0: fordulnak hozzád, akik eddig rosszat tettek neked, akik eddig úgymond bántottak téged. Lehet, hogy éppen ők fognak most segítséget kérni tőled. Ne utasítsd vissza életednek ezt a lehetőségét. Mert hogy éppen arról beszélünk újból és újból, hogy az autonómia lényege a szeretet megnyilvánulása, amely nem szemet szemér, fogad fogér alapon működik, hanem képes a jót felismerni és továbbadni. Én így kívánom mindannyiunknak, hogy a jót az újból megnyíló lehetőségekben is felismerjük, és így mondjunk egyszer s mindenkorra nemet a passzivitás kísértésének. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: stressz nélkül minden nap. Hangos könyv, 5. rész.
1: Tarts szünetet! Mózes 2. könyve, 34. fejezet, 21. verse azt mondja, 6 napon át dolgozz, de a 7. napon pihenj. A legjobb módszer arra, hogy az igazán fontos dolgokra tudj összpontosítani, az, ha betervezel magadnak időt a pihenésre és kikapcsolódásra. Ilyenkor testileg, lelkileg felfrissülsz, feltöltődik az akkumulátorod érzelmileg és kapcsolati vonatkozásban is. A pihenés és kikapcsolódás visszaadja kreativitásodat, feléleszti álmodat és egyensúlyt teremt világodban. Néhány ember, akit annyira csodálunk, valójában teljesen működésképtelen társas viszonyaiban és kapcsolataiban. Például, ha elveszed a szószéket bizonyos igehirdetőktől, vagy a vezérigazgatói címet egyes vezetőktől, teljesen elveszettek lesznek. Sőt, őszintén szólva valószínűleg pszichológusra lesz szükségük. Egyetlen húr van a hegedűjükön, a munka. Nélküle nem tudnak élni. A Biblia azt mondja, a 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent. Mózes 1. könyve, 2. fejezet, 2. vers. Nos, mivel Isten sohasem alszik és sohasem fárad el, nyilvánvaló, hogy azért tett így, hogy példát adjon nekünk. A céltudatos emberek néha munka megszállottjaivá válnak, és azt hiszik, nincs idejük szórakozásra. Vannak, akik a szórakozást egyenesen testiességnek tartják. Pedig Jézus is ezt mondta tanítványainak. Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Márk evangéliuma 6. fejezet 31. vers. Isten, aki arra tanított, hogy a pihenés annyira fontos, hogy azt parancsba is adta a Bibliában, azt mondta, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Ézsaiás próféta könyve 58. fejezet 13-tól a 14. versig. Ezért az üzenet számodra ez. Tarts szünetet!

Aludj többet! Zsoltárok könyve 127. fejezet 2. verse azt mondja, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A betegség, a stressz, a családi problémák, a munkahelyi követelmények, stb. Megfosztanak minket az alvástól. Ha pedig folyamatosan alacsony töltöttséggel működünk, az megmutatkozik a viselkedésünkön, a kapcsolatainkon és a teljesítményünkön. A Biblia azt mondja. Első. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Zsoltárok könyve 127. fejezet 2. vers. Második. Békében fekszem le és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Zsoltárok könyve 4. fejezet 9. vers. Harmadik. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. Példabeszédek könyve 3. fejezet 24. vers. Az alvás a bizalom cselekedete. Amikor aludni mész, a világ Isten kezében van, nem a tiédben. És elég jól működik akkor is, ha nem vagy ébren, hogy irányítsd a dolgokat. Amikor holnap reggel felébredsz, akkor Isten, épp úgy, ahogy Izraelnek friss mannát adott, megadja neked a kegyelmet, amire szükséged van. Jeremiás azt mondta, fölébredtem és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet 26. vers. Próbáltál már valaha imádkozni, amikor alváshiányban szenvedtél? Nehéz dolog. Mielőtt Illés képes lett volna hosszú időt imában tölteni, az Úr angyala nem egyszer, de kétszer is hagyta szundítani. Az apostolok viszont a Gecsemáni kertben nem tudtak imádkozni, mert folyton elaludtak. Tudod mit? Nehéz úgy gondolkodni, úgy érezni és úgy cselekedni, mint Jézus, ha nem alszol eleget. Ezért van az, hogy akit az Úr szeret, annak elegendő alvást ad. Zsoltárok könyve 127. fejezet 2. vers. Lehet, hogy a leglelkibb dolog, amit csak tehetsz az, hogy korábban lefekszel és felfrissülve ébredsz, hogy kész légy teljesíteni mindazt, amit Isten eltervezett neked arra a napra.

Tartsd tiszteletben a templomodat. Első rész. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 6. fejezet 20. verse azt mondja, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A feltámadáskor földi testünk feltámasztatik romolhatatlanságban. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 15. fejezet 42. vers. De addig is tisztelned kell Istent a testeddel is, szem előtt tartva néhány alapelvet, mint például első, tornáz rendszeresen. Mintegy a fele azoknak, akik valamilyen edzéstervbe fognak, feladja a sportot 6 hónapon belül. A titok nyitja, kezd lassan. Menj lépcsőn liftezés helyett, parkold le az autód és sétálj, labdázz a gyerekeiddel tévénézés helyett. Isten a testedet mozgásra tervezte, és nem elég az, hogy minden reggel elsétálsz az autódtól az íróasztalodig. Heti 3-4-szer 30 perces torna csökkenti a vérnyomást és a stresszt, javít a közérzeteden és a hangulatodon. Második. Táplálkozz helyesen. Sokan közülünk nem helyes okokból esznek, mint például kimerültség, harag és alacsony önértékelés. Egyél, hogy élj, és ne azért élj, hogy egyél. Ha hiányzik az étrendedből az elegendő gyümölcs, zöldség és rost, és túl sok gyors éttermi ételt fogyasztasz, az romba döntheti az egészségedet. Gyakorolj önuralmat! Emlékezz! Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 24. vers. 3. Aludj eleget! Tony Jenkins lelkész felkereste orvosát, hogy tud-e valamit tenni a felesége horkolása ellen. Ez tényleg ennyire zavarja önt? Kérdezte az orvos. Nem csak engem, felelte Jenkins. Az egész gyülekezetet. Komolyra fordítva a szót, alváshiányos társadalomban élünk, pedig legtöbbünknek 7-9 órányi alvásra van szüksége. Valószínűleg be tudnád érni kevesebbel is, de akkor éppen csak megélnél. A zsoltáríró azt mondta, hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Zsoltárok könyve 127. fejezet 2. vers. Tehát kapcsold ki a tévét és a számítógépet, és feküdj le idejében.

Tartsd tiszteletben a templomodat. Második rész. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 6. fejezet 20. verse azt mondja, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Dr. Kenneth Cooper neve a fitness szinonimája, de az egészség iránti elkötelezettsége túlmegy azon, hogy egyszerűen csak jól néz ki. Cooper hiszi, hogy testünk templom, és Istennek tartozunk azzal, hogy jó formában tartsuk. Most 70-es éveiben járva a fizikai kondíciója olyan, mint egy 49 évesé. Hogyan lett túlsúlyos orvostanhallgatóból, aki csak gyorséttermi ételeken és koffeinen élt, szikár, sportos emberré? Egy vízisi túrán a szíve egyszer csak elkezdett 250-et verni percenként, és Cooper úgy érezte, mindjárt meghal. Ez jó ébresztő volt. Isten mondott neki valamit, és nem kellett kétszer szólnia. Cooper kifejlesztette azt, amit mi aerobiknak nevezünk, leadott több mint 15 kilót, és lefutott egy maratont. A fitness a szenvedélye lett, de az előadások és utazások megvámolták lelki értelemben. Ezért úgy döntött, hogy elkezdi táplálni a belső emberét olvasással, imádkozással, és azzal, hogy lelki tartalmat épít bele előadásaiba, valamint újra csatlakozik keresztény gyülekezetéhez. Ennek eredményeképpen emberek ezrein segített. Azt mondja, hogy a formában maradáshoz a lelkiek adják számára a legnagyobb ösztönző erőt. Nos, hogyan tudod ellensúlyozni az őrült életmódot és a munkahelyi stresszt? Először is, ismerd el, hogy tested a Szentlélek temploma. Másodszor, kapcsolódj be valamilyen sportba, étkezz megfelelően, gyakorolj önuralmat, és állítsd fontossági sorrendbe a napi rendedet. Ha azt gondolod, hogy a testedről való gondoskodás nem lelki dolog, gondold át újra. Ha hagyod, hogy rossz szokások lerombolják az egészségedet, az épp olyan ártalmas, mint a drogok vagy az alkoholfogyasztás. Ne mondogasd, hogy nincs rá időd, szakíts rá időt. Megmentheti az életedet. Közben pedig jobban is érzed magad, és sokkal könnyebben megy az élet.

Tanulj meg nevetni. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. verse azt mondja, a vidám szív a legjobb orvosság. Ha szemléletmódod folyton negatív, akkor valami baj van. Megvan az ideje a nevetésnek. Prédikátor könyve 3. fejezet 4. vers. Azt mondod, most épp semmit sem látok, amin nevetni lehetne. Akkor figyeld meg, hogyan kezdi a zsoltáros a 124., a 125. és a 126. zsoltárokat. Ha nem lett volna velünk az Úr, akkor eleven ennyeltek volna el bennünket. Zsoltárok könyve 124. fejezet 1-től a 3. versig. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Zsoltárok könyve 125. fejezet 1. vers. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, megtelt a szánk nevetéssel. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Zsoltárok könyve 126. fejezet 1-től a 3. versig. Ha a bajok között is örvendezni tudsz, az emberek tudni akarják majd, hogy mi a titkod. És mindig fogsz találni okot az örömre, ha emlékszel arra, ki áll a te oldaladon. Az orvosok megerősítették, amit a Biblia tanít. A nevetés oldja a stresszt és erősíti az immunrendszert. A vidám szív a legjobb orvosság. Továbbá a pozitív hozzáállás jó indulatot és együttműködést hoz számodra. Ha egy krízisben tovább fokozod a feszültséget és a zavart, az emberek nem bíznak többé abban, hogy képes leszel nyomás alatt is kezelni a helyzetet. De ha nyugodt maradsz és megőrzöd humorérzékedet, amikor a dolgok szétesnek, akkor jobb munkával és nagyobb hűséggel mutatják ki megbecsülésüket. Természetesen vannak komoly problémák, de semmire sem mégy azzal, ha mindig zord az arcod. Tedd a problémákat Isten kezébe, és figyeld meg, mi lesz az eredmény. Jobb ezt mondta. Isten megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat ujjongással. Jobb könyve 8. fejezet 21. vers. Nos, ha Jobb ezt tudta mondani, akkor biztos, hogy te is kimondhatod.

Örülj minden napnak! Prédikátor könyve 9. fejezet 9. verse azt mondja, élvezd az életet, múlandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked. Jean Calmon, aki még a telefon és az Eiffel-torony előtt született, 122 évesen halt meg, túlélve 27 francia elnököt, és bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a legidősebb nő a világon. Amikor hosszú életének titkáról faggatták, így válaszolt. A nevetés. Az orvostudomány bizonyítja, hogy a nevetés erősíti az immunrendszert, csökkenti a vérnyomást és hatástalanítja a depresszió okozta tunyaságot. A Bibliának igaza van. A vidám szív a legjobb orvosság. Az egyik legjobb módja a stressz csökkentésének, ha megőrzöd a humorérzékedet. Ne ess pánikba, ne reagál túl a dolgokat, és ne erőlködj fölöslegesen. A boldog emberek sokkal többet tehetnek, mint a hú, de komolyan veszem magam társaik. Igazából, ha boldog vagy, akkor tudsz nevetni útközben a bank felé. Vajon szívesebben vennél autót egy láthatóan túlfeszült, durván beszélő eladótól, vagy valakitől, akinek a társaságát élvezed? Vajon szívesebben dolgozol együtt olyan valakivel, aki rokonszenves, vagy olyan valakivel, aki egész nap azon morgolódik és panaszkodik, hogy mit kellene csinálni? Az a boldogság, amit ez a világ kínál, csak a körülményekre adott válaszreakció, de az öröm egy döntés, amely föléjük emel téged. A Biblia azt mondja, az Úrnak öröme a ti erősségetek. Nehémiás könyve 8. fejezet 10. vers. Az öröm az az üzemanyag, amivel működünk, és Isten a forrása. Minden napban találhatsz apró örömöket, ha a hit szemével keresed. Salamon ezt írta. Élvezd az életet, múlandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked. Prédikátor könyve 9. fejezet 9. vers. Felismerte, hogy végeredményben mindannyiunkra ugyanaz a végállomás vár, a sír. Az egyetlen különbség, hogy mennyire élvezzük az utazást. Ahelyett, hogy gyötrődnél olyan dolgok miatt, amiket úgysem tudsz befolyásolni, összpontosíts arra, amit tudsz irányítani, és hagyd a többit Istenre. Phil Cook írja. Hinnem kell, hogy Isten kezében tartja a dolgokat, de ha mindig válaszokat követelek, azzal az ő szerepét akarom átvenni. Elhatároztam, hogy hátralépek, és hagyom, hogy Isten legyen Isten, én pedig én legyek. Ez a gondolkodásmód neked is hasznodra válna.

Tarts panaszkodás böjtöt! Jakab levele 5. fejezet 9. verse azt mondja, ne panaszkodjatok! Amit ismételten teszünk, szokásunká válik. Ezért figyelmeztet Jakab, ne panaszkodjatok! John Gordon író mondja, a panaszkodás böjt nem csak a körülötted élőket teszi boldogabbá, te magad is több örömet, békességet tapasztalsz, sikerre és pozitív kapcsolatokra találsz. Ezért, ha a dolgok rosszra fordulnak, panaszkodás helyett, első, gyakorold a hálaadást. Ha naponta hálát adsz 3 áldásért, az energiával tölt fel és boldogabbnak érzed tőle magad. Nem tudunk hálásak és negatívak lenni egyszerre. Második. Bíztass másokat. Ahelyett, hogy panaszkodnál amiatt, ha mások valamit rosszul csinálnak, összpontosíts arra, amit jól tesznek. Bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Pál tesszalonikaiakhoz írott 1. levele, 5. fejezet 14. vers. Bírálhatod az emberek gyengeségeit, ha kritikádat 3-szor annyi dicsérettel ellensúlyozod. Harmadik. Összpontosíts a sikeredre. Kezd egy sikernaplóval. Minden nap lefekvés előtt írd le valami nagyszerűt a napodról. Lehet ez egy felemelő beszélgetés, vagy egy elért eredmény, amire büszke vagy. Ha a sikerekre összpontosítasz, utat készítesz az azt követő sikereknek. Negyedik. Tanuld meg elengedni a dolgokat. Ahelyett, hogy azon gyötrődnél, amit nem tudsz megváltoztatni, összpontosíts arra, amire hatni tudsz. Ha felhagysz azzal, hogy mindent irányításod alatt próbálsz tartani, és életedet Isten kezébe teszed, akkor a dolgok elkezdenek helyre rázódni. Ötödik. Használd az ima erejét. Pál azt mondja, minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 18. vers. Az imádság csökkenti a stresszt, felerősíti a pozitív energiát, egészségesebbé tesz. Ha nagy rajtad a nyomás, panaszkodás helyett csatlakozz rá Isten erejére, és töltsd fel akkumulátoraidat.

0: Válasz az aggodalmaidra. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. verse azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában. Némelyik púknak olyan sok mérge van, hogy meg tud ölni bármit, amivel kapcsolatba kerül, ha egyszerűen csak kiadja magából azt, ami a szájában van. Mi a púk üzenete? Ügyelj arra, mi jön ki a szádból. Pál azt írja, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Pál rómabeliekhez írott levele, 10. fejezet 17. vers. Mit fogadsz be? Mit adsz ki magadból? Hitet vagy félelmet? Reményt vagy csüggedést? Örömet vagy szomorúságot? Igazságot vagy tévedést? Szeretetet vagy keserűséget? A Biblia azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Szavaid vagy érted, vagy ellened dolgoznak. A szavaid gyümölcsét eszed régi mondás nem csupán semmit mondó közhely, hanem nagy igazság. Jeremiás prófita ezt írta. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, faltam szavait, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt. Jeremiás prófita könyve 15. fejezet 16. vers. Isten igéje az orvosság, ami az aggodalmat gyógyítja. Tehát neked is azt kell mondanod az adott helyzetről, amit Isten mond róla, különben ellent mondasz neki és elválasztod saját magadat az áldás forrásától. Bölcsen teszed, ha olyan emberekkel veszed körül magad, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és Isten igéjét szólják az életedre. Akiket pedig nem érdekel Isten igéje, azokkal töltött idődet korlátozd le. Ha jó gyümölcsöket akarsz teremni, ahhoz megfelelő éghajlat kell. A szavak, amiket kimondasz, és amikre hallgatsz, meghatározzák életed klímáját, irányultságát és eredményeit. Figyelj meg két dolgot a Szentírásban. Első, ez élet-halál kérdés. Második, szavaid olyanok, mint a magok. Mindig meg lesz a gyümölcsük. Nem lehet az, hogy a legjobbat hiszed Istenről, de aztán úgy jársz-kelsz, hogy a legrosszabbat várod és juttatod kifejezésre. Ha az, amit mondasz, következetesen ellentmond annak, amit Isten igéje mond, akkor saját magad alatt vágod a fát. A kimondott szavaknak erejük van és következményekkel járnak. Kezd hát el korrigálni magad. Ahelyett, hogy azt mondanád, nem tudok megváltozni, vagy sosem jutok ki ebből a káoszból. Kezd el azt mondani, amit Isten igéje mond. Tedd azt, amit Jézus tett a pusztában. Nyisd ki a szád, és jelentsd ki, meg van írva. Jézus olyan jól ismerte a Szentírást, hogy azt tudta mondani a sátánnak, meg van írva, hogy nem kell meghajolnom előtted. Meg van írva, hogy nem kell hozzád fordulnom a szükségeim betöltéséért. És mi volt az eredmény? Elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Máté evangélium a 4. fejezet 11. vers. Ha támadás alatt vagy, nyisd ki a szád, mondd ki Isten igéjét, és a menny seregei segítségedre jönnek.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Stressz nélkül minden nap című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Hatodik tanulmány. Péter szolgálata.

0: tanulmányt vezeti Szigeti Endre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal Péter szolgálata címen beszélgetünk Istennek igéjéről, arról a nagyon érdekes fordulatról, hogy hogy nyílik ki tulajdonképpen az evangélium ajtaja. A tanítványok bizonyára, amikor Jézus azt mondta, hogy lesztek nékem tanúim, először Jeruzsálemben, aztán Júdeában, a föld végső határig, még a föld végső határából tudtak valamit kezdeni, de hogy samaritánusokhoz, de hogy Palesztinában, ott Jeruzsálemben, ahol éppen csődöt mondtak, ott kell bizonyságot tenni, bizonyára nem nagyon örültek ennek. Éppen ezért most nézzük meg, hogy Péter szolgálatában hogy is van ez az egész. Ez azért érdekes, mert Lukács írta az apostolok cselekedetét, és Lukács a korabeli görög szokás szerint mindig párhuzamokban beszél. Ez volt a görög gondolkodásnak az alapja. Ugye először Péter szolgálatát mutatja, aztán a közepén eltűnik Péter a levélnek, és utána Párról lesz szó végig. Ez nem azt jelenti, hogy a többi apostol nem dolgozott, de ennek a két apostolnak a munkáján keresztül az evangelizálás ügyének a legfontosabb szabályait, törvényszerűségeit ismerhetjük meg, és ezt azért mondom, hogy ezekre a törvényszerűségekre ügyeljünk. Először kezdjük el Péter munkájának egy szakaszát, ami az apostolok cselekedete 9. fejezetében a 32-től 36. majd 40. versében van, és Tóth Erzsikét kérem, hogy ezeket az igéket olvassa, és utána beszéljük meg.
2: Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta: Tábita, kelj fel! Ő pedig kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült.
1: Péteren keresztül Isten gyógyított. Ha figyeltétek a szöveget, itt Éneásznál is az van, hogy meggyógyít téged, nem én, hanem Jézus Krisztus. És Tábita esetéből, egy kedves neve van, hogy Zerge, hölgyeket mindig így ilyen szép kecses névvel szokták elnevezni, vagy pálma, támár például pálmát jelent, Dorkász az Zergét jelent, illetve Tábita az Zergét jelent. Ez a tanítvány is Jézus Krisztus által szolgálatra támad fel, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgy hiszem, hogy arról is kellene beszélni, és kérem a hozzászólásotokat, hogy a lelki halálból is szolgálatra támaszt fel csak Isten. Tessék, parancsoljatok. Gyula, parancsolj.
3: Kettős érzése van az embernek, mert a 20. század világ úgy szeretne, hogy megtervezze a missziót mindenképpen valahogy, és szakszerűen, ahogy mi szoktuk mondani, valami stratégiát kidolgozni. Itt meg azt érzi az ember, hogy tanítványok is ráéreznek, hogy hol kell Jézus segítségét hívni segítségül, és Jézus is azonnal segít a gyógyításban. Tehát teljesen olyan szinkron van a mindenható Isten és a tanítványai között, hogy elképesztő. Tehát azért mondom, hogy nagyon, de nagyon sokat tanulhatunk az első században, hogy hogyan kell csinálni a missziót, és ez nem vakmerőséget jelent, ahogy Szigeti testvér is mondta, hanem Istenre való odafigyelést. Hát ha most, ezt Hangyás Laci mondta egyszer, hogy a racionalizmus unokái vagyunk, és hát mi csak ráció alapján szerint gondolkodni, hogy lehetséges, nem? De Péter ráérzett arra, hogy a Dorkásznak is a környezetének szüksége van, hogy meghosszabbítsa mindenható az életét. Tehát ezt lehetne boncolgatni. Ez az egy kérdés már olyan tartalmas, hogy sokáig lehetne erről beszélni.
1: Tessék, parancsolj István.
4: Nekem az ötötte meg a szememet és a fülemet, hogy a cél és az eszköz nagyon együtt van. Ugye azt olvastuk az igében, hogy valamennyi gyülekezetet végigjárt, tehát ez a cél a tanítás volt. És jött hozzá egy eszköz, ez pedig a maga a csoda. Tehát a cél és az eszköz találkozott egymással, és ennek a csodának két nagyon jelentősége volt. Egyrészt, hogy emlékeztetett a Jézus által tett csodákra, másrésztről pedig a csodának az is egy nagyon jó jellemzője volt, hogy ezt nem saját magának tulajdonította. Kimondotta, hangsúlyozta, hogy ez nem az ő tette, hanem meggyógyít téged, de Jézus kérj fel, és vesz meg az ágyadat. Tehát nem önmagának csodálította, tehát a tulajdonképpen egy eszköz volt a Jóisten kezében annak érdekében, hogy egy vizuálisan, látványosan bemutatja azt, hogy Jóisten mire képes.
1: Az ókornak ebben az idejében nagyon sok csoda történetet olvasunk. Mielőtt Lacinak adnátok a mikrofont, aztán majd Marika, azt meg kell jegyezni ennél a csodatételnél, mint minden bibliai csodánál, hogy az ókori pogány csodatörténetek mindig arról szólnak, hogy hogyan csinálta a csodatevő a csodát. A bibliai csodatörténetekben pedig mindig Isten tesz valamit, és mindig az emberért. Tessék, Laci, parancsolj!
5: A Pista által felvetett egy gondolatra szeretnék ráerősíteni. Ő ugyanis azzal kezdte, hogy Péter végigjárta a gyülekezetet, és ez a missziózásnak az egyik nagyon fontos momentuma. Aki téríteni akar, vagy egyáltalán szeretné hirdetni az igét, az nem ülhet egy helyben. Annak mennie kell, és nem várhatja az, hogy az általa térítendőt őnek tartott személyek majd el fognak jönni hozzá. Nem így működik a dolog. Tehát ezt kell világosan látni, hogy aki Krisztus követője, annak mennie kell, és nem várnia azt, hogy majd ő hozzá jönnek.
1: Marika, parancsa.
6: Én a Tábita történetéhez mondanám, hogy ugye ez a derék jó asszony, aki csak jót tett mindenkivel, meghalt. És hallották, hogy ott van a közelbe Péter, és nem véletlenül mentek oda a Tábitának a körülötte lévők, akik tényleg nagyon sajnálták, hogy meghalt, hanem hittek abba, és nyilván, hogy tudtak Péter csoda dolgairól is, és kérték, hogy jöjjön. És amikor Péter kiküldött mindenkit a szobából, akkor imádkozott, és az imának borzasztó nagy ereje tud lenni. És amikor Tábita életre kelt, akkor nem magának tulajdonította azt, hogy én milyen hős vagyok, én milyen nagy dolgokat tudok véghez vinni,

0: és elfelejtünk hálát adni a jó Istennek. Pedig annyi mindenért volna okunk hálát adni. Másik, hogy a mai napok csodái, mert hát mai nap is rengeteg minden különös dolog történik velünk, hogy ezek a hamis csodák hova vezetnek, hogy elbűvölnek bennünket, vagy ráérzünk arra, hogy hol van annak a helye. Isten gyógyít az ő csodájával, de a mai hamis csodák meg csak félrevezetnek bennünket.
1: Igen, azt kellene látni, mindjárt adom Gyulának a szót, azt kellene látni, hogy a csodának nem a materiális az igazi területe, tehát nem a materiális világ. Tehát nem az a csoda, hogy ez a pohár, ami itt van előttem, az elmászik odébb, és ott megáll. Hanem a csodának, az igazi csodának az a lényeg, hogy belül a lélek világában történik valami. Nem egyszerűen meggyógyultak ezek az emberek, hanem szolgálatba álltak ezek az emberek. Nagyon fontos ezt látni, ez a Tábita történetében teljesen világos. Tehát nem arról van szó, hogy csodálatosan meggyógyulok, azt is megteszi az Úr, de mindig valamilyen célért. És hogyha a célt elhagyom mögötte, akkor értelmetlen lesz a csoda. És a mai hamis csodáknak az a lényege, hogy ilyen öncélú csodák lesznek, hogy valami bűvészmutatványhoz hasonló csodák lesznek, és nem pedig a léleknek valami nagyon fontos gyógyulása. Gyula, parancsolj.
2: Én még röviden annyit, hogy ne maradjon ki, hogy ez viszont a tanítványoknak hitelt ad a munkára, a misszió munkára, hitelt, és növeli a hitet a leendő hívőkben is. Hisz a csodára láthatjuk, hogy mások is megtérnek. Tehát látják, hogy nem hiteltelen társaság szólal meg itt az Úr nevében, hanem hitelesek, ők azok, akik közvetlenül tanúi voltak és együtt éltek az Úr Jézussal.
1: Ha nincs több, akkor lépjünk tovább a következő kérdéshez. Ez a Cornelius eset. Ez egy nagy-nagy fordulópontja az egész evangélium hirdetésének, tehát az apostolok cselekedetének a fordulópontja. Azért fordulópont, mert valami olyan történik, hogy át kell lépni a hagyománynak azt a ketrecét, amiben bekerültek az első századi zsidók. Az első században, és ezt se felejtsétek el, a zsidóság válaszútra került, nem csak Jézus miatt, hanem azért, hogy világvallás lesz-e a zsidóság, hiszen tömegével jártak a pogányok a zsinagógába a görög földön, úgyhogy például Efézusban sokkal több volt a nem zsidó, aki a zsinagógába járt rendszeresen, mint a zsidó. Tehát világvallás lesz a zsidóság, az Ószövetség, vagy nem? Ezt a kereszténység tette meg. Ezért van, hogy 70 év alatt az egész akkor ismert világon ismert lett Jézus Krisztus neve. Ugyanakkor ennek van egy belső ellenállás a tanítványokban is, hiszen ők is zsidók. Vagy be lehet-e lépni egy pogány otthonába? Éppen ez a Cornelius esetnek a lényege, és olvasunk belőle, csak egy részletet olvasunk, mondjuk két részletet olvasunk belőle. Legyen az apostolok cselekedete 10. fejezet 11-től 16. verse, majd Irmuskát kérem, hogy a 10. fejezet 34-35. versét olvassa utána, a végét ennek a történetnek. Parancsolj, Erzsike!
3: És látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe.
1: Ja. Ennek a magyarázatát, amit a gyülekezetnek mondott tulajdonképpen, és ahogy a Cornelius otthonában ezt

0: értékelte Péter.
1: Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
0: Nyilvánvaló, tessék, parancsolj.
2: Igen, ez a látomás, ez egy jelképes látomás volt. És itt nem az ételről volt szó, hanem az emberekről. És az volt a célja, hogy Péter ellenállását megtörje, és a pogányokkal szembe.
0: Igen, ezt tegyük hozzá a korabeli szokást, ez így van, én is éppen ezt szerettem volna aláhúzni, és jól tetted, hogy elmondtad. A zsidó szokás szerint egy pogány házába egy zsidónak nem volt szabad belépni. És most Péter azt az utasítást kapja, hogy ehhez a Kornéliushoz, aki zsidó szokásokat gyakorolt, ismerte az Ószövetséget. Tehát, hogy így mondjam, ott volt a zsinagógában, sok ilyen pogány ember volt. Ide menjen be a lakásába, és tegye is. Ezt a nagyon drasztikus látomást adja az Úr, hiszen hát gondoljuk el, kígyót békát ott, hogy öld és egyet. Hát nem tudom, hogy ti mit szólnátok hozzá, kígyót békát kellene ölni, enni. Nyilván nem az étkezésről van szó, hanem arról, hogy ne legyenek előítéleteid. Az apostolok cselekedet az az előítéletek átlépésének a könyve. Ezt kell nagyon ismerni. Tessék, parancsolj is.
3: Én még azzal egészítem ki, hogy ugye a Péter nagyon feszegette ezt a határt, ezt többször átlépte, ez az egyik, amit most említettünk. A másik pedig, amikor azt olvastuk az igében, hogy egy Simon nevű tímárnál lakott. Na most ez a tímár is tulajdonképpen az volt, aki bőrrel dolgozott, mert pedig meghalt állatok bőrével, ami miatt tisztátalan lett, és ezért a hitű zsidók nem tartották kívánatos társaságnak ezt az alkalmat se. Tehát Péter ezeket a határokat feszegette, vagyis úgy is mondhatjuk, hogy megértette azt, hogy nem kell különbséget tenni, mint ahogy az igében is olvastuk.
0: Igen, amit a Irmuska olvasott, az a része, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató. És ezt mindig nagyon jól kell látni, Marika, parancsolja.
4: Ugye a zsidók úgy gondolták, hogy aki nem lesz zsidóvá, ami azt jelenti, hogy a törvényeket megtartják, és körülmetélik a férfiakat, tehát akkor lehetnek zsidók, akkor részesülhetnek az isteni szövetségbe. Itt viszont pontosan megkapja Péter az utasítást, hogy ne mondjon senkit tisztátalannak, amikor az Úrnak vannak megszentelt dolgai. És nagyon ez a Kornélius, ez egy nagyon istenfélő ember volt az egész házanépével, és hallgatta, hogy mit mond Péter. És a legnagyobb csodálkozására Péternek a Szentlélek betöltötte ezeket az embereket, akik ők egy másodrangú embereknek tekintettek. És akkor Péter ugye megértette, hogy nem feltétlenül az Isten szövetségese, akit ők mondanak, vagy aki zsidóvá válik, hanem aki az Úr szavát hallja, és annak engedelmeskedik.
0: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Érdekes, ha megfigyeljük ezt a sorrendet, a kronológiai sorrendet, hogy Isten hamarabb látomást enged Péternek, utána meg Kornéliusnak mondja, hogy küldjél embereket, és hív magadhoz Pétert. Hogy a Jóisten mindig előre milyen precízen és pontosan, alkalmas időben rendezi el a dolgokat, hogy helyes mederbe terelje a gondolkodás világot. És ehhez az a bölcsesség is kell, ami Péteréknek volt, hogy engednek az adott pillanatnak, és a kellő időbe kellő bölcsességgel cselekednek.
0: Ezt megtanulhatjuk, hogy Isten mindig két irányban dolgozik az ő szent lelkével. Emlékeztek Pál megtérésére? Damaszkuszi út után. Nem a Isten magyarázza el Jézus Krisztus a damaszkuszi út porába, hogy mi kell, elküldi Ananiáshoz. Ananiásnak kell bekapcsolni a gyülekezet közösségébe ezt az embert.
5: Utána
0: és mind a kettő kap, utána mind a kettőtől kap, mind a kettő Istentől kap látomást. Tehát a misszió az tulajdonképpen látomással kezdődik. Nem biztos, hogy ez ilyen természet fölötti látomás, de ha én nekem nincs látásom, és nem él a szeretet a szívemben a másik iránt, és nem tudom levetkőzni az előítéletek falát, nem tudom lerombolni, nem tudom levetkőzni azokat az előítéleteket, amik bennem vannak, akkor alkalmatlan leszek arra, hogy a missziót végezzem. Tessék, parancsoljatok, van még megjegyezni való. Nézzük tovább, már Marika erre utalt, nézzük meg a Szentléleknek a szerepét itt, és keddi leckében erről tanultunk, és Marikát kérem, hogy akkor olvassa azt az ígét, amit itt találunk, a Apostolok cselekedetéről a könyv 11. fejezet 15-től 18. verséig kezdődő szakaszt.
4: Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt. János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek.
0: Igen, menjünk csak sorba ezen, milyen érdekes. Azt mondja, Isten szent lelke cselekszik. És azt mondja, hogy ahogyan ránk is, úgy rájuk is. Tehát észrevette azt, hogy egyenlőek az Isten színe előtt Kornélius és Péter. Nem mondta Péter azt, hogy én vagyok az első apostol, én sokkal magasabb rangú vagyok, én vagyok ez, az, amaz, és ezért most én leprédikállak téged, és téged mutat pogányt, kioktítalak. Ami észreveszi, hogy ugyanúgy a Szentlélek dolgozik bennem és benned. És valahol itt kezdődik ez a folyamat. És ekkor érdekes módon mi történik? Eszébe jut az Úr szava. Ez nagyon érdekes, hogy az embernek is így eszébe jut az Úr szava. És a harmadik lépés rájön arra, hogy ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk is, és ki vagyok én, hogy akadályozzam a Szentlélek munkáját. Tehát ha valaki rájön arra, hogy a misszió az nem az én munkám következménye, hanem rajtam keresztül, ha én odaadom magam, a Szentlélek dolgozik, akkor rájövök arra, hogy nem én irányítom az Istent, hanem én az Isten eszköze lehetek, és ez az igazi cél. Tessék, Gyula!
5: És érdekes, amit Marika olvasott a végén, hogy és a Kornélius házában megnyugodott. Tehát a léleknek az a hatalma is megvan, hogy az a tábor is megnyugszik, amikor érzi annak a mennyei hatásnak és erőnek a jelenlétét, és már biztonságban vannak, amit azelőtt, ahogy a Szigeti testvér a bevezetőben mondta, hogy hát nagyon nagy vita volt a pogány gondolkodás is a zsidók között, és itt látszik az, hogy a Szentlélek kiegyenlíti ezeket a viszályokat, és teljesen a Kornélius házanépa teljesen egy boldogság tölti el.
0: Tessék, parancsoljatok.
4: Kornéliusnak azért volt egy előélete is. Nem véletlenül kapta ezt meg, mert hívő volt, és imádkozott, és úgy élt, mint a zsidók. Tehát tisztán és istenfélő ember volt. És akkor kapta meg ezt, hogy szóljon és hívja el Pétert. És sokszor elgondolkodom, hogy az Istenben való hitünk az mire alapozódik, hogy saját magad meggyőződsz róla, vagy pedig mások befolyásolnak, vagy mások utasítanak, vagy olyan befolyás alá kerítenek, hogy száddal mondod az Istenedet, de nem cselekszed azt. Kornélius tette, az olyan volt, hogy el lehetett mindenki számára fogadni, és ez Istennek tetsző dolog volt, és akkor megkapta a Szentlélek ajándékát, amire mindenkinek lehetősége van, mert Isten kegyelmi ajándéka mindenki előtt ott van, aki őszintén, tisztán hisz.
0: Igen, köszönöm szépen. Ha nincs senkinek megjelzni valója, akkor arra kérlek benneteket, a leszkinkben van egy nagyon szép idézet Ellen White-tól, az Apostolok története című könyvből. Hallgatóknak is ajánlom szeretettel ezt a könyvet, nagyon nagyszerű könyv. Olvassa el valaki, ha az utolsó előtti bekezdése a keddi leszkének, nem vállalkozik senki, akkor olvasom.
6: Akkor. A munkának teljesen új korszaka jött el, amit Krisztus egyháza kezdett meg. Az ajtó, melyet a megtért zsidók a pogányok előtt bezártak, most kitárult. Az evangéliumot elfogadó pogányokat egyenrangúnak kellett tekinteni a zsidó tanítványokkal, a körülmetélkedés rítusának szükséges megtartása nélkül.
0: Igen, ebben én azt emelném ki, hogy egyenrangúnak kell tekinteni. Szóval a misszió az azt jelenti, ami, gondoljunk vissza egy olyan bibliai történetre, amit azt hiszem, hogy sokan a hallgatók közül ismernek, és akik nem, azoknak mondom, hogy Jézus egyszer Samárián keresztül ment, és egy asszonnyal szóba állt, a samáriai asszonnyal. És ez az asszony, aki nem volt példa értékű asszony, erkölcsi problémái voltak. Hét férje volt, és akivel élsz, az se a te férjed, mondja neki Jézus. Mégis az Isten legeredményesebb bizonyságtevője lett, mert egy egész falu eljött Jézushoz. Felhasználta az Isten. Miért? Azért, mert ez az asszony nem okosabbnak tartotta magát. Nem úgy ment el a falusiakhoz, na most én most megmondom nektek a tutit, ahogy ezt Pesten mondanák. Majd én kiokítalak benneteket. Azt mondta, gyertek velem, és hallgassuk őt. Én úgy gondolom, hogy a misszió az mindig így egyenlő rangon, ahogy itt mondja, hogy egyenrangúnak kell tekinteni a zsidót és a pogányt, mert egyformán Jézusra van szükségünk. Ez a gondolat az, ami nagyon-nagyon fontos. Van-e még megjegyezni valótok ehhez? Gyula, tessék parancsolni.
5: A bevezetőben, ahogy mondtad, tehát most jött el az a pillanat, amikor a Jóisten lebontja a válaszfalakat, és hát a zsidó vallás nem lesz nemzetközi vallás egyetemes, hanem maga a kereszténység válik egyetemes vallásá. Tehát ez az a pillanat, és hát itt is az Úr a dicsőség és az ő munkájáé.
0: Igen, Laci, parancsol.
7: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a missziózáshoz mindkét fél részéről megfelelő nyitottság kell. Ugye Péter részéről egyrészt a nyitottság ahhoz kellett, hogy túllépjen korábbi önmagán, mert hiszen olyat kértek tőle, ami nem illeszkedett a korábbi ismereteibe, és meg kellett haladnia, és nézzünk magunkba. Ha fölülbíráljuk magunkat, és eltérünk a korábbi énünktől, akkor az egy kicsit önmagunk megtagadását is jelenti, amit nem igazán szeretünk. És Péter azért kész volt erre. És ugyanakkor nyitottak voltak azok is, akik felé irányult a misszió, és meg kell mondani őszintén, hogy sokkal nagyobb készséget találunk az úgynevezett hitetlenek részéről a misszió befogadása iránt, mint hogyha történetesen a prozelitizmust akarnánk végezni, hogy szépen fejezzem ki magam.
0: akkor azt a lépést tegyük most meg, hogy elindul valami, egy példatörténet. Általában az Isten ügye így szokott menni. Van egy apró kicsi esemény, aminek a tanulsága elkezd egy mag, amit most Jézus példáját mondjuk, egy mag, amit elvetünk, és az tervést hoz. Ennek az lesz a következménye, ugye, hogy Jeruzsálemből elüldözik az apostolokat, tanultuk. István megkövezése után menekülni kell az apostoloknak. Vajon ez a kereszténység tönkretétele, vagy kibontakozódása? Ugye Péternél láttuk a csodákat és a Kornélius esetet, történt valami, egy új minőségi lépés lett. Egy új misszióterület nyílt meg. Azoknak a pogányoknak a területe, akik ismerték ugyan az Ószövetséget, a zsidó nép nem fogadta be őket, és most elindul az úgynevezett pogány misszió, ezt így hívtuk, így hívjuk, és ennek az első nagy gyülekezetébe menjünk, az antiochiai gyülekezetbe, és ezt Gyöngyikét kérem, hogy olvassa az apostolok cselekedete 11. fejezetéből az erre vonatkozó feljegyzéseket.
8: Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiochiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz.
0: Ebben az ige szakaszban, amit olvastunk, megvan mindaz, ami a misszióhoz szükséges. Nem? Na, menjünk ezen sorba, hogy mi minden szükséges a misszióhoz ezek szerint. Nézzük meg. Tehát István miatt üldözést támadt, szétszóródtak, Föníciáig, Cipruszig, Antiochiáig. Jó dolog ez?
5: Igen.
0: Most azt mondjuk, hogy igen, de ha ott lettetek volna, nem hiszem, hogy nagyon örültetek volna neki. Nem? Egyáltalán nem lettetek volna büszkék, hogy most menekülni kell az evangélium miatt. És van egy korlát, hogy senki másnak nem hirdették az ígét, csak a zsidóknak. És közben az Úr itt is átlépi a határt. Az Úr az mindig határt lép át. Az evangelizálás az soha nem konzervatív dolog. Ezért van az, hogy egy gyülekezet, ha megcsontosodik, ha előregszik, laodiceai langymelegség lesz, ahogy mi szoktuk ezt mondani, tehát se nem hideg, se nem hév lesz ez a gyülekezet, akkor az Úr mindig a misszióba küld. Mert a misszió mindig kettős hatású. Egyrészt Isten evangéliumának én eszköze leszek, akkor hat a környezetemre az evangélium, és a környezetemre ható evangélium visszahat rám. Tehát a misszióban mindig két változó van. A misszionárius változása, és az ember, aki meghallja a misszió szavát, annak a változása. Tehát nem úgy van, hogy vagyok én, és az én képemre, a hasonlatosságomra változik ő, hanem mind a ketten Krisztus képéhez hasonlítani kezdünk. Ez a missziónak a lényege. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, itt is azt látjuk. És így eljutnak a görögökhöz, hirdették az Úr Jézust, és azt mondja, az Úr keze volt velük, hogy sokan higgyenek. Tehát én leszek az Úr keze. Tehát rajtam keresztül cselekszik az Úr. Nem én cselekszem. Hogyha én elkezdeném ezt magamnak tulajdonítani, ezt a cselekvést, akkor eredménytelen lenne a munkám. No, ha van gondolatotok, tessék, parancsoljatok. Senki többet, Gyula?
5: Az az izgalmas és érdekes, hogy a Jóisten hogy tervezi előre az egész szolgálatot, missziós szolgálatot, és itt hogy kapcsolódtak be a tanítványok. Tehát itt, ahogy az előbbiekben elmondtuk, hogy ledőltek azok az ellentétes falak, és szép lassan kibontakozik az, ami a nagy kérdés megint a bevezetőben, hogy nemzeti vallás vagy világvallás lesz. És a Jóisten olyan szépen igazgatja előre a dolgokat, és a tanítványokban van kellő alázat, hogy mindig elismerik, hogy a cselekvő Isten van minden mögött, mert mindig az ember hajlandó arra, hogy önmagának tulajdonítson dicsőséget. Tehát az Úré legyen a dicsőség mindig. És itt a Jóisten végül is egy olyan örömöt, hogy azt is elhangzott az igébe, hogy Barnabás, amikor látta mindazokat, tehát ő is nagyon boldog volt, megőrült az egész helyzetnek, ahogy látja, hogy a lélek dolgozik. Tehát a lélek olyan munkát végez, hogy azt mindenki érzékelheti és láthatja.
0: No, akkor egyet még azért jegyezzünk meg. Történelmi hűség kedvéért. Antiochia az a hely, ahol először keresztényeknek nevezik Krisztus követőit. Keresztény, az nem a keresztből jön, a Krisztiánosz, az azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát a kereszténységnek mai napig is az lenne az ismérve, hogy az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. És ezért mi keresztények azért kérdezzünk meg gyorsan magunktól, de el ne áruljuk senkinek a választ, csak úgy magunktól kérdezzük meg, hogy keresztények vagyunk, Krisztus követői vagyunk, krisztusiak vagyunk, mert az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Ez az antiochiai lélek, aminek meg kell nyilvánulni mindnyájunkban. Van-e még István, vagy Erzsike?
2: Barnabást küldték el, hogy ott munkálkodjon, ott dolgozzon. Barnabás felismerte azt, ugye, hogy itt nagy lehetőségek vannak, és ezért segítséget kért, és Pált kérte, hogy ő is jöjjön oda, és így együtt tudtak munkálkodni, és ennek eredményeképpen nagyon sokan keresztényekké lettek.
0: Igen. Marika?
4: Először a tanítványok mind a zsidókhoz fordultak, mert valahogy az volt bennük, hogy hát a zsidóknak kell megtérni, hogy ők fedezzék fel Jézus Krisztust és az ő igazságát. És bármilyen nagy erőfeszítést fejtettek ki, valahogy nem értek célt, nem volt olyan sikerük. Ellenben, akik nem hallottak eddig, vagy pogányok voltak, azok meg örömmel fogadták ezt a hírt. Tehát az evangéliumnak borzasztó nagy befogadó készsége van, senkit nem utasít el, és a zsidók viszont, amikor Isten népe, és nekik sok minden ismeretük volt, mégis ragaszkodtak a maguk megrögzött dolgaihoz, és nem tudtak túllépni. És akkor mai világunkban, hogy működik ez nálunk, hogy mennyire vagyunk befogadóak, mennyire látjuk a másikba is Isten gyermekét, vagy bekategorizáljuk, hogy ez ilyen, ez olyan, vagy ez ehhez tartozik, a másik más egyházhoz tartozik, és akkor valahogy úgy távolságot tartunk. Pedig az evangélium mindenkire vonatkozik, és mindenkit be tud fogadni, aki Jézus Krisztust vallja magáénak.
0: Köszönöm szépen. Laci, parancsolj.
7: Én arra szeretném fölhívni a figyelmet, amiben hasonlóságot vélek fölismerni az akkori helyzet meg a mai között. Ugye Antiochia az a Római Birodalom harmadik legnagyobb városa volt. Hogyha a mai Magyarországot néznék, akkor tulajdonképpen Magyarországon Budapest után Antiochia lenne a legnagyobb népességű város. Tehát óriási népességű városról beszélünk. És ott a misszió eredményes volt. Nálunk sokkal kisebb településeken ez a misszió csak döcög. Tehát azon kellene elgondolkodni, hogy mi ennek az oka. Mert nagyon fontos az, amit a Marika mondott, hogy a befogadókészség meg a nyitottság, de miért nem tudjuk ezt fölkelteni? Valamit valószínűleg nem jól csinálunk. Lehet, hogy kihagyjuk a legfontosabb tényezőt. Azt, hogy a Szentlélek segítségét kérve indulunk a misszióba. Mert úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk olyan okosak, meg olyan ügyesek, hogy az ő segítsége nélkül is tudunk eredményt elérni. És ha ő kimarad az ügyletből, akkor gyakorlatilag a kudarc előre borítékolható. Tehát ezt kellene fölismerni, hogy akkor az apostolok a Szentlélek segítségével, a Szentlélek segítségét kérve indultak el. És vajon mi ugyanis csináljuk?
0: Van még 5 percünk szűken, és van egy kérdésünk, ezért kérlek benneteket, hogy nézzük meg először, hogy a belső helyzete után a külső helyzete hogy alakul a kereszténységnek. Herodes üldözéséről szól a csütörtöki leszke. Először Irmuska az első 3 verset olvassa a 12. fejezetből, az apostolok cselekedetéből, a 6., 8. és 12. pedig majd Dénes olvassa.
1: Abban az időben Herodes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is, és ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt.
0: Most nézzük meg, hogy Péterrel mi történt, és ez Dénes olvassa.
9: Amikor Herodes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter 2 bilincsel megkötözve 2 katona között aludt, az ajtót előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt: kelj fel gyorsan! És lehúltak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övezd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt. Itt sokan voltak együtt, és imádkoztak.
0: Hát az Isten megengedte, hogy Jakabot kivégezzék, Pétert pedig megszabadította. Istennek a tervét nem tudjuk, nem látjuk át, de Isten az evangéliummal győztes. Van-e egy rövid gondolatotok még hozzá?
4: Hogy Herodes a meg nem tért zsidóknak akart tetszeni azzal, hogy Jakabot kivégeztette, és Pétert is erre a sorsra szánta. És Herodes úgy gondolta, hogy majd a fizikai erőszakkal meg tudja akadályozni az Úrnak a tervét. Mert hát józanul belegondolva, egy embernek minek 2 bilincs, és az az őrizet, amiben része volt. Nyilván, hogy sejtett valamit, hogy ilyen őrséget tett Péter mellé. És amikor az angyal kiszabadította Pétert, akkor eljutott ugye Mária házáig, ahol imádkoztak. És gondolom Péterért nagyon imádkoztak, viszont mikor Péter megjelent, akkor meg nem akarták elhinni. Tehát ha mi imádkozunk, és bekövetkezik, akkor ne csodálkozzunk, mert azért imádkozunk.
0: Köszönöm szépen. Ma a kereszténységnek a mélyrepülése idején élünk, ezt szoktuk mondani. Az evangélium nincs láncra verve. Bármennyire úgy látszik, hogy az evangélium vesztes lesz egy történeti korban, helyzetben, világban, Jézus Krisztus tudja, hogy hogy lehet ebből kiszabadulni, és hogy lehet győztessé az evangélium. És mi legyünk ennek a győztes evangéliumnak a szolgái. Erre segítsen bennünket az Úr az ő kegyelméből. Amen.
10: Az Apostolok Cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Pál első misszió útja. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Páskújné Kovács Erzsébet, Péter. Én vagyok, Péter. Rám ismersz, Uram. A tűzlelkű, a mindig lobbanó, akit felgyújtott tekintetet fénye, és felgyújtott, aki nem mondott szó. Az ígéretek embere voltam. Szerettem a hangos, nagy szavakat. S most, tagadás éjszakáján, csöndben tanulom a könnyes utakat. Jöjj közelebb hozzám, Mesterem! Hadd mondjam el szívem bánatát. Nem tudok elmenekülni tőle. Mindig hallom a kakasnak szavát, mindig látom a lobogó lángot, a szertefoszló égő nyelveket, mindig hallom a szolgáló hangját. És ahogy megtagadtalak tégedet. Olyan hideg lett ez az éjszaka, olyan távoliak a csillagok, olyan keserű ez az árva magány. Mester, én olyan egyedül vagyok. Máskor beszélt körülöttem minden, a levegő te veled volt tele, általad lélegzett a mindenség, benned virradt a világ reggele. Elveszett a lelkem békessége, a csend helyett most már félelem riaszt. Jöjj közelebb hozzám, Mesterem! Te ismered a tanítványodat. Te tudtál mindent, s szóltál jó előre, hogy a szívem ma éjjel megtagad. Én elfeledtem. Elfeledtem mindent. S most egyedül tanulom a könnyes utakat. Mintha börtön zárna sötéten magába. Szívem cellájában zokog a magány. Egyedül maradtam, Mester. Egyedül. Megtagadtalak ezen az éjszakán. Csak egyszer kérdezd meg, hogy szeretlek-e még. Csak egyetlen egyszer a tagadás után, csak egyszer hadd mondjam, szeretlek, Mester. S elveszett békém, visszatér talán. Mester, hadd mondjam el szívemből zokogva, sokat tanultam ezen az éjszakán.

Mivel vidéken élek, gyakran látogatnak meg minket rovarok. A lakásunkban tévedt bogarak elleni módszerem abban merül ki, hogy eltaposom őket. Egyszerre sajnálom is őket, de persze magamat is. Nyilván magamat kicsivel jobban. Sajnálatos módon olyan helyre merészkednek, ahova nem tartoznak, ezért nincs visszaút számukra. Egy kedves hölgyismerősöm másképp gondolkodik erről. Ő Isten minden teremtménye iránt irgalmas. A minap kedvesen egy papírdarabra terelte a betolakodót, aki történetesen egy skorpió volt, és biztonságban kivitte a szabadba, ahol leélheti természetes élete hátra levő részét. Szép illusztrációja ez az Úr hozzánk való viszonyulásának. Ha kívül merészkedünk a területen, amelyet nekünk szánt, Sátán és társai alig várják, hogy eltapossanak minket. De örömmel tudatosítom magamban, hogy Istennek még az én kedves ismerősömnél is nagyobb szíve van, még ha ezt nehéz is felfogni nekünk. Urunk kiemel minket a rossz döntésekből, amelyek miatt eltaposható helyzetbe kerültünk, és visszavisz mindannyiunkat a fényre. Az ő kezében felfoghatatlan kegyelem és végtelen szeretet vár minket. Az élet tele van döntésekkel. Némelyik helyes, mások tévesek. Néha saját választásaink következményeként olyan helyzetbe kerülünk, ahol úgy érezzük, el vagyunk taposva, elrejtve, vagy elveszve. Talán engedtünk a kísértésnek, vagy makacsul a saját utunkat jártuk, és most ott vagyunk. Sötétség, zűrzavar, szégyen és bűntudat között. De Isten kegyelme nem áll meg ott, ahol mi elrontottuk. Ő nem csak látja a helyzetünket, hanem kinyúl értünk. Nem ítélő ujját nyújtja felénk, hanem a kezét, amely kiemel.

A Biblia nem csak azt mondja, hogy Isten megbocsát, hanem azt is, hogy visszavisz minket a fénybe. Oda, ahol az ő világosságában láthatunk tisztán, ahol újra biztonságban járhatunk. A rossz döntéseid nem a végállomásaid. Lehet, hogy most sárral teli, eltaposható helyzetben vagy, de Isten nem azért hívott el, hogy ott maradj. Ő kiemel, helyreállít, megerősít. Gondolkozz el ezen a három kérdésen. Milyen döntéseket hoztál, amelyek sötétbe vezettek? El tudod hinni, hogy Isten képes onnan is kiemelni? Hol van ma az a fény, ahová Isten vissza akar vinni?

amikor legközelebb ostorozni kezded magad amiatt, hogy úgy viselkedsz, mint egy skorpió, tégy meg egy szívességet magadnak. Fogadd el Isten teljes megbocsátását. Bíz abban, hogy ő bármilyen helyzetből kiment téged. Bevallom, ez lehetőséget ad arra, hogy gyakoroljuk a türelmet. Engedjük, hogy Isten az ő terve szerint irányítsa életünket. Uram, néha eltérek az útról, és olyan helyekre jutok, ahol fájdalom, zavar és szégyen uralkodik. Köszönöm, hogy te nem hagysz ott engem. Köszönöm, hogy a kezed erősebb az én hibáimnál. Húzd ki a mélységből, és állíts sziklára, hogy újra a te fényedben járhassak. Amen.

Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mikeás próféta könyve, 7. fejezet, 8. vers.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Mai vendégünk Semsey Rudolf és Dobai Eszter. Köszönjük, hogy elvállaltátok, és egyébként rutinos nyilatkozók, mivel hogy 2020-ban ti voltatok a házasság hete arcai, úgyhogy ilyen szempontból az ország, vagy legalábbis a keresztény része a magyar társadalomnak megismerhetett, de gondolom, ez szokott szerepelni híradóban, ilyesmi is. Először egy rövid bemutatkozást, ha mondanátok magatokról, és akkor bele is vágunk majd a love story-ba.
2: Igen, én Dobai Eszter vagyok, közgazdász, és hivatalosan főállású anya. És örülök, hogy itt lehetek.
3: Köszönjük.
1: Köszönjük.
4: Köszönjük szépen a lehetőséget. Én Semsey Rudolf vagyok, szintén közgazdász. Egyébként én éttermekkel, rendezvényszervezéssel, rendezvényhelyszínek üzemeltetéssel foglalkozom így a hétköznapokban, aztán esténként meg a négy gyerek nevelésével próbálok egy kicsit a feleségem mellett részt venni.
3: Még egy pár mondatot, hol is vagyunk most?
4: Ez a Vakvarjú étterem családnak a legújabb üzlete. Pesterzsébeten vagyunk, közvetlen a Dunaparton, úgyhogy parádés díszletek között vagyunk, egy nagy csónakháza, ahol rendezvénytermünk is van, illetve egy nagyon szép à la carte éttermünk, egy csodaszép napfényes terasszal.
3: Igen, gyönyörű helyen vagyunk. Hogyan indult a Love Story-tok, Eszter?
2: Régen indult, nagyon régen. Fiatal korunkban ismerkedtünk meg. Én voltam 17 éves, a Rudi 19, mikor az én akkori párom bemutatott egymásnak minket. És hát onnantól kezdve ismerjük egymást, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve alkotunk egy párt, hanem még azért sok évig így éltünk egymás mellett, meg így találkoztunk bulikba, és aztán kicsit később jöttünk össze.
4: Igen, és akkor a Attilát felhívtam, hogy mi lenne, hogyha Eszter összejönnék, akkor már ők elvileg nem alkottak egy párt, de ez a tipikus példa, hogy utána 4 év mosolyszünet volt, úgyhogy Attila addig nem nagyon beszélt velem, de aztán ő is megtalált élete párját, és akkor onnantól kezdve kibékültünk. Egyébként pont egy buliba találkoztunk egy fél percre.
1: Ha most ezt nem mondod, de én rákérdeztem volna, mert ez is egy érdekes situ bizonyos szempontból.
2: Igen, az egy szalagavató volt egyébként a akkori kertészeti egyetemen, ott a Villányi úton, és emlékszem, hogy így bemutatkoztunk egymásnak, és a Rudiba azt fogott meg, hogy nagyon mosolygos volt, örült neki, és utána tűzött el, és legközelebb egy óriási hangfalnak a tetején láttam táncolni, és bulizott, és úgy árad belőle ez az életszeretet és az energia. Úgyhogy ez volt az első benyomásom róla. Aztán többször találkoztunk a családjához is, többször följártam, van 2 húga, akikkel jóba voltam, és úgy láttam úgy az ő életüket is, és aztán
3: mikor később indult be a láb?
1: A 4 év mosolyszünet után, ugye akkor.

0: Tudtok ehhez valami időpontot kötni, vagy ez úgy kialakult szép lassan?
1: Nem, tudunk.
2: Igen.
3: Nem vesző, tudunk. Igen.
4: Hát nekem volt egy fél éves szakmai gyakorlatom Németországban. A főiskolára, a vendéglátó főiskolára jártam. És utána, amikor hazajöttem, akkor nem volt barátom, és valahogy úgy alakult, hogy a Rudi fölhívott engem.
1: Megcsörgettem, ugye? Hogy nincs-e körülbelül megint egy kávét. A kávét nem hiszem, hogy akkor nem. Ittunk volna. De hogy egy italt, és akkor...
0: Egy limonádé.
1: Igen, jó limonádé. És akkor így találkoztunk, és viszonylag gyorsan összejöttünk. Ott az Eszternek az volt a nagy nehézsége, hogy összejöttünk áprilisba, és a Eszter édesanyja szeptemberben lett nagyon beteg. És ez a tipikus, hogy ott vagyunk benne egy ilyen kapcsolat elején, és mondhatni, hogy tüzes szenvedélye, próbálunk a másik iránt érezni, és minél többet találkozni vele, és akkor az Eszter behúzott egy erős kéziféket, hogy most viszont az édesanyám beteg, és nem tud velem találkozni. És egyébként azt kell mondani, hogy nem is voltam elég megértő ebben a szituációban. Tehát, hogy én folyamatosan követeltem, hogy de, találkozzunk. Eszterben mondta, hogy nem tud, és sajnos egy rákkal küzdött édesanyja. Viszont gyorsan kiderült.
4: Szóval ebből volt feszültség már a kezdetekben, hogy a Rudi annyira céltudatos sok mindenben, hogy ő ebben is nagyon céltudatos volt, de ezt azért nehezen értette meg, hogy nekem akkor a család

0: hogy te anyukádat már elnézést, hogy ezt mondom, de ebből a szitúból, mivel te is mondtad magadról, hogy nem volt talán megfelelően megértő akkor, és nyilván 20 év után az ember már máshogy értékeli 20 évvel azelőtti önmagát, de ez egy gyönyörű tulajdonság, hogy a anyukának ilyen fontos szerepe volt, hogy tudtad, hogy az az első ebben a szituációban, és ez tényleg nagyon tiszteletre méltó.
1: Igen, és tényleg hihetetlen módon szépen ápolták így a nővérével, és amikor rákövetkezendő nyáron meghalt az édesanyja, akkor nem sokkal később már ott voltam, hogy akkor mi lenne, hogyha ha együtt élnénk később. És
2: tehát nem adtad fel.
1: De azt gondolom, hogy nem én voltam ebbe az erősebb. Tehát, hogy tényleg összeteltem a két kezem, hogy a gondviselés ott volt velem, és akkor nem szakadt meg a kapcsolatunk. Mert nagyon nehéz volt az Eszternek, és mellette van egy nyomás, hogy az édesanyja beteg, és van egy másik nyomás, egy ifjú kamasz gyerek, aki folyamatosan tolja, hogy de találkozunk még többet, és hogy mégis ezt így valahogy átvészeltük mind a ketten, azért ez egy, az egy, az egy csoda.
0: Akkor nem szokványos love story indulás, bocsánat, hogy mondjam, mert ez tényleg.
1: És azt kell mondanom, hogy a szenvedély nem is akkor indult be, hanem sokkal, tehát pont emiatt szerintem valamennyivel később.
2: Igen, igen. Igen, ez volt 99-ben, amikor az anyukám meghalt, úgyhogy ott is kellett azért egy idő, ott meg ugye a nővérem maradt az apukámmal, az meg azért volt nehéz szituáció, hogy akkor én meg otthonról eljövök, ő meg otthon marad az apukámmal, a nővérem. Tehát az is egy kicsit ilyen lelki vívódás volt, de ebben is elég határozott voltál. És aztán végül is 2001-ben volt az esküvőnk, úgyhogy... Uh-huh.

0: Mi volt, ami megragadott az Eszterben? Jó ezeket felemlegetni.
1: Igen, nem tudom, hogy a Eszter iránt ugye első pillanattól volt egy erős vonzalom. Tehát, hogy az embernek szerintem vannak olyan kis ilyen belső ihletek, vagy nem tudom, gondolatok, vagy ilyen kis apró napfénysugarak, amik így meglövik, és akkor éreztem, hogy az Eszterrel nagyon szívesen élnék együtt. De szerintem vagyunk így, nem? Tehát, hogy így persze ilyet nem mondhatunk, keresztény emberek vagyunk, de mondjuk ma már minősítünk úgy embereket szerintem, bocsánatot kérek, hogy úristen, ezzel az emberrel le tudnám élni az életem, nem? Tehát, hogy ma már szerintem az egy nagyon nagy dolog, tehát hiába csinos egy hölgy, meg olyan jó Abszolút. Pofa, meg jót táncolok, de hogy elbírnék-e vele élni egy egész életet?
2: Teljesen jogos a kérdésed, és ha hozzánk házassági gondozásra jön egy fiatal pár, akik össze szeretnének házasodni, illetve még a kapcsolatuk elején, ha megtisztelnek a bizalmukkal, amikor még érzik, hogy kezd komolyra fordulni, vagy szeretnék, hogy komolyra forduljon, akkor azt szoktuk kérdezni tőlük, hogy el tudod-e képzelni, hogy most így, ahogy van, minden változás nélkül, le tudod vele élni az életedet.
1: Így van.
2: Mert hogyha azt mondod, hogy igen, szeretném, de meg kéne változni ebbe, abba, amaba, akkor mondjuk, hogy gondoljátok át, mert akkor itt valami bibi van. Tehát,
1: igen, és pánikhelyzetben, mikor ott vagyunk, igen. Az ember megint vissza, hogy az eredetihez. Tehát olyan nagy változásokat ne kerüljünk a másiktól. És igen, mi is ugye egyes felkészítésben részt szoktunk venni, és hogy ott is ezt látjuk, hogy ilyen túl sok olyan változást adnak a másiknak a szájába, hogy aztán majd ettől működőképes lesz, de nem. Tehát, hogy alkalmazkodni, nagyon fontos, hogy alkalmazkodjunk, de hogy az első pillanattól el tudom-e képzelni, hogy le tudom-e élni a másikkal, szerintem ez egy ilyen fontos dolog. És nekem ott volt, tehát az Eszterrel le tudtam élni, és azonnal gondolkoztam ezen, de valószínűleg meg egy túlságosan racionális fazon vagyok. Tehát, hogy SWOT analízist készíteni mondjuk egy nőről, az nem túl illedelmes, udvarias dolog, de hogy az Eszterben azonnal ezt észrevettem.
0: Azt mondtad, hogy a gondviselés ott volt már akkor.
1: Nagyon.
0: Akkor is tudatos volt az Isten hited, ebből fakadt, vagy pedig ez ilyen ösztönös... Volt egy keresztény háttered? Erre is szeretnék rákérdezni.
1: Hát a szüleim

0: nél természetes volt, hogy otthon beszélünk az Istenről, de nem voltunk gyakorló katolikusok, ráadásul édesanyám református, tehát ez a tipikus, hogy húgaim reformátusok,
1: igen,
0: lettek,
1: én ismerős,
0: meg katolikusak apua. És nekem annyi volt, hogy én a kis utcakölökként jártam a töltést a 11. kerületben, és volt egy idős bácsi, aki ott pingpongozott mindig a fiatalokkal, és amikor hallotta, hogy éppen hittarra járok a 80-as évek végén, akkor mondta, hogy menjek fel hozzá. Hát azonnal mindenki arra, hogy valami videót megnézzünk. Hát mindenki gondolta, hogy hát ez egy kis cukros bácsi lehet a javából. Úgyhogy anyám mondta, hogy szívesen beszélne ezzel a bácsival, és mondta ez az ember, hogy ő pap. Aha. És egyébként egy bencés szerzetes volt, Isten nyugosztalja, most halt meg fél éve Tibá, és nagyon sok fiatalt felkarolt azzal, hogy pingpongozott, és mellette grafológiával foglalkozott, úgyhogy felmentünk hozzá, és le kellett írni egy rövid kis részletet, és azzal kapcsolatosan elkezdett beszélni az istenhitről, ezt elkezdtem mellette minisrálni, és így kerültem közelebb az egyházhoz, és ugye máig azért ott vagyok, mert hogy ugye a plébániai képviselőtestületben vagyok, illetve áldoztatok is, meg hát sok más dologban részt veszek, például most nyáron a plébániai tábort szerveztük, ez is egy nagyon izgalmas volt, 220-an voltunk ott, tehát hogy sok minden megpróbálok aktív szerepet
1: vállalni. Ez csak növekedett a hithez való kapcsolódásod?
0: Igen, tehát szerintem a hithez való kapcsolódásnak fontos része az egyházhoz való kapcsolódás, tehát hogy valamilyen felekezet, egy közösség ott legyen mellettünk. Persze a hitünket azt nem a közösségben, vagy a közösség által kell megélni, de én mégis azt gondolom, hogy a hitünknek egy olyan része az, hogy közösségben együtt megélni, együtt vidáman, boldogan megélni, az egy plusz lehetőséget ad ahhoz, hogy könnyebben tudjunk az egyházhoz kapcsolni. Tehát azért a ravasz volt a jó Isten azzal, hogy nem tudást adott nekünk, hanem csak hitet. És azért ezért a hitér úgy, ahogy a házasságban is folyamatosan dolgoznunk kell, hogy együtt maradjunk, ugyanúgy a hitünkért is folyamatosan dolgozni kell, és együtt könnyebb ezt megtenni.
1: Olvastam rólatok, hogy gyakran imádkoztok esténként is együtt, és ha jól vettem ki, akkor te inkább a mi atyánkot mondod, Eszter meg a saját szavaival imádkozik. Neked milyen a személyes kapcsolatod az Istennel?
2: Én tulajdonképpen belenőttem, tehát a mi családunk az katolikus, mi inkább az anyukámmal, nővéremmel jártunk el templomba, de nem volt az a nagyon szoros kapcsolódás, tehát akkor közösségben nem tartoztam, viszont megvolt ez a rendszeres jelenlét és az imák, és nekem valahogy úgy alakult, hogy megismerkedtünk a Rudival, az nekem egy ráerősítés volt, hogy akkor már ketten tudjuk csinálni, és hogy együtt, és tudjuk, hogy egyfele haladunk. Sok olyan történetet hallottam így a barátnőimtől, hogy ugye olyan párt választottak, aki nem volt vallásos, akkor az olyan küszködés volt. De hogy nekünk ilyen szempontból óriási szerencsénk, vagy a gondviselés tényleg, hogy mind a ketten ugyanabba az irányba haladunk. És nekem aztán, mikor gyerekek lettek, valahogy ott lett mélyebb és szorosabb az Isten kapcsolatom. Lehet, hogy talán azért is, mert ez így tudatosult bennem, hogy hát a gyerekeknek át kell adni, és hogy ők is lássák a példát. Meg ugye a közösséghez is egy 10-11 éve tartozunk egy házas közösséghez. Tehát az is nagyon-nagyon sokat lendített nekünk az Isten kapcsolatunkon. És valóban így van, hogy szoktunk imádkozni esténként. Ha szerencsénk van, akkor ugye a gyerekekkel együtt, amit most már azért nagyon nehéz, hogy már 19 éves a legnagyobb, aztán 17 éves, 13 és a legkisebb 9, tehát hogy most már azért nem minden este vagyunk otthon, így teljesen hatan, de azért igyekszünk mindig, vagy ha olyan esemény van, hogy valakiért kell imádkozni, akkor össze szoktunk gyűlni, és akkor megbeszéljük, és ez is egy ilyen jó erősítő dolog, tehát hogy tudjuk egymást építeni ezzel.

0: te szívedben levő hit, meg a vállalkozásba vetett hit, ez hogy tudja egymást támogatni, vagy esetleg, ha erről a háttérről mondanám valamit, és persze a vállalkozások is érdekelnek bennünket, vagy hogy mit csinálsz, meg majd az Eszter terve is.
1: Igazából nekünk most 10 éttermünk van, és mellette ugye rendezvény gasztronómiával foglalkozunk, a Pesti Vigadóban, a Várkert Bazárban, a Ram Kolosszomban, a Szép Műszeti Múzeum és sok más helyszínen vagyunk kéteringesek, akik a rendezvényeknek a gasztronómiai szolgáltatását biztosítják. Vagyunk majdnem 400-an, tehát így a cégcsoportban, tehát viszonylag nagy, nagy vendéglátóipari vállalkozás. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Van az a, azt hiszem, a Villai Szent Teréznek van az a mondása, hogy úgy imádkozz, mintha minden Istenem múlna, de úgy dolgozz, mintha minden rajtad. Én a vállalkozásommal kapcsolatosan sosem kértem semmit az Istentől. Tehát maximum azt, hogy adjon erőt, eddig kértem. Szerintem az nagyon fontos, hogy a hála viszont ott legyen. Tehát, hogy megfordítva ezt a dolgot, hogy köszönjön meg a jó Istennek, hogy adott erőt, adott egy jó társat ebbe, aki nem piszkált, nem nyomott, hanem tudta azt, hogy amikor 2003-ban ezt a vállalkozást elindítottuk, akkor azért nekünk is jó néhány évig veszteséges volt. Tehát amikor csinál valaki egy vállalkozást, akkor például nincs ahhoz kedve, hogy hazamegy, és akkor még a vállalkozás gondjairól beszéljen, hanem pont ki akar kapcsolódni, és pont egyszerűen csak el akar otthon lenni, ugye? Tehát ez a legnagyobb baj, amikor otthon még, akkor még spirálozzuk az agyunkat, és egyszerűen
0: esetleg fekülni. Már pedig egy vállalkozás azért ilyen, tehát egy alkalmazott, az máshogy gondolkodik egy vállalkozó.
1: Igen, én tudok kapcsolni. Nekem nagyon nagy szerencsém, hogy én hazamegyek és tudok kapcsolni. Nagyon ritkán van az, hogy akkor nem. Valószínű, az agyi kapacitásom kicsi, és akkor ilyenkor vagy a családban, vagy a vállalkozásban.
0: Én is azt szoktam mondani, hogy a férfi jó, hogyha legalább egy dologra jól tud koncentrálni.
1: Igen, és akkor otthon csak akkor a gyerekek, vagy a feleségem van, és akkor van a vállalkozás. De hogy szerencsés vagyok abban tényleg, hogy az Eszter nem piszkált ezért, vagy nem nyomott, és mindig csak annyit, amennyit én elmondtam neki, ahhoz kapcsolódóan kérdezett. És
0: ráadásul akkor szakmabeliek.
1: Igen,
0: hogy a közgazdász oldalról.
2: De én láttam rajta, hogy nem esik jól, szóval, hogy egy-egy sztori, amit így félfüllel hallottam, hogy megkérdeztem olyan kelletlenül, hogy néhány dolgot elmesélt róla, de aztán már nem firtattam tovább, hogy igen, hogy volt ez. De szerintem mindenki más, tehát viszont nem vannak olyanok, akik meg azt szeretik, ha otthon egy kicsit úgy elmondhatják, vagy úgy kiadhatják magukból, és akkor nyugszanak meg. A Rudi nem ez a típus. Tehát
3: akkor a Gary Chapmanre rátérhetünk, hogy kinek mi a szeretet nyelve, mert hogy ez eléggé fontos dolog volt az életetekben, amikor erre rájöttetek, hogy kinek mi a szeretet nyelve.
2: Igen, bár akkor még szerintem nem tudatosult ennyire, nem, hogy ezt így hívják, hogy szeretet nyelv. De valóban, amikor megismerkedtünk ezzel a módszerrel, akkor mi is megcsináltuk a tesztet, és igen, érdekességek jöttek ki, hogy teljesen más a szeretett nyelvünk. A Rudinak nagyon fontos az érintés, és a minőségi idő. Ő szeret sok mindent így együtt csinálni. Nekem pedig a szívesség az, ami az első szeretett nyelvem. Én például nagyon szeretem, ha mondjuk ő látja, hogy mi a munka, és akkor megcsinálja anélkül, hogy kérném. Tehát például a gyereknevelésben is.
3: Ez nagyon ritka a férfiaknál, nem?
2: Igen, hát nem tudom.
0: Hát én ezt elkezdtem tudatosan gyakorolni, hogy akkor elmosogatok, az mindenem ellene bizserget úgy magamban. De hát akkor a feleségem akkor megkérdez, hogy esetleg vannak terved estére, vagy mi történt, tehát mert ez, de hát most már nem kérdezi meg, mert most már elég gyakori, hogy elmosogatok.
2: Igen. Tehát ez egy új dolog volt nekünk, hogy akkor ezt így tudatosítottuk magunkba, hogy mik a szeretett nyelvek. És hát tényleg az a lényeg, hogy mit érez a másik, ezt úgy könnyű kimondani, de mikor szerintem ott vagyunk a való életben, akkor nagyon nehéz néha ezt valahogy megvalósítani, akár a gyerekeinknél is, hogy tudjuk, hogy ki mit szeret, és valahogy... Szóval nehéz. Tehát mindig oda kell figyelni, és mindig tudatosnak kell lenni ebben.
3: És akkor ti ilyen tudatosak vagytok a házasságotokban már egy idő óta?
0: A fenntartását illetően, ugye a love story és annak a...
1: Igen, szerintem az egy nagyon izgi dolog a Gary Chapmanhez visszatérve egy másodpercre, hogy azért volt átütő, amikor ezt olvastuk, hogy tudatosult bennünk, hogy ami számomra jó, az egyetem biztosan másiknak is jó. Tehát, hogy ne sértődjek meg azon, hogy az Eszterrel az, amikor odabújjak a tévénézés kellős közepén, és nekem jól este ott, nem tudom, csak úgy kézenfogva, vagy átölelve, vagy összebújva nézni a tévét, az neki egyáltalán a komfortzónája. Tehát, hogy neki nem esik jól, vagy évekig nem fogta meg a kezemet az utcán, ma már ezzel nem problémázik. És egy egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem szeret, hanem neki ez nem az ő szeretet nyelve. És egyébként az üzletéletben is parádésen működik, hogy próbáljunk meg a vendégeink nyelvét megtanulni, és hogy mi a szüksége a vendégünknek, és nem pedig azzal foglalkozni, mi az, amit el akarnék adni neki. Tehát, hogy az amerikai fogyasztói társadalom erre épül, hogy először megnézi, hogy mire van szüksége a célcsoportnak, és ez szerint alakítja ki a saját portékáját. Mi magyarok meg fordítva kezdünk, mi kitaláljuk a portékát, aztán meg vagyunk sértődve, hogy senkinek nem kell. Tehát, hogy ez egy, szerintem egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon más gondolkodásmód. De ha innen nézzük a szeretet nyelvet, és nem is az a fontos, hogy pontosan kinek mi a szeretet nyelve, mert biztos, hogy nincsen mindenkinek kizárólag egy szeretet nyelve, de mondjuk egy csomó hölgynek ugye az ajándék milyen fontos szeretet nyelv, az Eszternek például az ajándék egyáltalán nem, de hogy az, hogy otthon esténként mindig letörlöm a pultot, úgy törlöm le, ahogy szereti. Tehát ez is egy fontos dolog. Nem lehet ez csak úgy összeviszélni, áttörölgetni, tehát hogy ennek megvan a saját kis és formációja.
0: És gyakran port törölgetsz otthon? Hát én is tanulok, kérdezve
1: téged. Nem, de hát ez, hogy részt veszek otthon a házi munkában. Igen. Vagy például az is egy tipikus dolog, hogy a férfi hazamegy, és akkor lehuppan a kanapéra, mert hogy egész nap dolgozott, míg az asszony otthon volt a gyerekkel. De az otthoni munka a gyerekkel, az se könnyű dolog. Kedves férfiaknak szeretném mondani, hogy próbáljanak csak egy napot otthon tölteni 8 órát a síros gyerekkel. Tehát, hogy azért ez nem egy egyszerű, könnyű dolog. Tehát, hogy ő is szívesen lehuppanna a kanapéra. Tehát, amikor hazamegyünk, akkor nekünk is részt kell vennünk még az otthoni munkában. De lehet ezt játékosan beosztani, hogy egyik nap az egyikünk terít, a másik nap meg fürdeti, tehát hogy, de hogy ez egy ilyen végtelen jó harmóniában megy, és arra törekszem, hogy legyek jóba a másikkal, azáltal tudok jóba lenni, hogy azt teszem, ami számára fontos, és ha mindig ez van a fejem, hogy örülne a másik, hogy megcsinálnám ezt, örülne, hogyha megvenném, örülne, hogyha átölelném, ha mindig ez van a kis buksinkban, akkor biztos, hogy sokkal könnyebb lenne, és ne pedig arra gondoljunk, hogy nekem fontos lenne átölelni, akkor örüljön annak, hogy átölelem.

0: mivel hogy most belemélyedtünk egy kicsit Gary Chapmannek a családi tanácsába, de jó, pont még ugye öt fő szeretetnyelv megnyilvánulást fogalmazott meg, ami a házasság fenntartásában nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk azokban. Érdemes, hogy utána nézni ennek, mert tényleg itt beszélünk róla, és hogy ti magatok mondjátok, hogy ez mennyit jelent a házasságotok fenntartásában, egymás jobb megértésében, és nyilván azért is lett ez az író világhírű, és most nem akarjuk reklámozni ebben kicsit, a műsorban, de ezért kicsit reklámozok, mert igenis pont erről szól a műsor, hogy egy házasságot hogy lehet sok ideig fönntartani, és azért is írtam meg ez az író ezt a könyvet, pont ezzel a úgymond hátsó szándékkal. Tehát a tudatosság, és ez itt már sokszor előkerült, nagyon fontos ugye a házasságban, és sokan úgy gondolják, hogy hát már elmúlt a szerelem, nincs meg az az érzés, és akkor nem tudunk mit kezdeni egymással. Pedig pont ez a fantasztikus, hogy ilyen is ezen dolgozni kell, keményen időnként.
1: És igazából ez a műsor tényleg azért is alakult meg, mert arra szeretnénk fókuszálni, hogy amikor úgymond az a lángolás elmúlik, az azután jövő kihívásokat hogyan tudjuk együtt. Van egy nagyon jó szlogenetek, hogy csapatjáték szerelemmel. Amikor az első kihívások, a nagyobb kihívások, hadd fogalmazzak így, jöttek az életetekbe, akkor azt hogyan sikerült? Esetleg egy sztorival vagy élő példával, ha tudjátok ezt illusztrálni?
2: Hát szerintem az elsődleges volt az a gyermek megszületése, és mikor a kettőből lesz ugye három, szerintem az az elsődleges konfliktus forrás, mondjuk az esküvő után, hogy kit hívjunk meg az esküvőre, az is egy ilyen. De tehát, hogy a gyereknevelésben vannak szerintem a legnagyobb konfliktusok egy ifjú párnak. És hát nekünk is azért nehéz volt, amikor megszületett Anna lányunk, akkor rájöttünk, hogy sok minden máshogy gondolunk így a gyerekneveléssel kapcsolatosan. De nekem úgy érzem, hogy azért szerencsém van a Rudival, mert ő tényleg elég gyakorlatias, és ő mindig ez a probléma megoldó. Tehát amikor mondjuk pici volt a lányunk,
3: nincs és... probléma, csak feladat.
2: Feladat aha, megoldó.
1: Igen. Nagyon jó megközelítés. Igen. Abszolút bibliai.
2: És mondjuk amikor a lányunk pici volt, és még éjszaka is sírt, és folyamatosan ugye vinni kellett éjszakánként, akkor nem az volt a feladat leosztás, hogy én fogok vele éjszaka foglalkozni, ő alszik, mert ugye dolgozik, hanem ugyanúgy kivette az éjszakai feladatokban is a részét, sőt néha volt, hogy ő többet éjszakázott a lányunkkal.
3: Jó, de azért emlékszem egy olyan szituációra, hogy az Anna pici volt, néhány hetes, és napok óta nem aludtunk, ez a tipikus, aha, hogy próbálod lefektetni, pillanatra, amikor érzed, hogy megnyugodott, igen, akkor elaludt, lépsz hátra, megrecsen a parkettó, újra mozog, és akkor már tudod, hogy megint másfél-két óra sírás lesz. Uh-huh. És akkor mondtam egyszer az összenek, hogy fogd meg az Annát, mert földhöz vágom, én ezt nem bírom tovább. Tehát van az ember, mikor így elfogy a türelme. De igen, mert ugye ráadásul mindig azt gondolják, hogy a jegyes felkészítésen szoktuk azt a példát mondani, hogy az összes romantikus filmnek ugye az a vége, hogy összejön az ifjú pár, mm-hmm, csókolóznak egyet, és akkor így
0: happy end,
3: és happy end. Pedig hát onnantól kezdődik a munka, tehát a feladat. Igen. Ugye ez ilyen vicces dolog. És a gyerekvállás, és mindig azt gondolják, hogy hát éppen nem vagyunk olyan jóban a másik, majd a gyerek megoldja a kérdést, és ez nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy gyereket vállaljuk, az nagyon biztosnak kell lenni a másikban, mert a gyerek az egy csomó konfliktus forrása.
1: Akkor ezeket sikerült megharcolnotok, vagy hát átlépnetek rajta?
0: Vagyunk, igen, és láthatólag nagyon jól.
1: És ez a négy gyerek vállalás, ez tudatos volt?
2: Az elején igen, tehát mikor összejöttünk, akkor megbeszéltük, hogy én mondtam, hogy én négyet szeretnék. Aha. Te is mondtad, ugye? Neked is négy volt.
3: Igen.
2: Neked is
3: csak
2: négy volt.
3: Csak én a negyediket örökbe fogadni szerettem volna.
2: Uh-huh. Igen, igen, tehát Rudinak más élt a képzeletében. És Aztán így, én azért szerettem volna sokat, mert nekem egy nővérem van, és ő is volt, hogy kiment külföldre, úgyhogy én ilyen kicsit egyke voltam otthon, és azt nagyon nem szerettem, úgyhogy hogy inkább nagy család és sok testvér. És aztán születtek a gyerekek, és a harmadik után így megálltunk, tehát hogy olyan jó volt, meg úgy kerek volt, és akkor... És ugye úgy szerettük volna, 2 év van az első 2 gyerek között, aztán 4 év van a harmadiknál a korkülönbség, és akkor úgy lett volna jó, hogy viszonylag hamar jön még egy a negyedik. De valahogy húztuk az időt, meg úgy olyan jól éreztük magunkat, meg hát azért éreztük, hogy úgy kimaxoltuk így az erőnket. Nem volt nagyon nagy szülő, keveset tudtak segíteni, nővérem néha tudott, Rudi apukája tudott néha vigyázni, de úgy fixen nem volt, akire tudtunk számítani. És aztán meg már nagyon szaladt előre az idő, és hogy mi legyen, hogy legyen, és ott megtorpantunk egy kicsit. És volt egy este, azt hiszem a szülinapon volt, mikor elmentünk vacsorázni, és hogy ezt most már tegyünk pontot az ügy végére, most legyen negyedik, vagy ne legyen, beszéljük meg. És végül azt beszéltük meg, hogy vágjunk bele, legyen.
0: Hát de... a legjobb pont egy születésnapon megbeszélni ezt, már mikor neked
2: oda ott megbeszéltük, de akkor már kiderült, hogy már fölöslegesen beszéltük meg, mert már ott volt. Ott volt.
1: Gyönyörű.
2: Igen. Úgyhogy jól, minden szuperül alakult. És
0: ezt a gyermeknek is elmondtátok, hogy ő kitüntetett ilyen szempontból, hogy...
2: Tudja ő.
3: Tudja. Ő is viselkedni. Persze. Szerintem egy kicsit túlságos.
0: Nagyon aranyos.

0: Amikor úgymond a műsor előtt készültünk belőletek, elhangzott egy olyan mondat, hogy amikor voltak konfliktusok a házasságban, hogy az, hogy szentségi házasságot kötöttetek, az mindig egy olyan erős, biztos alapul szolgáltatik a megtartó erőként a kapcsolatotokban, hogy erről esetleg mondanátok valamint, mert bocsánat, én azt látom, a mai generációban a fiatalok nem merik elkötelezni magukat, vagy felelősséget vállalni, kibújnak alól, és nem akarom a fiatalokat vállalni, bocsánat, de sajnos ez azért mégis statisztikailag is így van. Tehát, hogy erről azért jó lenne egy pár mondatot mondanátok.
1: Egyébként szerintem most itt nagyon jó generáció van. Tehát, hogy én tanítok egyetemen is, és én nagyon élvezem a mostani fiatalokat. Az tény, hogy nagyon másképp kell velük beszélni, nagyon más az ő nyelvük, de hogyha kellően motiváltak, és valami nagyon izgatja őket, akkor abban úgy iszonyú erősen belállnak. Tehát jó látni azt az erőt, ami bennük van. És hiszem, hogy azért ők a házassággal kapcsolatos, és hasonlóan fognak majd gondolkozni. De az tény, hogy ez egy életre szóló döntés. Tehát, hogy ez azért az egésznek az alfája omegája, hogy ugye mi hiszük, hogy egyszer lehet szentségi házasságot kötni. Tehát azt jól meg kell gondolni, nem a végletekig, mert az sem működik, igen, hogy akkor keressük a 150%-os biztonsággal azt, hogy a másik a párunk, de hogyha ott vagyunk, és el tudjuk képzelni, hogy vele le tudom élni az életem, és mind a ketten dolgozunk azért, hogy ez egy ilyen jól működő dolog legyen. Tehát ez mindig azt szoktam mondani, mint a léghajó, amikor állandóan kell bele a meleget rakni, hogy emelkedjen felfele, és olyan nincsen, hogy azt egyszer feltöltöttem meleg levegővel, és akkor az úgy is marad, és a világ végéig el fog tudni ezt billegni, vagy libegni. Tehát nekünk is folyamatosan dolgoznunk kell ezért, és akkor az nem szinten tartható, hanem egyre erősödhető. Tehát, hogy én azt érzem, hogy az ifjú párok nagyon a gyerekre kezdenek el fókuszálni, ami tök természetes, tehát mi is sokat beszéltünk erről, hogy ugye hitünk szerint a párunk lenne a legfontosabb. De van az az életszakasz, amikor ha megkérdezzük és őszintén válaszol rá mondjuk apa, anya, akkor azt mondja, hogy nekem a gyerek az sokkal fontosabb, mint a párom. Uh-huh. És abban az egy pillanatban ez elképzelhető. Itt az a legfontosabb talán, hogy tudjam azt, hogy a gyerek el fog menni, el fog költözni, és mi körön kívül leszünk. Tehát ne dolgozzunk azon, hogy az ő családjuknak egy fontos része legyünk, hanem igen, mindig támaszkodhatnak ránk, mindig visszatérhetnek, de mi az ő kis családjának a körén kívül leszünk, és akkor ott a másik lesz a fontos, az életünk párja. És én ma azt tudom mondani, hogy ma jobban szeretem az Esztert, mint mikor mondjuk megismertem, vagy a kapcsolatunknak akár az elején is, amikor egy ilyen szenvedély tüze ott ég bennünk. Sokkal mélyebb a szeretetem, és azt is gondolom, hogy ez egy szerelem a javából. És talán, ha ezért dolgozunk folyamatosan, és arra készülünk, hogy mi lesz, amikor a gyerekek majd kiröppennek a családi fészekből, és akkor hogy tudok a másikkal közös programokat csinálni, hogy tudok együtt élni, hogy lehet béke, hogy lehet ez akkor is még egy ilyen építkezős kapcsolat, hogy együtt nem egy meg egy, az nem kettő lesz, hanem többszöröse ennek a kettőnek, tehát mondjuk akár 4-5, hogy nem összeadódik, hanem sokkal inkább összeszorzódik ez a két embernek a gondolatai, tulajdonságai, vagy a szeretete, akkor az egy jó dolog lehet.

0: Csak az elején mondta a férjem, hogy Eszter is készül valami újabb vállalkozásra, erről, hogyha hallhatnánk valamit.
1: Hát én most cukrásznak tanulok. Ugye, hogy most már nagyobbak a gyerekek, azért van valamennyi időm. Úgyhogy még gyakorlatilag egy év, mire én végzek, és hát ezzel kapcsolatosan vannak azért álmaink. Nem is csak nekem, illetve nekem az, hogy tényleg effektív tudjak dolgozni. Ez az édességszeretet, ez belőlem fakad, én nagyon szeretem az édességet, viszont így el vagyok nyomva a családba, mert a családunk az olyan, hogy nem édes szájú. Talán a legkisebb Balázs fiunk még ő szereti, de a többiek nem annyira, és akármikor sütök otthon, vagy csinálok egy süteményt, az alig fogy el, tehát
2: gyakorlatilag... Nincs sikerélményem.
1: Igen, nem volt sikerélményem. Sőt, amikor palacsintát sütök, akkor egy-kettő elfogy, amit én és a Balázs megesztek mondjuk nutellásan, és a többit ők tejföllel és sonkával szokták enni. Ez történik, ami nagyon jó, mert hát nyilván nem kell tőlük megvonni az édességet, de tehát én meg ezt szerettem, és ezt szeretném majd a jövőben is csinálni, úgyhogy vannak ilyen terveink.
3: De anyák napján mindig elmegyünk cukrászdába.
1: Ez az ajándékom, igen.
3: Ez egy fontos ajándék.
1: Ez így igaz.
3: Meg azért viszünk az a süteményt, meg ugye most itt mi is fogunk még idén egy cukrászdát is, és tök izgalmas. Uh-huh. Úgyhogy most állandóan együtt kóstolunk, tesztelünk más cukrászdáknak a süteményét.
1: Nagyon jó időszak.
3: Ezt nagyon várja, most már az üzlethelyiséget is, most már elkezdtük tervezni, úgyhogy holnap is megyünk, és megnézzük, átbeszéljük, hogy mi lesz ott a koncepció. Meg nálunk a közös étkezések egyébként nagyon fontosak, tehát hogy mi erre nagyon nagy hangsúlyt
0: családilag fettetünk. Otthon minden nap együtt étkezés
1: igen.
0: van?
1: Tehát a vacsora az mindig fix volt nálunk. Uh-huh. A reggeli az nem annyira megoldható, de a vacsora az igen, és amikor a gyerekek kicsik voltak, meg most is, hogy nagyok, az amikor mindenki otthon van, vagy aki otthon van, az egyszerre eszik.
3: Egyszerre
1: vacsorázik. Uh-huh. Igen, igen. És hát nem is, tehát nem az, hogy főzök minden este, tehát nem meleget teszünk, de amit teszünk, azt együtt, és akkor a vacsora asztalnál, és közben beszélgettünk, meg egy csomó mindent mondanak el a gyerekek, hogy kivel mi történt, meg ezek azért ilyen hosszabb, ilyen egy órás, másfél órás étkezések szoktak lenni.
3: És nincs mobiltelefon az asztalnál, tehát nincs mobiltelefonozás. Egyébként ezt az egyik, tehát az éttermünkbe is bevezettük, hogy minden évben van egy ilyen egyhetes intervallum, hogyha a gyerekek és a szülők együtt belerakják egy dobozba a telefonjaikat, és vállalják, hogy nem veszik ki az étkezés alatt, akkor a gyerekmenüt ingyen kapják. Tehát, hogy pont azért, hogy próbáljanak, mert ugye akaratlan is ez a kütyű, ez arra van kitalálva a pszichológusok által, hogy mindig azonnal napra készek legyünk, megosszuk Facebookon és társaik, és
2: most ezt teszem a vakvarjúban.
3: Igen, ez elképesztő. Igen. De hogy valahol tökre természetes, hát nem tudok haragudni a gyerekekre sem, vagy akár magunkra sem. Tehát a WC-re magunkkal visszük.
2: És ezt már bevezetétek, ha jól értem?
3: Igen, ez már több éve csináljuk.
2: Vagy az éttermeitekben bevezetétek.
3: Igen. Hát ezek mindig egy ilyen akció van, tehát ilyen egy-egy hétre.
2: És hogy fogadják az emberek? Mert ez kicsit azért a magánszférájukban egy finom kis nyomás, vagy hogy mondjam, tehát hogy fogadják, hogy veszik ezt?
3: Ez nem kötelező ebben játékban részt venni. Tehát valaki részt vesz ebben, akkor megkapja ezt a lehetőséget. Nagyon érdekes, hogy ugye ez családoknak van meghirdetve, de sokszor valahogy ifjú párok azt mondják, hogy játékból nem kaphatják meg azt a dobozt. Tehát, hogy ezért egyébként mindenki érzi ennek a problémáját. Tehát, hogy túlságosan kötődünk ehhez a telefonhoz. És valahogy az pont az emberi kapcsolatainkat meg így háttérbe szorítjuk. Tehát azért egy szomorú dolog, amikor a egyik pár, egyik tagja a másiknak egy Facebook messengeren keresztül üzen ahelyett, hogy kiordítana, vagy odalépne hozzá, vagy megszólítaná. Tehát, hogy ezek sajnos...
0: Vagy, hogy szeretlek, meg gratulálok. Miért kell ezt kirakni igen. Facebookra? Én sem értem.
3: Igen. Igen. Uh-huh. És ahelyett, hogy normálisan odabújra a másikhoz, és azt mondaná, hogy nagyon szeretlek, és nagyon jó, hogy együtt élünk. Tehát, hogy egyébként igen. Tehát, hogy így nagyon így kifele él az ember, és ebbe a kütyük nagyon-nagyon sokat rontanak a helyzetünkön. Úgyhogy jól fogadják, és, uh-huh. és nem az ingyen menükért jönnek be, hanem tényleg a játékot látják, és a probléma súlyosságával. És az is jó dolog, hogy mi már merünk erről beszélni. Tehát régen ezt mindig előnynek láttuk, hogy a gyerek, jaj, de hogy 3 évesen tudja használni a tablettet. Uh-huh. Könyörgöm, az a gyerek, ha 10 évesen kezdeni el használni, akkor sem lesz mennyivel lemaradva. Tehát nem azt jelenti, hogy hirtelen mindenki informatikus akarna lenni. Gond nélkül beosztatja később. Viszont azt látni, amikor az étterembe beül egy család, és kirakja elé a telefonját, és elkezdi a kis YouTube, nem tudom, rajzszíneket vetíteni, az olyan borzalmas nézni is. Igen. Tehát nekünk például az éttermeimben vannak gyereksarok, hétvégén mindig vannak óvónénik, akik ott foglalkoznak a gyerekekkel. Tehát, hogy ne a telefon legyen az a kis babysitter, aki úgy leköti a gyereket.
1: Régen ez ugye a televízió volt.
0: Igen. Igen.
1: Uh-huh. Tévét nézett mindenki, és...
2: És de azt legalább együtt nézték, itt meg mindenki külön-külön babrálja a kütyüjét.
1: Igen, igen, ez is igaz, de az is azért nagyon lekötötte az embert. Tehát,
3: de mi is, tehát azt gondolom, hogy szükség van telefonra, tehát mert azt gondolják, hogy akkor igen. nincsen, nem, hát levelezünk róla, dolgozunk rajta, iszonyú nagy segítség, tehát hogy tényleg fantasztikus, de hogy ennek van egy csomó olyan hátulütője, amit egészségesen kell használni, és ennek például fontos része az, hogy étkezés alatt nincs mobilozás. Ami jó dolog, hogy este mondjuk ne vigyük be a hálószobánkba ezt a telefont, hanem akkor tudjunk beszélni a másikkal. De hogy sok ilyen apró dolog van, kis szabályok, biztos ebben néha keményebb vagyok, amiket jó, hogyha így betartunk. Olyan jó gondolat ez, a gyerekkori korlátok lesznek a felnőttkori kapaszkodók. Tehát, hogy szükség van arra, hogy néha a gyerekeinknél is szabjunk meg határokat, eddig mehetünk el, és aztán higgyük azt el, hogy ezek a kis korlátok majd, mikor felnőnek a gyerekek, akkor majd tényleg számukra ezek nagy segítségek lesznek.
1: Csak az a gond, hogy ugye ezeket még akkor nem látjuk, mikor csináljuk. Tehát a gyerekekkel, ugye én is türelmetlen szoktam lenni többször, de aztán látom, hogy később megjön az eredménye, hogy tényleg valami korlátot fölállítunk, vagy megszabjuk, hogy itt ez a rend, hogy mondjuk hazaérkezünk a nyarásba, akkor rögtön kipakoljuk a táskát, nem hagyjuk ott 2 napig állni benne a szennyest.
3: Vagy nyáron dolgozni kell például a gyereknek.
1: Igen.
3: Ebből is volt feszkó kettő.
1: Ez se volt egyértelmű nálunk, tehát mondjuk ez már amikor nagyobbak voltak, így 10-12-14 évesek, akkor a Rudi... Nekem az volt az elképzelésem, amit én is csináltam gyerekkoromban, hogy én alig vártam, hogy 14 éves legyek, és örömmel mehessek dolgozni nyáron pár hetet, vagy egy hónapot, és legyen saját keresetem, és az milyen jó dolog. És azt mondtam a Rudinak, hogy majd megvárjuk, amikor a mi gyerekeink is elérnek erre a szintre, hogy majd ők maguktól elmennek dolgozni. És aztán jöttek a nyarak, és jött egy olyan nyár, amikor úgy nem volt ugye semmi különösebb feladatuk, de olyan nagyon nyeglék voltak, úgy otthon is alig csináltak valamit, úgy elfolyt az idő, és akkor meg olyan dühös lettem, és mondtam, hogy na jó, akkor elég, apátoknak igaza van, el fogtok menni dolgozni,
2: kötelezően.
1: És akkor el is kezdtek, igen, akkor elmentek.
3: És 64 órát kell dolgozni ők nyáron, tehát ez tök fontos.

0: Tehát egy nagyon dolgos emberek vagytok, ahogy így hallgattalak benneteket, az jött le nekem, hogy rengeteg mindent csináltok, most egy új biznisz lesz, hogy ezt hogy lehet tényleg jól logisztikázni, néhány percünk van a műsoridőnkből, hogy esetleg erre valami jó tanácsot, vagy hogy tudtok ti ebben úgy létezni, hogy tényleg megmarad a házasságotok, és egy csapatszellem van, szerelem van, boldogság van.
1: Hát az időmenedzsmentről hosszan lehetne beszélni, és időnk nincsen hozzá.
0: Köszönöm,
1: hát
0: ez
1: az,
0: jó volt.
1: Hogy a feladatokat nem szabad halogatni, tehát szerintem az nagyon fontos, hogy vannak feladatok, és be kell fejezni, tehát pipáljuk ki, és akkor a tesztlistán megszűnik az a feladat, és egyszer az a baj, hogy halogatunk. Tehát egyébként ebbe különbözőek vagyunk.
2: A halogatásban én vagyok nagyon jó.
1: Igen. Meg tudok őrülni, tehát hogy igen, és ha vannak olyan módszerek, hogy kezdjük a nehezebbik feladatokkal, és akkor könnyebb lesz az ember hajlamos, inkább a könnyebbikkel kezdeni, de hát az sokszor magától megoldódik. Igen, szóval, hogy ez egy ilyen fontos, de azért még ezért ezt szeretném elmondani, hogy itt a sok feladat meg munka mellett, ugye mi csinálunk még ráadásul egy óvodát is, tehát hogy van egy katolikus szellemiség óvoda, aminek a fenntartó egyesületét vezetem, 125 gyerekünk
0: is. Ezt már felsorolni
1: is igen, sok. De hogy mi sokat vagyunk együtt is. Tehát aha. A listánkon ott van az is, hogy kettőnkre is jusson idő. Uh-huh. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy két dolgos ember, uh-huh. A Teszvesz város, most Ausztriában voltunk néhány napig, uh-huh. Biciklisztúráztunk a gyerekekkel, és hát azt látja az ember, hogy ez igazi Teszvesz város. Tehát, hogy mindig dolgoznak, mindig csinálnak valamit, olyan jó nézni, ez mindenki boldog, uh-huh. Happy, itt a gyerekkori könyveinkkel lehet igen. Látni. De hogy mi nagyon sok időt töltünk együtt. Tehát nagyon sok közös programot csinálunk az Eszterre, úgyhogy itt a feladatlistán...
0: Tehát azért van sorrend.
1: Az legelő van szinte.
2: Uh-huh. Igen, de vannak olyan időszakok, mikor az kicsit hátraszorul, de hát azért így egészségesen próbáljuk beosztani, uh-huh. És igen, ebben a Rudi nagyon jó, tehát olyan, mint a Síva, hogy így 10 kézzel zsonglőrözik a mindenféle munkák között. Én is csak úgy lesem, hogy ő mit, hogy csinál, de nem könnyű. Tehát azért ezzel mindig dolgozik az ember, és, uh-huh. És mindig.
1: Uh-huh. Jó, de ezzel azzal lehet, hogyha bizalom van. Tehát a kollégák irányában megvan a bizalom, uh-huh. A család irányában megvan a bizalom, a társam irányában megvan a bizalom. Tehát, hogy ez egésznek az alfája megállja, hogy uh-huh. Egyszerűen nyugodtan tudok otthagyni dolgokat. Lehet, hogy nem pont úgy csinálják meg, ahogy én csinálnám meg, de egyébként lehet, hogy sokkal jobban, mert egy teljesen más szemlélettel teszik. Uh-huh. És otthon is azért ezt látjuk, hogy a gyerekek is olyan ügyesek és lelkesek egy csomó mindenben. És nem pont úgy csinálják meg, ahogy mondjuk mi fiatal korunkban gondolnánk, vagy akár most gondolnánk, de hogy egyébként meg elkészül és megcsinálják.
0: Uh-huh. Ahogy hallgatunk benneteket, így a végszóként is az jött le nekem, hogy a bizalom Isten felé, egymás felé, a kollégák felé, ez ott van az életetekben, és ez abszolút az Istennek a tulajdonsága. Úgyhogy továbbra is azt kívánjuk az életetekre, hogy ez maradjon meg, gyümölcsözön, ahogy eddig is gyümölcsözött, hiszem, hogy ezután is gyümölcsözni fog rajtatok keresztül. Köszönjük, hogy velünk tartottak, legyen meg a bizalom az életükben Isten felé és egymás felé. Minden jót önöknek, viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige Mózes 5. könyve 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! Missziói napok az egyházkerületekben 2026-ban. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik a hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozókra. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli vikáriátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

reggeli csendesség. Válaszd az életet.

Isten semmi jót nem akar visszatartani tőled. Örül annak, ha megajándékozhat. Azt szeretné, ha az életed áldott lenne. Az egész Szentíráson keresztül folyamatosan ígéri áldását népére, de ez a te döntéseiden is múlik. Két egyértelmű választási lehetőséget kínál fel számodra. Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát választ az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá. Olvashatjuk a második törvénykönyvben ezeket a szavakat.

Az Ószövetségben találsz egy listát azokról az áldásokról, illetve azokról az átkokról, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak azzal, hogy az Isten parancsaival szembeni engedelmességet vagy engedetlenséget választod-e. Ezeket megtalálod a második törvénykönyv 28. fejezetében. Ezt elolvasva láthatod, hogy ha az Istennel való életet választod, azzal igazából a boldog életet választod. Többek között ezt olvashatod. Az Úr pedig bőséget ad minden jóban, méhet gyümölcsében, jószágot ivadékában és földet termésében. Úgy megáldja kezed minden munkáját, hogy sok népnek adhatsz kölcsönt. Magadnak azonban nem kell kölcsönt kérned.

azért kapsz áldást, hogy ezáltal te is áldás lehess mások számára. Ha nincs semmit, akkor te sem tudsz semmit tenni másokért. Ha viszont bőségesen van neked, te is bőségesen tudsz segítséget nyújtani a körülötted élőknek. Ezért választ az életet, és légy áldás azok számára, akiket Isten a te hatáskörödbe helyezett.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 5-e. János evangéliuma 17. fejezet, 6-tól 11. versig. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mi keresztények hisszük, hogy létezik olyan egyéválás, létezés ember és ember között, közöttünk, Jézus Krisztus tanítványai között, amely sokkal több, mint egység. Mert az egységben csak a feladat, vagy a cél, vagy a tevékenység fog össze bennünket, ami egységesít. Az egyéválásban viszont a lélek egész lényünket egybefogja, aminek folytán természetesen érezzük egynek magunkat a többiekkel. Ezt a különös csodát viszi végbe a Szentlélek mindig a Krisztus hívők között. Sokféle nézetűek, sokféle neveltetésűek, sokféle felfogásúak, sokféle kultúrájúak vagyunk, és mégis egyek a közösség bizonyos pillanataiban. Magam is sokszor csodálkozom, tapasztalva sokféleség ilyen egyéválását saját bőrömön, és csak ámulok, és csodálom Isten csodáját közöttünk. Ez a tapasztalatunk bizonyára messze van még attól, ahogy Jézus, a Fiú és az Atya egyek. Hiszen ők folyamatosan, állandóan egyek. Mi viszont földi emberként újra és újra a külön állásunkban találjuk magunkat. De az egy lét tapasztalatai vonzanak bennünket afelé, a jövő felé, amikor majd véglegessé válik számunkra is, hogy egyek vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Caliguri írta Floridából, az Egyesült Államokból. Álljunk meg hálaadásra. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliumának 17. fejezetének 16. verse. Egy nemrégiben tett utazásom során észrevettem, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, panaszkodom. Az ágy kemény volt, de tiszta. A légkondicionáló hangos volt, de jól működött. A szálloda reggelije kevés volt, de valaki elkészítette nekem. Kértem Istent, hogy bocsássa meg hálátlan hozzáállásomat is, eszembe jutott az a sok-sok alkalom, amikor Jézus hálát adott. Hálát adott Istennek az 5 kenyérért és a 2 halért, mielőtt azok megsokszorozódtak. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta imáit, mielőtt még Lázár feltámadt volna. Jézus még az árulás estéjén is hálát adott. Amikor bocsánatot kértem, Isten megmutatta, hogy nem azt kérte tőlem, hogy hálát érezzek, hanem azt akarta, hogy hálát adjak. A mai versben szereplő samáriai férfi annak a 10 embernek egyike volt, akik Jézushoz jöttek, hogy gyógyítsa meg őket a leprából. Mindannyian Istenhez fordultak segítségért, mindannyian imádkoztak, mindannyian engedelmeskedtek Jézus utasításainak, és mindannyian örültek, amikor meggyógyultak. De csak a samáriai állt meg, és tért vissza hálát adni. Ahhoz, hogy megtanuljuk a hálaadást, nem kell hálát érezni. Egyszerűen csak abba kell hagynunk a panaszkodást, visszatérni Jézushoz, és hálát mondani neki. Urunk, amikor panaszkodunk, emlékeztess arra, hogy helyette inkább hálát adjunk. Amen. Napi gondolat: a hálaadás megtanít hálásnak lenni. Imádkozzunk, és adjunk hálát mindazért, amink van.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1909. május 5-én született Radnóti Miklós, a tragikus sorsú magyar költő. Klasszicizáló, míves életművét az idill és a halál kettőssége, a harmónia vágya hatja át.

Radnóti Miklós, Naptár, részletek. Március. Lúd bőrzik, nézd a tócsa. Vad, vidám, kamaszfiús szellőkkel jár a fák alatt, zajong a március. A fázós rügy nem bújt ki még, hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás aranygolyók. Április. Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép, s fél lábon elszalad. Ó, április, ó, április! A nap se süt, nem bomlanak a folyton nedves orrú kis rügyek se még a füttyös ég alatt. Május. Sziromborzong a fán, lehull, fehérlő illatokkal alkonyul. A hegyről hűvös éj csorog. Lépkednek benne lombos fa sorok. Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek. Június. Nézd csak körül, most dél van, és csodát látsz, az ég derűs, nincs homlokán redő, utak mentén virágzik mind az ákác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő. Július. Dű csikarja fenn a felhőt, fintorog, nedves hajjal futkároznak mesztéllábas záporok, elfáradnak, földbe búnak. Este lett, tiszta testű hőség ül a fényes arcú fák felett. Augusztus. A harsány napsütésben új csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyra nét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske. Szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ősszel? A fák alatt sok csillabarna ékszer vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas fény esősz, kibomló konttyal jő az édes ősz.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. Kell-e a kerítés? Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Isten törvénye olyan, mint egy kerítés. A kerítés jó vagy rossz? Attól függ, hogy én kívül vagyok, vagy belül. Ha a törvényt áthágom, akkor a törvény elválaszt Istentől, világtól, felebaráttól. Ha a kerítésen belül vagyok, akkor véd és összeköt önmagával, embertársaimmal. Jézus maga mondta, nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, hanem hogy életünk ismét a kerítésen belülre kerüljön, mivel saját erőnkkel nem tudunk átmászni a kerítés falán. Jézus a törvényt soha nem akarta és nem is másította meg, azonban az ember meg akarja változtatni, hogy ismét elérje az elveszített Isten képűséget. Erkölcsi életünk alaptörvénye még ma is a 10 parancsolat. Előbb volt, mint az ember, hiszen a terv előbb készül, mint az alkotás. Ha a mindenható Isten megváltoztatná, nem lenne erkölcsi létünknek szilárd alapja. Ez a törvény nem büntet, nem fenyeget, hanem ajándékoz. Óv és a lehetőségeinkre tanít. Az ember akkor érti meg ezeknek a törvényeknek a lényegét, ha mindegyik mögött ott látja az ajándékozó Istent. A 10 parancsolat arra a kérdésre felel, hogy mit jelent Istennel és a másik emberrel kapcsolatban lenni. Óv minket az idegen istenektől, a bálványként fölén kerekedő tárgyak uralmától, és hiába való imádságtól és Isten nevének felesleges emlegetésétől. Középpontjában a munka és a pihenés rendjét szabályzó 4. parancsolat áll, ami a teremtésre emlékeztet, mely időt ad arra, hogy Istennel, a teremtett világgal és egymással a szeretet életrendjét ápoljuk. A 2. kőtábla az előttünk jártak ránk hagyott értékeinek megbecsülésére tanít. Védi az életet, munkával megszerzett javainkat, a házasság tisztaságát és szavaink becsületét. Végül feltárja bűneink gyökerét, az önzéstől megrontott kívánságot. Ezért a 10 parancsolat emberségünk örökre érvényes alapszabálya. Az éneklés a lélek lélegzetvétele. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Az éneklés épp úgy, mint az imádság, a lélek lélegzetvétele. A dallammal és verssel fegyelmezett szó az emberi lélek mélységeiben segít találkozni Istennel, aki nem csak a világot, hanem a mi életünket, belső emberünket is megteremtette. Ezért, aki elhanyagolja az éneklést és az imádságot, érzéketlenné, fogyatékossá lesz, de nem jut el a lélek dolgainak értésére. Ezért, amióta Istent kereső ember van a földön, mindig felcsendült és felcsendül az ének és az imádság. Mai rohanó, egyre jobban elgépiesedő világunkban kevesebbet éneklünk. Sokszor még az időt is sajnáljuk rá. Ezért Isten tiszteleteink elszürkülnek, hitünk pedig pusztán elmetornává lesz, messze kerül a mindennapi életünk valóságától. Pusztán az értelmünkkel akarjuk megérteni az örökkévalót, akiről már Salamon is tudta, hogy az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Lassan gyengülni kezd a hitünk, formális, megszokott rutinná lesz az imádságunk. Így veszítjük el azt a drága kincset, ami a megváltási terv megvalósulását végigkísérte, és elér Isten mennyei trónusáig. Az apostolok meghagyták a gyülekezeteknek, hogy Isten zsoltárokkal és himnuszokkal dicsőítsék. A zsoltár éneklés a lelki énekekkel együtt, mint ahogyan ezt Pál tanácsa mutatja, jelentős része volt az Isten tiszteletnek, a tanításnak és az ige hirdetés szolgálatának. Az egyház története során mindig akkor újult meg a kereszténység, ha visszatalált az énekléshez. A reformáció idején a megújult egyház bizonyságtételének az éneklés adott lendületet. Egyházunk úttörői is éneklő emberek voltak,
Régi gyülekezeteinknek a megpróbáltatásokban az ének adott lelki táplálékot, erőt. Ezért nem némulhat el ajkunkon az ének. Fáradoznunk kell azon, hogy a gyülekezeteink ismét éneklő és imádkozó gyülekezetek legyenek, mert így tudunk ma is Istenünk bizonyságtételére, munkára felszólító szavának eleget tenni. Egy-egy hanglemez vagy hangfelvétel hallgatása nem pótolja az élő éneklést. Ezek inkább bíztatások arra, hogy énekeljünk többet, bátran, mert így eljut szívünkig Isten életünket mássá tevő szava. Ahogyan szív nélkül az ember életképtelen, úgy a keresztény ember is életképtelen lesz ének és imádság nélkül. Énekes könyvünk évszázadok imádságainak hitbeli tapasztalatainak tárháza. Éljünk hát ezzel a kincsel, mint drága talentummal, ne ássuk el. Már sokszor átéltük a közös éneklés örömét, ezért tudjuk, hogy a mennyei kórusban is csak azok fognak énekelni, akik a földön megtanulták zsoltárokkal, lelki énekekkel dicsőíteni a minket is megalkotott Istent. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: hagyd, hogy besüssön a nap.
1: De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Malakiás próféta könyve 4. fejezet 2. vers. A napnak annyi gyógyító tulajdonsága van, hogy Isten egyik legjobb megelőző gyógyszere. Az orvostudomány megállapította, hogy hatására csökken a magas vérnyomás, normalizálódik a vércukorszint és a koleszterin szint, sőt, a pajzsmirigy serkentésével, amely szabályozza a szervezet kalória égetésének ütemét, még az elhízás csökkentésében is segít. Sok évvel ezelőtt az orvostudomány felfedezte, hogy a nap gyógyító sugarai segítettek a tuberkulózis gyógyításában azáltal, hogy elpusztították a betegséget okozó baktériumokat. A nap javítja a hangulatot. Valóban Isten egyik természetes stressz csökkentője. Milyen találó, hogy Isten, aki megteremtette a napot és mindezekkel a gyógyító tulajdonságokkal ruházta fel, az igazság napjának nevezi magát. Azok számára, akik szeretik Istent, és úgy döntenek, hogy minden reggel meghívják őt a szívükbe, Jézus szárnyai alatt gyógyulást lelnek. Ahogy a nap eloszlatja az éjszaka minden árnyékát és sötétségét, és gyógyító sugarakat küld minden élőlénybe, amitől az növekedni és virágozni kezd, úgy jön Jézus is, hogy eltüntesse a sötétséget és az árnyékot az életünkből. Ő új fizikai, szellemi, lelki és érzelmi energiával érkezik a mindennapjainkban felmerülő problémákra. Ha úgy látod, hogy az erőd fogytán van, és bátorságra és erőre vágysz, hogy legyőzd az élet nehézségeit, vagy ha sikeres akarsz lenni, Jézus szeretetének megosztásában, nyisd meg a szívedet, és engedd be a napot. Jézus igazságosság napja. Jöjj be a szívembe. Vesd el a sötétség árnyait, érints meg, és add nekem gyógyulásodat. Jézus, igazságosság napja. Szárnyaid alatt gyógyulás van. Ragyogj életem fölött, szívem és hangom éneket emeljen. Jézus, igazságosság napja. Üzd el az éjszaka sötétségét. Adj erőt, hogy megoszthassam szeretetedet, tölts el az élet fényével. Jézus, igazságosság napja. Vágyakozom arra, hogy lássam arcodat. Csodálatos kegyelmeddel tedd, hogy éljem a te életedet. Gondolj 3 dologra, amit ma megtehetsz, hogy megnyitod a szívedet az igazságosság napja előtt.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes 4. könyvének 6. fejezetéből, a 26. versből olvasom. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az Újszövetségi igét pedig Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levelének 4. fejezetében, a 6. versben találhatjuk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Újra felfedezni a megszokottat. Furcsa gondolat, de mai igéink mégis erre indítanak. A házastársam, akivel hosszú évek óta együtt telik minden napom, az imént egy futó pillantásra felém fordult, rám mosolygott, majd folytatta a munkáját. Egy apró momentum csupán, naponta többször is megesik. A jelen pillanatban mégis elemi erővel hatott rám. Átéltem a jelenlétét, szeretetét és kedvességét, melyel nap mint nap megajándékoz. Vajon az Ároni áldást hányszor hallottuk már életünkben? Minden Isten tiszteletnek szerves része, és általában csak az tűnik fel, ha véletlenül bakizik a lelkész a megszokott szövegben. A megszokottságba sajnos bele tud szürkülni a drága üzenet. A mindenható Isten felénk fordítja arcát, ránk mosolyog, és békességével ajándékoz meg. Ezt pedig nem csak a templomi alkalmak idején teszi, hanem hűséges állandósággal. Akkor is, ha mi inkább elfordítanánk a fejünket szégyenünkben. Akkor is, ha közönösen csak a hátunkat mutatjuk neki. Ő továbbra is jelen van, felénk fordul. Krisztusban kijelenti magát. Megszokott áldás, változatlan liturgiai elem, de ma tekintsünk rá új szemmel, új hittel, hiszen Urunk felénk való, ki nem érdemelt jó indulatát hirdeti nekünk, mely Jézusban lett a miénk. Ő gyújtott világosságot szívünkben. Imádkozzunk! Megváltó Urunk, segíts, hogy ne kényelmesedjünk bele a megváltott életbe. Vezess megújulásra hitünkben és követésedben. Mutasd be nekünk ismét kegyelmed gazdagságát oly módon, hogy arra ma ismét rá tudjunk csodálkozni. Szent lelkeddel ébresz bennünk világosságot, hogy a régóta ismert kijelentéseid új fénybe kerüljenek számunkra, és ezáltal még mélyebben felfedezzük irántunk való szeretetedet. Amen. Az áhítatot Nagy Gábor írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, Krisztus.

Hiszem, hogy Istennek terve van minden emberrel, aki erre a világra születik. A körülmények ellenére a születésed nem volt hiba. Mindig azt mondom a diákjaimnak, hogy meg kell találniuk a célt, amiért erre a világra jöttek. Mi különböztet meg téged? Kérdezem tőlük. Amikor felfedezik életük célját és azon dolgoznak, hogy beteljesítsék azt, akkor találják meg a boldogságot. Az imádság, Isten igéjének olvasása, a Szentlélek hangja és a hűséges barátok által Isten feltárja az életünkre vonatkozó akaratát. Megmutatja nekünk, hogy mik a különleges tehetségeink. Legyenek azok kicsik, nagyok, a lényeg, hogy tehetségek, melyek meghatároznak minket. De Isten nem mindig tudja kinyilatkoztatni nekünk akaratát, amíg mi ragaszkodunk a sajátunkhoz. Néha az ő akarata nyilvánvaló. Egyszer azt mondtam egy barátomnak, aki utazni készült. Remélem, megtalálod, amit keresel, mert néha az ember a boldogságot keresve járja a nagy-nagy világot, és az a boldogság ott van az orra előtt. Néha először önmagadat kellene megtalálnod. A Biblia szerint állítsd fel az életed fontossági sorrendjét. Megtalálod az egyensúlyt, ha megismered, mit szeretsz és mit nem szeretsz.

Bíz abban, hogy Istennek nagyszerű tervei vannak veled. Milyen csodálatos bizonyosság az a tudat, hogy az Úr velünk van még akkor is, amikor sajnos a halál árnyékának völgyében járunk. A Biblia nem azt mondja, hogy nem fogunk kihívásokkal szembesülni, hanem azt, hogy Isten átvisz minket ezeken a próbákon. Nekünk, keresztényeknek csak azt kell tudnunk, hogy a megváltónk él. Ő garantálja az életünket, mind ezen a földön, mind pedig az eljövendő világban. Milyen csodálatos Istenünk van! Krisztus erejével engedelmeskedjünk az ő akaratának. Jézus segít minket arra, hogy építő erő legyünk és harcoljunk e világ sötétsége ellen. Egy olyan erő, amely a jó oldalára áll, bármi legyen is annak a következménye. Ha az ő akarata szerint élünk, az ő igazsága felragyog másokra. Általunk Isten reményt és értelmet ad másoknak. Amikor majd többet szeretnének tudni Isten akaratáról az életükre vonatkozóan, akkor lelkeket nyerhetünk, ha az Úr akarata szerint élünk, és nem a saját vágyainkat követjük.

Isten nem csupán meghív bennünket az engedelmesség útjára. Ő képessé is tesz minket arra, hogy járjunk ezen az úton. Krisztus jelleme a mi jellemünké válhat, ha készségesen elfogadjuk őt, mint személyes megváltónkat. Nem saját erőnkből küzdünk a bűn és a világ sötétsége ellen, hanem Krisztus erejéből, amely minden embernek rendelkezésére áll, aki teljes szívvel hozzáfordul. Ha átadjuk végre akaratunkat Krisztusnak, az ő akarata válik a mi akaratunká. Ekkor már nem kényszerből vagy félelemből engedelmeskedünk, hanem szeretetből. Jézus igazsága rajtunk keresztül ráragyoghat a világra, még akkor is, ha ez küzdelmet és áldozatot kíván. Krisztus nem ígért sosem földi dicsőséget vagy kényelmet, hanem világosságot a sötétségben és erőt a kísértések idején. Ez a hit nem gyenge és tétova, hanem megalapozott Isten ígéreteiben és álhatatos a próbákban. Uram, kérlek, töltsd be engem a lelkeddel, hogy akaratodat ne csak felismerjem, hanem örömmel teljesítsem. Adj nekem bátorságot, hogy abban a fényben járjak, amelyet az utamba helyeztél. Amen.

kérjük, hogy beteljesedjetek Isten akaratának megismerésével, hogy éljetek az Úrhoz méltóan mindenben az ő tetszésére. Kolossébeliekhez írott levél, 1. fejezet, 9. és 10. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Radnóti Miklós születésnapja. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja Grósz Ilona és az utónevet nem kapott fiú kertestvére életébe került. Édesapja Glatter Jakab kereskedő volt, nővére Klára. Édesapja családtagjai tanácsát követve 1911-ben újból megnősült. Felesége az erdélyi zsidó származású Molnár Ilona lett, aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét, megteremtette számára a kellemes családi légkört. A költő az 5 évvel fiatalabb Phil testvéréhez, Ágihoz is rendkívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven lett ismert újságíróként és szépíróként. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ezen jól ismert sorokban tett Radnóti Miklós hitet hazája mellett. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrl celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német misének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyházmegye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tisza-Szentmártonban. Bár eredetileg Reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora fölött is aktívan prédikált idős otthonokban és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott, egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár időskorára testi gyöngeségekkel kellett küzdenie, hitét mindvégig megőrizte, és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. 4. Zsoltár 9.

altató helyett. Dávid esti imádságának utolsó mondatát olvassuk itt. Végtelen nyugalom árad belőle. Pedig ha vesszük a fáradtságot, és elolvassuk ezt a rövid zsoltárt, kiderül belőle, hogy mindennek lehet nevezni a mögötte álló napot, csak stresszmentesnek nem. Hasonló helyzetben rám inkább az lenne jellemző, hogy éberen forgolódom, és zaklatott gondolataimat képtelen vagyok lecsillapítani. Sokaknál ekkor jön el az a pont, amikor altató után nyúlnak. Dávidnak azonban jobb megoldása van. Azért tud békében lefeküdni és el is aludni, mert tudatosan elengedi és átadja megoldatlan helyzetének gondját Istennek. Mert csak te adod meg, Uram. Azaz tudom, hogy kizárólag tőled függ végső soron úgyis a problémám megoldása. Ezt mi is megtehetjük. Mi az, ami gyötör és ébren tart mostanában éjszakánként? Az egészségünk állapota, a gyermekeink gondja, a magány? Bármi is legyen az, békességünk és nyugodt éjszakánk záloga nekünk is az, mint ami Dávidnak volt. Nyitott kérdéseink és megoldásra váró gondjaink közepette mi is elmondhatjuk hittel Istennek. Csak te tudsz, Uram, megoldást adni ebben a helyzetben is, és tudom, hogy meg is teszed.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz, imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről.

Uram, Istenem, köszönöm az ébredés csodáját. Fogadd el hálámat a szívem békéjéért. Kérlek, segíts, hogy ezen a reggelen is, hozzád fordulva, a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatokra. Add, hogy ma is megfelelően tudjak dönteni, hogy munkámban, otthonomban, kedveseim körében jól gyümölcsöztessem tőled kapott tehetségemet, eddigi életem tapasztalatait, tanulva hibáimból. Segíts, hogy mindig időt, lehetőséget találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is. Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, ismerjem föl benne a te küldöttedet, hiszen mindenki tanítóm lehet, hogy fejlődjem, érjek. Kérlek, tarts távol tőlem a szorongást okozó gondolatokat. Higgyem erősen, hogy azt adod mindenben, amire a leginkább szükségem van.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 5-e.
2: 1992-ben rendeztek először akciónapot Magyarországon a mozgássérültek esélyegyenlőségéért. A Független Életért szervezet a mozgássérült emberekre és életkörülményeikre igyekszik fölhívni a figyelmet.
1: Søren Kierkegaard 1813-tól 1855-ig élt, dán filozófus és luteránus teológus. Részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű filozófiai, pszichológiai és teológiai elemzéseket. Hátterükben belső hit küzdelmei állnak. Ismert művei a Vagy-vagy, az ismétlés, a félelem és reszketés, a szorongás fogalma, a filozófiai töredékek és az ítélkezz önmagadon. Filozófiájának központi problémája, hogyan kerülök kapcsolatba én, mint létező szubjektum, Istennel. A válaszhoz szerinte meg kell értenünk magunkat a létezésben. Az ember nem tudja, vagy nem akarja énjét megvalósítani. Amikor a kétségbeesés az ember Isten eszméjével együtt létezik, bűnné válik, mert az ember nincs bizalommal és hittel Isten iránt. Kierkegaardot az egzisztencialista filozófia előfutárának tekintik.
2: A korszerű magyarországi sebészet kiemelkedő alakját az 1814-es születésű Balassa Jánost Bécsben avatták orvosdoktorrá. Alig 29 évesen kinevezték a Pesti Orvosegyetem sebészeti klinikája tanárává. Franciaországi tanulmány útjának köszönhetően sok, addig nálunk ismeretlen eljárást és műszert honosított meg. Ő alkalmazta először az éternarkózist, töréseknél bevezette a gipsz használatát, vattát és az ő klinikáján használtak először. Másfél évtizedes gyakorlattal a háta mögött megtanulta a mikroszkopizálást. 1848-49-es hazafias tettei miatt bebörtönözték. Szabadulása után újult erővel foglalkozott az orvosképzés és a magyar egészségügy fejlesztésével. Az Orvosi Heti Lap egyik alapítója volt, valamint az Országos Közegészségügyi Tanács alapító elnöke.
1: Henrik Sienkiewicz 1846-ban született lengyelíró. A francia romantikusok hatására 1882-ben elkezdte írni történelmi trilógiáját, amely a 17. századi Lengyelországban játszódik. Szemléletét jellemző megállapítása: így van ez az életben, aki ma barátod, holnap már Júdásod. Az ember senkinek sem hihet ezen a világon. Regényei írása közben rengeteget utazott. Ausztria, olasz, francia, spanyol és Görögország, Konstantinápoly, Egyiptom, Zanzibár adott neki élményeket. Legnagyobb epikus művei: az Özönvíz, a Keresztes Lovagok, a Dicsőség mezején, a Sivatagban és Vadonban, és az első keresztény üldözések idejét festő, máig legolvasottabb filmre is vitt Quo Vadis. Irodalmi Nobel-díját kiemelkedő epikai munkásságáért kapta.
2: Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt lángoktól elelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. A jól ismert sorokban Az 1909-ben született Radnóti Miklós tett hitet hazája mellett. Költészetére a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve az antik kultúrát idéző műfajok föllevelenítése jellemző. Indulásától Sík Sándor pártfogolta, már az egyetemen, a magyar-francia szakon. Sokat publikált, a nyugat is befogadta. Lírájában uralkodó motivum az idill és halál szembesítése. Kiemelkedő versei a munkatáborok megkurcoltatásai közepette írt eklógái. Kötetei, Pogány köszöntő, Újmódi pásztorok éneke, Lábadozó szél, Ének a négerről, aki a városba ment, Új hold, Járkálj csak, halálra ítélt, Meredek út, és a posztumusz Tajtékos ég 1946-ban.
1: 1930-ban Szabó Aladár szolgálatával tartották az első istentiszteletet a külső józsefvárosi református egyházközség templomában, mely egy torony nélküli bazilikális épület. A Kőris utcai imaházuk udvarán építették meg, és 1940. december 6-án szentelték föl.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A megbízható ember bőven kap áldást, de a gazdagságra törő nem marad büntetlenül. Példabeszédek könyve 28. fejezet, 20. vers.

A televízióban egymást követik a szerencsejátékok és a műveltségi vetélkedők. A gyors gazdagodás reményében sokan elindulnak szerencsét próbálni. Beülnek a játékvezetővel szembeni ülésbe, és megpróbálnak válaszolni a feltett kérdésekre. Nagy stresszt jelent, hogy az egész ország őket nézi, és hogy nem tudják, mi lesz a következő kérdés. Tudnak-e majd rá felelni? De a vágyuk, hogy pénzt nyerjenek, erősebb a szorongásuknál. Először könnyen megy minden, gyorsan haladnak előre. Egyszerűek a kérdések is, ettől kicsit megnyugszanak, és addigra kezdik magukat nyerekben érezni. Már szinte érzik a pénz szagát, ami nem sokára az ölükbe hullik. Ekkor jön a nehéz kérdés és a döntési helyzet. Elviszik, amit eddig nyertek, vagy tovább mennek egy ennek sokszorosa összegért? Az esetek többségében kockáztatnak, folytatják tovább. És persze a legtöbben mindent elveszítenek, csak azért, mert képtelenek voltak ellenállni a gyors meggazdagodás csábításának.

0: Ez még az ártatlanabb változata a hirtelen gazdagodásnak. Van, aki törvénytelen cselekedetektől sem riad vissza, hogy hamar kaparincson meg sok pénzt. Lehet, hogy ez egy darabig működik, de előbb vagy utóbb elnyeri méltó büntetését. Salamonon keresztül a Jóisten azt üzeni, hogy te legyél mindig megbízható, becsületes és hűséges, mert aki így tesz, azt ő sok áldásban részesíti.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztust egyszerűsége tette vonzóvá.
1: A mai ige, Lukács evangéliuma második fejezet 52. verse. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Gondolatok az igéről. Krisztus életének egyszerűsége, büszkeségtől és hiúságtól való szabadsága volt az, ami kedvessé tette őt Isten és az emberek előtt. Nem törekedett arra, hogy feltűnősködéssel irányítsa magára a figyelmet. Krisztus élete egyszerűségben és tisztaságban telt. Nagy bölcsességgel rendelkezett, de olyan volt, mint a gyermek. Az évek múltával növekedett, fejlődött. Gyermekkorát különleges gyengédség és megkülönböztetett kedvesség jellemezte. Jelleme teljes volt szépséggel és makulátlan tökéletességgel. Krisztus élete az egyetlen biztonságos példakép, melyet gyermekek és fiatalok elé állíthatunk. Amikor a gyermekek fellázadnak a szülői tekintély ellen, megváltójuk élete ítéli el őket, aki maga is volt gyermek és engedelmeskedett szüleinek. A mai gyermekek élete sokszor ennek éles ellentéte. A legtöbb gyermek saját kedvteléseinek él, a fő céljuk a magamutogatás. Némelyikük feltűnő beszéddel igyekszik magára vonni a figyelmet. Mások úgy gondolják, hogy külső megjelenésük teszi értékesebbé őket. Nagyon válogatósak az öltözködésben, sok időt és eszközt szentelnek a megjelenésre, hogy felhívhassák magukra a figyelmet, miközben se idejük, se kedvük nincs a csendes imádságra. Elhanyagolják a belső szépséget, a szelíd és csendes lélek ékességét, mely, mint az apostol mondja, a legértékesebb Isten szemében. A vagyon és a ruházat oly közönséges dolgok, hogy miközben irigységet ébreszthetnek, nem parancsolnak valódi tiszteletet. Azonban a szelídség, az alázatosság kegyelmével kiművelt gondolkodás, a tiszta és egyenes szív meg fog látszódni az arckifejezésen, és tiszteletet, szeretetet vált ki másokból. Ha a fiatalok meg akarnak erősödni elméjükben, és tiszta erkölcsűek, szilárd lelkűek akarnak lenni, akkor kövessék Jézus egyszerűségének példáját, és hozzá hasonlóan vessék alá magukat a szülői tekintélynek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám mindenért, amire szükséged van. Jöjj a jelenlétembe hálaadással, mert a hála megnyitja kincses házam ajtaját. Amikor hálás vagy, megerősíted azt az alapvető igazságot, hogy én jó vagyok. Én vagyok a világosság, akiben nincs semmi sötétség. A bizonyosság, hogy én tökéletesen jó vagyok, betölti a biztonság iránti alapvető szükségedet. Az életed nincs kitéve egy bűnnel terhelt istenség szeszélyeinek. Engedd el magad annak tudatában, hogy ő, aki az életedet irányítja, teljes mértékben megbízható. Jöjj hozzám bizakodó várakozással. Nincs olyan szükséged, amiről én ne tudnék gondoskodni.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kilencvenötödik Zsoltár, második vers. János első levele, első fejezet, ötödik vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 32. rész. A Messiás király uralkodása. Íme igazságosan uralkodik majd egy király, és törvényesen fognak kormányozni a vezérek. Mindegyik olyan lesz, mint menedék a szél ellen, és fedett hely a zivatar idején, mint patak a száraz tájon, mint hatalmas kőszál árnyéka a kiszikkadt földön. Nem lesznek bekötve a szemek, ha látni kell, figyelmesek lesznek a fülek, ha hallani kell. A meggondolatlanok ismerni fognak, és szívükkel érteni, a dadogó nyelvűek pedig majd folyékonyan, világosan beszélnek. Nem nevezik többé a bolondot nemesnek, és a gazembert sem mondják tisztességesnek. Mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el, és hazug dolgokat hirdet az Úrról, éhezni hagyja az éhezőt, nem kínálja itallal a szomjazót. A gazembernek gonoszak az eszközei, és galátságot tervez, hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha igaza is van a szegénynek. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. Jövendölés Júda büszke asszonyai ellen. Ti könnyelmű asszonyok, halljátok meg szavam! Ti elbizakodott leányok, figyeljetek beszédemre! Alig egy év múlva reszketni fogtok ti elbizakodottak, mert nem lesz többé szüret, nem lesz gyümölcsszedés. Borzadjatok ti könnyelműek, reszkessetek ti elbizakodottak. Vetkőzzetek mesztelenre, csak ágyékkötő töltsetek. Mellett verve gyászoljátok a gyönyörű mezőket, a termő szőlőtőkét, népem termőföldjét, melyet fölver a tövis és a gaz, és a vigadozó város sok vidám házát. Mert üres lesz a palota, elnémul a város zaja. A várhegy és a bástya örökre állatok búvó helye lesz, zebrák viháncolnak ott, és nyájak legelésznek. Boldog jövendő! Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik, a pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a nyugalmat és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlékban lakik majd a népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban. De jégeső hull, és ledől az erdő, a város pedig elsüllyed a mélyben. Boldogok vagytok, akik mindenütt víz mellett vethettek, és szabadjára engedhetitek az ökröt és a szamarat.

Mai szakasz, Ézsaiás 32. Ézsaiás ezt a fejezetet a Jézus Krisztusról szóló messiási leírással kezdi, aki igazságosan fog uralkodni. Krisztus azt mondta, hogy a hűségesek olyanok lesznek, mint a királyok. Így Ézsaiás olyanokként látja őket Krisztus második eljövetele után, mint akik törvényesen fognak vezetni, ahogy az első vers szól. Pál azt írja a korintusi 1:6-2:3-ban, hogy az igazak fognak a világ, sőt az angyalok fölött is ítélkezni. Abban a csodálatos időben, az advent után, a vakok látni, a süketek hallani fognak. Csak úgy, mint a balgatagok értelmesen gondolkodni, és a dadogók folyékonyan beszélni. Ézsaiás a tökéletesség teljességét látta. Az idők végén nagy változás fog beállni. Az oktalant nem nevezik többé nemesnek, sem a gazember tisztességesnek. Az igazak nemes dolgokat terveznek és kitartanak.

0: Aki az Úr nevét hívja segítségül, megmenekül. Ez lesz az utolsó fölhívás. Az igaz nép számban egyre inkább növekszik. Ami a laodíciai időben elveszett, akkor majd kárpótolódik, méghozzá óriási töblettel. Ézsaiás most ér vissza oda, ahonnan az első versben kezdte. Az igazság műve békesség lesz. A hűségesek biztonságos lakóhelyeken gondtalan nyugalomban fognak lakozni. Valamennyien lelki biztonságban szeretnénk élni és növekedni az isteni kegyelemben. Amikor pedig a lélek utolsó esője kitöltetik, a lélekben szeretnénk maradni és nem elhagyni őt.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Istennek teljes beszéde igen tiszta, pajzs az ahhoz folyamodoknak. Példabeszédek könyve 30. fejezet 5. vers. Minden embernek megvan az a kiváltsága, hogy hozzájusson a Bibliához, Isten igéjéhez. Isten így szól: kiálts hozzám, és megfelelek, nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Jeremiás 33. fejezet, 3. vers. Isten igéjével a kezében minden ember közösségben maradhat Istennel, bárhova sodorja is a sors, ha maga is úgy akarja. A Szentírás lapjain beszélgetést folytathat az emberiség legnemesebb képviselőivel, és hallgathatja az örökké való szavát, amint az emberekhez szól. Ha tanulmányozza Isten bölcsességének és szeretetének mélységes titkait, amelyekbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, 1. rész, 12. vers. Akkor közösségben lehet Istennel. Követheti a mennyei tanító lábnyomát. Ugyanúgy hallgathatja szavait, mint amikor egykor a hegyen vagy a tengerparton tanított. Elmondhatja a föld megszomorodottjainak és megkísértetjeinek a reménység és szentség utáni vágyakozás gondolatait. Ezáltal ő maga is mind szorosabb kapcsolatba kerül Istennel. Énokhoz hasonlóan, aki Istennel járt, mindig közelebb jut az örökkévaló világ küszöbéhez, míg végül megnyílnak előtte annak kapui, és beléphet oda. Nem érzi majd magát ott idegennek. Meghallja láthatatlan földi társai a Bibliából megismert szent emberek hangját, akik üdvözölve fogadják őt. Ugyanazok a hangok köszöntik ott, amelyeket megismert és megszeretett már itt a földön. Akik Isten igéje által a földi életük folyamán is közösségben éltek a mennyel, azok otthonosan fogják érezni magukat a mennyei világban.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpontok. Sírtam, mert nem volt cipőm. Majd abba hagytam a sírást, amikor láttam valakit, akinek nem volt lába. Az élet tele van áldásokkal. Nem minden olyan értékes és fontos, mint gondolnád. William Shakespeare.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj ki Isten mellett, és ő is kiáll melletted. A negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiái. Dániel próféta könyve 3. fejezet 25. vers. Eljön az idő, amikor szembe kell majd néznünk a félelmeinkkel, és ki kell állnunk amellett, amit igaznak hiszünk. Ezt tette Sidrák, Misák és Abednego is. Az életüket kockáztatták, amikor nem voltak hajlandóak meghajolni Nebukadnezer király bálványa előtt. Pedig akár így is okoskodhattak volna. Látszólag meghajolok, de magamban nem. Vagy úgy veszem, mintha Jehova lenne az a bálvány. Ők azonban inkább kiálltak az igazság mellett, s ezzel csodáknak nyitottak utat. Nebukadnezer király megijedt, és azt kérdezte tanácsosaitól, nem 3 férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak, valóban ó király, ő pedig így szólt, íme én 4 férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiái. Dániel próféta könyve 3. fejezet 24-től a 25. versig. Amikor védtelen helyzetbe hozza magát valaki, azzal teret enged Istennek, hogy megmutassa hatalmát. Ha meghajolt volna a bálvány előtt a 3 ifjú, akkor elsőként nem léptették volna elő őket. Második, a zsidó nép nem került volna védett státuszba a babiloni királyságban. Harmadik, tovább folytatódott volna a bálványimádás Babilonban. És negyedik, Nebukadnezárnak nem lehetett volna része sorsfordító találkozásban Istennel. Ekkor így szólt Nebukadnezár. Áldott legyen Sidrák, Misák és Abednego istene, aki elküldte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik ő benne bíztak. Nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednegót Babilon tartományában. Dániel próféta könyve 3. fejezet 28-tól a 30. versig. Ha kiállsz Isten mellett, megállt téged, és ő is kiáll melletted.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Van igény a presbiterek képzésére. Eredményesen zárult a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia közös presbiter képzőjének első évada. A 4 alkalmas sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Az utolsó, április 25-én megtartott nap témáját az előttük álló egyházi választás adta. A jó presbitérium ösztönző és lendületet adó lehetőség lehet a gyülekezet számára. A képzések alatt ehhez kaptak támpontot a szolgáló gyülekezeti tagok, előadásokkal erősítve küldetésüket, megismerve egymás tapasztalatait. A tanév záró alkalmán a teológia rektora Ballai Bolya köszöntötte a résztvevőket. Hálával szólt arról, hogy a képzés megmozgatta a dunántúli presbitereket, akik aktívan vettek részt az alkalmakon. A képzést összefogó Kocsev Miklós, az akadémia oktatója, nyitó állítatában arról szólt, hogy mihez kezdjünk a hitünket érő meglepetésekkel. Ehhez Márk evangéliumából idézte az apostolok kiküldésének igéjét, ezután Jézus így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16:15. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján, május 23-án, tájékoztatott a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még ma lehet regisztrálni az idei, a 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló rendezvény. A határidő ma, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékokat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is föl lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Az idén május 15-16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. Válaszd az életet.

Isten semmi jót nem akar visszatartani tőled. Örül annak, ha megajándékozhat. Azt szeretné, ha az életed áldott lenne. Az egész Szentíráson keresztül folyamatosan ígéri áldását népére, de ez a te döntéseiden is múlik. Két egyértelmű választási lehetőséget kínál fel számodra. Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát választ az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá. Olvashatjuk a második törvénykönyvben ezeket a szavakat.

Az Ószövetségben találsz egy listát azokról az áldásokról, illetve azokról az átkokról, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak azzal, hogy az Isten parancsaival szembeni engedelmességet vagy engedetlenséget választod-e. Ezeket megtalálod a második törvénykönyv 28. fejezetében. Ezt elolvasva láthatod, hogy ha az Istennel való életet választod, azzal igazából a boldog életet választod. Többek között ezt olvashatod. Az Úr pedig bőséget ad minden jóban, méhet gyümölcsében, jószágot ivadékában és földet termésében. Úgy megáldja kezed minden munkáját, hogy sok népnek adhatsz kölcsönt. Magadnak azonban nem kell kölcsönt kérned.

azért kapsz áldást, hogy ezáltal te is áldás lehess mások számára. Ha nincs semmit, akkor te sem tudsz semmit tenni másokért. Ha viszont bőségesen van neked, te is bőségesen tudsz segítséget nyújtani a körülötted élőknek. Ezért választ az életet, és légy áldás azok számára, akiket Isten a te hatáskörödbe helyezett.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 5-e. János evangéliuma 17. fejezet, 6-tól 11. versig. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mi keresztények hisszük, hogy létezik olyan egyéválás, létezés ember és ember között, közöttünk, Jézus Krisztus tanítványai között, amely sokkal több, mint egység. Mert az egységben csak a feladat, vagy a cél, vagy a tevékenység fog össze bennünket, ami egységesít. Az egyéválásban viszont a lélek egész lényünket egybefogja, aminek folytán természetesen érezzük egynek magunkat a többiekkel. Ezt a különös csodát viszi végbe a Szentlélek mindig a Krisztus hívők között. Sokféle nézetűek, sokféle neveltetésűek, sokféle felfogásúak, sokféle kultúrájúak vagyunk, és mégis egyek a közösség bizonyos pillanataiban. Magam is sokszor csodálkozom, tapasztalva sokféleség ilyen egyé válását saját bőrömön, és csak ámulok, és csodálom Isten csodáját közöttünk. Ez a tapasztalatunk bizonyára messze van még attól, ahogy Jézus, a Fiú és az Atya egyek. Hiszen ők folyamatosan, állandóan egyek. Mi viszont földi emberként újra és újra a külön állásunkban találjuk magunkat. De az egy lét tapasztalatai vonzanak bennünket afelé, a jövő felé, amikor majd véglegessé válik számunkra is, hogy egyek vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Caliguri írta Floridából, az Egyesült Államokból. Álljunk meg hálaadásra. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliumának 17. fejezetének 16. verse. Egy nemrégiben tett utazásom során észrevettem, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, panaszkodom. Az ágy kemény volt, de tiszta. A légkondicionáló hangos volt, de jól működött. A szálloda reggelije kevés volt, de valaki elkészítette nekem. Kértem Istent, hogy bocsássa meg hálátlan hozzáállásomat is, eszembe jutott az a sok-sok alkalom, amikor Jézus hálát adott. Hálát adott Istennek az 5 kenyérért és a 2 halért, mielőtt azok meg sokszorozódtak. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta imáit, mielőtt még Lázár feltámadt volna. Jézus még az árulás estéjén is hálát adott. Amikor bocsánatot kértem, Isten megmutatta, hogy nem azt kérte tőlem, hogy hálát érezzek, hanem azt akarta, hogy hálát adjak. A mai versben szereplő samáriai férfi annak a 10 embernek egyike volt, akik Jézushoz jöttek, hogy gyógyítsa meg őket a leprából. Mindannyian Istenhez fordultak segítségért, mindannyian imádkoztak, mindannyian engedelmeskedtek Jézus utasításainak, és mindannyian örültek, amikor meggyógyultak. De csak a samáriai állt meg, és tért vissza hálát adni. Ahhoz, hogy megtanuljuk a hálaadást, nem kell hálát érezni. Egyszerűen csak abba kell hagynunk a panaszkodást, visszatérni Jézushoz, és hálát mondani neki. Urunk, amikor panaszkodunk, emlékeztess arra, hogy helyette inkább hálát adjunk. Amen. Napi gondolat: a hálaadás megtanít hálásnak lenni. Imádkozzunk, és adjunk hálát mindazért, amink van.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1909. május 5-én született Radnóti Miklós, a tragikus sorsú magyar költő. Klasszicizáló, míves életművét az idill és a halál kettőssége, a harmónia vágya hatja át.

Radnóti Miklós, Naptár, részletek. Március. Lúdbőrzik, nézd a tócsa. Vad, vidám, kamaszfiús szellőkkel jár a fák alatt, zajong a március. A fázós rügy nem bújt ki még, hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás aranygolyók. Április. Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép, s fél lábon elszalad. Ó, április, ó, április! A nap se süt, nem bomlanak a folyton nedves orrú kis rügyek se még a füttyös ég alatt. Május. Sziromborzong a fán, lehull, fehérlő illatokkal alkonyul. A hegyről hűvös éj csorog, lépkednek benne lombos fa sorok. Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek. Június. Nézd csak körül, most dél van, és csodát látsz, az ég derűs, nincs homlokán redő, utak mentén virágzik mind az ákác, a csermelynek aranytaréja nő, s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő, gyémántos testű nagy szitakötő. Július. Dű csikarja fenn a felhőt, fintorog, nedves hajjal futkároznak mesztéllábas záporok, elfáradnak, földbe búnak. Este lett, tiszta testű hőség ül a fényes arcú fák felett. Augusztus. A harsány napsütésben oly csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyranét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske. Szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ősszel? A fák alatt sok csillabarna ékszer vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik, a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.

Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket. Kell-e a kerítés? Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Isten törvénye olyan, mint egy kerítés. A kerítés jó vagy rossz? Attól függ, hogy én kívül vagyok, vagy belül. Ha a törvényt áthágom, akkor a törvény elválaszt Istentől, világtól, felebaráttól. Ha a kerítésen belül vagyok, akkor véd és összeköt önmagával, embertársaimmal. Jézus maga mondta, nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, hanem hogy életünk ismét a kerítésen belülre kerüljön, mivel saját erőnkkel nem tudunk átmászni a kerítés falán. Jézus a törvényt soha nem akarta és nem is másította meg, azonban az ember meg akarja változtatni, hogy ismét elérje az elveszített Isten képűséget. Erkölcsi életünk alaptörvénye még ma is a 10 parancsolat. Előbb volt, mint az ember, hiszen a terv előbb készül, mint az alkotás. Ha a mindenható Isten megváltoztatná, nem lenne erkölcsi létünknek szilárd alapja. Ez a törvény nem büntet, nem fenyeget, hanem ajándékoz. Óv és a lehetőségeinkre tanít. Az ember akkor érti meg ezeknek a törvényeknek a lényegét, ha mindegyik mögött ott látja az ajándékozó Istent. A 10 parancsolat arra a kérdésre felel, hogy mit jelent Istennel és a másik emberrel kapcsolatban lenni. Óv minket az idegen istenektől, a bálványként fölénk kerekedő tárgyak uralmától, és hiába való imádságtól és Isten nevének felesleges emlegetésétől. Középpontjában a munka és a pihenés rendjét szabályzó 4. parancsolat áll, ami a teremtésre emlékeztet, mely időt ad arra, hogy Istennel, a teremtett világgal és egymással a szeretet életrendjét ápoljuk. A 2. kőtábla az előttünk jártak ránk hagyott értékeinek megbecsülésére tanít. Védi az életet, munkával megszerzett javainkat, a házasság tisztaságát és szavaink becsületét. Végül feltárja bűneink gyökerét, az önzéstől megrontott kívánságot. Ezért a 10 parancsolat emberségünk örökre érvényes alapszabálya. Az éneklés a lélek lélegzetvétele. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Az éneklés épp úgy, mint az imádság, a lélek lélegzetvétele. A dallammal és verssel fegyelmezett szó az emberi lélek mélységeiben segít találkozni Istennel, aki nem csak a világot, hanem a mi életünket, belső emberünket is megteremtette. Ezért aki elhanyagolja az éneklést és az imádságot, érzéketlenné, fogyatékossá lesz, de nem jut el a lélek dolgainak értésére. Ezért amióta Istent kereső ember van a földön, mindig felcsendült és felcsendül az ének és az imádság. Mai rohanó, egyre jobban elgépiesedő világunkban kevesebbet éneklünk. Sokszor még az időt is sajnáljuk rá. Ezért Isten tiszteleteink elszürkülnek, hitünk pedig pusztán elmetornává lesz, messze kerül a mindennapi életünk valóságától. Pusztán az értelmünkkel akarjuk megérteni az örökkévalót, akiről már Salamon is tudta, hogy az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Lassan gyengülni kezd a hitünk, formális, megszokott rutinná lesz az imádságunk. Így veszítjük el azt a drága kincset, ami a megváltási terv megvalósulását végigkísérte, és elér Isten mennyei trónusáig. Az apostolok meghagyták a gyülekezeteknek, hogy Isten zsoltárokkal és himnuszokkal dicsőítsék. A zsoltáréneklés a lelki énekekkel együtt, mint ahogyan ezt Pál tanácsa mutatja, jelentős része volt az Isten tiszteletnek, a tanításnak és az ige hirdetés szolgálatának. Az egyház története során mindig akkor újult meg a kereszténység, ha visszatalált az énekléshez. A reformáció idején a megújult egyház bizonyságtételének az éneklés adott lendületet. Egyházunk úttörői is éneklő emberek voltak,
Régi gyülekezeteinknek a megpróbáltatásokban az ének adott lelki táplálékot, erőt. Ezért nem némulhat el ajkunkon az ének. Fáradoznunk kell azon, hogy a gyülekezeteink ismét éneklő és imádkozó gyülekezetek legyenek, mert így tudunk ma is Istenünk bizonyságtételére, munkára felszólító szavának eleget tenni. Egy-egy hanglemez vagy hangfelvétel hallgatása nem pótolja az élő éneklést. Ezek inkább bíztatások arra, hogy énekeljünk többet, bátran, mert így eljut szívünkig Isten életünket mássá tevő szava. Ahogyan szív nélkül az ember életképtelen, úgy a keresztény ember is életképtelen lesz ének és imádság nélkül. Énekes könyvünk évszázadok imádságainak hitbeli tapasztalatainak tárháza. Éljünk hát ezzel a kincsel, mint drága talentummal, ne ássuk el. Már sokszor átéltük a közös éneklés örömét, ezért tudjuk, hogy a mennyei kórusban is csak azok fognak énekelni, akik a földön megtanulták zsoltárokkal, lelki énekekkel dicsőíteni a minket is megalkotott Isten. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: hagyd, hogy besüssön a nap.
1: De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Malakiás próféta könyve 4. fejezet 2. vers. A napnak annyi gyógyító tulajdonsága van, hogy Isten egyik legjobb megelőző gyógyszere. Az orvostudomány megállapította, hogy hatására csökken a magas vérnyomás, normalizálódik a vércukorszint és a koleszterinszint, sőt, a pajzsmirigy serkentésével, amely szabályozza a szervezet kalória égetésének ütemét, még az elhízás csökkentésében is segít. Sok évvel ezelőtt az orvostudomány felfedezte, hogy a nap gyógyító sugarai segítettek a tuberkulózis gyógyításában azáltal, hogy elpusztították a betegséget okozó baktériumokat. A nap javítja a hangulatot. Valóban Isten egyik természetes, stressz csökkentője. Milyen találó, hogy Isten, aki megteremtette a napot és mindezekkel a gyógyító tulajdonságokkal ruházta fel, az igazság napjának nevezi magát. Azok számára, akik szeretik Istent, és úgy döntenek, hogy minden reggel meghívják őt a szívükbe, Jézus szárnyai alatt gyógyulást lelnek. Ahogy a nap eloszlatja az éjszaka minden árnyékát és sötétségét, és gyógyító sugarakat küld minden élőlénybe, amitől az növekedni és virágozni kezd, úgy jön Jézus is, hogy eltüntesse a sötétséget és az árnyékot az életünkből. Ő új fizikai, szellemi, lelki és érzelmi energiával érkezik a mindennapjainkban felmerülő problémákra. Ha úgy látod, hogy az erőd fogytán van, és bátorságra és erőre vágysz, hogy legyőzd az élet nehézségeit, vagy ha sikeres akarsz lenni Jézus szeretetének megosztásában, nyisd meg a szívedet, és engedd be a napot. Jézus igazságosság napja. Jöjj be a szívembe. Vesd el a sötétség árnyait, érints meg, és add nekem gyógyulásodat. Jézus, igazságosság napja. Szárnyaid alatt gyógyulás van. Ragyogj életem fölött, szívem és hangom éneket emeljen. Jézus, igazságosság napja. Üzd el az éjszaka sötétségét. Adj erőt, hogy megoszthassam szeretetedet, tölts el az élet fényével. Jézus, igazságosság napja. Vágyakozom arra, hogy lássam arcodat. Csodálatos kegyelmeddel tedd, hogy éljem a te életedet. Gondolj 3 dologra, amit ma megtehetsz, hogy megnyitod a szívedet az igazságosság napja előtt.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes 4. könyvének 6. fejezetéből, a 26. versből olvasom. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az Újszövetségi igét pedig Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levelének 4. fejezetében, a 6. versben találhatjuk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Újra felfedezni a megszokottat. Furcsa gondolat, de mai igéink mégis erre indítanak. A házastársam, akivel hosszú évek óta együtt telik minden napom, az imént egy futó pillantásra felém fordult, rám mosolygott, majd folytatta a munkáját. Egy apró momentum csupán, naponta többször is megesik. A jelen pillanatban mégis elemi erővel hatott rám. Átéltem a jelenlétét, szeretetét és kedvességét, melyel nap mint nap megajándékoz. Vajon az Ároni áldást hányszor hallottuk már életünkben? Minden Isten tiszteletnek szerves része, és általában csak az tűnik fel, ha véletlenül bakizik a lelkész a megszokott szövegben. A megszokottságba sajnos bele tud szürkülni a drága üzenet. A mindenható Isten felénk fordítja arcát, ránk mosolyog, és békességével ajándékoz meg. Ezt pedig nem csak a templomi alkalmak idején teszi, hanem hűséges állandósággal. Akkor is, ha mi inkább elfordítanánk a fejünket szégyenünkben. Akkor is, ha közönösen csak a hátunkat mutatjuk neki. Ő továbbra is jelen van, felénk fordul. Krisztusban kijelenti magát. Megszokott áldás, változatlan liturgiai elem, de ma tekintsünk rá új szemmel, új hittel, hiszen Urunk felénk való, ki nem érdemelt jó indulatát hirdeti nekünk, mely Jézusban lett a miénk. Ő gyújtott világosságot szívünkben. Imádkozzunk. Megváltó Urunk, segíts, hogy ne kényelmesedjünk bele a megváltott életbe. Vezess megújulásra hitünkben és követésedben. Mutasd be nekünk ismét kegyelmed gazdagságát oly módon, hogy arra ma ismét rá tudjunk csodálkozni. Szent lelkeddel ébresz bennünk világosságot, hogy a régóta ismert kijelentéseid új fénybe kerüljenek számunkra, és ezáltal még mélyebben felfedezzük irántunk való szeretetedet. Amen. Az áhítatot Nagy Gábor írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

Hiszem, hogy Istennek terve van minden emberrel, aki erre a világra születik. A körülmények ellenére a születésed nem volt hiba. Mindig azt mondom a diákjaimnak, hogy meg kell találniuk a célt, amiért erre a világra jöttek. Mi különböztet meg téged? Kérdezem tőlük. Amikor felfedezik életük célját és azon dolgoznak, hogy beteljesítsék azt, akkor találják meg a boldogságot. Az imádság, Isten igéjének olvasása, a Szentlélek hangja és a hűséges barátok által Isten feltárja az életünkre vonatkozó akaratát. Megmutatja nekünk, hogy mik a különleges tehetségeink. Legyenek azok kicsik, nagyok, a lényeg, hogy tehetségek, melyek meghatároznak minket. De Isten nem mindig tudja kinyilatkoztatni nekünk akaratát, amíg mi ragaszkodunk a sajátunkhoz. Néha az ő akarata nyilvánvaló. Egyszer azt mondtam egy barátomnak, aki utazni készült. Remélem, megtalálod, amit keresel. Mert néha az ember a boldogságot keresve járja a nagy-nagy világot, és az a boldogság ott van az orra előtt. Néha először önmagadat kellene megtalálnod. A Biblia szerint állítsd fel az életed fontossági sorrendjét. Megtalálod az egyensúlyt, ha megismered, mit szeretsz, és mit nem szeretsz.

Bíz abban, hogy Istennek nagyszerű tervei vannak veled. Milyen csodálatos bizonyosság az a tudat, hogy az Úr velünk van még akkor is, amikor sajnos a halál árnyékának völgyében járunk. A Biblia nem azt mondja, hogy nem fogunk kihívásokkal szembesülni, hanem azt, hogy Isten átvisz minket ezeken a próbákon. Nekünk, keresztényeknek csak azt kell tudnunk, hogy a megváltónk él. Ő garantálja az életünket, mint ezen a földön, mint pedig az eljövendő világban. Milyen csodálatos Istenünk van! Krisztus erejével engedelmeskedjünk az ő akaratának. Jézus segít minket arra, hogy építő erő legyünk és harcoljunk e világ sötétsége ellen. Egy olyan erő, amely a jó oldalára áll, bármi legyen is annak a következménye. Ha az ő akarata szerint élünk, az ő igazsága felragyog másokra. Általunk Isten reményt és értelmet ad másoknak. Amikor majd többet szeretnének tudni Isten akaratáról az életükre vonatkozóan, akkor lelkeket nyerhetünk, ha az Úr akarata szerint élünk, és nem a saját vágyainkat követjük.

Isten nem csupán meghív bennünket az engedelmesség útjára. Ő képessé is tesz minket arra, hogy járjunk ezen az úton. Krisztus jelleme a mi jellemünké válhat, ha készségesen elfogadjuk őt, mint személyes megváltónkat. Nem saját erőnkből küzdünk a bűn és a világ sötétsége ellen, hanem Krisztus erejéből, amely minden embernek rendelkezésére áll, aki teljes szívvel hozzáfordul. Ha átadjuk végre akaratunkat Krisztusnak, az ő akarata válik a mi akaratunká. Ekkor már nem kényszerből vagy félelemből engedelmeskedünk, hanem szeretetből. Jézus igazsága rajtunk keresztül ráragyoghat a világra, még akkor is, ha ez küzdelmet és áldozatot kíván. Krisztus nem ígért sosem földi dicsőséget vagy kényelmet, hanem világosságot a sötétségben és erőt a kísértések idején. Ez a hit nem gyenge és tétova, hanem megalapozott Isten ígéreteiben és álhatatos a próbákban. Uram, kérlek, töltsd be engem a lelkeddel, hogy akaratodat ne csak felismerjem, hanem örömmel teljesítsem. Adj nekem bátorságot, hogy abban a fényben járjak, amelyet az utamba helyeztél. Amen.

kérjük, hogy beteljesedjetek Isten akaratának megismerésével, hogy éljetek az Úrhoz méltóan mindenben az ő tetszésére. Kolossébeliekhez írott levél, 1. fejezet, 9. és 10. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közhigién és világnap. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2009. május 5-én kampányt indított Ments életeket, mos kezet jelszóval, mert a világon mindenütt szaporodik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma. Azóta minden évben, május 5-én van a Kézhigién és Világnap, melyhez Magyarország 2010-ben csatlakozott. Az ünnep célja felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a kézfertőtlenítés fontossága ma épp úgy érvényes, mint Semmelweis Ignác idejében. Hazánkban az Országos Epidemiológiai Központ szervez gyakorlattal egybekötött, felvilágosító, továbbképző oktatást, különösen az egészségügyben dolgozók részére. Nemzetközi Szülésznő Bába Világnap. Nemzetközi Szülésznő Nap minden évben május 5-én van 2008 óta. A nap célja, hogy fölhívják a figyelmet a szülésznők fontos tevékenységére. Jelmondatuk: a világnak nagyobb szüksége van a szülésznőkre most, mint valaha. Ez az ünnep alkalom arra, hogy elismerjék a szülésznők munkáját szerte a világon. A Nemzetközi Egészségügyi Központ már 1991-ben megalapította a Szülőnők Nemzetközi Szövetségét, és 2008-ban döntött a világnapról. Mintegy 340 ezer nő hal meg évente gyermekágyban, több ezer szenved fertőző betegségben, és hoz világra fogyatékkal élő gyermeket. Ezért szeretnék bevonni a bábákat a terhesség időszakának zökkenőmentessé tételébe. Ez a világnap kiinduló pont annak kidolgozására, hogy megvalósítsák ezt a célt, a szebb jövőt a családoknak, az anyáknak és a csecsemőknek egyaránt. Az Esélyegyenlőség napja. Az Esélyegyenlőség napját május 5-én ünnepeljük. Az Európai Unió alapjogi kártája fogalmazta meg, és a lisszaboni szerződés hatályba lépésével vált kötelező érvényűvé az unió területén élő emberek jogai, nevezetesen az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a demokráciához, az egyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre. Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményének cikkeiben vannak lefektetve, például tilalom nemzeti hovatartozás miatti diszkriminációról, valamint a nők és férfiak egyenlő bérezése. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet úgynevezett pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcser Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalmakkor itt voltak velünk, tudják pontosan, hogy Péter apostol Cornélius hívására elindul, hogy meglátogassa ezt a római századost, és kiderül, hogy nem csak a századost, hanem egy hatalmas csapatot, akit a százados hívogat össze, rokonokból, ismerősökből, barátokból, akik azért jönnek össze, mert az angyali kijelentés azt üzeni nekik, hogyha Simon Pétert magukhoz hívják, Simon által megtudják, hogy merre van a továbblépés, hogyan kerülhetnek kapcsolatba a világ üdvözítőjével, az Úr Jézus Krisztussal. Simon Péter engedelmes, hiszen Isten speciális módon jelenti ki, hogy mit is kell tennie, és bár ott van benne annak a zsidó hagyománynak a mélységes, beivódott öröksége, hogy zsidóként pogányházába nem léphet, körülmetéletlennel kapcsolatot nem tarthat, de azzal a mondattal lép be Cornéliuszék házába, most már látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden népben kedves ő előtte, aki az ő nevét vallja. Azt hiszem, hogy ez egy olyan áttörés Simon Péter és a vele levők szívében is, ami kinyit egy kaput. Kinyitja a közösségnek a lehetőségét, kinyitja a Krisztusban való testvérré válás lehetőségét. Ugyanakkor azon a különös Isten tiszteleten Isten elébe megy a dolgoknak azzal, hogy az ige hirdetés közben nyilván a hallgatóság hitére is válaszolva kiárad Isten lelke, és hallják Péter és a vele levők, ahogy azok az emberek megszólalnak nyelveken. Nyilván egyértelmű azonosítás volt a jelenlevők számára, hogy ugyanaz a pünkösdi élmény árad ki ezekre az emberekre, amit valamikor ők is átéltek és megtapasztaltak az első pünköstkor, de az is egyértelmű, hogyha egyszer az Úr Jézus Krisztusnak a világos parancsa az, hogy aki hitre jut, azt meg kell keresztelni Krisztus Jézus nevében, azaz be kell meríteni, ezt nem odázza Simon, ezt meg is teszi. Csak tetszik tudni, van egy nagyon fontos dolog. Egy dolog egy gyönyörű, ünnepélyes pillanat az életben, valami nagyszerű élmény, a másik dolog, ami utána következik. Mert hogy minden hatalmas nagy élmény után általában vannak a hétköznapok, illetve sose szabad elfelejteni, hogy ahol én jelen voltam és ott voltam, amit én átéltem, azt nem biztos, hogy más is átélte, vagy meg tudja érteni. Szóval, hogy rövidebbre fogjam a dolgot, Simon Péternek vissza kell menni Jeruzsálembe, és Jeruzsálembe találkozni kell a testvérekkel. A hír pedig megelőzi nyilván Simon Pétert, de innen már hadd számoljon be róla inkább Lukács, ahogy azt följegyezte az apostolok cselekedetei nekünk 11. fejezete. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levő testvérek, hogy a pogányok is befogadták Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, és ezt mondták neki, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Itt most egy pillanatra meg is hallok, mert ez egy olyan szituáció, ami nagyon-nagyon könnyen töréspontá válik. Tessék csak arra gondolni, hányszor fordul elő egy közösségben, pont azért, amit a bevezetőben elmondtam, nem voltam ott, nem láttam, nem éltem át, a többiek elmondják, én lehet, hogy a vállamat húzogatom, és hogy erre mondjak egy bibliai példát, Tamásnak mondják, hogy feltámadt az Úr, ő pedig azt mondja rá, a feltámadás estéjén a többieket keserítve, hogy semmiképpen nem hiszem, hogyha saját magam a kezemet az oldalába nem dugom, akkor semmiképpen nem hiszem. Miért? Mert nem volt ott. És amit a többiek láttak, átéltek, magukévá tettek, azt ő nem tudja így a többiek szavára magáévá tenni. Itt van a jeruzsálemi közösség. Szeretném hangsúlyozni, nem hitetlen emberekről beszélünk, hanem olyanokról, akik Simon Péterhez hasonlóan zsidó háttérből jönnek, héberek a héberek közül, és megvan a maguk gyökere. És nem pusztán a Szentírásba, az ószövetségi iratokba gyökerezik az ő hitük, hanem minden olyan hagyományban, amit például a Talmud is megfogalmaz, ami egy elkülönülést, egy szent életet akar kiábrázolni, és tessék csak arra gondolni, hogy a farizeusok számára például több mint 600 minden nap betartandó törvény volt kijelölve, nem is tudom, hogy tudták egyébként ezt a több mint 600 törvényt állandóan fejbe tartani, de még a méter is meg volt adva, hogy mit lehet megtenni, pontosan meghatározva számunkra azt mondanánk, hogy centiméterben, hogy milyen hosszú lehet a köntös, és annak a pereme milyen széles lehet, és a különböző tanulmányi fokozatok esetén a köntös pereme milyen széles lehet. 1500 dologról nagyon fontosnak gondolt törvényt hoztak. Hát itt van egy olyan, ami ennél kardinálisabb, hogyan viszonyuljuk a kívülvalókhoz. Nekik volt egy tapasztalatuk, hiszen prozelitákká lehettek pogányok. És arra meg volt a gyakorlat. De a prozelitáknál a pogányok jöttek. Ugye tetszenek érteni az iránykülönbséget. Nem ők mentek, hanem azok jöttek. És ők most úgy érezték, hogy Simon Péter átlépett úgy egy határt, amit nem lett volna szabad. Mert hogy pogányokhoz ment be, és még együtt is étkezett velük. Körülmetéletlen emberekkel. Ami azt jelenti, hogy közösséget vállalni. Az asztalközösség, ma már ez egyre inkább kiszorul a köztudatból, és egyre kevesebb a jelentősége, de a keleti népeknél mind a mai napig az asztalközösség jelentősége egészen más, mint ahogy egyébként normális esetben az úrvacsorai közösséget sem nyitjuk mi keresztények meg bárki számára, hanem a gyülekezetnek egy nagyon fontos üzenete az, hogy kik jöhetnek az Úr asztalához. Hát a számukra ez az asztalközösségvállalás, ez minden szempontból való közösségvállalást jelentett. Mit fog erre mondani Simon Péter? Nem véletlen mondtam az előbb, hogy ez töréspont, mert Simon Péter reagálhat nagyon rosszul, mondhatja azt, hogy semmi közöttök hozzá, engem az Úr küldött, az Úr adta a parancsot, aztán ebbe igazán nem szólhattok bele, és tulajdonképpen, ha a mai ember fejével gondolkozunk, majdnem azt mondanánk rá, hogy de hát ez lenne a normális válasz, nem? De nem, mert Simon Péternek Isten ad bölcsességet, és pontosan megérezteti vele Isten lelke, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy itt most nem az a lényeg, hogy miközben megnyerjük a pogány származású testvéreket, elveszítjük a kapcsolatokat a másik oldalon, hanem hogy megértessük, hogy mi történt. És éppen ezért Simon nem átalja előről kezdeni a történetet, és nagyon kitartóan, hűségesen és alaposan végigmondani, még akkor is, hogyha ez számonkérés az ő szempontjából, végigmondja, hogy milyen alapon döntött úgy, ahogy döntött. Tessék csak nézni. Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Joppé városában voltam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam, valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négylábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat és az ég madarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám, kelj fel, Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem, uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből, amit Isten megtisztított, azt te ne mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben így történt, aztán az egész felemelkedett újra az égbe. És ímé abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáreából küldtek én hozzám. A lélek pedig azt mondta nekem, menj velük, semmit ne tétovázz. Eljött velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megáll a házában, és azt mondja neki, küldj el Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te, mind az egész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent? Péternek már nem ez az első beszéde, amit az apostolok cselekedetei feljegyez, de az első olyan lehet, amire valaki azt mondhatja, hogy ok nélküli. Mert hogy nem egyszerűbb lett volna, hogyha Lukács azt mondja, hogy és akkor Péter elmondott mindent, ami történt, és megy tovább a végére. Ehelyett Lukács nem sajnálja az időt és a papiruszt sem, és leír mindent úgy, ahogy azt Péter elmondta. Miért? Nem hiszem, hogy pusztán a történelmi hitelesség kedvéért, hanem azért, hogy a későbbi olvasók is megértsék, hogy nem intézték el csak úgy egy legyintéssel a dolgokat, és éppen ezért ő sem teheti, hanem nagyon hűségesen végig kell mondani, vagy végig kell írni, hogy Péter hogyan számolt be pontról pontra, mert ez a pontos, és tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy kimerítő beszámoló segítségére lesz azoknak, akik ott vannak ebben a különleges helyzetben, értetlenkednek, hogyan is érthetnék a maguk fejéből kiindulva, a maguk nézőpontjából kiindulva, és ez a nagyon pontos beszámoló lehetőség arra, hogy közben a Szentlélek elvégezze bennük a maga munkáját. Hogy megértsék. Az értetlenkedő hívő emberre semmi probléma nincs, hogyha nincs a szívében egy rossz indulat, egy rossz szándék, hogy nem is akarok érteni. Itt akkor van probléma, hogyha nem vagyok kész megvizsgálni Isten lelkének a jelenlétében azt, amit végig kell hallgatnom, és nem tudja az Úr a szívemet jó irányba hangolni. Van itt egy nagyon fontos beszámoló. Talán nem biztos, hogy mindenkinek föltűnik. Az a 6 testvér, aki elkísérte őt Joppéból, Cézáreába. Jeruzsálemben is ott van. És amikor azon gondolkozott az ember, talán miközben a történetnek azt a részét olvastuk, hogy minek kellett Péternek az a 6 testvér? Hát nem lett volna elég 1 vagy 2? Hát a héber törvény szerint minden egyes tanúvallomáshoz 2 vagy 3 tanúnak az egybehangzó bizonyságtételeire van szükség. Hát itt a Szentlélek úgy döntött, hogy ezt megduplázza. Ott Jeruzsálemben Péter mellett 6 tanú az, aki a jelenlétből jön, magyarul nagyon hitelesen és pontosan mindent látva, mindent hallva, mindennel azonosulva tud beszámolni, hogy ott mi történt. Nagyon-nagyon fontos, hogy Isten lelke ezzel a jelenléttel kivédte, hogy Simon egyedül álljon a gyülekezet színe előtt, és ne legyen mögötte ez a nagyon komoly tanúsereg, már bocsánat, hogy 6 embert tanúseregnek hívok, de hogyha valaki eszébe idézi, hogy 2 vagy 3 tanú kell, ugye ez 2-3-szor annyi, mint amennyi szükséges, tehát itt Isten nagyon bölcs előrelátással előre eldöntötte már ennek a történetnek a folytatása. Aztán van még egy nagyon fontos dolog. Az, hogy Simon Péter nem próbálja lerázni a kérdést magáról, hanem igenis nagyon is magára veszi, és azt mondja, hogy egyetértek azzal, csak most figyeljetek ide. Ez történt, ez történt, ez történt, és végigmondja a lepedőtől egészen a Cornélius házában történtekig az összes eseményt. És azt mondja, ha Isten kiárasztotta rájuk a lelket, és ugyanaz történt velük, ami velünk is itt, Jeruzsálemben megtörtént, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Isten munkáját? Attól tartok, ezt nagyon sokszor föl kéne tenni ezt a kérdést ma is. Mert hogy nagyon-nagyon sokszor nem arról szól a dolog, hogy bizonyos események mögött Isten munkája van-e, hanem arról szól a dolog, hogy bizonyos események egybevágnak-e akár az ízlésünkkel, vagy a szokásunkkal, hagyományainkkal és gondolkozásmódunkkal. De még mielőtt nagyon mélyen belemennék ebbe, megígérem, hogy vissza fogok ehhez térni, de tessék csak arra gondolni, hogy a másik fele jó, mert ezt azért automatikusan meg kell kérdezni. Ami extravagáns, ami különc, ami teljesen eltér mindentől, amit korábban megtanultunk, megszoktunk, amit korábban helyesnek tartottuk. Igazolja-e az, hogy rendkívüli, hogy ez biztos akkor az Úrtól van? Egyáltalában nem. El kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, hogy meg vagyok arról győződve, hogy a legtöbb rendkívüli az nem rendkívüli, csak egyszerűen rendetlen. És a rendkívüli testvérek nagy része is nem rendkívüli testvér, hanem rendetlen, lusta, vagy nagyon sokszor fegyelmezetlen. Itt nem erről szól a dolog. Itt Péter nagyon hangsúlyosan ki akarja fejezni azt, hogy én Isten uralma és vezetése alatt voltam. Ennek az eseménysornak az első pillanatától kezdve egészen az utolsó másodpercéig. Nem én találtam ki, nem az én fejemből kipattanó ötlet, bocsánat, ezzel senkit nem szeretnék megbántani, nem egy hirtelen ott a tetőn kapott nagy látás, missziós látás, amit én eldöntöttem, hogy véghez viszek, hanem itt pontról pontra kézen fogva vezetett tulajdonképpen Isten. Előttem járt Cornelius házában az ő angyala által, nekem útmutatást adott, Cornéliusnak parancsot adott, és az egész folyamat ebben a lelkületben és ebben az összefüggésben értelmezhető csak. És igenis, el kellett jutnom annak a felismerésére, hogy én Cornelius házában azt a lépést, amit Krisztus parancsolt, magam erejéből meg nem tudtam volna tenni, ha Isten nem árasztja ki a lelket. De mivel Isten kiárasztotta a lelket, szembe kellett néznem Simon Péterrel, önmagammal. És föl kellett tennem magamnak azt a kérdést, hogyha Isten ugyanazt ajándékozta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályozzam a lelket? Azért erre mi késői utódok próbáljunk meg válaszolni. A legnevezetesebb apostol, nem? Legalábbis azóta sikerült nekünk legnevezetesebb apostolt csinálni belőle, valószínűleg Simon Péter mit sem tudott arról, hogy ő lenne a legnevezetesebb apostol. Ő azt hitte, hogy egy a 12 közül, akire különös felelősséget rábízott az Úr Jézus, ez kétségtelen, de ő nem így tartotta magát számon. Meghatározó egyén. És hogyha ő példát mutat, akkor ez a példa kirívó hatással járhat mindenki más számára. Mostantól akkor majd mindenki szabadon kibejárkál a körülmetéletlenek házába, és az asztal közösség útján lebomlik az életszentségnek az alapvető tudata is. Hát ezt a veszélyt nem lehet kizárni, de éppen ezért mondja el Simon Péter, hogy erről szó nincs. Eredetileg Isten valami más útra indított most itt engem. És az előbb azt mondtam, hogy miközben Simon Péter nagyon hűségesen és kimerítően válaszol, közben végzi Isten a maga munkáját azokban az emberekben is. Tessék csak nézni! Amikor mindezt hallották, megnyugodtak. Tetszett ezt hallani, kedves hallgatóim? Megnyugodtak. Nem az történik, ami a legtöbbször ilyenkor történni szokott, sajnos, hogy a hallgatóság egyik fele fölugrál, talán el is megy a teremből, a másik fele a Simon Péter vállát veregeti, vagy biztosítja arról, hogy mi teljes mértékben mellette állunk, majd kimegy, és azokat is biztosítja a teljes egyetértéséről, akik már kimentek, mert hát mindenképpen meg kell próbálni ebben a furcsa helyzetben valami új pozíciót felvenni. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy de hát ez nagyon szörnyű, amiről az ige hirdető beszél. De nem tetszettek még észrevenni, hogy milyen sokszor ilyen körmönfont eszközökhöz folyamodunk? Ide is bólogatunk, hogy milyen igaza van, meg oda is bólogatunk, hogy milyen igaza van. Nagy hangon elmondjuk, hogy mi ezt mondtuk volna, meg ezt tettük volna, aztán valójában a háttérben egészen más dolgok vannak. Ez a gyülekezet nem. Ez a gyülekezet megnyugszik. és azt még csak hagyján, hogy megnyugszik, de dicsőítik Istent, és kimerik mondani, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Ez egy olyan felismerés, ami meg fogja határozni a következő heteket, hónapokat, éveket, sőt, egészen nyugodtan mondhatom, hogy mind a mai napig meghatározza a kereszténységet, és egy olyan felismerés, ami a gyülekezet lelki békességét is okozza. Ez a gyülekezet nem szakad a pogányokhoz való viszony mentén. Nem lesz olyan gyülekezet, amely befogadó, és nem lesz egy másik gyülekezet, amely elutasító. A gyülekezet egységes látásra jut, ez rendkívül fontos, mert tessenek csak arra gondolni, hogy amikor nem egységes látásra jut a gyülekezet, akkor mindig kétséges az eredmény. Illetve hát kétségtelen, hogy ott szakadások, pártoskodások, civakodások lesznek. Isten szent lelke nem csak Cornélius házában előzte meg Simon Pétert, hanem úgy tűnik, hogy most a jeruzsálemi gyülekezetben is elvégzi a maga munkáját. És ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy a közösség életében Isten szent lelkének a munkája meghatározó, de ez csak akkor működhet, hogyha ebben a közösségben nyílt, őszinte, világos és Isten színe előtt zajló beszélgetések vannak, ahol mindenki vállalja önmagát, a felelősségét, nem próbálunk meg kétarcúskodni, elmondjuk a véleményünket, fölvetjük a kérdéseinket, ha vannak, de elfogadjuk a válaszokat is. Egyszer azt mondta nekem valaki, nincs olyan válasz, amire én ne tudnék még egyet kérdezni. Ez a fajta lelkület nagyon sok közösséget tett már tönkre. Mert a másik oldalon pedig ez azt jelenti, hogy zaklatni akarjuk egymást. Amikor nincs olyan válasz, amire én ne tudnék még egyet kérdezni, ez azt jelenti, hogy nekem mindig van valami piszkálódni, valami furkálódni valóm. Tessék megnézni. Elhangzik a kérdés, mégpedig vita hevében hangzik el a kérdés, és Simon Péter a beszámolójával, bizonyságtételével, a helyzet világos elmondásával olajat önt a vízre, nem a tűzre, a vízre. Ha valaki nem érti ezt a példát, hadd mondjam el, hogy annak idején a hajósok nagy mennyiségű bálna zsírt, bálna olajat tartottak hordókban az árboc környékén, és hogyha olyan viharba kerültek, ahol zátonyos vidéken attól féltek, hogy összetörik a hajó az zátonyok között, többször alkalmazták ezt a különös hajós trükköt, hogy kizúdították a bálna zsírt a hullámok tetejére, amelyek ugyancsak néhány pillanatra fogták meg a hullámzást, de az pont elég volt, hogy egy veszélyes szakaszon a hajó átcsusszant, és elmúlt a hajó törésnek a veszélye. Hát azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy tud-e bennünket Isten úgy használni egy-egy kiélezett helyzetben, hogy olajat öntsünk a vízre, mert olajat önteni a tűzre, hogy még nagyobb legyen a tűz, az bárkinek sikerülhet. De Isten nyugalmat adott a gyülekezetnek, békességet adott a gyülekezetnek, és egy újfajta látásmódot a pogányokkal kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy keveredjünk bárkivel bárhogy, hanem hogyha valaki közülük egész szívével megtér, az nekünk testvérünk. Nekik is megadta az Úr ezt a lehetőséget. Azt hiszem, hogy erre ma is szükségünk lenne, hogy Isten adjon nekünk egy Szentlélek által vezetett jó gondolatot, hogy úgy lássuk egymást, mint akik társai egymásnak a misszióban, mert ettől leszünk eredményesebbek, meg hatékonyabbak. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét és virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett érkét, gyárat, svad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szeli tanyát, az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hemperek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csegyszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó

0: Egészségpercek.
1: Ismert, hogy a szőlőben, különösen a piros szőlő héjában olyan anyagok találhatók, amelyek számos betegség ellen nyújtanak védelmet. Az egyik ilyen legfontosabb vegyület a reszveratról, amely felelős a vörösbornak tulajdonított kedvező hatásokért is. Azonban hangsúlyozni kell, hogy a vörösborban már nem keletkezik semmi hasznos anyag az erjedés során. Minden, ami védő hatású, az már ott van a szőlő szemben. A reszveratrolról kimutatták, hogy véd a szív- és érrendszeri betegségek ellen, mivel megakadályozza az érfalkárosodások kialakulását. Rendelkezik antibiotikus hatással is, képes megakadályozni a daganatok érhálózatának kialakulását, valamint az áttétek létrejöttét. Ezen kívül kísérletekben úgy találták, hogy a reszveratról fokozza a rákos sejtek érzékenységét a gyógyszeres kezelésre. Az anyag a szervezetbe bejutva elnyújtott hatással rendelkezik, mivel a májon és az epén keresztül kiürül ugyan a bélbe, de onnan újra felszívódik és újra kifejti hatását. Mindezek alapján igen ajánlatos a piros szőlő rendszeres fogyasztása az egészség megőrzése érdekében.

0: iránytű.
1: Emberi kötelékekkel vontam őket, a szeretetnek köteleivel. Hoseás könyve 11. fejezet, 4. vers. A példázatban adott kényszeríts bejönni mindenkit parancsot, Lukács 14.23, sokan tévesen értelmezik, mintha azt tanította volna Jézus ezzel, hogy erőszakkal kell elfogadtatni az evangéliumot az emberekkel. De ez a sajátos megfogalmazás inkább a meghívás sürgető voltát, a felhozott indokok hatékonyságát jelenti. Az evangélium sohasem próbálja erőszakkal Krisztushoz téríteni az embereket. A megváltó így szól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. És ő én velem. Jelenések könyve 3. fejezet, 20. vers. Az Úr nem vonul vissza, ha gúnyos elutasításba ütközik, nem fordul el, ha szembeszállnak vele, hanem tovább keresi az elveszetteket. Bár a konok szív ellöki magától és ellenáll szeretetének, ő visszatér, és még nagyobb erővel kérlel. Krisztus olyan sóvárgó szeretetet akar feléleszteni követeiben is, amilyennel ő keresi az elveszetteket. Nem elég csupán ennyit mondanunk, jöjj! Vannak, akik hallják a hívást, de nem értik meg, és semmit sem látnak meg abból, amit Krisztus készített nekik. Sokan tudatában vannak gyengeségüknek, és ezt mondják. Nem lehet rajtam segíteni. Ne törődj velem! Krisztus munkásainak azonban nem szabad meghátrálniuk. Hajolj le meleg, együttérző szeretettel az elcsüggett, reményvesztett emberekhez. Tápláld beléjük bátorságodat, reménységedet és erődet. Jóságoddal kényszerítsd arra, hogy jöjjön!

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 82. rész. Isten megítéli a gonosz bírákat. Isten ott áll az istenek gyűlésén, ítéletet tart az istenek fölött,

sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam, ugyan istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged.

0: Mai szakasz, 82. Zsoltár. A Zsoltár nyitó verse egy tárgyalást idéz föl. Isten elnököl és ítélkezik itt, ahol Izrael bírái ellen emelnek vádat. Az igaz bíró elmarasztalja őket gonosz elfogultságuk miatt, és kéri ezeket a bírákat, hogy álljanak a védtelenek szükségletei és jogai mellé. Ahogy olvastam Isten kérlelését, hogy védjék meg az apátlanokat és a gyengéket, valamint mentsék meg a szükségben szenvedőket, a gondolataim önkéntelenül Jézus életére és cselekedeteire irányultak. Lukács így írja a 4.16.19-ben. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne, szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez vala írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyilását, s hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ugyanazt teszi Jézus, mint amire Isten kéri a népét az Ótestamentumban. Példát mutat fedhetetlen életén keresztül, hogy hogyan kell védeni a védtelent, az özvegyet, árvát és a szegényt. Szinte láthatjuk Jézust, ahogy gyöngéden védelmezi az özvegyet az ő két fillérjével. Látom, ahogy tanítványait ösztönzi. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Látom, ahogy ránéz összetört szívű édesanyjára, és János gondjaira bízza. Milyen gyönyörű szemléltetése a szeretetnek. Egy éles kép, amin keresztül láthatjuk, hogy Jézus hogyan kezelte az embereket, és hogyan szeretné, hogy mi kezeljük a saját embertársainkat. Vajon mi tudunk szerető gondoskodást adni azoknak, akiknek szüksége lenne ránk?
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől van. És mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim! Ha az Isten így szeret minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten,

0: és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten is benne marad. Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. Azért szeretjük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent, de testvérét gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle. Aki Istent szereti, szeresse testvérét is. János első levele.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj ki Isten mellett, és ő is kiáll melletted. A negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiáé. Dániel próféta könyve 3. fejezet 25. vers. Eljön az idő, amikor szembe kell majd néznünk a félelmeinkkel, és ki kell állnunk amellett, amit igaznak hiszünk. Ezt tette Sidrák, Misák és Abednégó is. Az életüket kockáztatták, amikor nem voltak hajlandóak meghajolni Nebukadnezer király bálványa előtt. Pedig akár így is okoskodhattak volna. Látszólag meghajolok, de magamban nem. Vagy úgy veszem, mintha Jehova lenne az a bálvány. Ők azonban inkább kiálltak az igazság mellett, s ezzel csodáknak nyitottak utat. Nebukadnezer király megijedt, és azt kérdezte tanácsosaitól, nem 3 férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak, valóban ó király, ő pedig így szólt, íme én 4 férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk, és a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiái. Dániel próféta könyve 3. fejezet 24-től a 25. versig. Amikor védtelen helyzetbe hozza magát valaki, azzal teret enged Istennek, hogy megmutassa hatalmát. Ha meghajolt volna a bálvány előtt a 3 ifjú, akkor elsőként nem léptették volna elő őket. Második, a zsidó nép nem került volna védett státuszba a babiloni királyságban. Harmadik, tovább folytatódott volna a bálványimádás Babilonban. És negyedik, Nebukadnezárnak nem lehetett volna része sorsfordító találkozásban Istennel. Ekkor így szólt Nebukadnezár. Áldott legyen Sidrák, Misák és Abednégó istene, aki elküldte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik ő benne bíztak. Nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Dániel próféta könyve 3. fejezet 28-tól a 30. versig. Ha kiállsz Isten mellett, megállt téged, és ő is kiáll melletted.

Nyíld beszéd. Protestáns állásfoglalások a szombat-vasárnap ünnepléséről. A katolikus tekintélyek véleményének sorát idéztük az elmúlt hetekben a szombat-vasárnap vitáról. A következő lépés, hogy a protestánsok mit kezdenek a sola scriptura elvével. És ehhez kapcsolódik az a tény, hogy a protestánsok a vasárnap ünneplés katolikus dogmájának elfogadásával mégiscsak azt a katolikus egyházat fogadják el mértéknek a hit dolgában, amelyiktől elszakadtak. Vagy tegyük fel a kérdést, a protestáns egyházak akkor is a vasárnapot ünnepelnék, ha a katolikus egyház a szombat mellett döntött volna? Most Jürgen Moltmann a Reménység fényei című könyvéből idézünk néhány gondolatot a szombat ünneplésről. Ezt az írást a Református Zsinati Iroda sajtóosztálya 1989-ben adta ki. Jürgen Moltmann az egyik leghíresebb német református teológus, aki nyugalmazott professzor a Tübingeni Egyetemen. A teremtés hetedik napjával kapcsolatosan Jürgen Moltmann professzor így írt. Figyelemre méltó, hogy a keresztény hagyományokban, különösen a nyugati egyházaknál, a teremtés többnyire, mint a hat nap műve nyer bemutatást. A teremtés befejezése a hetedik nap által erősen háttérbe szorul, vagy egyszerűen túlnéznek rajta. Ezért Istent a maga lényében csak teremtő istenként értik, és ebből következik, hogy az embereket is ennek az Istennek a képmásaként csak annyiban ismerik fel, amennyiben teremtő emberekké lesznek. A szombaton nyugvó Isten az áldó és ünneplő Isten, aki saját teremtésének örül, és aki éppen ezáltal megszentelő Isten teljesen háttérbe kerül. Ezért az emberek számára is életük értelme azonosul munkájukkal és alkotásukkal, és a pihenést, az ünnepet, a létükön való örvendezést, mint haszontalan dolgot száműzik az értelmetlenségbe. A világnak, mint Isten teremtésének a megértése a szombat nélkül lehetetlen. A hatnapi munkában az ember részt kap Isten alkotásából, a hetedik nap nyugalmában Isten gondolataival, teremtői szándékával találkozik. A szombatnapi nyugalomnak az a lényege, hogy Isten teremtésének részeként értem meg önmagam. Így találom meg a békét. Jürgen Moltmann megállapítása szerint ez Isten szombatjának a megtapasztalása nélkül és ünneplése nélkül lehetetlen. A szombat az a nap, amelyben Isten jelen van, ezért a szombat Istennek neve is. A szombat nem a teremtés napja, hanem az Úrnak a napja. Mit jelent Jürgen Moltmannnak ez a fontos kijelentése? Nem kevesebbet, mint azt, hogy a szombat és az örökké valóság összefügg. A szombatnak az Éden óta az az egyik rendeltetése, hogy az időben összekapcsolja az embert az örökké valósággal. Csak úgy kapnak célt mindennapjaink, ha a mulandóban átéljük az eljövendő világ előízét.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige: Mózes 5. könyve, 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! Missziói napok az egyházkerületekben 2026-ban. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik a hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozókra. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikáriátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban doktorandusz Simon Zsolt főiskolai adjunktus előadását hallgathatjuk meg Dániel próféta könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlevőket, illetve az internet és a televízió készülékek előtt helyet foglalókat. Ma esti témám Dániel prófétának a könyve, Dániel próféta könyvéről szóló előadás. Az Ószövetségnek az egyik legkülönlegesebb könyve Dániel prófétának a könyve, és azt is lehet mondani, hogy az ószövetségi könyvek közül talán az egyik legvitatottabb könyv, Dániel könyve. Természetesen mind a mellett, hogy nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz a könyv, amiből néhányat szeretnék megosztani önökkel ezen a mai délutánon, mai kora estén. A könyv irodalmi műfaja úgy határozható meg leginkább, hogy a könyv egy apokaliptikus könyv. Mit is jelent az, hogy apokaliptikus? Az apokaliptika az nem valami ilyen különleges varázsszó, vagy valami misztikus dolog, ahogy sokan gondolják, hanem az apokaliptika a legegyszerűbb meghatározással kifejezve irodalmi műfaj. És természetesen, mint irodalmi műfajnak, megvannak a maga jellegzetességei és a maga stiláris formái, amiben elmondja azokat a dolgokat, amiket különleges nyelvezettel el akar mondani, el akar beszélni. Az apokalipszis szó maga az kijelentést, kinyilatkoztatást, leleplezést jelent. Olyan műfaj ez, ami nem valami titkos dolgot jelöl, hanem azt jelzi, hogy valamit nem eltitkolni, hanem világossá szeretne tenni az, aki ebben a műfajban ír, vagy jegyzi le az üzenetét, természetesen azzal, hogy a megértéséhez bizonyos ismeretek természetesen szükségesek. Hogyha tárgyalagosan kívánjuk tanulmányozni Dániel prófétának a könyvét, akkor ez egy nagyon fontos szempont, amit szem előtt kell tartani. Egyébként a Szentírásban, az Ószövetségben nem Dániel próféta könyve az egyetlen, amelyik magán viseli az apokaliptikus irodalmi műfaj, vagy az apokaliptikának, mint irodalmi műfajnak a jellegzetes jegyeit, de ezt szokták kiemelni, vagy emlegetni ebben a műfajban, hiszen maga a könyv tartalmaz a legtöbb ilyen kijelentést, de amiről majd később lesz szó, illetve már volt szó Ezékiel próféta könyvében, illetve Zakariás próféta könyvében, meg még máshol is találunk nagyon sok olyan kijelentést, leírást, ami az apokaliptika műfajához tartozik. Miről beszél, miről akar szólni az apokaliptika igazából, mint műfaj? És miről akar szólni Dániel könyve? Hogyha olvasok ezt a könyvet, akkor azt látjuk, hogy maga a könyv bizonyos üzenetet szeretne átadni a maga sajátos nyelvezetével. El szeretné mondani mindazt, amit a Teremtő, az Örökkévaló szeretne üzenni ennek a világnak. Többnyire az apokaliptika egy prózai műfaj, és használ néha költészeti elemeket, vagy a költészetből vett elemeket, de inkább prózai műfajnak szoktuk tekinteni. Bőségesen használ jelképeket ez a műfaj, amelyeket viszont, hogyha helyesen akarunk értelmezni, akkor egyetlen dolgot tehetünk, hogy az egész Szentírás összefüggésében értelmezzük ezeket a jelképeket. Tehát mindig azok a képek, amik szemünk előtt vannak, amit olvasunk, azok a képek beazonosíthatók máshol, megfejthetők, hogy úgy mondjam, más szentírási könyvekkel összefüggésben, más szentírási könyvekkel összehasonlítva. Ezért fontos az, hogy amikor azonosítunk valamilyen képet egy-egy ilyen könyvben, egy-egy ilyen jelenetben, a bibliai művekben, akkor ezeket a jelképeket megkeressük a Szentírásban, hogy hol, hogyan használja a Biblia, vagy milyen értelmet ad ezeknek a képeknek, mi az eredeti értelme azoknak a képeknek, amelyeket a könyv használ. A megértés szempontjából ez elengedhetetlen, és nagyon nagy kutatói munkát igényel, hogy ne önkényes magyarázatok keletkezzenek akkor, amikor egy-egy ilyen jelképet szeretnénk megérteni. Dániel könyvének a másik különleges dolga a Szentírásban az, hogy Dániel könyve nem a proféták könyvei, nem a proféták írásai között foglal helyet, hanem már egészen régi időktől kezdve az Ószövetségben, a Vulgáta kiadásban például a proféták között szerepel, ugyanígy találjuk a magyar fordításokban, a magyar különböző kiadásokban is, hogy Dániel könyve a proféták között szerepel, az eredeti héber szövegben Dániel könyve, ez a harmadik csoportba tartozik, a három csoport ugye törvény, proféták és iratok, és Dániel könyve a harmadik csoportban szerepel. Ami a későbbiek során tulajdonképpen az egyik dolog volt, ami meghatározta ennek a könyvnek a történetét, mégpedig azért, mert feltették a kérdést sokan, hogy miért is van Dániel proféta könyve az írások csoportjában, miért nem a proféták között van, és elkezdték ezt kutatók vitatni, hogy Dániel könyve hogy kerül tulajdonképpen az írásoknak a csoportjába. Természetesen van erre magyarázat, nem túlságosan bonyolult magyarázat, akár több is, ami megalapozott ezzel kapcsolatban. Konkrét okból van természetesen Dániel könyve az írások között, amiről majd egy picit rövid idő múlva szeretnék szót ejteni. Ezek a dolgok, tehát maga a műfaj a könyvnek, illetve az elhelyezkedése a Szentírásban Dániel könyvének, ezek nagyon sok vitára adtak okot az évszázadok során, és nagyon sok kérdés merült fel a könyvvel kapcsolatban. Mindjárt az első helyen elmondhatjuk és beszélnünk kell a könyvnek az írójáról és a könyvnek a keletkezés idejéről. Ki is írta ezt a könyvet, mikor is keletkezett ez a könyv? Ezek nagyon fontos kérdések, amiket az évszázadok során feltettek ezzel a könyvvel kapcsolatban. A korabeli hagyomány azt feltételezhetjük, amit a korai Bibliát kutató emberek hittek, hogy a könyv írója Dániel proféta volt, aki Krisztus előtti 6. században élt, és írta le azokat a dolgokat, amiket látott, amiket Isten, mint profétának kijelentett neki. Dánielről megtudhatunk néhány dolgot a Szentírásból, hogy ki is volt Dániel. Az első és nagyon fontos dolog az, hogy egy királyi, tehát előkelő családból származott a proféta, előkelő családból jön, és azt is tudhatjuk, hogy megnyerő külsejű és éles elméjű, tehát egy képzett és emellett, ezek mellett intelligens személyiséggel állunk szemben, amikor az ő írását olvassuk. Ezt elmondja nekünk az első fejezet 4. verse. Azt is tudjuk, hogy igen magas kort ért meg, hiszen a babiloni Nabukodonozor vagy Nebukadnezár király uralkodása idején került fogságba Krisztus előtt 605-ben, és ez akkor volt, amikor Júdát megtámadta Nabukodonozor király, és Kírosznak az idejében ért véget az ő profétai szolgálata, illetve az élete, és körülbelül 90 évre tehető az időszak, amit az ő szolgálata, amit az ő ideje átfog. Kortársai között nagy profétai egyéniségeket lehet megemlíteni. Ugye a legnagyobb profétai egyéniség, akire már utaltam, éppen a könyv műfaja kapcsán, Ezékiel proféta. Az ige szakaszok alapján egyértelmű, hogy mivel Ezékiel proféta ír Dánielről, ezért egyértelműnek tekinthetjük azt, hogy Dániel élő személy volt, létező személy volt, és nem valami álnéven írott könyvvel állunk szemben. Másik probléma a 6. századi keletkezéssel kapcsolatban merül fel. A könyvvel kapcsolatban felteszik ezt a kérdést, hogy mikor íródott, és a tudományos gondolkodásban, a tudományos teológiában a 2. századot szokták megjelölni, mint a makabeusok korában keletkezett iratot, így határozzák meg Dánielnek a könyvét, különböző dolgokra hivatkozva ezzel kapcsolatban. Viszont egyetlen koncepciót lehet ezek mögött, a feltételezések mögött, vagy kijelentések mögött biztosan felállítani. Ez a koncepció pedig az, hogy hogy nincsen senki, aki előre megmondhatja azt, hogy mi fog történni. Tehát úgy gondolják a modern kutatók, hogy utólag értelmezett bizonyos eseményeket, a könyv utólag értelmezett események állnak leírva előttünk a könyvben, mivel hogy a jövő eseményeit senki nem tudja megmondani. Mivel pedig ez egy olyan irat, egy olyan könyv, ami ellen különböző érveket sorolnak fel, azt lehet mondani, hogy természetesen a másik oldalon a hívő emberek is igyekeztek megvédeni a saját álláspontjukat, tehát akik ragaszkodnak a Bibliának a tekintélyéhez, a Bibliának az Istentől való ihletettségéhez, ők is igyekeztek megvédeni az álláspontjukat, és természetesen ennek az oldalnak is vannak érvei a könyv tekintélyére vonatkozóan, a könyv hitelességére és Dánieltől származó voltára nézve. Másik probléma a könyvvel kapcsolatban, hogy idegen szavak találhatók, perzsa és görög szavak találhatók a könyvben. Miért vannak ezek? Kimutatták azt, hogy a babiloni birodalom idejében a babiloni uralkodóknak voltak külkapcsolatai Görögországgal, természetesen perzsákkal, akik akkor valahol felemelkedőben voltak éppen, még a babiloni birodalomnak a részeként, vagy peremvidékén élték az ő életüket, de nyilván kapcsolatok voltak a két vagy három ország között, tehát Görögország és Babilon, illetve Perzsia és vagy a perzsák és Babilon között. Egyébként többnyire azok a szavak görög eredetűek, amelyek hangszerek nevei, ami nyilvánvaló, hiszen a zenészek abban az időben is vándoroltak és jöttek-mentek a birodalmak között, vagy akár egy birodalmon belül, és a hangszereket elég nehéz lefordítani egyik nyelvről a másikra, és ezek nyilván bizonyos torzult alakokban megmaradtak. A perzsa kifejezések pedig kereskedelemmel, a kormányzással kapcsolatos szavak és kifejezések. Az apokaliptika, amiről már beszéltem, pedig ebben az időszakban volt felemelkedőben, és létezett sokszor nagyon extrém formában az apokaliptika, mint műfaj. Harmadik dolog, ami Dániel könyvével kapcsolatban egy kritika, hogy túlságosan nacionalista jellegű, mivel hogy Izraelnek a történelme körül forog, és a makabeusok korára jellemző érveket vagy dolgokat említ meg a könyv. Ez az érv sem állt meg, hiszen a könyv egyáltalán nem nacionalista, Izraelt nem emeli föl, nem emeli ki úgy, mint egy nagyon tökéletes országot vagy népet, sőt elhelyezi Dániel egy imádságban a saját népét, mint egy olyan népet, amelyért Istennek tennie kell, ami Isten segítségére szorul. A harmadik részében van a kánonnak Dániel könyve, és nem a proféták csoportjában. Ez is egy érv a könyv ellen. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha a bibliai könyveket nézzük, akkor különböző csoportokat, vagy különböző szemléletű könyveket találunk a Bibliában. Van az első csoport, a Tóra, Mózes öt könyve, vannak a proféták, ezek Izraelnek az életéről szólnak, és Izrael életébe engednek bepillantást, abba, hogy hogyan élt Izrael, milyen problémái voltak, hogyan próbálták ezen a proféták segíteni. Az eredeti héber kánonban a Zsoltárok könyve is az iratok csoportjába tartozik, abban a csoportban van, mégis soha senkinek nem jutott még eszébe elvitatni azt, hogy a Zsoltárok könyvét azt Dávid és Salamon és más sokkal régebben élt szerzők és dalnokok jegyezték le és írták le, mint amit elméletileg a könyvnek a helye meghatározna. Dániel könyve Izraelen kívül keletkezik, és Izraelt mint egy más kameraállásból lehetek ennyire ilyen napra készít ezen a helyen. Más kameraállásból szemléli Izrael életét. Isten máshogy világítja meg az ő népének az életét egy más helyen, tehát nem történelmi eseményeken keresztül, hanem a jövő felé mutató isteni vezetéssel összhangban láthatjuk Izraelnek a helyzetét. Nyelvészeti és szerkezeti sajátossága is érdekesek ennek a könyvnek. Beszéltünk a különböző jövevény szavakról, amelyek nem mérvadóak igazán, hiszen ezek ugye változnak és cserélődnek és jönnek, mennek egyik nyelvből a másikra. Viszont a 12 fejezetből álló Dániel könyvnek az első fejezete szól arról, ami tulajdonképpen történt. Izraelt elhurcolják Babilonba, fogságba, viszik a népet Krisztus előtt 6. században, és ott tartják őket, ott szolgálnak, illetve ott fizetnek adót a babiloni uralom alatt. Ezért még egy különlegesség, ugye a könyvnek könyvnek egy része arám nyelven íródott, a második fejezet 4. versének a B része, úgynevezett B része, tehát a második fele arám nyelven íródott. Egészen a 7. fejezet végéig, a 7. fejezet 28. verséig. Ez is kérdés volt gyakran, hogy miért arám, milyen arám, amire itt nem tudok ebben a mai előadásban kitérni. Az arám nyelv az olyan volt abban az időben, mint ma az angol nyelv. Tehát mindenkinek tudni kellett, aki valamit akart keresni abban a világban, vagy kereskedni, vagy politizálni, vagy levelezni, diplomáciai levelezést, vagy bármilyen hivatalos dolgot, az tudta az arám nyelvet, és ezen a nyelven lehetett kommunikálni, vagy kellett kommunikálni abban a világban. Éppen ez volt az egyik ok, amire azt mondták, hogy késői a könyv, és valahol Jézus kora előtt nem sokkal keletkezett az egyik érv, ugye a nyelvi érv, amire azt lehet mondani, hogy Dániel arám nyelve az nem a Jézus korabeli arám nyelv. Jézus korában már mindenki tudott arámul, méghozzá egészen jól. Dániel korában ez még olyan volt, olyan nyelv volt, mint amit megtanultak, és a targumi arám, amit Jézus korában, tehát a fordítások, a Biblia fordításoknak az nyelve, ahogy értelmezték, ahogy átadták, továbbadták a Szentírásnak az üzenetét már Jézus korában, az egy nagyon letisztult, egy nagyon szép, egy nagyon rendezett nyelv. Ebben a Dániel által írt könyvben az arámnyelv azon még látszik azért, hogy nem annyira csiszolt, nagyon érthető, de ez nem a targumi arám nyelv, nem az a nyelv, amit Jézus korában vagy előtte már nem sokkal beszéltek, már a fogság után is. Egyébként másik könyvben is található néhány fejezet, amit soha senki nem vitatott el a szerzőjétől. Ezrás könyvében a levelezéseket arám nyelven idézi a szerző. Nem merült fel sosem, hogy az idegen lenne ettől a könyvtől. Érdemes azt megfigyelni, hogy a könyv leginkább olyan történeteket mond, vagy olyan látomásokat tartalmaz, amelyek nem Izraellel kapcsolatosak. A második fejezettől a hetedik fejezetig azt látjuk, hogy különböző proféciák vannak, amik nem Izraelről szólnak, hanem más népekről, a Babilonról, a perzsákról, görögökről, és így tovább. És nyilván az érdekes volt, hogy azok is értsék, akikről szól ez a könyv. A többi rész viszont Izraelre kapcsolatos, tehát a később hetedik fejezet utáni fejezetek, és ezeket a fejezeteket már héber nyelven írták, és ilyen módon megoldódik ez a kérdés, hogy amit nemzetközi érdeklődésre tart számot, az nemzetközi nyelven írunk, ami helyi érdeklődésre tart számot, az pedig a helyi nyelven közöljük azokkal, akikkel szeretnénk közölni. A könyv szerkezete az egy külön érdekesség. A bibliai irodalom az másképpen építkezik, mint az európai. A bibliai elbeszélések másképpen építkeznek, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Gyakoriak a párhuzamok, és a történetek úgy vannak felépítve, hogy egy sor, amivel kezdődik egy történet vagy egy leírás, az nagyon sokszor rímel, vagy arra rímel egy másik sor, gondolatilag, érzelmileg, teológiailag, ami egy-egy elbeszélésnek a végén található. Ez az úgynevezett, és ez a legbonyolultabb szerkezet, az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amit a görög híről neveztek el, ugye ez egy, magyarul leírnánk, akkor ez egy X betű lenne. Tehát van egy A pont, és utána ennek van egy tükörképe tulajdonképpen, ahol a történet lezárul, vagy folytatódik, vagy kiegészíti, és ennek van egy csúcspontja valahol, ahol az egész történet kicsúcsosodik, tehát felépül a történet, és utána pedig lefelé megy, és kiviszi az olvasót a történet ebből. Tulajdonképpen az egész könyv egy ilyen szerkezetbe foglalható össze, az első fejezetet kivéve. A másodiktól a 12. fejezetig találhatók meg ezek a párhuzamok. A hetedik fejezet áll ennek a történetnek, az egész könyvnek a csúcspontján. A hetedik fejezet, ami arról szól, hogy az emberi birodalmak megszűnnek, eljön a megváltó, és az emberi uralmak helyét átveszi az Isten országának az uralma. Röviden így tudnám összefoglalni az, hogy miről is szól, és tulajdonképpen az egész könyvben fellelhető ez a szemlélet, és láthatjuk azt, hogy így épül fel ennek alapján az uralom, az isteni uralom, a földi uralomnak, mint egy ilyen párhuzamba állítása, mint egy ilyen összehasonlítása, amiben a bibliai író Dániel bemutatja, hogy az isteni uralom az mennyivel másabb, mennyivel magasabb szintű, mennyivel magasabb erkölcsiségű, mint az egyes uralkodók véges birodalma, legyen az akármennyire jó. A történelmi háttérről néhány szót talán érdemes ejteni. Ugye 605-ben Nabukodonozor által vezetett seregek Egyiptom ellen vonulnak, és a híres karkemiszi csatában győzelmet aratnak az egyiptomiak felett. Ugyanakkor elfoglalnak Szíria palesztinai területeket is. Jeruzsálem elesik, Dánielt és három társát, akiről ez a könyv szól, elhurcolják Babilonban. 597-ben ismét megtámadja Jeruzsálemet, 10 000 hadifoglyot hurcol Babilonba, Nabukodonozor uralkodó, köztük a második fogságba vitelnén Ezékiel profétát, és a harmadik nagy megszállás vagy rombolás is bekövetkezik Krisztus előtt 586-ban, és ez a hódítás, vagy ez az invázió, ez a babiloni invázió már kifejezetten a pusztítást szolgálta, leromboltak mindent, amit le lehetett rombolni, és lerombolják a templomot, ami ebben a formában már soha többet nem épül fel. Jeremiás proféta által kijelentette Isten, hogy a büntetésnek az időszaka, hiszen Izrael büntetésként élte meg ezt a helyzetet, nem lesz nagyon hosszú, hanem 70 évig fog tartani, 70 évig kell arra várni, míg ismét visszatérhetnek a szülőföldjükre az izraeliek. Ez bekövetkezik Kűrosz idejében, aki 539-ben meghódította Babilont, amit szintén megörökít Dániel profétának a könyve. Ugye itt az 5. fejezetnek a belsazári lakomája alatt következik be az a pusztulás, ami a babiloni birodalmat egyszer és mindenkorra megsemmisíti és eltörli a föld színéről, és új nagyhatalom kerekedik, Médó-Perzsia. Kűrosz 535-ben kiadott egy rendeletet, hogy a zsidók visszatérhetnek, és ez az időszak 70 évig tartott. Majd a templom felépül később, és a lerombolásától számítva az is éppen 70 esztendeig, 70 évig tartott. Mit üzen Dániel könyve a mai olvasónak, vagy mit üzen nekünk Dániel proféta könyve? Dániel könyvét nézzük akkor. Dániel könyve úgynevezett vázat proféciákat tartalmaz, ami a történelemnek a vázlatát adja. Ezeket a proféciákat nagyon sokan megértették, ameddig eljuthattak időben, vagy ameddig időben ezen lehetett gondolkodni. Magyarok is voltak, magyar teológusok, akik kutatták és forgatták a proféciákat. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, ritkán esik erről szó, de például Károli Gáspár írt profécia magyarázati könyvet. Az a címe, hogy a Károli Gáspár a Gönci prédikátor, és ebben különböző, nem csak Dániel könyvét, hanem más bibliai könyveket is, ilyen apokaliptikus könyveket, illetve proféciákat magyaráz, úgy, ahogyan azt abban az időben értették, és nincsenek nagy különbségek az értelmezésben. Ugye ott van egy időhatár, ameddig ők el tudtak jutni, vagy Kecskeméti Alex és János egy monumentális Dániel könyvet írt, talán 4-500 oldal maga a könyvnek a terjedelme. És hogy valami különleges is említsek, egy római katolikus szerző ilyen missziós céllal értelmezte Dániel profétának a könyvét. Ő a 19. század végén, a 20. század elején gondolkodott erről, és adta ki Dániel könyvének a magyarázatát, ami a korábbiakra is nagyon hasonlít, és a messiás megjelenésére hívja fel ebben a magyarázatában a figyelmet a különböző proféciák, vázlatok alapján. Tehát a vázlat profécia az idő rendiségnek valamilyen vázlatos bemutatása. Második fejezetben talált az első ilyen profécia, ahol a király egy hatalmas szobrot lát, aminek különböző fémekből voltak a különböző testrészei. és egyszer csak egy kő zuhan le a történet szerint, ami összetöri ezt a szobrot, amely megsemmisül. És a maradékát felkapja a szél, és semmi sem látszott belőle. Ezt az álmot, amit Nabukodonozor látott, Dániel tudta megfejteni, és elmondta az uralkodónak, hogy ezek az ő birodalmának, illetve az utána következő birodalmaknak a rövid története, ez a kép, amit látott az uralkodó. A következő méd perzsa birodalom lesz Nabukodonozor után, azután a hellén birodalom, majd a római birodalom fog következni. A fémek szimbolikusan kiválóan jellemezték azt a birodalmat, amire vonatkoztak, tehát aminek az értelmezését meg lehet találni. Ennek van párhuzamosa is, párhuzamos fejezete. Ugye ez a történet úgy ér véget, hogy jön egy kő, és gyakorlatilag az Isten országa felállítása lesz a vége a történetnek, mert hogy a vas és a cserép, amiből a lábszárak vagy a lábfejek vannak, azok soha nem elegyednek, nem állnak össze egy egységes birodalommal, akármennyire is szeretnék ezeket, és akármennyire próbálkoztak az évszázadok, évezredek során európai összefüggő egységes birodalom nem áll össze. A kő pedig azt jelképezi, hogy eljön Krisztus, eljön a megváltó, és tulajdonképpen Isten fog véget vetni mindenféle emberi birodalmi törekvésnek. A második vázott profécia az Dániel könyve 7. fejezetében található, amely ilyet Dániel kapott, tehát ezt már ő látta, ezt a látomást, 4 egymás után következő világbirodalomról, ami párhuzamos, természetesen párhuzamos a második fejezetnek a birodalmaival. Itt a birodalmakat különböző állatokkal jelöli, vagy állatok formájában látja a proféta, és tudjuk azt, hogy bizonyos állatok jelképeztek bizonyos birodalmakat. Például az oroszlán volt Babilon, szárnyas oroszlán, tehát nem. Médó-Perzsia volt a medve, a párduc a hellén birodalom, a vas pedig a Róma, a rá jellemző keménységgel, időnként kegyetlenséggel van jellemezve. Az utóbbi bukása után a romjain kialakulnak különböző államalakulatok, és Európa történetét láthatjuk szinte a világnak a végezeteig, aminek a lehetőségeit kijelöli a látomásban Dániel által látott kis szarvnak az uralma. A harmadik vázlat profécia, ilyen vázlat profécia az a 8.-9. fejezetben található, amit Dániel Belsazár uralkodásának a harmadik évében kapott, 550 körül, és ez a látomás már nem is Babilonról, hanem egy másik birodalomnak a bukását vetítette előre, ahol az ellenfél, a minden eddiginél nagyobb hatalom, a makedón hellén birodalom, a kecskevakkal jellemzett birodalom. A 9. fejezetben szereplő profécia pedig a messiás fellépésének az idejét adja meg. A perzsa Artaxerxész Longimanus király Krisztus előtt 457-ben kiadott rendelete után 483 évvel fellép a messiás 27-ben, és 3-3,5 év után bekövetkezik a messiásnak halála. És ez a profécia az elvezet bennünket időszámításunk után, tehát Krisztus után 30-31-nek az idejébe, amikor Jézus meghalt a kereszten. 11-12. Fejezetben Dániel a Méd-Perzsa uralom idején kapott egy látomást, és nagy távlatokban, de aprólékos részletességgel mutatja be a történelemnek bizonyos eseményeit. Néhány kép van benne, ami a kereszténységnek a történetére néz előre Dániel profétának a könyvében. És itt ér véget ez a történet, Dániel könyvének a története, ahol úgy búcsúzik tőle az ő teremtője, úgy búcsúzik az idős profétától, azt mondja neki, te pedig menj el a vég felé, majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. És van egy utalás, hogy kíváncsiak lesznek az emberek ennek a könyvnek az értelmére, magyarázatára, és kutatni fogják ezt a könyvet, és tudás lesz ezzel a könyvvel kapcsolatban, világosság lesz ezzel kapcsolatban. Ezek a szavak, Istennek ezek a szavai nagymértékben összecsengnek a feltámadásnak a reménységével, mint pedig Dániel nevének a jelentésével. És tulajdonképpen ebbe is van egy kis üzenet, Dániel nevének a jelentése, Isten az én bírám. És amikor olvassuk ezt a könyvet, akkor talán erre is érdemes egy kicsit gondolni. Isten az én bírám. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

amíg a magból termés lesz. Márk 4:26-29. A magvetőről szóló példázat számos kérdést vetett fel az emberekben. A hallgatók közül egyesek arra következtettek, hogy Krisztus nem fog földi birodalmat alapítani. Sok embert kíváncsivá tett, másokat elbizonytalanított. Látva tanácstalanságukat, Krisztus más példákat is mondott, hogy figyelmüket a földi birodalomról arra a munkára irányítsa, amelyet Isten hatalma végez a lélekben. És mondta: úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal. A mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarló teresztre áll, mert az aratás elérkezett. A gazda, aki sarló tereszt, mert az aratás elérkezett, nem lehet más, mint Krisztus. Ő az utolsó nagy napon betakarítja a föld termését. A magvető azokat jelképezi, akik Krisztus követségében szolgálnak. A magról pedig azt olvassuk, hogy kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Ez utóbbi nem vonatkozik Isten fiára. Krisztus nem alszik el, hanem éjjel és nappal figyeli, őrzi a reábízottakat. Nem ismeretlen előtte, hogy miként fejlődik a mag. A magról szóló példázat tanúsítja Isten munkáját a természetben. A mag önmagában hordja a csírázás képességét, amelyet Istentől kapott.

határ, amelyen túl semmit sem tehet. Semmilyen emberi erő vagy bölcsesség nem képes a magból előhozni az élő növényt. Ha az ember megtesz minden tőle telhetőt, akkor is Istenre van utalva, aki az aratást a maga mindenhatóságának csodálatos láncszemeivel fűzte a vetéshez. A magban élet van, a talajban erő, de ha a végtelen hatalom nem munkálkodna éjjel és nappal, a mag nem hozna termést. A szomjas föld nedvességet vár a reázáporozó esőtől. A betemetett magnak a nap melegére és elektromosságára is szüksége van. Az életet, amelyet a Teremtő plántált bele, csak ő tudja előhívni. Isten hatalma által nő minden mag, és fejlődik minden egyes növény. Mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot s a dicsőséget. Ézsaiás 61.11. Amilyen a földi, olyan a lelki magvetés is. A szív talajának előkészítése és a magvetés az igazság tanítójának feladata. De az a képesség, amely életet teremt, egyedül Istentől származik. Van egy határ, amelyet az ember nem léphet túl. Az igét nekünk kell hirdetnünk, de az a hatalom, amely a lelket megeleveníti, igazzá teszi és hálaadásra indítja, nem a miénk. Emberi erőnél nagyobb az az erő, amelynek ige hirdetésünket kísérnie kell. Csak Isten lelke által lesz az ige élő és ható, örök életre megújító hatalommá. Ezt akarta Krisztus megértetni tanítványaival. Megmagyarázta nekik, hogy önmagukban semmi olyan képességük nincs, amellyel eredményessé tehetnék munkájukat. Csak Isten csodatevő hatalma által lesz igéje hatékonyá. A magvető munkája hitből végzett munka. A mag csírázásának és növekedésének titkát a magvető nem értheti meg, de bízik azokban az erőkben, amelyek által Isten élteti a növényvilágot. A mag elvetésekor látszólag eldobja a drága gabonát, amely családja kenyere lehetne. Pedig csak azért mond le pillanatnyilag e hasznos dologról, hogy többet kapjon vissza helyette. A magot abban a reményben veti el, hogy a sokszorosát gyűjti majd be az aratás idején. Krisztus szolgáinak is az aratás reményében kell dolgozniuk. Lehet, hogy a jó mag egy ideig észrevétlenül hever a hideg, önző, világot szerető szívben, jelét sem adva annak, hogy gyökeret vert. De aztán, amint Isten lelke érinti azt a szívet, a rejtőző mag kipattan és végül gyümölcsöt hoz Isten dicsőségére. Ebben az életben semmilyen munkáról nem tudhatjuk előre, hogy eredményes lesz-e vagy sem. Ezt a kérdést nem mi döntjük el. Mi csak dolgozzunk, és az eredményt bízzuk Istenre. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet. Prédikátor 11.6. Az Istennel kötött magasztos szövetség kimondja, hogy míg a föld lészen, vetés és aratás meg nem szűnnek. 1 Mózes 8.22. Ebben az ígéretben bízva szánt és vet a gazda. A mi bizalmunk se legyen kisebb a lelki magvetés közben. Higgyünk ígéretében. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Aki vető magját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Ézsaiás 55.11, Zsoltárok 126.6. A mag kicsírázása a lelki élet kezdetét ábrázolja. A növény növekedése pedig a keresztény növekedés csodálatosan szép

0: példája. Ahogy a természet mutatja, úgy van a kegyelem világában is. Fejlődés nélkül nincs élet. A növény vagy fejlődik, vagy meghal. A keresztény életben való fejlődés épp oly csendes, észrevétlen, de állandó, mint a növény növekedése. Életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában. És ha Isten szándéka valóra válik bennünk, akkor állandóan előre haladunk. A megszentelődés az egész élet munkája. Ahogyan lehetőségeink tágulnak, gazdagodunk tapasztalatokban is, és ismeretünk növekszik. Alkalmasak leszünk felelősség hordozására, és érettségünk arányos lesz lehetőségeinkkel. A növény fejlődik azáltal, hogy beépíti mindazt, amit Isten rendelt élete fenntartására. Gyökereit a földbe ereszti. Merít a napfényből, harmadból és esőből. Magába szívja a levegő éltető kincseit. Így kell a kereszténynek is a mennyeiekkel együttműködve fejlődnie. Érezve tehetetlenségünket, ragadjuk meg a mélyebb tapasztalatok szerzésére kínálkozó alkalmakat. Miként a növény gyökeret ereszt a talajban, nekünk is mélyen meg kell gyökereznünk Krisztusban. Ahogyan a növény magába szívja a napfényt, harmatot és esőt, mi is tárjuk ki szívünket a Szentlélek előtt. A munkát nem erővel, sem hatalommal kell végezni, hanem az én lelkemmel. Azt mondja a seregeknek ura. Zakariás 4:6. Ha szívünkkel Krisztusra támaszkodunk, akkor eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Az igazság napjaként kel fel nekünk, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Virágozni fogunk, mint a liliom, megelevenedünk, mint a búzamag, és virágzunk, mint a szőlőtő. Hóseás 6:3, Malakiás 4:2, Hóseás 14:6-8. Ha rendületlenül Krisztusra hagyatkozunk, akkor növekszünk, míg nem eljutunk a krisztusi érettségre. A búza először füvet növeszt, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. A magvetésnek és a növekvő növény gondozásának a gabonatermés a célja. A gazda kenyeret akar az éhezők számára, és magot, hogy később is arathasson. A mennyei gazda is várja az aratást, munkája és áldozata jutalmát. Krisztus az emberi szívekben ki akar ábrázolódni. Ezt azok által éri el, akik hisznek benne. A keresztény élet célja a gyümölcstermés, Krisztus jellemének kiábrázolódása a hívőkben, hogy azután e gyümölcstermés másokban is megismétlődjék, és tovább folytatódjék. A növény nem önmagáért csírázik, növekszik és gyümölcsözik, hanem hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ézsaiás 55:10. Az ember se éljen önmagának. A keresztény ember Krisztus képviselője a világban, hogy lelkeket mentsen. Az én központú életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad Krisztust személyes megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat elfelejtve másokon segíteni. Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról. Végezz el minden kínálkozó feladatot. Érezz felelősséget másokért, és minden hatalmadban álló eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket. Ha befogadod Krisztus lelkét, az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép. a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség. Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Galata 5.22. Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett. Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. Nem csak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. 2 Péter 3.12. Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon. Az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Radnóti Miklós születésnapja. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja Grósz Ilona és az utónevet nem kapott fiú kertestvére életébe került. Édesapja Glatter Jakab kereskedő volt, nővére Klára. Édesapja családtagjai tanácsát követve 1911-ben újból megnősült. Felesége az erdélyi zsidó származású Molnár Ilona lett, aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét, megteremtette számára a kellemes családi légkört. A költő az 5 évvel fiatalabb féltestvéréhez, Ágihoz is rendkívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven lett ismert újságíróként és szépíróként. Nem tudhatom, hogy más neked tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ezen jól ismert sorokban tett Radnóti Miklós hitet hazája mellett. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrl celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyházmegye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban. Bár eredetileg reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Patrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora fölött is aktívan prédikált idős otthonokban és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott, egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár időskorára testi gyöngeségekkel kellett küzdenie, hitét mindvégig megőrizte és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpontok. Sírtam, mert nem volt cipőm. Majd abba hagytam a sírást, amikor láttam valakit, akinek nem volt lába. Az élet tele van áldásokkal. Nem minden olyan értékes és fontos, mint gondolnád. William Shakespeare.

0: Miért nem érted meg?
1: Ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok. Az Atya én bennem van, és én az Atyában. János evangéliuma, 10. fejezet, 38. vers.

Imre felső ajkán verejtékcseppek jelennek meg. Balra fordítja a fejét, és látja, hogy a múltkori esethez hasonlóan minden irányból ellenfél közeledik. Hirtelen egy hűtőszekrény nagyságú férfi áll elé, és a földre teperi. Imre kétségbe esetten felkiált. Majd riadtan ül fel az ágyon. Ez alkalommal csak álmodott. Legközelebb azonban kétszer is meggondolja majd, hogy akar-e ilyen magas pontszámot elérni a biológia vizsgán. Úgy látszik, hogy egyesek nem nézik jó szemmel, ha azt teszi, amit tennie kell.

mihez kezdenél, ha üldöznének, és kövekkel dobálnának az emberek? Pontosan ez történt Jézussal. A vallási vezetők meg akarták ölni őt, mert Isten fiának nevezte magát. Jézus viszont nem azt akarta ezzel mondani, hogy ő Istentől született, hanem azt, hogy egyfelől ő maga Isten, másfelől pedig azt, hogy sajátságos és különleges kapcsolata van az Atyával. Két különálló személyről beszélt, akik mégis egyek. Jézus azonban itt nem állt meg, és nem hagyta, hogy kritizálói tetlegesen is bántalmazzák. A Szentírásra hivatkozva próbálta meggyőzni ellenségeit. Végeredményben ő volt Isten különleges képviselője ezen a földön. A saját életét kínálta fel bizonyítékként. Mindaz, amit teszek, a gyógyítás, az ördögűzés, a vihar lecsendesítése, a tömegek megvendégelése, a holtak feltámasztása, azt bizonyítja, hogy igazat szólok. A csodákat az én Atyám teszi. Az vagyok, akinek mondom magam.

0: Jézus szavaihoz jó cselekedetek társultak. Kijelentette, hogy tettei elégséges bizonyítékot szolgáltatnak ahhoz, hogy az emberek higgyenek. Azt akarja, hogy te is higgy. Ezt akkor sem tehetné meg érthetőbben, ha arcul ütne. Így hív téged. Amikor engem látsz, Istent látod. Ha engem megvetsz, Istent veted meg. Ha nem követsz engem, akkor ne állítsd magadról, hogy Isten gyermeke vagy. Higgyetek bennem, kérlelte az embereket Jézus. Egyesek azonban mégsem hittek. Nem gyilkolhattok meg csak azért, mert azt teszem, ami helyes. Egy napon azonban mégis megtették.
1: Közreműködött Balázs László.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fény sugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztán látását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1. 3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a Pál fordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos böjtölés következett. Ez a 3 napos vakság és böjtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghalljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente, és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába. Saul életében is beigazolódott a közismert ének szövege:
az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgott szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. 3 kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvedélyektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzetek le nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod,
pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15, 55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, atyám, vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

0: Minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat a lélek hangolóval. A felvidéki Nagytárkányból származó Kunfalvi Ádám Eleonórát hivatásbeli elkötelezettségéről kérdezem, és annak útjáról is, hogy hogyan vált a munkahelyéül szolgáló lakóotthon egyik fiatal lakójának keresztanyjává. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégem a Lélekhangoló műsorban Kunfalvi Ádám Eleonóra, aki a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakóotthonában szociális gondozó és ápoló. Induljunk ki a te személyes életedből, a gyerekkorodtól. Fő témánként említhetem mai beszélgetésünkben az elköteleződést, a hűséget. Te a családban ezen a területen mit kaptál, mit láttál?
1: Negyedik gyermekként születtem evangélikus családba, de nem gyakorolt vallásosságot, és így éltük hétköznapjainkat. 10 éves koromban halt meg édesanyám, onnan középiskola, aztán egy kis munka, és aztán egy magyarországi bibliaiskola lehetőség jött velem szembe. 93 nyarán jött a Nagyterkányi gyülekezetbe Bozorádi Zoltán ifjúsági csoportjával. A gyülekezetünk szorgos tagja, nővérem keresztanyja szólt, hogy tudnék-e fogadni egy testvérpárt.
0: Akkor te mennyi idős voltál?
1: 20 éves voltam, és délután értük mentem, nem igazán jártam én templomba, talán akkor léptem át először a küszöbét, mikor megszólítottak, hogy bátorkodjak bemenni a templomba a fiatalokhoz. Sokan voltak a templomba a fiatalok is, és énekeltek, bizonyságot tettek. Nem volt sok idő, mert később jöttek, és akkor egy ilyen negyed órát, ha még én ott lehettem. És akkor hazamentünk a testvérpárral. Sokáig voltunk fönt, és kérdezték, hogy van a Bibliám, mondtam, hogy nincs. A fiú testvér felajánlotta nekem, az Attila, hogy nekem adja. És elbúcsúztunk, felmentem az emeletre, és aludni nem igazán tudtam, mert forgott a fejembe minden, hogy legyen, mint legyen a másnap. És akkor elővettem a Bibliát, és a Ézsaiás 53 került szem elém, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultatok meg. Azt mondtam, hogy nekem ő kell, nekem ez kell, nem tudom mi ez, de nekem ez kell.
0: Ezt a Bibliát, ami számodra ismeretlen könyv volt, és láttad, hogy a fiataloknak viszont olyan fontos, hogy valószínű, hogy egy nagy ajándékot kaptál, csak úgy kinyitottad?
1: Igen, lapozgattam, és akkor valahogy ott megragadta szemem a mondatokon. És másnap reggel kérdeztem Attilát, hogy hát mi ez, és mondta, hogy majd ő szól Bozorádi Zoli bácsinak, és akkor elmagyarázza neked. És akkor volt egy istentisztelet, azon belül volt egy keresztelő, és volt egy úrvacsora. És azt mondtam magamnak, hogy ez nekem mind kell, mert ezt kerestem egész életembe.
0: Most belevágtál a te megtérésed történetébe, illetve hogy Isten téged elég váratlan módon megtalált. Ezen a ponton kötnék vissza az első kérdésemhez, hogy miért érezted, hogy neked ez nagyon kell, ami a szívedben lejátszódott mindaddig az életedben, az hogy állt össze egy ilyen vágyakozását?
1: Az életem csak úgy ment. Teltek az évek, iskolás koromba, egyik szünidő a másik után, semmi hétköznapok voltak. Édesapám dolgozott, mezőgazdasági területen volt paradicsomgyárban, akkor az otthoni fóliázások mentek, szeretek kertészkedni, mezőgazdasági iskolát végeztem, úgyhogy tengtek-lengtek a napjaim.
0: Az édesanyád nem hiányzott? Ez nem volt benned, hogy szeretethiányot értél volna meg emiatt, hogy nem volt veletek?
1: Nem tudom, nem hiányzott. Nem ismertem, nagyon-nagyon-nagyon keveset emlékszem rá. Nem tudom, elástam, lefettem, nem kötődtem. Valahogy én ezt így lezártam. Nem is beszélgettünk otthon róla, hogy hova ment, vagy nem jöttek nálunk, hogy jaj, szegény kis hiány, ez történt, vagy az történt. Senki nem jött tovább felénk. A rokonság az csak egy ideig volt velünk. Úgy voltunk vele, hogy fel kell szívni magunkat, meg kell oldani, fel kell nőni, és ez minket vitt. És akkor eljött ez a 10 év, hogy jött a Zoli bácsi, és megtalálta az úr, hogy oda vezetett, hogy ez a te családod, ez a te egyházad, ez a házad.
0: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy azonnal az egyházhoz is érezted kötődőnek magadat. Ő arra is tanított, vagy segített, hogy akkor ezt a közösséget érezd magadénak, és legyen helyed benne?
1: Igen, igen. Zoli bácsi első nap megismerkedtünk, beszélgettünk 10-20 percet, nem sokat, és akkor mondta, hogy ő havonta egyszer jön, minden harmadik vasárnap, és hogy szeretnék-e konfirmálni. Igent mondtam, és akkor mindig jött, megkaptam a kis KT-s füzetemet, és tanulgattunk, és beszélgettünk, és nem otthon, mert édesapám az nagyon nem egyezett az egyházzal, úgyhogy hol a felügyelőnél voltunk, vagy a nővérem keresztanyjánál, Gabi néninél, úgyhogy nagyon ellenezte. Ez volt nyáron, és decemberben már harmóniumon játszottam, soha nem játszottam billentyű, közelébe sem mentem, zongora közelébe sem, már szolgáltam karácsony este.
0: Volt egy vonzódásod a hangszer iránt is?
1: Valahogy ez így jött, ez egy ilyen talentum lehetett, van bennem. Akartam tudni zongorázni, nővérem tanult egy ideig, nekem már arra nem volt édesanyám, hogy ő elvigyen, vagy bármit is kezdene velem, de ez valahol bennem is bennem volt. Állítólag édesanyám népdalének kelt a faluban, meg szeretett énekelni. Minden népdalt ismerek, minden mondókát, minden gyerekéneket is, nem tudom honnan. Úgyhogy nekiálltam, rajzoltam egy kartonfüzetre billentyűket, a Gabi néni lánya felírta a hangjegyeket, hallgattam, figyeltem, és ráírta a billentyűkre is a hangokat, megnéztem Kottát, mai napig nem tudok olvasni, de lejátszok bármit, egyház éneket csak. Úgyhogy szolgáltam Zoli bácsinak 9-10 évet, a szlovák lelkészeknek is szolgáltam, istentisztelet alatt temetéseket, konfirmációt és keresztelőket.
2: A vigasztalás forrása,

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztéló Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Az egyház tagja lettél, és szolgálója is lettél. És közben az Istennel való személyes kapcsolatod, vagy Jézussal való kapcsolatodban milyen alakulást érzékeltél? Mit adott ez neked tényleg? Amit vártál?
1: A krisztusi cselekedetem az kaptam. Az egyházba, a gyülekezetbe, az életem 20 évtől kezdődően nagyon elülálltam Krisztusba. Az én nagyapám és a gyülekezet húzta fel a templomot Nagy Tárkányba. Én hiszem, hogy van bennem krisztusi gyökér, a nagyapám, akár a nagymamám vonalán valami belém volt kódolva, hogy istenismeret és követésnek kell ennek lenni, akár úgy érzem, hogy az Ádám részből könyörögtek, vagy csak egy valaki. És a régi templomokban fel volt írva a nevük a padba, de amikor már én voltam, már nem volt ott. Édesapám, ő nem templomjáró, a helyüket tudták, hogy ez az Ádám rész, ide ül be. Valahol helyen volt ott. Úgyhogy hálás is vagyok az Úrnak, hogy ide vezetett. Sokan a faluba csodálkoztak, hogy a kis Ádám templomba jár, falu rossza voltam. Elvégeztem otthon minden feladatot, de nem maradtam a lakásban. Vagy kertbe voltam, vagy mentem csavarogni. A faluba, akik evangélikusok, azok járnak templomba. Azok megcsodáltak, hogy ő itt. Nagyon nehezen jöttem el ide Magyarországra dolgozni, lenni, létezni, mert a nagybátyám temetésén jött egy nyírszőlősi lelkész, a Györfi Mihály temetni, és mindennek végén mentem hozzá, hogy lelkész úr, van egy evangélikus naptár könyvem. Találtam egy ilyet. Biblia iskola Pillis Csabán, hogy mennyi esélye van arra, hogy én ide eljöjjek. És akkor mondta, hogy hát én vagyok ennek a vezetője. Erre és erre a címre ő volt a Herke János. Írjak bizonyságtételt. De mondom, én soha nem jártam Budapest, semmi baj. Lerajzolta keleti, itt szállsz fel, ott szállsz fel, vonati jegy, és eljutottam 2001-be.
0: Pillis Csabán tartották akkor az EKE Biblia iskolának. Igen. Az alkalmát, vagy egy hét volt az? Vagy?
1: Hétvége volt, vasárnap volt vége. És az első alkalommal én visszautaztam Szlovákiába, de nagyon nem volt kedves a vonaton lenni éjszaka, úgyhogy Herke János a titkára volt ennek a alapítványnak, és felajánlotta a feleségével, Melindával, hogy állhatok náluk, és hétfőn indulhatok vissza. És ez így ment egy-másfél évig. Közben dolgoztam én egy tésztagyárba, aztán valahogy megint csak otthon lettem, és akkor ez a bibliaiskola lendített ki, az Úr irányította, erősítette bennem, hogy képes vagy rá. Otthon ellátod édesapádat, testvéredet, mindent én képviseltem, meg kedvesen gondoztam, segítettem a családot. De amikor már Misi bácsi leírta ezt a útvonalat nekem, azt mondtam, Uram, én el akarok indulni. Nagy nehezen rávettem édesapámat, hogy megyek, engedje, és onnan kezdve már előttem tényleg az Úr ment. Mögöttem is ő állt, és előttem is ő ment. Melinda mondta, pedzegette, hogy van egy Budán fent egy Hűvösvölgy nevezetű rész, ahol fogyatékkal élő lakók élnek, Sarepta a neve, hogy megnézed-e. Felkísérlek, körülnézünk, el is mentünk, és bemutatott az igazgató úrnak, a Stojanovics Andrásnak, nagyon nagy szeretettel fogadtak, körülvettek zajongó, vizsító emberkék, akik felnőtt emberek gyermek lélekkel, és nagyon-nagyon szeretettel fogadnak. Voltak, akik megszólítottak, hogy mivel jöttem, sárga villamossal, van-e porszívóm. És én nem a sarokba szorultam, hanem egy kiságy közepén kapaszkodtam meg, még ilyen rácsok voltak rajta, én ott megszeppenve, ott álltam, beszélgettünk az osztályvezetővel, helyettessel, Melinda beszélgetett, és akkor kinyúlt egy pici kéz, megfogta a kezemet, és éreztem, hogy nekem itt kell lenni. Ez lehetett ilyen szerda, és akkor én utaztam haza, és forgattam magamba, az úrral létettem

Nélkül el nem tudom mondani. Hámoztam, hímeztem, mondom, apuka, van egy lehetőség Budapesten munka. Mehetek-e? Nem mondtam meg, hogy hova, vagy mi. Hát tudod, próbáld meg, nagy dolgot nem látott bennem. Ő mindig, úgyse tudod, úgyis majd visszajössz. Majd azt mondta, jó, menjél. És bementem a szobámba. Kinyitottam az útmutatót, aznap igen, mi volt? Kelj, felmenj Sareptába. Leszett ott egy özvegyasszony, és ez így is volt. Vettem a telefont, felhívtam Melindát, és azt mondtam, hogy szia Melinda, olvastál le ma útmutatót? Nem, mindjárt kinyitom. És ő se hitte el, hogy aznap igen, kelj, felmenj Sareptába. És mondtam, megyek.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Kunfalvi Ádám Eleonóra, a Sztélo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Hűvösvölgyi támogatott lakhatást biztosító otthonának ápolója, szociális gondozója. Úgy hallom a történetedből, az életed történetéből, hogy az Isten felé való kapcsolódásod, a felé való elköteleződésed és a hivatásod felé való elköteleződésed is egy ilyen meglepő és hirtelen váltás volt az életedben. Mi köt mostanáig oda, most már 20 éve vagy a Sarepta Szeretett Otthon munkatársa? Nem bántad-e meg az akkori döntésedet, illetve hogy Isten indítására figyeltél?
1: Nem. Ez a teljes elköteleződésnek tettem, teszem mai napig is a munkámat. Ez a 20 év, ez teljes odaadással, odafigyeléssel, sok munkámban van. Kitanultam, iskolát végeztem, közben osztályvezető helyettes lettem 9 évig. Most, hogy így 52 éves vagyok, azt mondanám, hogy még ha 20 évem lenne, akkor is nekik szánnám az időmet, megtanultam csinyát, binyát, a gondozásnak ápolását, háláját, hálátlanságát is, szeretetét, szerethetőségét, amit adnak ezek a lakók, ezt kint a világ nem tudja, mi ez. Ezt nem ismerik. Elhúzódnak villamoson, ajtókat csapnak be előttük. Az orvosok is félnek tőlük, de azért ellátják őket. Ők nem tudják, mi az, hogy harag. Ők, ha rosszul szólsz, vagy felemeled a hangod, akkor sem fordulnak hátat, nem hagynak ott, csak rád néznek, és neked kell korrigálni, hogy akkor másképp mondod. Nagyon szeretem őket. A központban, az ma már Sztélo háznak nevezett házba, én azt mondtam 5 év után, hogy ez a kiképzőház. Aki itt elkezd dolgozni az emeleten, az bárhol meg fogja állni a helyét, akár marad, akár nem marad, de erre emlékezni fog, hogy mi az, hogy kiszolgálni embereket úgy, hogy se keze, se lába, de beszél a szeme a betegnek. Megmondja, mit akar, mi fáj, hol fáj. A maguk kis világában ők jól érzik magukat, de úgy velük lehet lélegezni. Velük lehet menni, mert ők nem ismerik a külvilágot, de mégis valahogy mi rezonáljuk. És valahol ismerik a mi bejövetelünket. Szomorúak vagyunk, fáradtak vagyunk, hozott anyagból dolgozunk. Amink van, azt nekik adjuk. Mi úgy menjünk haza, hogy feltöltődve. Mi nem fáradtak

Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek ott lenni, dolgozni. Mindig azt mondom, hogy mi vagyunk értük, nem ők miértünk. Ezt egyszer biztos, hogy úgymond a fába vésem, hogy aki szembe jön majd a házba, az lássa, hogy ki kiért van itt. Mert nem igazán lehet ezt emberileg. Ide kell az Úr lelke. Oda minden nap úgy kell bemenni, hogy Isten itt van köztünk. Ha az ember gyengének teszi magát, azt elsodorják. Annyira erős ez a szakma hivatás, hogy nehéz fennmaradni. Fiatalok, akik jönnek hozzánk dolgozni, hiába beleállok abba, hogy megtanítsam, betanultsam, mindent megmutassak neki, és akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy hónap után

0: Mit látsz, hogy mi segített leginkább oda kötődni és hűségessé válni egy ilyen fogyatékkal élők közötti szolgálatra, munkára?
1: Én azt mondom, hogy szív, lélek, ez kell hozzá. Szívvel lehet, de lélek kell hozzá. És nem látás, hanem rálátás. Nem nézni, hanem látni kell ezt. Ebbe bele kell állni. Most már intézményen belül, az egyházon belül indult el egy kis iskola, gondozókat, ápolókat fognak képezni, hogy a gyakorlati része, mert a papír meg a betű az kevés lesz hozzá. Oda fizikailag bele kell állni. Szoktam mondani, hogy az elején húzzuk meg, és a közepén egy kicsit szusszanunk, de a végén mindig ott lesz a kegyelem. Mert minden napnak megvan a maga baja, de amikor már megköszöni a lakó, hogy köszönöm a napot, köszönöm az ételt, a itt létedet, attól nincs jobb. És ölelve jössz, és ölelve mész. Hogy szokták mondani, hogy a munkahelyem a második családom? Hát nekem a félvede második családom, ja.
0: Hallottam még ezt a különlegességet rólad, hogy keresztanyja lettél egy gondozott, sérült fiúnak. Ez hogyan történt?
1: Meghalt egy lakónk, és mentem a temetésére, és volt édesanyja, nagynénje, keresztanyja, megkezdett a szertartás, de csak nem jön a lelkész, csak nem jön a lelkész. Miért nincs lelkész? Álltunk ott, szólt valami kis lágy zene, és akkor bejöttek a temetőgondnokok, megfogták az urnát, kivitték a szóróparcellára, és egyet pukkant, és elszállt a hamva, és ott döntöttem el, hogy az én kedves gondozottamnak, mivel ő bántalmazott gyermek, és úgy került be nagymamája, 3 évesen behozta. Ő 21 éves volt akkor, és szerettem, ő is szeretett, így mama, úgy mama, nem sok szót tud, de azt mindenre fel tudja használni, és nagyon szerethető. Ő tanított meg úgymondva mindenre, amit ott bent kell mellett megcsinálni, kérdeztem, hogy hol van, mint van, megmutogatta. Temetés után haza a villamoson azt mondtam, hogy ezt nem. Én őt megkeresztelem, mert nincsen hozzátartozója, és elmentem, bejártam minden templomot, ami torony volt, vagy ki volt írva, hogy egyház, bekopogtunk, megnéztük, 81-től fölfele volna keressége, nincs, nem volt, úgyhogy belementünk, megnéztünk minden, ahol volt, gyermekotthon, gyermek, bölcsőde, meg mit tudom én, milyen intézményeket járt meg ez a gyermek, és aztán tényleg igent mondott András bácsi, és akkor én, mikor dolgoztam, akkor mindig fogmosáskor vittem, és tanítottam, hogy majd amikor lesz a keresztelő, akkor András bácsi önt a fejedre vizet, és akkor eljátszottuk, hogy többet, hol kevesebbet, és akkor így belelendült a fiú, és eljött a napja, ez volt szeptember, Sarepta születésnap keretébe, áhítatta, kezdődik ez a nagy ünnepség, és meg lett keresztelve a Zsoltén.
0: És mit jelent számodra az, hogy a kereszt anyja lettél? Hogyan kötődsz most hozzá?
1: Az én számomra az ő keressége egy megnyugvás lesz, hogyha ő egyszer hazatér, mert házon belül vannak áhítatok, ő nem beszél, de viszont az agya az penge. Ennyi imádságot meghallgatva, mi atyánkot mormolja, hiszem, hogy ez kellett számára az a keresség. Nekem is megnyugtató, hogy nincs elveszve, nem pogányul, fog majd meghalni.
0: Van-e számodra még olyan ige, amit megosztanál velünk, ami fontos volt, vagy mostanában fontos neked bármi?
1: Most a hétfői ige volt a kedves. Az volt, hogy Isten előtted megy, és mögötted Izrael Istene, hogy mögöttem is van, meg előttem is megy az Úr. Hiszem és vallom, hogy minden nap vele kelek és vele fekszem, és továbbra is úgy tudok felkelni, hogy dolgom van, és megyek és teszem a Isten gyermekeinek szolgálatát.

Lélekhangolunkban egy hivatása felé elkötelezett, szociális gondozót, ápolót, Kunfalvi Ádám Eleonórát hallhatták. Elmondta nekünk, hogy hogyan lépett be Isten az életébe, és milyen módon vált második családjává a Sztélo Gábor evangélikus szeretetszolgálat fogyatékkal élők számára létesült lakóotthonának közössége, ahol közel 20 éve dolgozik. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Rádió Misszió honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Ezen kívül podcaston, a Spotify-on Lélekhangoló címmel. A műsorral kapcsolatban üzenhetnek az Evangélikus Rádió Missziónak az evmis@lutheran.hu e-mailre, vagy SMS-ben a 0620 620 3679-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Van igény a presbiterek képzésére. Eredményesen zárult a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia közös presbiter képzőjének első évada. A 4 alkalmas sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Az utolsó, április 25-én megtartott nap témáját az előttük álló egyházi választás adta. A jó presbitérium ösztönző és lendületet adó lehetőség lehet a gyülekezet számára. A képzések alatt ehhez kaptak támpontot a szolgáló gyülekezeti tagok, előadásokkal erősítve küldetésüket, megismerve egymás tapasztalatait. A tanév záró alkalmán a teológia rektora Ballai Bolya köszöntötte a résztvevőket. Hálával szólt arról, hogy a képzés megmozgatta a dunántúli presbitereket, akik aktívan vettek részt az alkalmakon. A képzést összefogó Kocsev Miklós, az akadémia oktatója, nyitó áhítatában arról szólt, hogy mihez kezdjünk a hitünket érő meglepetésekkel. Ehhez Márk evangéliumából idézte az apostolok kiküldésének igéjét, ezután Jézus így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16:15. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján, május 23-án tájékoztatott a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még ma lehet regisztrálni az idei, a 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló rendezvény. A határidő ma, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is föl lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Az idén május 15-16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: 2026. április 15-én került sor az Egyház és Társadalom Lehet-e fórumára. Miért éppen 7 jelképek, mintázatok, összefüggések címmel? Komzsik Lajos, matematikus mérnök előadásához, Egyed Sándor, matematika-fizika tanár, és Kodácsi Tamás, programozó matematikus és református teológus kapcsolódott. Animátor Jenei Attila. A felvételt az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Nagyon érdekes témáról lesz szó, a 7-es számnak az előfordulásairól, és ezt az előadást egy régi ismerősöm, jó barátom, Komzsik Lajos fogja tartani, aki mérnök és matematikus, és hát a Lajos nagyon sok tudománytörténeti könyvet írt, és a 7-es számról való gondolatait szeretném most megosztani ezzel a társasággal. Nagyon fontos, hogy itt nem számmisztikáról van szó, a meghívóban is bele is írtam, és az is talán fontos, hogy Lajos Amerikában él, és neki most valószínűleg reggel 9 óra körül lehet, ha minden igaz.
2: Szeretettel üdvözlöm a résztvevőket ezen az Egyház és Társadalom Fórum beszélgetésen, amelynek a témája a 7-es szám mindenhol való jelenléte. Speciálisan ma fogok foglalkozni a Bibliával, a természettel és hát az emberi gondolkodással. Ezek voltak éppen háromféle, különféle formában lehet leírni a Bibliába, úgy értem, hogy megjelennek ezek a hetek. Természetben ezek megnyilvánulások, az emberben ezek megértések, meglátások, és valami hasonló formában lehet értelmezni. Hát kezdjük akkor a Bibliával, ahol hát valami fantasztikusan nagy számú előfordulása van a heteseknek. Ugye a legjobban ismert rögtön az a hetedik napon az Isten pihent, és a teremtés 7 napja voltak éppen. De olyan egyszerű sztori, mint maga a Noé bárkájának, vagy a Noé-nak a története, özönvíznek a története, ilyen 2 mondatban összefoglalva, és már 7 darab hetest igényel, hogy hűségesen lehessen követni voltak éppen a bibliai leírást. És aztán hát a jelenésekben, Szent John apostol jelenéseiben pedig egy özönvíz, vagy özönvízszerű mennyiségű hetes jelenik meg, körülbelül 100-szor jelenik meg a hetes a jelenésekben. Itt a legfontosabb némelyiket említettem, és ez a 2 paragráf vagy mondat is maga már 15 hetes jelentést, vagy megjelenést vezet be. És természetesen a befejezése, ami a legutolsó és a leglényegesebb hetes előfordulás, az pedig hát a babiloni paráznahölgynek a 7-fejű szörnyetege. Ez egy nagyon érdekes dolog, és erről majd a beszélgetés során nagyon szeretném hallani másoknak, főleg a teológus résztvevőknek a véleményét. Felmerül a kérdés, hogy voltak éppen miért ilyen nagyon korai időszakban, tehát már a Mózes időszakában a 7-es szám került elő, mint egy számjegy felhasználó. Ugye 5-ös sokkal rájzsabbnak tűnik, mert mindenki látta az 5 kezét, de felmerül a kérdés, hogy honnan jött a 7-es. A 7-esnek is óriási hagyománya van, volt már 3000 évvel időszámításunk előtt ti inuit, magyarul eszkimó szájhagyományok, a göncölszekeret a 7 karibú nevű csillagképnek tekintették, ami az északi vidékeken nagyon-nagyon jól játszik, és ez benne van az alaszkai zászlóban is. Azután az ókorban, tehát mondjuk 2000 évvel időszámításunk előtt, az akkor látható vándorló égitestek voltak éppen, amelyek bevezették az esetleges 7-re való számolgatást. Ugye azok közül az egyik, nem olvasom mindegyiket, azok az egyik a Jupiter, amelyik ugye a betlehemi csillagnak az esetleges eredete, amikor is időszámításunk előtt egy évszázadban a Jupiter egy ilyen retrográd mozgást hajtott végre, aminek eredményeként a Betlehem felett úgy tűnt, mintha megállt volna. De hát ez egy másik beszélgetéshez tartozhat. Aztán a hét nővér, ami úgy szintén nagyon-nagyon híres a görög mitológia, az teljesen erre épül, az Atlasznak, a gyermekeinek a csillagai és a következmények. Menjünk egy kicsit érdekesebb és hozzánk közelebb álló hetes területi számokra. Az emberi testben természetesen vannak érdekes hetesek, a nyakcsigolya talán a legérdekesebb, ami nem csak nekünk, hanem az emlősőnek, és sőt, mint több a zsiráfnak is hét van belőle. Azután növényvilágban is érdekes hetesek fordulnak elő, például a marihuana, amit már a kínaiak 2600 éve is. És hát aztán az állatvilágban is vannak ilyen különleges dolgok, például a hétkorú tengeri csillag, amelyik kicsit kilóg, hogy úgy mondjam, az általában ötkarú tengeri csillag családból. Hát aztán menjünk még mélyebbre, és most kerülünk olyan területre, ahol úgy mondtam volna, hogy a természetben való megnyilvánulásai a hetesnek, nem feltétlenül megjelenései. És hát az egyik az ember által látható spektrum hétszíne. Hát ez egy kicsit egy emberi szubjektivitással van összekapcsolva, mert ugye hát a prizmával szétmutatjuk a szint, és az egy folyamatos színskála lesz. De ezt le lehet így rögzíteni, hogy az ember által talán nem a látható, hanem a megkülönböztethető hét különböző szín az jelenik itt meg. Aztán jönnek a nagyon érdekesek, még érdekesebb természeti törvények. A természet hét energiatípusa. Felújítható energiatípusok nagyon régik, szél, víz és nap, nem felújíthatók a szén, olaj és gáz, és hát a nukleáris, a hetedik energia, ami vitatható, hogy melyik irányba tartozik igazából. A legmélyebb megnyilvánulásai és a legkomolyabb vitára és beszélgetésre alap a kémiában előforduló hetesek. A legelső az pedig az atomok maximum 7 elektronhéja. És ennek eredménye a periodikus rendszernek a 7 periódja, a 7 sora. És akkor menjünk tovább az atommagra, tehát még az atomban belül az atommagra, ahol protonok és a neutronoknak a konfigurációi változhatnak, és 7 különböző stabil konfiguráció van az atommagban, és ezeket úgy hívják, hogy a Wigner bűvös számai. Ő írta le a tanulmányban, amiből végül is a Nobel-díjat kapta a két másik kutatóval együtt, és ezek a Wigner számok, amelyek azt arra utalnak, hogy valamelyik atommag stabil vagy nem stabil. Legelső talán az elemi iskolában is meg lehet érteni. Kivesztük a hetest a tízes számrendszerből, összeszedjük az első hatot, meg a második hármat, 8-9-10-et, ugyanazt a számot kapjuk. Tehát 7-7-es ott van, vagy nem ott van, szorzatuk ugyanaz. Ha betesszük, akkor is a szorzatuk ugyanaz. Úgyhogy a hetesnek egy valamilyen igazán különleges szerepe van már csak az 1-től 10-ig számolva is. De vannak érdekes dolgok, például az erdős pálnak az egyedi egyenlete, amit én így hívok, ami azt mondja, hogy a 7 faktoriális, ami ugye nem más, mint a 7 faktoriális ennek az 1-től 7-ig való szorzásnak a matematikai jelzése, ahhoz hozzáadunk egyet, akkor az ugyanannyi, de 71 négyzet. Tehát ha egy szám faktoriális, ahhoz hozzáadunk egyet, és annak a számnak a számjegyeiből, meg az egyből képzett számnak a négyzete az ugyanaz, akkor ez az egyenlet fennáll. Az erdős maga feladott egy pályázatot annak, és pénzkitüntetést, ha valaki ezt talál másikat, de azóta se találtak másikat. Hát aztán jönnek érdekes dolgok, a végtelen hányadosok. Ez egy kedvenc témám. Ha egyet elosztjuk a héttel, akkor egy nagyon érdekes ilyen végtelen sorozatot kapunk. Ami az érdekes az, hogy ilyen végtelenül ismétlődő szakaszok vannak itt. Ugye ismerjük azt, hogy az egyharmadot is elosztjuk, az is egy végtelen ismétlődő sorozat 0,3333, tehát csak egy számjegy ismétlődik. mondjuk a 1/9 is ilyen végtelen ismétlő sorozat, 0,1111, csak az egy számjegy ismétlődik. Az 1/7-esnél 6 számjegy ismétlődik, és ez a 6 számjegy ismétlődik, ez az a 6 számjegy, ami se nem 1, se nem 3, ami se nem 3, se nem 6, se nem 9. Tehát azoknak a számoknak, azok a számjegyek kényelmeznek, amelyeknek úgy szintén vannak végtelen hányadosai, de azok a végtelen hányadosok csak egy számjegyesek. Úgyhogy nagyon különböző minden. Ami a legfontosabb, amit én így vízből úgy hívok, hogy ez a húsvéttól pünkösdig terjedő időtartamnak a napjai, ugye ami 49, a zsidók ezt a jubilee intervallnak hívják. Ha ezt az osztást elvégezzük, akkor egy nagyon-nagyon érdekes, úgy szintén végtelen számot kapunk, ami nem ismétlődő, ami pirosra és feketén megpróbáltam mutatni, hogy milyen érdekesen ismétlődnek, vagy alakulnak bizonyos számjegyek, de jobb oldalra írva talán még jobb állatot ezt. Tehát egy ilyen teljesen decimális osztásból a kettes számrendszernek a hatványait kapjuk meg egy rettenetesen érdekes sorozatnak az eredményeiként. Úgyhogy legalábbis megmagyarázhatatlan, hogy miért pontosan ez jött ki, és talán valamiféle mélyebb üzenetnek is lehet ezt tekinteni, amit még nem értünk. Egy röviden a geometriáról is, a bolyai hiperbolikus geometria, ami ugye egy hiperboloid jellegű felületet képzel el, mint a világegyetemnek a felépítése, annak a síkba vetített felülete, az nagyon érdekes módon hétszögekkel, méghozzá szabályos hétszögekkel be lehet csempézni, teszelésen, ahogy mi mondjuk angolul. És ez nagyon érdekes, mert az euklidészi síkot azt nem tudjuk a hétszögekkel becsempézni, mert lukak maradnak köztük. És ami még érdekes, ennek a körönkénti hétszögeknek a száma is rettenetesen érdekes. Ezek a számok, mindegyik szám az úgynevezett Fibonacci sorozatnak minden második számának a héttel való megszorozásából keletkezik. Tehát a Fibonacci számok ugye 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, úgyhogy 7 szer 1 az 7, 7 szer 3 az 21, 7 szer 8 az 56, és 7 szer 21 az 147. Tehát valamiféle fantasztikus kapcsolat van egy teljesen természetes számsorzattal is. Hát végül is a hetedik előfordulása a hetesünknek. Nem tudtam megállni, hogy ne 7 külön kategóriát organizálják ide. Közben is ezeket nem fogom deiket fölolvasni, ezek ismerősök az emberi gondolkodásnak, intelligenciának és személyis típusoknak is, és személyiségeknek is 7 típusa van. Talán érdekesebb a jelképekre. Tehát a hétnek mindenféle jelképe is vannak a hétköznapi és az emberi gondolkodás menetben. A legelső az, ami a Bibliára utaló, vagy a teremtése utaló, a befejezés, teljesség és a tökéletesség, az isteni tevékenységnek a leírása ez voltak éppen. A lélek és az anyag az ókori filozofusok megközelítése volt, ami tehát 3 volt a lélekszáma, 4 az anyagszáma, ami hetet tud itt szintén. A rejtély az, hogy bűvös. A hétnek voltak éppen mindenféle bűvös előfordulásai vannak, mint az előző szlájdon láttuk. És hát a szerencse számának tekintik sokan, ugye a scrap játék, a két kockának, az egyenlő dobásának a leggyakoribb előfordulása az a hetes szám. Ugye 36 lehetőségből 6-szor előfordulhat. 16% voltak éppen, sokkal több, mint akármelyik másik. Tehát ezért sokan a szerencsésnek, szerencse számának is tekintik a hetet, mint filozófiai komponenst. Hát végül is össze szeretném foglalni azokat a kérdéseket, amelyeket én magam is, meg mások is voltak éppen föltesznek ezekkel a kategóriákkal kapcsolatban. És hát nézzük meg a Bibliával kapcsolatban, ugye felmerül, hogy azok csak számok voltak éppen, vagy esetleg isteni üzenetek, szimbolikus üzenetek, amelyeket értelmezni lehet. A csillagászati és biológiai tudományokat, ezt én így írom, ez az én véleményem, hogy azokat úgy lehet felfogni, hogy a teremtés makroszkopik eredményei, tehát nagyméretű eredményei, még hogyha az emberi testről is beszélünk nagyméretű, mert Ugyanakkor, hogyha átlépünk a fizikai és kémiai megnyilvánulásokhoz, akkor rögtön látható, hogy mikroszkopikus jellegű, de úgy szintén teremtési bizonyítékoknak lehet azokat tekinteni. Algebra és geometriában, hát lehet, hogy csak elképzeljük, hogy a hétnek ilyen fontos szerepe is vannak, de lehet, hogy valamilyen rejtét elméletek, elméleti jelenségek, amiket még nem teljesen értünk. És a filozófia és a pszichológia értelmezések területén pedig, hát, hogy nem említettem többször, lehet, hogy szubjektív gondolkodásunk is befolyásolja, hogy heteket csoportosítunk, vagy ezek sugalmazott meglátások, hogy tényleg hét van, hogyha mélyebben belegondolunk ezekbe a dolgokba.
1: Nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e ezekről a kérdésekről valamit mondani, vagy Kodácsi Tamást megkérjem arra, hogy mondja el a véleményét erről a dologról.
3: Néhány hetest még azért a Bibliából, ugye például a fáraó álmában ugye hét kövértehén és hét soványtehén szerepel, vagy Jerikó ostrománál például ugye hétszer kellett körbejárni a hét papnak a várost, és hét gürtel trombitálni, vagy Dániel történetében is ugye hét oroszlán szerepel a veremben, ugye hét. Viszont azt gondolom, hogy vigyáznunk kell, ugye, mert azért másik számok is előfordulnak, tehát például a 8-as szám, amit én jobban szeretek, tehát én nem szeretem annyira a prím számokat. Jobban szeretem, hogyha egy szám osztható. Jobban szeretem, hogyha valamennyire szimmetrikus, ugye, hogyha már páros, akkor már szimmetrikus. A prím számok azok olyan, úgy kicsúsznak az ember kezéből. Persze lehet, hogy pont emiatt van fontosabb szerepük itt a világ működésében. Vagy például egy könyvben találtam, itt van mellettem a könyv, 40 példát arra, hogy a 40-es szám hogyan szerepel a Bibliában, ugye a vízözön, az eső 3 nap 3, vagy bocsánat, 40 nap 40 éjszaka, akkor Izsák 40 éves volt, és számtalan más szereplője is a Bibliában, ugye Izsák, amikor megházasodott, Ézsau is 40 éves volt, 40 évig vándoroltak ugye Izrael fiai a sivatagban. És hát ugye nagyon sok példát tudnék erre is mondani. Arra szerintem vigyáznunk kell, hogy megőrizzük az objektivitásunkat, ugyanis én például nagyon hajlamos vagyok arra, hogy mintázatokat lássak ott is, ahol lehet, hogy nincsenek. Tehát akár a felhőkben, vagy bárhol. Csak például a 8-as számot, hogy miért kedvelem én mondjuk jobban, ugye mondtam már a 8 boldogság, ugye például, ami kapcsolódik mondjuk Buddhához, ugye az ő híres Benares-i beszédéhez, de például a fizikára térjek, ugye két kvarkból állunk nagyjából, U és D kvarkokból, ezeket úgy hívják, ugye ezekből épülnek fel a protonok, neutronok, és ezekből ugye 8 lehetőség van, hogyha össze akarunk rakni elemi részecskéket, és valóban léteznek is ilyen oktettek, úgy hívják, tehát 8-as részecskék. Visszatérve még a 7-esre, engem tényleg nagyon meglepett ez az összefüggés, ugye, ahol a kettő hatványai szerepelnek ugye az 1/7x7-ben. Ez erről most tényleg fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. Valószínűleg jelent valamit. Na most itt ugye arra kell szerintem gondolnunk, vagy hát azt kell először is tisztáznunk, hogy tényleg ez a teremtésnek egy vezérnala, amit hát, hogyha nagyon szigorúan vagy keményen akarunk fogalmazni, akkor Isten úgy teremtette a világot, hogy ezeket a szabályokat is ő teremtette, vagy ő is tartotta-e magát ezekhez a szabályokhoz.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Egyed Sándorral, Kodácsi Tamással és Komzsik Lajossal. Miért éppen hét? Jelképek, mintázatok, összefüggések címmel.
1: Én hasonlóan szkeptikus vagyok, hogy ugyanezt meg lehetne egy másik számmal is csinálni. Tehát a Bibliában 10 parancsolat, 10 csapás, 10 szűz, a naprendszerben 8-10 égitest, attól függ, hogy hogyan számoljuk. A neon, mint nemes gáz, zárt telítettségű elektrinhéjon 10-es a rendszáma. Decimális rendszerben gondolkodunk, mert 10 ujjunk van, és lényegében mi 10-es számrendszerben gondolkodunk. Vagy a tetraktűsz, amit a pitagoreuszi iskola állított fel, ezt a négyest, amiben ez egy az egység, kettő a kettőség, három a harmónia, négy a térbeliség, vagy a négy elem, ha összeadjuk, ezt 10. Szóval ugyanúgy egy hármas számmal is ezeket a mintázatokat, nagyon hasonló mintázatokat megtalálhatunk. Tehát én nagyon óvakodnék attól, hogy most egy hetes számban olyan jelentést értsünk, amiben egyrészt kimondjuk, hogy nem számmisztikázunk, másrészt pedig sejtetjük azt, minthogyha ezek nem véletlenszerűek lennének, hanem valami tervezettségnek az eredménye, de az a helyzet, hogy ezt más számokra is ugyanígy elő tudjuk állítani, és meg tudjuk mutatni. A teista filozófiának egy fontos része az, hogy erről akár Isten bizonyítékot is gyártsunk. Csak nem vagyok benne biztos, hogy az az Isten, amit ilyen bizonyítékokkal megtalálunk, az tényleg ugyanaz az Isten, mint aki teremtette a világba ezeket a heteseket. Tehát ez alatt azt értem, hogyha mi a saját rendszerünkkel felállítunk egy olyan istenképet, vagy megrajzolunk egy olyan istenképet, ami mondjuk a hetes alapú, vagy azon a saját gondolkodásunk szerint, akkor lényegében szerintem egy olyan bálványt készítünk, amiben belelátjuk azokat a dolgokat, amiket mi felfedeztünk, de ez nem biztos, hogy az az Isten, aki teremtett minket, és azt a gondolkodást is, meg azokat a heteseket is, amiket felfedezünk. Ezek más számok is lehetnek. Szóval ezzel a szkepszissel állok a kérdéshez, és rögtön jelzem is azt, hogy amikor ilyen számokról gondolkodunk, akkor el kell döntenünk azt, hogy megpróbáljuk ezeknek a jelentését, mélyebb jelentését megérteni, hogy akár egy történetben, vagy egy rendszerben, egy struktúrában, az emberi gondolkodásban milyen jelentése van, és nem feladni azt, hogy ennek a titokzatosságára rácsodálkozunk, vagy pedig úgy beszélni a hetesekről, mint ahogyan beszélhetnék a hármasokról, ötösökről, vagy a nyolcasokról, vagy a tízesekről, tehát elengedni azt, hogy most mi ezt a többleti jelentést felfedezzük, hanem megpróbáljuk ezeket a számokat összehasonlítani és végig gondolni, hogy ezek között milyen összefüggés lenne. Tehát a Pascal háromszögbe is, ami egy hármason alapul, ugyanezeket a hetedik a sorában ugyanezeket a számokat megtalálhatjuk, amiket az előbbi algebrai dia alján láttunk. 2156, 7-2150, ezek ugyanúgy ott vannak. Tehát, hogy ezek között lehet, hogy olyan algebrai összefüggés van, ami mögé nem feltétlenül kell sejteni valami titokzatosságot, csak mondjuk dolgozni kell rajta, hogy ez az összefüggés miért van. Vannak olyan számok, amik nagyon érdekes, például az Eddington program, Sir Arthur Eddington, aki egyébként az einsteini relativitás elméletre az elsők között értette meg és reagált rá. Ő például azt csinálta, amit tilos középiskolában, hogy lehagyta mértékegységeket a számokról, és azt mondta, hogy van összefüggés a világegyetem életkorának a száma között, a elektron töltése között, a világegyetemben lévő részecske számok között. Ezek egy jó része kiderült, hogy tiszta hülyeség, ezért elég csúnyán ki is gúnyolták, de aztán kiderült, hogy vannak olyan számok, például a Dirac hipotézis, ami összefüggést lát a világegyetem életkora és mérete között. Nyilván akkor még nem tudták, hogy tágul a világegyetem, de azt most világosan látjuk, hogy ez működik. Tehát ez lényegében a számokra való rácsodálkozás megsejtette azt, amit később a fizika bizonyítani tudott. hogyha a hetesekről gondolkodunk, akkor szerintem fontos azt megragadni, hogy miért is lehet fontos számunkra ez a hetes. És hogy a teremtett világban ezek a minták, amik hetesen alapulnak, azoknak van-e jelentésük, milyen jelentésük van. Az előadás elején pont a bibliai heteseket láttuk, de ezek, és nem csak a bibliákat, hanem tudjuk, hogy más kultúrákban is a hét, mint szent szám megjelenik. De általában, és ami miatt szerintem érdekes lehet, az az időméréshez kapcsolódik. Tehát a hetesnek az időhöz való kapcsolódás az lényegében a hold hónap négy fázisából fakad, ami ugye kb. 28 nap egy hold hónap, és az új hold első negyed, teli hold, meg utolsó negyed, az jól elhatárolható négy részre osztja ezt a holdfázist, vagy ezek a hold hónapot, és ezt a 28-at elosztva négyel kapjuk a hetet, és ez a hetes ciklus, ami egyébként mind a mai napig benne van az életritmusunkban, tehát amikor megkérdezem, hogy 20-a milyen napra esik, kedre, vagy szerdára, vagy akármire, az pont azt a zavart mutatja, hogy van egy hetes időszámításunk, meg van egy egészen más ciklusú időszámításunk. És ennek a kettőnek a kapcsolata lehet szerintem érdekes a hetesek nyomán, hogy tudnélik, 7 nap alatt teremtette a világot, és a 7. nap megpihent. Ez Mózes könyvében van leírva, Mózes első könyvének első részében a 7 napos teremtés történet, és Isten népe számára a 7. nap egy megszentelt pihenőnap, az Úrnak szent nap, de ez amikor leíratott, az ószövetségi kutatók többsége szerint ez egy babiloni fogságban fogalmazódott meg, és íratott le így. És így, ilyen értelemben a hetesnek szerintem egy hihetetlen nagy üzenete van, ami a szabadság vágyat, illetve azt fejezi ki, hogy az az Isten, akit legyőzt, vagy az a nép, akit az asszírok és a babiloniak legyőztek, és fogságba hurcolták őket, azzal együtt nem győzték le azt az Istent, aki teremtette az egész világot, beleértve a lerombolt Jeruzsálemet, meg Babilont is, és a visszavezető utat. Tehát igazából ez egy identitás megőrző, és egy nagyon fontos szabadulás motívum volt, hogy a teremtés történetben ez a teremtési napok száma az 7 lett, ahelyett, hogy 6 lett volna. Mert hogy a babiloni gondolkodás az alapvetően 6-os, 60-as. Tehát amit mi meg, hogy hány perc egy óra, hány másodperc egy perc, 2x12 óra egy nap, 12 hónap van, ez teljesen 6-os. És ilyen értelemben Izrael népe, akik lényegében csak individuálisan léteznek, tehát Dániel, 3 barát, ilyen történeteket látunk, egy nagyon fontos identitás megőrző és hitvalló szerepe volt annak, hogy a teremtés történetet 7 napos teremtés történetnek vallják és hiszik, és így került Mózes első könyvébe. Ebből fakad egyébként az összes többi más hetes, vagy nagyon sokszor ez a hetes jelenik meg, de ez egy ilyen csak azért is hetes lett, ami nem a 6-os, 60-as számrendszert és gondolkodásmódot hordozza, hanem az és itt nem a számolásban, nem az algebrában, ahol alapvetően 10-es számrendszerben gondolkodunk, valószínűleg azért, mert 10 újunk van a kezeinken, 2 kezünkön, hanem itt az időszámítás kapcsán izgalmas ez a hetes. És ezért van az, hogy a Jelenések könyve, ami a végidőkről szól, tényleg tele van hetesekkel. Nem csupán az idő, tehát a 7 pecsét, a 7 trombita, hanem 7 gyülekezetnek ír, és egy csomó más hetes jelenik meg, de ennek az alapvető gyökere az valahol a teremtési hetesben, a teremtési hetes pedig Izrael szabadulási hitvallásának a következményeként íródik le és íródott le. Szóval én akkor tudok erről beszélni, ha azt mondjuk, hogy na, legyen számmisztika, és akkor beszéljünk arról, hogy ennek milyen jelentés árnyalata van. Úgy, hogy azt mondjuk, hogy vannak hetesek a világban, és ezek valamire utalhatnak, ez azért nem izgalmas számomra, mert ez egy teista filozófia lesz legjobb esetben is, és egyébként bármilyen más számhoz.
2: Egyetértek teljesen a Sándorral, hogy többi számokból is rengeteg van, 3-ból, 12-ből, 40-ből, és így tovább, de összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint a 7-esből. Bizonyos források szerint 500-ból 530-ig teszik a 7-nek és a 7 leszármazottjainak a megjelenését a Bibliában, ami magasan több, mint akármelyik másik szám, amit említettél. Szóval, hogy a bizonyos ilyen összefüggéseket lehet a többi számokkal is csinálni, nyilvánvalóan nem vitás. Szóval ennek az egész dolognak a lényege tényleg ott kezdődött, hogy a bibliai nagy számú előfordulás kapta meg a szememet, és kezdtem el gondolkozni, és kezdtem jobban utána nézni. A 3-nak, az 5-nek, a 7-nek, meg a 12-nek hasonló, hogy mondjam, majdnem, hogy teremtéstől kapcsolódó, de természetesen történelmi életünkhöz és a mi életünkhöz kapcsolódó vonatkozásai vannak, de a 7 valahogyan nekem így külön állt, hogyha ez nem érthető egyet mások által, rendben van. Lényeg az, hogy amit igazából szerettem volna kifigurálni a végén, és mások által is, hogy oké, szóval mennyi ez egy véletlen, mennyi ez egy preferencia. Például a Bibliában két fajtát láthatunk. Láthatunk egyszerű számítási alkalmazást. Ugye valaki említette a Jerikót, a hét pap, a hét napig, a hét trombitával, és hétszer, és ledöntjük. Ez kifejezni egy számot. De ugyanakkor vannak a mély értelmezésű dolgok, ugye a bárány a hét szarval, a hét szemmel, ami ugye a szarva hatalmat jelenti, a szem, a tudást, meg a látást. Miért pont 7? Csak a nagyságot kifejezni, vagy valami más kapcsolat? Na most a Tamás utalt egy érdekes dologra rá, ahol, ami én nekem is gondolataim voltak, és ez most talán egy vitatható gondolat lesz. Szóval felemlítetted a hold fázisaival való kapcsolatot. És hát akkor lépjünk egy óriási nagyot itt, és mondjuk azt, hogy oké. Szóval a holdnak a helyzete, a holdnak a viselkedése a Föld körül, az most egy teremtés, makroszkopikus megnyilvánulás, vagy egy teljesen véletlen? A kérdés, vagy ez egy csillagászati véletlen, és így tovább. Amennyiben ezt a részét komolyan veszed a 7-es jelentésének, tehát időszámítási alkalmazás és a hold fázisa és hasonló, akkor jogosult az én hogy mondjam, alapfelvetésem, hogy beszéljünk ennek a 7-esnek a mélyebb értelmezéseiről, és esetleges, hogy mondtam, teremtési és teológiai kapcsolatairól, és nem feltétlenül csak, hogy lehet hasonló érdekes dolgokat csinálni, hogy mondjam, a 8-assal, vagy a 3-assal, vagy a tudom én. Szóval kifejten lehalkítottam a matematikai részét, és kifejten szerettem volna tehát a teremtéssel kapcsolatos és a gondolkodásunkkal kapcsolatos részét felvetni, hogy miért csinálunk annyi minden 7-es csoportokat. Miért például a Szent Augustin, amikor leírta, hogy mi az Istennek, valahol le is írtam direkt, hogy nehogy elrontsam ezt, hogy az Istennek van 7 isteni, kizárólagos isteni tulajdonság. Legfensőbb lény, változtatatlan, örökkévaló időben, végtelen térben, egyedülálló, mindenható és mindenek feletti. Ezek kizárólagosan isteni tulajdonságok, ebből 7 van, ezek egyikét se lehet ráfogni egyik emberre se. 1 millió különböző emberi tulajdonság van még, nem hiszem, hogy ehhez nagyon hozzá lehet még tenni egy 8-at, hogy az Istennek még az is egy tulajdonsága. Na most lehet, hogy ez most már túlszerűzem ezt, de hát itt ezzel fejezném be voltak éppen egy hozzászólásomat, hogy szóval rendben van, előszedtem egy csomó fizika meg kémiát, mert azok is azért meglepők, azok is azért mélyek. De szeretnék visszamenni erre, hogy most akkor milyen kapcsolatban ez áll a mi hitünkkel, meg a mi teremtésünkkel, meg a mi világegyetemünkkel. Ez az én védelmem, hogy így mondjam, a témával kapcsolatban.
3: Tamás egyik szava, vagy néhány szava szöget ütött a fejemben, tehát ő valahogy úgy mondta, hogy ha ezen a vonalon indulunk el, akkor egy másik Istenhez jutunk. És ez valahogy egy kicsit a gnosztikusokhoz kapcsol engem, ugye, ha jól tudom, ugye ott létezik egy teremtő Isten, aki egyébként, ha jól tudom, gonosz talán, vagy nem olyan jó, ugye, de léteznek másik istenek is, és talán azt mondják, ha jól értem, hogy Jézus Krisztus istene nem azonos a világ teremtőjével. Persze ott is ugye hét eon, vagy hogy mondják ezt a hét ilyen sík létezik. Aeon, ugye? Most itt ebből az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon a teremtő akarja azt, hogy mi az ő gondolatait megismerjük. Hogy felfedezzük azt a rendszert, amiben létezünk. Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy pillanatnyilag valahol ott vagyunk, persze óriási különbséggel, ahol a Bábel tornyának építői, akik kicsit sokat gondoltak magukról. Azt gondolták, hogy majd építenek egy hatalmas égigérő tornyot, ugye, hogy aztán Isten ugye ne tudja őket újabb özönvízzel megbüntetni. Én azt látom, hogy manapság a tudomány is valahogy így áll, tehát valamikor a 19. század végén ugye azt mondta Lord Kelvin a tanítványának, Max Plancknak, hogy nem érdemes már a fizikával foglalkoznia, mert csak néhány kis felhő van a fizika egén. Na most a századfordulón ugye Max Planck előjött a kvantum elmélettel, Einstein előjött a relativitás elmélettel, és az egész tudásunk a világunkról, a fizika tudománya az úgy szétrobbant. És manapság ugye, ahogy talán te is azt hiszem, hogy említetted azt, hogy azt mondjuk, hogy 14 vagy 13,8 milliárd éves a világegyetem, de ugyanakkor 96 milliárd fényév átmérőjű. Tehát óriási ellentmondások vannak a kozmológiában, óriási ellentmondások vannak a kvantum elméletben, ugye, ahol már úgynevezett retardált megoldásokkal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a jövő befolyásolja a jelen fizikai folyamatok eredményét. És közben eszembe jutott, a cikkem címe az volt, hogy teleológikus determinizmus az anyag működésében, ami ugye nagyon okoskodónak tűnik, de úgy kapcsolódik ehhez, hogy az anyagi részecskék úgy viselkednek, meg egyébként például a fénysugár is, minthogyha tudná, hogy mi a dolga. Tehát egy fénysugár ugye követi azt a minimális időtartamú útvonalat, amin haladnia kell, de a kérdés az, hogy honnan tudja ő ezt. Honnan tudják azok az anyagi részecskék, hogy mi az egész folyamatnak a célja.
1: Éppen a gnosztikusokat említetted, Sándor, tehát ők voltak azok, ez a gnosztikus rendszer, amelyek valóban a kozmológiában, és itt ugye a kozmológiának van egy ilyen nagyon

utána abból kinőtt. És ez az Aion rendszer, amit mondtál, amiben valóban a Démiurgosz, az a világot teremtő Aionoknak a legalja volt, és az egészen más volt, mint az Agathos Theos, a jóisten, aki a világot megváltja. Ezzel lényegében egy ilyen dualista rendszer jött létre, ami a Démiurgosz által teremtett test és anyagban szenved, és az Agathos Theos, a jóisten, az, akinek feladata az, hogy ebből az anyaghoz tapadtságból kiragadjon bennünket, és ez egy dualista rendszert írt le. De ebben is pontosan a gnosztikus rendszer megalkotói, akik már 30 aiont állítottak fel, Valentinus, az ő ellenfel, aki szintén gnosztikus volt, Basilides azt mondja, hogy most már legyen elég ebből az egészből, és ő az, aki megfogalmazza filozófiai alapon a semmiből való teremtést, éppen egy gnosztikus. És pont azért tette ezt meg, mert elege volt abból, hogy újabb és újabb hipotéziseket és rendszereket gyártottak mögött a kozmológiában, és a semmiből való teremtés egy olyan elv lett, és ezt át is vette a kereszténység, később Szent Ágoston, hogy ebbe kapaszkodva lényegében véget vetettek ennek a kozmológiai elméletgyártásnak. Ma egyébként nagyon hasonló helyzetben vagyunk a teremtés és a multiverzumok kapcsán, hogy hogyan ragadjuk meg a világunkat, és hogy milyen újabb kozmológiai elméletek, vagy a szuperhúr elméletben hány dimenzióra van szükségünk, hogy le tudjuk írni az ősrobbanást, ezek mind ide vezetnek. Ami szerintem nagyon fontos, amit nagyon fontos látni, hogy mindazok a jelenségek, akár a hetes szám, vagy az antropikus elvek, amikre valaki utalt is az előadásában, hogy nem gondolhatok olyan világegyetem eredetre, ami nem engedi meg valamikor, hogy rá gondoljak, ez a gyenge változata az antropikus elvnek. Ezek mind olyanok, amelyek bizonyos jelenségeket felismernek, de azt is észre kell venni, hogy ezek nem biztos, hogy függetlenek egymástól. Tehát Szent Ágoston vagy Aquinoi Tamás tulajdonságai Istenről, vagy a bárány hét szarva és a hét napos teremtéstörténet, illetve a hetedik nap megszentelése, ezek nem függetlenek egymástól. Martin Rees volt az, aki azt mondta, egyébként erről is lehetne egy nagy szám elméletet, vagy egy előadást tartani. Ez a könyvének a címe, hogy egy csillagász, brit csillagász, hogy csak hat szám, és körülbelül a világegyetem 40 tulajdonságát, amire így rá tudunk csodálkozni, hogy miért éppen ilyen, ezeket leredukált a hat számra, mert ezek azok, amik kb. Függetlennek tekinthetők egymástól, és ezek, amik megragadják a négy alapvető fizikai kölcsönhatás nagysága például, vagy a mikrohullámú háttérsugárzás fodrozódása, ezek mind olyanok, amelyek tényleg egyszerűen így rádöbbenünk, hogyha ez nem így lenne, nem ilyen lenne a világ, és ugyanígy a hetessel is ez az érzésem, hogy így rádöbbenünk, hogy ez milyen csodálatos, milyen nagyszerű, de hogyha nem hetes lenne, akkor vajon mi lenne helyette, másfajta világegyetemünk lenne. De ez még nem azt jelenti, hogy önmagában mi felfedeztük azt az Istent, aki hetesekbe gondolkodik. Amit mi látunk, az heteseknek néznek ki. De egyébként a Bibliában az egyes a leggyakoribb szó, és nem véletlenül. Tehát a monoteizmusnak az egy a legfőbb gondolata, és az egyről ugyanilyen előadást lehetne tartani, de még arra is azt merem mondani, hogy mi ezt egynek értjük. Úgy tűnik, hogy én, mint teológus vagyok, a legszkeptikusabb közületek, szóval még az egyet sem tudom úgy érteni, hogy abba azt a fajta jelentést bele tudom tenni, ami egy számszerű egy, és a semmitől különbözik. Tehát én azt gondolom, hogy mi Isten még ennél is nagyobb. Azért mondom, hogy Isten ennél is nagyobb, és ez egy ilyen anzelmuszi érv, hogy az, akinél nagyobbat nem tudok elgondolni, mert abban a pillanatban, amikor hetesekbe, vagy a világegyetem nagyságába, vagy az alapvető fizikai kölcsönhatásokba teszem bele Istent, hogy már pedig azért ilyen, mert Isten ennek teremtette, akkor egy olyan Istent alkotok meg ezzel, és ezt akarom, erre utalok, amit mondtál, Sándor,

0: az én logikám és az én matematikai, fizikai tudásomnak megfelelő Isten, és ha változik a matematikai meg fizikai tudásom, mert rájövök, hogy ez nem csak a hetesre igaz, hanem mit tudom én a kilencesre, akkor változik az istenképem. De ez lényegében az az istenkép, az egy saját magam gondolatrendszere által alakított istenkép, és én ezért óvakodom attól, hogy ilyen teista filozófián keresztül ragadjuk meg Isten, amellett, hogy nagyon élvezem ezeket a mintázatokat és ezek közötti összefüggést.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Egyed Sándorral, Komzsik Lajossal és Kodácsi Tamással. Miért éppen 7 jelképek, mintázatok, összefüggések címmel?
2: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A statikus tartása és megmaradandósága.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Ha jól értem, társadalom kutató létemre, a statikus a külső erők hatására a szerkezetben ébredő belső erőket és feszültségeket vizsgálja. Azzal a céllal, hogy biztosítsa az építmények stabilitását. Valami egészen hasonlót véltem felfedezni egy hozzám közel álló statikus, Kamarás Ferenc magánéletében is, baráti és szakmai kapcsolatrendszerében is. Amikor ő 7-8 éves korában kifigyelte, hogy házunk udvarában a nála 2-3 évvel nagyobbak unatkoznak, lézengenek, tehetetlenkednek, rendetlenkednek, fogta magát és rendbeszedte őket. Káoszból kozmoszt szervezett, ahová ezután szívesen gyűltek össze. Ehhez hasonlót művelt életek különböző szakaszainak, különböző szinterein, iskolásként, mérnökként, apaként, testvérként, barátként, patrónusként. Itt is ott is támasz volt, tartás volt, gondos volt. Olyannyira, hogy gimnáziumi osztályfőnöke egyenesen helyettesének tartotta őt, aki eredményesen segítette az osztályfőnököt abban, hogy osztályuknak tartása és összetartása legyen, hogy ne következzen be az, amit egyik műleírásában olvashatunk. Hát igen, egy statikus után jobbára csak ilyen szövegek maradnak. A csapadék miatt a tető szerkezet bokája teljesen tönkrement. Mint különböző tervező csapatok statikusának, neki is köszönhető, hogy talpra állt és talpon maradt egyebek mellett a répcevisi Szent András templom, a Neszmélyi református templom, a Szentbélkállai falusi vendégház, a balatonfüredi épületszobor, a pesti belvárosi plébánia templom, a Kossuth mauzóleum, a Nemzeti Színház, a balatonfenyvesi nyaraló, az újvárosházi közgyűlési terem és a szegedi lézerkutató központ. A torockói Kisszent Teréz gyermek otthonnak viszont nem az épülete, hanem annak fennállása, megmaradása, működése lett a gondja hosszú éveken keresztül, beleértve minden egyes szegény gyerek személyes patronálását is. Aztán vége felé egyre fontosabb lett számára az asztal, hogy összegyűjtsön és köré ültessen minket, szétszóródó szeretteit. Ezeknek az asztaloknak tartása volt, és a jövőbeli megmaradásra emlékeztettek, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Pilinszky képzelte a Mielődben. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki sem keresi egymást. Az atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek, s a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A statikus tartása és megmaradandósága.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 5-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige: Mózes 5. könyve, 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! Van igény a presbiterek képzésére. Eredményesen zárult a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia közös presbiter képzőjének első évada. A 4 alkalmas sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Az utolsó, április 25-én megtartott nap témáját az előttük álló egyházi választás adta. A jó presbitérium ösztönző és lendületet adó lehetőség lehet a gyülekezet számára. A képzések alatt ehhez kaptak támpontot a szolgáló gyülekezeti tagok, előadásokkal erősítve küldetésüket, megismerve egymás tapasztalatait. A tanév záró alkalmán a teológia rektora Balla Ibolya köszöntötte a résztvevőket. Hálával szólt arról, hogy a képzés megmozgatta a dunántúli presbitereket, akik aktívan vettek részt az alkalmakon. A képzést összefogó Kocsev Miklós, az akadémia oktatója, nyitó áhítatában arról szólt, hogy mihez kezdjünk a hitünket érő meglepetésekkel. Ehhez Márk evangéliumából idézte az apostolok kiküldésének igéjét, ezután Jézus így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16:15. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor a Nyírségi Református Egyházmegye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban. Bár eredetileg Reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Petrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora fölött is aktívan prédikált idős otthonokban és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott, egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár időskorára testi gyöngeségekkel kellett küzdenie, hitét mindvégig megőrizte, és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Missziói napok az egyházkerületekben 2026-ban. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik a hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozókra.
1: Kulturális programajánló.
2: Radnóti Miklós születésnapja. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja Grósz Ilona és az utónevet nem kapott fiú kertestvére életébe került. Édesapja Glatter Jakab kereskedő volt, nővére Klára. Édesapja családtagjai tanácsát követve 1911-ben újból megnősült. Felesége az erdélyi zsidó származású Molnár Ilona lett, aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét, megteremtette számára a kellemes családi légkört. A költő az 5 évvel fiatalabb féltestvéréhez, Ágihoz is rendkívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven lett ismert újságíróként és szépíróként. Nem tudhatom, hogy más neked tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ezen jól ismert sorokban tett Radnóti Miklós hitet hazája melle. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján május 23-án. Tájékoztatott a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én A dupai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikáriátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még ma lehet regisztrálni az idei, a 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló rendezvény. A határidő ma, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is föl lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Az idén május 15-16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyház megye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel! Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyház megye augusztus 11 és 15 között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az 5 napos tábor különleges a maga nemében, mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Némi változás van, de folytatódik az átlagnál melegebb idő. Ma, kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hét első felében napközben már kora nyárias idő vár ránk. A hét közepétől viszont érkezhet eső.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Közhigién és világnap. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2009. május 5-én kampányt indított Ments életeket, mos kezet jelszóval, mert a világon mindenütt szaporodik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma. Azóta minden évben, május 5-én van a Kézhigién és Világnap, melyhez Magyarország 2010-ben csatlakozott. Az ünnep célja felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a kézfertőtlenítés fontossága ma épp úgy érvényes, mint Semmelweis Ignác idejében. Hazánkban az Országos Epidemiológiai Központ szervez gyakorlattal egybekötött, felvilágosító, továbbképző oktatást, különösen az egészségügyben dolgozók részére. Nemzetközi szülésznő bába világnap. Nemzetközi szülésznő nap minden évben május 5-én van 2008 óta. A nap célja, hogy fölhívják a figyelmet a szülésznők fontos tevékenységére. Jelmondatuk, a világnak nagyobb szüksége van a szülésznőkre most, mint valaha. Ez az ünnep alkalom arra, hogy elismerjék a szülésznők munkáját szerte a világon. A Nemzetközi Egészségügyi Központ már 1991-ben megalapította a Szülőnők Nemzetközi Szövetségét, és 2008-ban döntött a világnapról. Mintegy 340 ezer nő hal meg évente gyermekágyban, több ezer szenved fertőző betegségben, és hoz világra fogyatékkal élő gyermeket. Ezért szeretnék bevonni a bábákat a terhesség időszakának zökkenőmentessé tételébe. Ez a világnap kiinduló pont annak kidolgozására, hogy megvalósítsák ezt a célt, a szebb jövőt a családoknak, az anyáknak és a csecsemőknek egyaránt. Az esélyegyenlőség napja. Az esélyegyenlőség napját május 5-én ünnepeljük. Az Európai Unió alapjogi chartája fogalmazta meg, és a lisszaboni szerződés hatályba lépésével vált kötelező érvényűvé az unió területén élő emberek jogai, nevezetesen az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a demokráciához, az egyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre. Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményének cikkeiben vannak lefektetve, például tilalom, nemzeti hovatartozás miatti diszkriminációról, valamint a nők és férfiak egyenlő bérezése. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet úgynevezett pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizenegyedik tanulmány. Jeruzsálemi letartóztatás. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket. Tovább tanulmányozzuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ami olyan, mint egy nagy dráma. A drámai feszültséghez érkezünk. Pálnak előre az Úr kijelentette, Ageusz proféta is ezt megerősítette, ezt a kijelentést, hogy Jeruzsálemben nem dicséretet fog kapni, hanem egy komoly megpróbáltatás kezdődik. Isten nem mondja el, hogy hogyan, nem mondja el, hogy mint, de Isten előre készít. Mert szeretné, hogyha ez a hű tanúbizonyság hűséges maradna, és tanúbizonyság maradna az Úr mellett. A mai alkalommal Pál apostolnak ezt a Jeruzsálemben lévő élményét fogjuk tanulmányozni, az a leckénknek a címe a jeruzsálemi letartóztatás. Fogjunk is hozzá, mert az idő az mindig rövid lesz a végén, hiszen nagyon gazdag ez a leszke. Éppen ezért a vasárnapi leckénél beszélünk arról, hogy hogy kerül Pál Jeruzsálemben a templomba, és hogy kezdődik ez a konfliktus. És Erzsikét kérem szépen, hogy az apostolok cselekedete 24. fejezetéből a 23-tól 26. versig terjedő szakaszt olvassa.
3: Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk 4 férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit rólad hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőknek pedig már megírtuk azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat a következő napon, és elvégezve velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, amíg mindegyikükért be kell mutatni az áldozatot.
2: Akikről itt szó van, ezek a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetői, az apostolok. Hát az ő tanácsukra Pál engedelmeskedik. Így van ez a történet leírva, és Lukács itt, mint szemtanú, egészen pontosan tudósít. Tessék, parancsolj, Marika!
4: Én az első momentumra helyezném most egy kicsit a figyelmet, hogy amikor megérkezett Jeruzsálembe, akkor a vezetőkkel találkozott, köszöntötték, elmondta, hogy mi mindent cselekedett általa az Úr, és dicsőítették együtt az Istent. És akkor ezek után ugye fordul minden mássá.
2: Köszönöm. Gyula, aztán Marian.
5: Még ennek egy Marikához kapcsolódva előzménye is van, mert hát viszi a segítséget a jeruzsálemi gyülekezetnek, remélve azt, hogy hídat épít a pogányoktól gyűjtenek. És én az első mondatot tett, hát azt, amit mondunk. Tehát ez a határozott kijelentés, amit a gyülekezet vezetei mondnak, és Pál teljesen engedelmeskedik, és mintha ez a amit mondanak, ez ilyen kiemelkedő lenne, mert közben az ige megjegyzi, hogy persze, természetesen a gyülekezeteknek már megírtuk mindazt, amit kéne, de ez még ami hiányzik. És hát ez okozza a Pálnak a legnagyobb keserűséget és bosszankodást és szomorúságot.
2: Jön aztán majd Tivadar.
6: Marikán Gyulát folytatva, ugye, mint általában a különböző helyeken, gyülekezetekben látjuk Pált, most is nagy örömmel fogadják. És azt hiszem, ilyenek is esnek, hogy a körülmetélkedés ellen tanít. De hogyha ez nem így van, hát akkor itt ez a négy férfi ember, akkor ugye, akik ugye nazireusi fogadalmat tettek, akkor ugyan már akkor történjen meg a körülmetélkedés. És hát ugye abban az időben szokás volt, hogy ezek a szegény emberek ugye nem tudták ezt megfizetni, tehát általában a gazdag elit rétegből szolgáltatták ezt, tehát ugye ők fizették ki helyettük, vagy meghelyettük. És ugye Pál apostolnak át kell menni tisztuláson, hiszen pogányokkal találkozik, pogányokkal érintkezik, és gyakorlatilag olyan, mintha akár egy hullát, vagy egy teljesen tisztátalannak minősülnek, és ugye meg kell várni a tisztulás idejét. Tisztulás ideje után elmennek, maga mellé veszi, de az áldozat bemutatás megtörténik, de ugye ez nem a Szentlélektől van, ugye, mint később kiderült. Egész pontosan az Úr ezt nem kívánta meg tőle, de szerintem a békesség kedvéért, hogy ugye ne legyen ebből további konfliktus, konfrontáció, szerintem belement ebbe, hogy akkor a körülmetélés megtörténjen.
2: Köszönöm, Tivadar.
7: Számomra megint megdöbbentő ebből a történetből az, hogy olyan csodálatos dolgok történnek Pál apostollal. Mindenütt hirdeti az evangéliumot, halottak támadnak fel az ő munkája nyomán. Mindenki boldog, és mindenki tényleg csodálattal az Úr felé fordul. És akkor ugye vannak atyafiak, akik meg próbálnak belekötni a legkisebb cselekedeteibe is, próbálják kötelezni, hogy már pedig ezt tedd meg, és tényleg azt kell mondanom, hogy szép dolog Pál apostoltól, hogy ő próbál törekedni a békességre, de még mindig azon a nyomvonalon szeretnék tovább haladni, hogy egyszerűen nem értem, hogy sokszor a magunk gyülekezetébe kell megvinni a magunk harcát, amikor a Szentlélek egyértelműen kimutatja azt, hogy velünk van és csodálatos módon munkálkodik általunk. Szóval ez olyan furcsa, hogy a magunk közegében kell mégis ilyen harcot vívni.
2: István?
8: Hát én úgy az én olvasatomban Pál elég nehéz helyzetben volt. Ugye engem emlékeztet a jobbféle történetre is, mert ugye nem voltak objektív, konkrét indokok. Mert azt olvassuk az igébe, hogy milyen hírek terjednek róla, azt beszélik, azt hallottuk, ezek nem konkrétumok, sőt azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanított a zsidókat. Vagy azt mondott, hogy nem etéljék körül a fiaikat, vagy nem zsidó szokás szerint éljenek. Tehát ezeket Pál nem mondta. Tehát ennek ellenére ez a magatartása, ez mindenképpen pozitív példának tekinthető, de ugyanakkor nekem nagy kérdés a Jakab és a Jeruzsálem vezetők további magatartása, hogy valamire megkérték, és utána a történetben nem olvasuk róluk se semmit. Igaz, hogy konfliktus helyzet volt, én azt elismerem, csak hát azért a vezetőknek valami utómunkálatokat el kellett volna végezni az én felfogásom szerint, de lehet, hogy ezzel vitatkozni fogtok.
2: Köszönöm, Laci.
9: Pál mindig harcolt a törvényeskedés ellen. Most én nem azzal akarok foglalkozni, hogy azzal, hogy engedett a vezetők kérésének, akkor az most törvényeskedés volt, vagy nem, hanem arra szeretnék rávilágítani, hogy a törvényeskedés az általában a bibliai előírásokat mindig a tilalmak felől közelíti meg. És figyelmen kívül hagyják, hogy általában, és ez most nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem a napi életre és a napi jogi szabályozásra is, ütközik két elv. Az egyik elv ugye azt mondja, hogy minden tilos, ami nincs kifejezetten megengedve. A másik elv pedig úgy szól, hogy minden szabad, ami nincs kifejezetten megtiltva. Na most, hogyha ezt a Bibliára alkalmazzuk, akkor azt kell világosan látni, hogy a második elv érvényesül a Bibliában, mert Isten ugyan állított fel bizonyos tilalmakat annak érdekében, hogy kerítésként védjen bennünket, de valójában szabadnak teremtett, és a rendelkezései a szabadságunk kiteljesítésére irányul. Tehát a Bibliához elsősorban úgy kell közeledni, hogy minden meg van engedve, ami nincs kifejezetten megtiltva.
2: Tibor, parancsolj.
10: Én azt gondolom, hogy ennek a szakasznak az értelmezéséhez talán egy picit segít, nekem segített. Annak az egyszerű ténynek a felismerése, hogy a római levelet nem fogságból írta Pál, hanem közvetlenül ezeket az eseményeket megelőzően elment a római levél. És hogyha végig tetszenek olvasni a római levelet, akkor a római levél 12. fejezetétől, ahol már nagyon gyakorlatira vált, rengeteg lelkületi, hozzáállási kérdést tisztáz Pál, és én nem gondolom, hogy amikor Jakabék ezt a kérdést fölvetették, ne úgy állt volna Pál ehhez a kérdéshez, hogy tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Nem fogom végigolvasni, mert végig lehetne olvasni az egész 15. fejezetet, de úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben úgy gondolta Pál, hogy nem fog elkövetni Krisztus ellen semmit, hogyha az apostoli vezetésnek a kérését teljesíti, de talán enyhülhet valamiféle feszültség. Az más kérdés, hogy mi jött ki belőle, ez egy különleges dolog, de szólt az Úr, és tessenek arra gondolni, hogy bement volna Pál a templomba mindenképpen? Az kizárt, hogy nem. Tehát ő biztos, hogy bement volna a jeruzsálemi templomba. Fölismerték volna a pogányok közül jövők, hogy ő Pál? Fölismerték volna. Ugyanekkora botrány lett volna, ugyanekkora botrány lett volna. Tehát ezt a helyzetet kár lenne ebből a helyzetből megítélni, mert ez világosan látszik, csak logikailag is, hogy ez elkerülhetetlen volt, de szólt az Úr előre.
2: Sanyinak majd adjátok, de előtte hadd mondjak egy mondatot. Az, hogy Pál a Damaszkusz úton megtért, és nem áttért kereszténynek, ezt azért tisztázzuk. Tehát Pál végig a zsidó szabályok szerint, mint jó farizeus, élte az életét. Csak lelkületben nem volt zsidó. Tehát ő megtért, és nem pedig áttért. Mert ez itt nagyon fontos tisztázni, Sanyi parancsolja.
9: A Salamon prédikátor könyve szerint valóban minden szabad, csak a kérdés az, hogy az önző érdeket teszem előtérbe, vagy pedig a szabályokat. A kresszben is vannak kresszabályok, amit be kell tartani. Ugyanúgy a Bibliában az erkölcsi szempontból a parancsolat is azért van, hogy fölismerjem saját bűneimet, és Jézus azt mondja a földi közbenjárásakor, hogy nem az a lényeg, hogy a kőre le van írva a 10 parancsolat, hanem a szívünkbe legyen leírva, tehát a körülmetélés lelki értelemben fontos, hogy a bűntől legyek körül határolva, és az igazság útján járjak. Ez a tanítása a Biblia üzenetének, Isten üzenetének.
2: Szépen lépjünk tovább, hogy mi is történt akkor hát a templomban, mert már előre erről a lázongásról mi tudunk, és már bele is vettük a hozzászólásba. Nézzük meg, Gyöngyike olvassa a 21. fejezet 27-től 30. versig terjedő szakaszát.
11: Amikor végéhez közeledett a 7 nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokaságot, megragadták, és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit. Sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták.
2: Feszültség keletkezett, tömeg, verekedés, hogy így mondjam, mondhatjuk nyugodtan mai szóval tömegverekedésnek. Egy olyan vád alapján, amiből semmi nem volt igaz. István, parancsolj!
8: nem akarom illezni itt a Nehéz esetek a Bibliába című történetet, de én ezt most azt olvasom, hogy a nép, a törvény a szent hely ellen cselekedett. Mindenütt mindenkit erre búzított, görögöket is hozott a templomba, látták, azt hitték, azt gondolták, látták az utcán. És akkor itt megint megkérdezem magamtól, lehet, hogy ebben se értünk egyet, hogy akkor a jeruzsálemi vezetők és a szerepeit nem kellett volna valami közben avatkozni?
2: Tessék.
12: Hát én nem tudom, hogy erre a kérdése felelete, de engem egy jó pár perce azt foglalkoztat, hogy olyanok vagyunk mi emberek, és én magam is olyan vagyok, hogy amikor úgy látom, hogy kedvezően alakulnak az események, mármint úgy alakulnak, amit én kedvezőnek gondolok, akkor az biztos Istentől van, akkor minden rendben van. Viszont ha úgy érzékelem, hogy hát én nem így szeretném, mert hát nagyon rossz a fordulat, lásd Pál életében, hát akkor ez hogy van? Én szeretnék a múlt heti Biblia tanulmányunkra visszautalni, amikor bizony láttuk, hogy Isten szent lelke milyen részletesen és milyen hosszú időn keresztül készítette Pált arra, hogy fogság és megpróbáltatás vár. Tehát lehet, hogy a vezetők mulasztottak, nem tudom. Lehet, hogy sok minden nem jó volt, mert ez a láttam, hallottam, azt mesélték, valóban nem a legjobb. De valahol az események fölött ott van Isten szent lelke, és ő tartja a kezében. Nem látjuk, Pál se látta ebben az adott helyzetben, és sokszor nagyon később, sokkal később fogjuk megérteni, hogy valamit miért engedett meg. De ő volt ott. Tudjuk, hogy Pálnak más missziós feladata lett ezután, mi már ugye a történelemből, és hát ezen az úton keresztül vezetett erre az új feladatra az út. Néha rossznak is látszott.
2: Marian, aztán Gyula, aztán majd Tibadar.
6: Vezetők rendkívül ellenségesek voltak, és hát gyakorlatilag én úgy fogalmazom, hogy cselvetésnek tűnhetett az, amit, sőt az is volt szerintem, amit végül is megtettek, mert tisztában voltak, hogy a ceremoniális törvények be nem tartása tulajdonképpen a zsidóknak a gyűlöletét végül is felszítja, tehát hogy üldözés lesz a vége, és ilyen véget nem érő dolog, és hát pogány a templomba, hát ez gyakorlatilag halállal jár, tehát ugye ezt nem lehet megtenni, és ugye rárohannak pár és kicibálják a templomból, mert a templomot azt sérthetetlen. Ugye ez az, amit szoktál Jenő mondani, hogy igaziból a tartalom marad, a vés csak el igaziból, tehát ugye a külsőségekre, meg a látványosságokra törekszünk, de igaziból a lényeg az, ami, tehát az ember élet az semmi, és igaziból semmi nem szent, de a templom az szent. A templomot azt be kell zárni a kapukat, ugye én az őrség, mindenkit kipaterol onnan, mert a templom szent és sérthetetlen. A templomba gyakorlatilag ugye nem szabad, hogy mindenféle ilyen bűnös és fertőzött dolgok bekerüljenek, és akkor ugye jön a római katonaság, vasra verik, kimenekítik ugye Pált, vasra verik, és tulajdonképpen utána kerül majd a későbbiek folyamán a római szó lesz egy beszélgetés közte és az ezredes között.
2: Ulasztam majd Tibor is.
5: Én egy picit, hogy a gyülekezet vezetőinek a magatartása, és ha nagyon végig gondoljuk ezt a történetet, akkor lehetne tanácsolni, hogy mélyen imádkozni, mert láthatjuk az ördög micsoda tombol erővel, milyen belső feszültséget tudott csinálni. És elsősorban lehet mondani azt, hogy a békesség kedvéért Pált csinál meg ezeket, és akkor talán helyreáll minden, de hát nem így történt, és ami szomorú később, hogy magára is hagyják Pált, és magára marad ebbe a nagy küzdelembe. És az is igaz, amit a múlt héten tanultunk, hogy Pál mélyen, amikor gyalogol, mélyen készül arra a helyzetre, rendkívüli helyzetre, amit még ő se tudja, hogy mi lesz az a rendkívüli helyzet, de valószínűsítem, hogy érezte az egészet. És nem arról szólt a nagy gyülekezeti találkozónál, hogy milyen csodálatos munkát végzett vele a Jóisten, és milyen nagy tapasztalatai voltak, hanem ezt mondták, ahogy az István mondta. És itt még egyszer hangsúlyoznám, a gyülekezet vezetésnek mindig megvolt, megvan és meg is lesz a jövőben is a komoly és megfontolt szerepe, hogy mikor mit és kinek mit tanácsoljon.
2: Tibor és aztán Tivadar.
10: Nagyon elkoztat az, amit István mondott, de itt azért szeretném valamire a figyelmeteket fölhívni. Ugyanis Itt a gyülekezet félföld alatti helyzetben van ekkora Jeruzsálemben. Itt egy, nem hatalmas imaházaik vannak itt is, ott is, meg amott is. És sokszoros üldözze is után van a gyülekezet. És ebben a helyzetben kialakul egy lincs hangulat. Testvérek, semmi, de semmi különbség nincs e között, meg a között, ami Efézusban történt. Csak Efézusban azt üvöltözte a tömeg, hogy nagy az efézusi Diana, itt pedig azt üvöltözte a tömeg, ami nekünk sokkal közelebb áll ahhoz, amit el tudunk fogadni, hogy itt, meg akarják szentségteleníteni a mi templomunkat. De a lelkület az ugyanaz. Bocsánat, ez borzasztóan hangzik, én tudom, de szó szerint kottára ugyanaz minden, és a lincs hangulat is ugyanaz, és ami utána következik is ugyanaz, és Efézusban a tömegben nem engedték bemenni Pált a munkatársai. Elképzelhető, hogy Jakabékat ugyanígy fogták vissza, hogy ne menjenek be a tömegbe. Ott Gájuszék szenvedtek, itt Pál szenvedett el valamit. Nem szeretném kisebbíteni a dolgokat, csak egy lincs hangulatban levő tömeg mészárossá fog válni. És ebben a helyzetben Isten fogja majd kimenteni Pált a helyzetből.
2: Tévádal röviden, és megyünk tovább.
7: Épp ezt a gondolatot akarnám folytatni, hogy mi sokszor félünk a megpróbáltatásoktól. Sőt, azt gondoljuk, hogy ha Isten útján járunk, akkor az Isten fogja egyengetni a mi útunkat. És látjuk azt, hogy azért megenged ilyen nehézségeket Pál életében is. És azt várnánk, hogy na majd akkor kimenti, nem engedi tovább, nem engedi, hogy a tömeg ilyen módon bánjék vele, vagy valamelyik vezető felébred, és azt mondja, hogy állj, nincs tovább. De nem, Isten engedi tovább. Egészen a végéig, végül persze megmenti az Úr, de soha ne felejtsük el, amikor nehézségek, problémák közepette vagyunk, akár a gyülekezetben is, tehát nem kívülről jön a támadásom, a gyülekezetből, az Úr ezt tudja, látja, és fog segíteni.
2: Ne felejtsed szabad, István még jelentkezett, de mondjad.
8: Csak röviden akarom mondani, hogy a Pál, tehát azért ment Jeruzsálembe, hogy beszámoljon az elvégzett munkájáról. Tehát a vezetők tisztában voltak azzal, hogy ő mit csinált. És azok az szempontok, hogy megszentségtelenített a templomot, a törvény ellen ment, meg a hagyományokat megszegte, ezek egy szemen szedett hazugságok voltak, mert nem voltak. És tulajdonképpen ez is, hogy látták és gyanították, hogy bevitte a templomba a efézusi illetőt. Ezt nem tette Pál. És akkor innen indul el a lázadás. Tehát én hiányolom valami beavatkozási lehetőséget, de ezt csak lehet az én megközelítésem. Amit te mondasz, én az a teljes mértékben egyetértem, nehéz helyzet volt. Tehát azért mondtam, nehéz esetek a Bibliában.
2: Egy másik szempontot teszek hozzá, de ez folytatódik a Eszter mielőtt olvasna, ez egy mondatot csak, hogy Isten minden sátáni támadást arra használ fel, hogy az evangélium tovább terjedjen. Tehát Pál nem jutott volna Rómába, római levelet hiába írta meg, nem jutott volna Rómába, ha itt nem történik meg ez vele. Mert így elszállítatott Rómába, ezt később majd látni fogjuk. Ezt sose felejtsük el, tehát az Isten az minden rosszat felhasznál a jó érdekébe. Ez egy alapvető apostolok cselekedetében megnyilvánuló dolog. Olvassa Eszter, a tömeg előtt mit mondott Pál, mert erről már kezdtünk beszélni, úgyhogy menjünk tovább a történettel.
13: Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes ezért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, hogy miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, és ezt kérdezte Pál az ott álló századostól, szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki, mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes oda ment és megkérdezte tőle, mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Ő így felelt, az vagyok. Az ezredes így szólt, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta, én viszont beleszülettem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztetett. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot arról, hogy mivel vádolják a zsidók. Levétette tehát bilincseit, és megparancsolta, hogy gyűjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács, és ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította.
2: Itt kezdődik a happy end, hogy így mondjam, egy fordulat. Tessék, Marika!
4: Gondoltam, hogy ahogy beszél Pál a tömeg előtt, hogy vakká és süketté tette őket a sátán. Bármit mondhatott Pál, csak azt a egy szót várták szinte, hogy rátámadhassanak. És akkor eszembe jutott, hogy öldökléstől lihegve ment Saul a Damaszkus felé menő úton, és most öldökléstől lihegve akarta a tömeg őt meglincselni.
2: Tessék, Marian!
6: Pál elkezd a tömeghez beszélni, és kiemeli, hogy Gamáliel tanítványa volt, ugye hát egy nagyon nagyra becsült Izrael legnagyobb tekintélyű írástudója volt tulajdonképpen, ugye mindenki ismerte, és utána elkezdi mondani, hogy volt az úrtól egy látomása, hogy ugye a bizonyságtevés szintjén, hogy az ő beszédét ugye Jeruzsálemben nem veszik be, és akkor éppen ezért a pogányokhoz küldetetik, vagy legalábbis oda kell, hogy menjen, és ugye ennek az embernek semmi nem szent, és elkezdenek őrjöngeni. Tehát igaziból itt most megint arról van szó, hogy nem nézik a tartalmat, és nem az, hogy mi van mögötte, hanem csak az, ami az ő felfogásmódjuk, az ő elképzelésük, hogy már pedig ez nem történhet ilyen, meg nem értették meg, hogy igaziból a pogányoknak is az Isten kegyelmet adhat, és ad is, és beígérte, és ez úgy is lesz. És igaziból csak a karhatalom az, ami megmenti Pált. És ugye nagyon érdekes, mert már az is egy végülis visszaélés volt a Pált illetően, hogy ugye megbilincselik. Tehát egy római polgárnak ez ugye teljesen úgymond törvényellenes, kiváltképpen úgy, hogy nem tudták az okot. Tehát, hogy nem volt előtte még semmi, csak ugye ilyen tippelgetünk, hogy ez történhetett, vagy az történhetett. És ugye az ezredes, mint olvastuk, ugye megijed, és megpróbál mindent siet jóvá tenni.
2: Köszönöm szépen. Tessék, parancsolj majd.
12: Én Isten hihetetlen tervszerűségére szeretném irányítani a figyelmet. Pál még meg se született, de Isten már tudta, hogy majd szüksége lesz a római állampolgárságra. Tehát egy olyan családba engedte érkezni, hogy ő születésétől kezdve római állampolgár. És Pál ezt tudta, hogy ez egy előjog. És itt az adott helyzetben élt is ezzel a joggal. Magyarul a mi helyzetünkre lefordítva, Isten minket is biztos, hogy céllal helyezett oda, ahol vagyunk, és hogyha adott nekünk olyan lehetőségeket, képességeket, tudást, körülményeket, amelyet az ő munkájára tudunk kamatoztatni, akkor ezt tegyük meg.
2: Önök adjátok meg.
9: Az előzőekben szó volt a Pál ellen kialakult lincs hangulatról. De világosan látni kell, hogy ez a lincs hangulat azért alakult ki, és a vezetők azért nem léptek közbe, mert Pált a zsidók renegátnak, magyarul árulónak tartották. Viszont, amikor a parancsnok kimenti Pált, ugyanezeknek a zsidóknak Pál az élettörténetével védekezik. El lehet meditálni azon, hogy vajon Pál miért mondta el az ő élettörténetét? Hát szerintem azért, mert maga az élettörténet egy evangélium. Mert az élettörténetén keresztül kézzelfoghatóvá válik az a jó hír, aminek a továbbítására bízott meg minden követőjét Jézus Krisztus.
10: Nagyon izgat bennünket az, hogy miért nem avatkozott be senki, viszont nézzétek meg, Pál apostol nem várta a beavatkozást. És hogyan reagál? Az nagyon fontos nekem, hogy hogyan reagál. Mert amikor látja a lincselő tömeget, és itt az előbb már elhangzott, ugye Marika említette, hogy pontosan ugyanaz a lelkület, ő erre hivatkozik. Azt mondja, hogy Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma itt ti minnyájan. És ő pontosan tudja, hogy ott lehetne a tömeg része. Ebből hívta ki Isten. És azt akarja nekik elmondani, hogy Lászlóhoz csatlakozzak, hogy hogyan szabadította meg Isten ettől a szélsőséges nacionalista gondolkozást, hogy néven nevezzük, amikor csak megemlítik a pogányokat, hogy közéjük is mehet az Isten üzenete, és már gyilkos hangulatba keveredünk tőle. És hát talán nekünk is van ezen mit elgondolkozni, hogy talán lehet egy ilyen bizonyságtételünk, hogy hogyan is szabadított meg Isten bennünket a felekezeti sovinizmusunktól, a nemzeti mindenkinél feljebb valóságunktól, tehát minden olyantól, ami esetleg elválasztana bennünket attól, hogy mi az evangéliumot tudjuk zsidónak zsidó, görögnek görög, mindenkinek minden módon továbbadni.
2: István, aztán majd Gyula.
8: Mind a kettőtökhöz szeretnék kapcsolódni, tehát csodálatos a Pálnak a magatartása, és ez nagyon-nagyon szépen adja vissza az igét. Mert ő egy kérdéssel felel, azt mondja, hogy szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolni. Nem azt mondja, hogy én római vagyok, meg én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, mit kérdezek, stb. Tehát egy kérdés vesztel, amivel egészen másfelé terelhet a gondolatot. Ez számomra azt mutatja, hogy nála nem a kínzások, mert előtt olvasok, hogy lekötözték, megkorbácsolták, nem a fizikai szenvedés érdekel. Ő egy érdekelte, hogy az a cél, amit elvállalt, és amire egész életét feltette az evangélium terjesztése, ez menjen tovább, és ennek egy eszköze volt ez a magatartás, és amiből tükröződik egész kristálytisztán.
2: Nézzük meg akkor a tovább, hogy a Sanhedrin előtt mit is mondott Pál, és Magdikát kérem szépen, hogy a 23. fejezet 6-tól 10. versét olvassa, ez csak egy részlet ebből az egészből, de ez a csattanója a Sanhedrin előtt elmondott páli beszédnek.
11: Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceuszok, másik részük pedig farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Nagy kiáltozás támadt, a farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hát ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba.
2: Igen. Ebben ugye az a különös, hogy tényleg a feltámadás körül van a vita, Jézus feltámadásáról van szó, tehát nem egy elméleti kérdés, hogy a feltámadt Jézusnak ő a tanítványa. És az az érdekes, hogy az a római hatalom, amit mindenki ott a Sanhedrinben ellenségnek érzett és ellenségnek tartott, most lélekmentő lett, egy lelket vált, ez a hatalom menti meg. Várom a hozzászólásotokat, parancsoljatok. Tivadar.
7: Én csak arra az apró dologra szeretném felhívni a figyelmet, amelyet ugyan nem olvastunk fel itt a 23. fejezetben, de mégis fontosnak tartok, hogy mikor elkezdte Pál az ő beszédjét, mindjárt a bevezető mondat után kapott egy jó nagy fülest, jó szájon vágták. És nagyon érdekes, hogy mi volt a reakciója. Ugye azt mondta, hogy megver az Isten téged, te meszelt fal. És amikor megtudta, hogy tulajdonképpen ez a főpap, akkor bocsánatot kért. És úgy elgondolkodom azon, hogy itt egy bukott egyház, bukott főpapjáról van szó, mert hát ugye tudjuk, hogy akkor már a zsidóktól olyan módon visszavonhatott a megbízás. És mégis Pál volt annyira alázatos, és visszavonta ezt. Tehát nem vitatkozott, és nem ment tovább ezen az úton, hogy na, szájon vágtál, megérdemled, hogy valami rosszat mondjak rólad, hanem visszavonult, és bocsánatot kért.
2: Ben, Tibor?
10: Nagyon különleges ebben a történetben, ha megfigyelitek, hogy Pál apostol egyáltalában nem viselkedik úgy, mintha itt neki meg kéne hunyászkodnia, és el kéne bújni valahol, valami lyukban. Amikor arról van szó, hogy meg akarják korbácsolni, akkor él a római polgárjogával. Amikor ott áll a nagy tanács előtt, akkor ő fölvállalja az ő farizeusi származását, az ő farizeus voltát. Amikor kirobban, tehát fölteszik neki a kérdéseket, még akkor is, ha bocsánatot kér, de pontosan tudja, hogy ez a két társaság milyen kérdésekben nem egyezik, és ő fölvállalja azt, hogy de igenis ő a feltámadást akkor is képviseli, ha egyébként a főpap a szadduceusok közül való, mert hogy az hosszú generációk óta mindig szadduceus származású a főpap, és akármi lesz is a következmény. Szóval nekem ezt a magabiztosságot szeretném, ami nem magabiztosság, Krisztus biztosság. Tehát őt fölkészítette az Úr a fogságra és mindenre, de nem visszavonulót fújt neki az Úr, hanem a bizonyságtételre is megerősítette.
8: Én a magabiztosságot, még az őszinteséget is hozzátennem, mert ugye mindig őszintén elmondja a múltját is, hogy mi volt farizeus, nem is akármilyen farizeus volt, és ez mindig felvállalja. Tehát ő mindig őszintén elmondja, amivel mi azt hiszem, hogy nem nagyon szeretnénk dicsekedni, de ő őszinte, és mindig elmondja az igazságot.
2: Mariant, parancsolj, Marika.
6: Egy mondat, én nekem nagyon szimpatikus volt valaki, úgy fogalmazta meg, hogy Pál érezte ennek az egész dolognak a teátrális voltát, és éppen ez egy jó irányzott mozdulat összezavarta őket, ugye a feltámadást, illetve farizeusokat és a szadduceusokat illetően, vagy egyik ugye képviselte a feltámadást, a másik ugye azt mondta, hogy ilyen nincs, meg nem létezik, és hát ugye amikor ez a mondat elhangzik, hogy semmi rosszat nem tanít az emberben, engem emlékeztet Gamálielnek a mondatára, mert hogy gyakorlatilag majdnem ugyanazt idézte szinte.
2: Gyula és Anikó, és megyünk tovább, nincs több.
5: Annyira. Almas és érdekfeszítő, hogy emberileg azt hiszi az ember, hogy ez reménytelen, ezek a borzasztó pillanatok, és a Jóisten mindig az adott pillanatban menekíti ki a Pált, tehát az Isten menekvő cselekedetét is látni kell precízen és pontosan, és éppen abban a pillanatban, amikor a helyzet úgy kívánja meg. Tehát ez is végképp csodálatos, és a Pálnak már jut a többire is akkor ereje, mikor érzés tapasztalja az Istennek a pontos segítségét.
2: Köszönöm szépen. Anikó, is megyünk tovább.
12: Ezt szeretném folytatni, mégpedig úgy, ahogy itt folytatódik is a történet, hogy aznap éjjel odaállt az Úr angyal a Pál mellé, és azt mondta, hogy bízzál, mert ahogy bizonyságot tettél eddig, így kell Rómában is majd bizonyságot tenned. Tehát Isten nem csak a külső körülményekből mentette ki, hanem azokon a magányos éjszakákon az emberre rátörő belső bizonytalanságban is pontosan tudta, hogy akkor most kell a megerősítés, mert hogy tudta az Úr, hogy Pál ember is. És az éjszakák sokszor sok kérdést fölvetnek ilyen helyzetben, és nem engedte, hogy vívódjon, hanem jött a megerősítés.
2: Pál halálos veszedelembe kerül, a rómaiak megmentik, viszont a zsidók összeesküvést terveznek ellene, és Isten megint közbelép, és ezzel tovább kellene menni, ezzel a gondolattal, és Dénest kérem, hogy olvasson.
14: Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik. Este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 lovast, 70 katonát és 200 láncsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátasállatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius Lysias, a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak meghagytam, hogy ha panaszuk van ellene, előtted mondják el.
2: Köszönöm szépen. Tehát így jön a szabadulás. Na most, ha még van gondolatotok, van 6-7 percünk, Marikátnak kérem, Gyulát kérem. Kérem, bocsánat.
4: Itt megint visszautalnék a vezetők felelősségére, hiszen a zsidó összeesküvők mentek a főpapokhoz, vénekhez, és mit csináltak? Nem állították le az összeesküvőket, hanem kvázi hát fölhatalmazták, vagy ugye van egy ilyen közmondásunk, hogy cinkos hallgatag, cinkos, aki néma. Tehát a nagy tanácsnak bizonyos tagjai hát jóvá hagyták az összeesküvőknek ezt a tervét. És hát a Jóisten ugye oda helyezi azt a kisfiút, aki meghallotta ezt, és akkor a Jóisten föl tudta használni, hogy tájékoztassa a római vezetést, és akkor így kimentették Pált. És micsoda erővel, hát egy embernek kell ennyi katona?
2: Úgy látszik, nagy volt az összeesküvés. Marian
6: parancsolták, és van a zsidóknak egy fanatikus csoportja, a szikáriusoknak hívják, ami egyébként orgyilkost jelent, elhatározzák, hogy megölik Pált. És ezt ugye keremmel, ugye ez egy zsinagógai áltokat az Isten előtt megfogadnak, ezzel úgy döntöttek, hogy ezzel fogják ugye megtenni. És hát gyakorlatilag Pál apostol szintén ugyanebbe a helyzetbe kerül, őt is szerették volna meggyilkolni, még úgymond szerencse, hogy ugye meghalott a nőtestvérének ugye a fia, és amit már Marika is elmondott, tehát így sikerül kiszabadulni. De azért ez egyébként nagyon durva és nagyon drasztikus, mert nagyon röviden csak Josephus Fraviusnak

0: érték, hogy addig nem esznek és nem isznak, és hát pár évtizedeket ért még utána, tehát nyilván akkor itt ezek kénytelenek voltak éhen halni. De nem ezt szerettem volna igazából elmondani, hanem az a lényeg, hogy nézzétek ezt a keskeny utat. Nekem ez megdöbbentő. Mert hogyha ezeket a történeteket megnézzük, akkor mindig úgy tűnik, hogy kis hián Pál ebbe belepusztult. Kis hián. De mindig ott volt ez a kis hián. És azt mondta az Úr Jézus, hogy egy keskeny úton vezet bennünket. És ezt mi mindig úgy képzeljük el, hogy ez a keskeny út valahol így, nem tudom, úgy megy az égbe valahol, hogy független az egész világtól. És közben nem, hanem ez a keskeny út ilyen útvonalon kanyarog néha. És ha megfigyelitek, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy Pálnak úgy igazából a hajaszála nem görbül, pedig megállás nélkül életveszélyben van. Hogy is van ez? Hát valaki a hajaszállát is számon tartja, úgy látszik.
1: Tiborhoz kapcsolódnék, aki ugye a keskeny útról beszélt, amely 100 veszélyen keresztül kacskaringosan vezet a cél felé. És utalt a Tibor arra is, hogy mindig megvolt az a kis híja, ami elegendő volt ahhoz, hogy megmeneküljön. Én itt szeretném idézni tanítómesteremet, aki nagyon gyakran szokta hangoztatni, hogy Istennek 100 megoldása van ott, ahol mi egyet sem láttunk.
2: Marika.
3: Sok áldástól fosztotta meg a gyülekezetet az isteni kegyelem gondoskodásának, értékelésének és felhasználásának mellőzése. Hányszor meghosszabbította volna az Úr néhány hűséges szolgájának tevékenységét, ha munkáját értékelték volna. De ha a gyülekezet megengedi, hogy a lelkek ellensége megrontsa az értelmet úgy, hogy Krisztus szolgájának szavait és tetteit elferdítsék és félremagyarázzák, ha megengedik maguknak, hogy útjába álljanak és megakadályozzák hasznavehetőségét, akkor az Úr elvonja tőlük a nekik adott áldást. Miután élettelen keblük fölött összekulcsolják kezüket, amikor a figyelmeztető és bátorító szavak már elnémultak, akkor eszmélnek fel a kemény szívűek, és felismerik, hogy mi áldást vetettek el maguktól. Az ige hirdetőinek halála megvalósítja azt, amit életükkel nem értek el.
2: Igen, ez egy figyelmeztető megjegyzés volt a végén, és erre figyeljünk. Isten keskeny úton vezeti az ő népét mindig. A keskeny út az nem sztráda, hanem bizony nehézségekkel van teli, de az Isten ügye így megy előre. És sose felejtsétek, az a tűz, ami végképp Sátán meg fogja az utolsó ítéletben semmisíteni, az a felismerés lesz, hogy minden ártó szándékával az Isten ügyét segítette elő ő is. Adja az Úr, hogy a mi életünkben is így legyen, hogy Isten ügyét segíti a mi egész életünk. Amen.
4: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Cézáreai fogság. Köszönjük figyelmüket!
5: Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 10. vers. Isten akarata szent törvényében jut kifejezésre. Törvényének alapelve egyúttal a menny alapelve is. Isten angyalai sem jutnak magasabb rendű ismeretre, mint hogy Isten akaratát megismerjék. A legmagasztosabb szolgálat, amely foglalkoztatja őket, hogy az ő akaratát teljesítsék. A mennyben azonban semmilyen szolgálatot nem végeznek a törvény kényszerének szellemében. Mikor Sátán Isten törvénye ellen fellázadt, a törvény fogalma az angyalok előtt teljesen újszerű volt. Addig egyáltalán nem is hallottak róla. Szolgálatukban nem szolgák, hanem fiak. A legtökéletesebb egység uralkodik köztük és teremtőjük között. Nekik az engedelmesség nem teher. Isten iránti szeretetük minden szolgálatukat örömmé változtatja. Így van mindenki, akiben Krisztus a dicsőség reménye lakozik. Visszhangzanak benne az Úr szavai. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Zsoltárok 40:9. Könyörgésünkben legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azt kérjük, hogy a földön szűnjék meg a gonosz uralma, hogy Isten a bűnt mindörökre kiírtsa, és állítsa fel az igazság országát. Akkor mind a földön, mind a mennyben megtelik minden a jóban való teljes gyönyörűséggel. 2 Tesszalonika 1:11.

Ellen Goldwhite, Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. Ne félj, mert én veled vagyok. Bátorító és vigasztaló zsoltárok.

112. Zsoltár. Az Isten félelem jutalma. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem. Örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől. Erős a szíve. Bízik az Úrban. Rendületlen a szíve. Nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek. Igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik. Fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige: Mózes 5. könyve, 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! Missziói napok az egyházkerületekben 2026-ban. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik a hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozókra. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte, együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikáriátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Párbeszéd az emberért, vagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk. Mai vendégével együtt nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem egy kivételes egyéniség. Aki eddig figyelte a most már 3 évvel lévő műsorunkat, még nem találkozott olyan személyiséggel, aki magyar, de nem Magyarországon él, nem kimondottan fiatalember, de egy élő történelem. És Báró Gersely Vilmos urat nagy szeretettel köszöntöm, köszöntelek, és örülök, hogy elfogadtad a mai beszélgetést. Arra gondoltam, hogy a te életedbe azért Magyarországot, hogy is mondjam, többször kellett, vagy nem kellett, de elhagyta, de mindig visszajöttél, és ma is visszajáró vagy, és úgy gondolod, hogy Londonból hogyan tudod segíteni a Magyarországon lévő, mondjuk a katolikus egyház működését, annak egy-egy jelentős, hogy is mondjam, alapítványnál és egyebekkel. Tehát azt is lehet mondani, hogy otthonról hazajössz, mert itt van az igazi hazád. Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek. És hát mivel Gersely név az valahol az én tapasztalataim szerint Nagykanizsa közelében van egy ilyen település, úgy gondolom, hogy a név is innen ered. Egy picit azért, Vilmos bátyám, mutasd be önmagadat és a családodat.
1: Örömmel. Hát kezdjük azt, hogy én kikerültem Magyarországról, amikor a kommunizmus beütött ide, és Angliába mentem, hát kell mondanom, hogy végeztem, akkoriban úgy hívták a gimnáziumot, második kerületi király egyetemi katolikus gimnázium. Ott 1939-ben érettségiztem, és a családnak a palotája Hunyadi János út 2-n volt, és így nem kellett nagyon messze menni föl az Ilona utcába, ami Ilona utca 2 volt a
0: Szabó Ilona utca.
1: Mostan Szabó Ilona utca, és oda jártam 8 évig. A hittanárom az egy nagyszerű ember volt, úgy hívták, hogy Jandik, és ő nagyon populáris volt, mondják magyarul, populáris.
0: Szerette nagyon a hazáját is. Hát.
1: Nagyon jó ismert, és sok
0: személyiség volt.
1: Nagyon jó igen. Személyiség volt. És nekem mazlim volt, mert én mentem vele az angol kisasszonyokhoz vasárnap, mint minisztráns.
0: És minisztrántás.
1: És ott volt ő, 2 minisztráns és sok lány. Az nekem nagyon tetszett. Azért maradtam aglegények egész életemben. Mert jól kezdtem el, gondolom, ezt folytatni kell. Tehát én Bécsben születtem, 1921. december 17-én, mert az édesanyám bécsi hölgy, és persze neki Magyarország egy kicsit túl keleten volt akkor, és így a Ráthastrasse 7, éppen városház mellett, és ott sokszor jöttem Magyarországból, mint kisgyerek, és így Magyarországon éltem, és Bécsben. Ausztriában, és minden nyarat valahol Ausztriában töltöttünk. Semmering volt akkoriban nagyon divatos, és a Wolfgangsee és a Attersee, így a nyáron rendszerint ott voltunk. Így én mind a két országban voltam, és persze, mint család legitimista voltam, és az Otto, az én kuzenem, Gersely Erzsébet volt az ő magyar titkára. Így nagyon megtartottuk az összekötetést a Habsburg családdal. Uh-huh. És mi történik az, hogy a Habsburg Mihálynak a fia itten, nem itten, hanem Vatikánban ő a magyar követ.
0: Ő most igen. nagykövet.
1: És én holnap találkozok vele, mert holnap reggel repülök Rómába, mert meghívott engem két napra az Archbishop Menini, aki a pápának volt a kiküldöttje, a nuncius Angliában körülbelül két éve, vagy egy és fél éve, hogy visszament a Vatikánba. És őt fogom látni holnap, és ő ad egy vacsorát az alkalommal.
0: A Gersely család végül is mivel foglalkozott?
1: Hát két dolog. Az eredeti nevünk Gutmann volt,
0: igen.
1: És zsidó családból származok, de kikeresztelkedtek 67-ben, és rendes katolikusok lettek, és én persze, mint katolikus neveltek engem föl, és megy a kerepesi temetőből, most a Fiumi temetőnek hívják, akkor az egész család ott van eltemetve, uh-huh. És minden évben november 1 vagy november 2, idén nem tudtam akkor jönni, és úgy a mise, amit volt az volt tegnap a kriptában. És megtartottuk ezt a családi összekötetést, és a kis Rigó, aki velén találkoztam először Rómában, mikor Rómában volt, tanult, és így az maradt az én nagyon nagy barátom, és ezért Szegeden csináltuk meg a Gersely Vilmos Pedagógiai Intézetet, mert mivel, hogy aglegén vagyok, akartam találni valami katolikus dolgot, ahol tanítás, és így Szegeden alapítottuk a Gersely Vilmos Pedagógiai Intézet.
0: Hát igen, Kisigó László, illetve hát Kozma Gábor
1: igen.
0: vezetésével minden évben ott egy jeles ünnepség is van,
1: igen.
0: ahol te is részt veszel, úgy tudom.
1: Igen, ugyan.
0: Amikor egy-egy ilyen Gersely díjat is kapnak az emberek,
1: igen.
0: akik jelentős szerepet játszottak mondjuk a oktatásba, nevelésbe, egyáltalán az
1: igen.
0: emberi
1: igen.
0: formálásban.
1: Ez minden évben és rendszerűen kétféle díj van, idén, tavasszal fogjuk csinálni, mert nagyon hideg van ilyen tájban. Elég az, hogy a Beckett ünnepség mindig a leghidegebb napon van, január 5-én.
0: Igen.
1: és így én azt mondtam, nem csináljuk télen, hanem nyáron, tavasszal van nyáron.
0: Igen, hát ez a Szent Beket Tamásnak az ünnepségére Kisivó László püspök úr mindig meghív, és hát az is egy találkozási pont valóban, ami azt jelenti, hogy több mint valószínű, hogy ott is találkoztunk, mert ezen minden évben én is részt veszek, és örülök neki, hiszen Magyarországnak kevés olyan szentje van, vagy kötődő szentje, aki valóban tényleg kötődhet abba az országgal is, ahol te vagy, hiszen én Mecsek Nádazson jártam iskolába, ahol pedig skóciai Szent Margit született.
1: Most ahol tudok mesélni egy pár dolgot.
0: Úgyhogy például az is egy érdekes dolog, hogy ezek mind a vallási turizmusnak, meg egyáltalán egy-egy személyiségnek az újraélését segítette elő, amikor ezek az országok egymás közt legalábbis ezeket az emlékeket újraélesztik, és egy hagyomány újraélhet, amiben olyan személyiséget ismerhetnek meg, amit kevesen ismertek. A 40 év alatt amúgy sem nagyon lehetett erről beszélni.
1: A Beket ünnepséget azt a kis Rigó kezdte el.
0: Igen.
1: Most már 30 vagy 35
0: éve. Azt hiszem Rudnai Sándor alapítvánnyal.
1: Úgy van, Rudnai Sándor alapítvány, aki a vendéglátó, és az Esztergomban, mikor Kis Rigó, hogy hívták ott azt a templomot?
0: Szent Anna.
1: Szent Anna templomban volt, és úgy minden januárban ott volt a találkozó, és nekem komolyan egyik a legjobb barátom, és sokat vagyunk. Például akik mentek a Szentföldre egy hétre, sajnos én nem tudtam menni, mert be voltam fogva különböző dolgokba, és éppen most egy hete vagy két hete, hogy onnét jöttek vissza.
0: Vilmos bátyám, beszéljünk arról, amikor volt egy kis rövid találkozónk, nem egy könnyű időszak volt, de ez rendszerváltás után, mikor a 91-es, úgynevezett 32-es törvény szerint a volt egyházi ingatlan tulajdonrendezésért döntött a parlament, akkor az egyházak jelentkeztek.
1: Akkor találkoztunk.
0: És akkor a Paskai Biboros úr elsők között kérte vissza azt a gimnáziumot, ahol te jártál valamikor. És nem volt egy könnyű azért ez, hiszen a főváros nem nagyon akart.
1: Nem akart.
0: Ha jól emlékszem, majdnem két évig húzódott ennek a bírósági pere.
1: Mit hívták ott polgármester?
0: Hát az akkor Demszky Gábor.
1: Demszky, igen.
0: Na most nagyon érdekes, ilyenkor az ember azon gondolkodik, hogy ez a 32-es törvény, közösen alkottunk Izsépi Tamásékkal, tehát az igazságügyi minisztériummal, de arra nem gondoltunk. Izsépi Tamás, igen.
1: Az én Izsépim az tanított minket földrajzra.
0: Igen? Ő egy miskolci ügyvéd volt, de igazságügyi minisztérium
1: volt. De lehetséges, ez
0: de elképzelhető, mert itt Izsépi Y-nal, tehát valahol
1: igen.
0: Ő is azért azt hiszem egy felvidéki családhoz kötődött. Na elég az az, hogy akkor abban nem gondoltuk azt, hogy bele kell tenni az, hogy van fellebezési lehetőség is. De beletettük a törvénybe azzal a szándékkal, hogy egy jogsérelem, jogorvoslás újabb jogsérelmet nem okozhat, ha jogos az igény. De ha netán mégis van valami, akkor az a bíróság, mert így több mint 50 bírósági perünk volt, közte ez is, ami több mint két évig húzódott. És ha jól emlékszem, akkor most hát pont 30 éve, hogy újraindulhatott 97-ben a gimnázium, úgyhogy amelyiket, megint ha jól számolok, 330 évvel ezelőtt alapították.
1: 1687.
0: Így van, 330 év.
1: Igen, 687, és akkor jezsuiták
0: igen.
1: Voltak. És akkor már jött Terézia, kidobta a jezsuitákat, és akkor lett, egy ideig bencések voltak.
0: Igen.
1: És akkor volt a harc, hogy magyarul vagy németül kellett, és az én időben már magyar volt.
0: Igen, hát minden esetre sok jeles embert adott azért az a gimnázium.
1: És a királyi család, tehát a Habsburgok is ott tanultak. A Habsburg Mihálynak nénye volt, az Augusta hercegnő, aki, mikor az ember ment az operába, nekik az király párhoz volt a
0: az opera,
1: jobb oldalon.
0: Igen, igen. Hercegi páholy.
1: Igen.
0: Meg volt, úgyhogy hát igen, itt erre az időszakra mi az, amire szívesen emlékszel, akár tanár, az előbb említettad a hitoktatót, akár osztálytárs, aki szintén azt lehet mondani, hogy hasonló módon mindig is szerette hazáját, és mondjuk kapcsolatotok is megmaradt. Vagy ilyen már nem nagyon van.
1: De igenis van.
0: Van? Na.
1: Csak sajnos sokan nagyon szenvedtek, és megtartottam, és még mindig van egy pár, aki él, akivel tartom a kapcsolatot. A Kun János, aki egy magyar, de hát német származású, az volt nekem a jó barátom, és maradtunk összekötetésben, sajnos ő már nem él, viszont az ő fia az él, és talált állást Hódmezővásárhelyen a Lázár Jánoséknál. Úgy én mindig szerettem, ha tudtam valamiképpen segíteni azoknak, akiknek nem volt olyan jó szerencséjük, mint nekem.
0: Szóval végül is azért az osztálytársak közül vannak emlékek is, meg személyes kapcsolatok
1: igen,
0: is.
1: Igen.
0: Hát ez egy jó dolog. Végül is, ha belegondolunk, ugye itt mondtál egy olyan kort, 39, tehát 78 évvel ezelőtt végzett ember, és kapcsolatai azért, ez történelem, akárhogy vesszük, méghozzá nem is kicsi.
1: 31-ben mentem a Egyetemi Katolikus Gimnáziumon, 39-ben végeztem. Akar erről az időről, hogy beszéljek egy kicsit?
0: Igen, igen, igen.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog történt velem. Az édesapámnak, ő is Trinity College-ben végzett, 1908 és 10-ben volt Cambridge-ben, és összebarátkozott egy nagyon kedves német úrral, akinek nagy virágok, fákat teremtett, hogy hívják azt?
0: Hát kertészet.
1: Kertészet, úgy van, igen. És volt egy gyönyörű kastélya, és egy nagy parkja. És a két szülő elhatározta, hogy én az érettségi után menjek hozzájuk, és mert neki volt egy lánya, aki ugyanolyan idős volt, hát ugyanolyan fiatal volt, mint én, tehát volt 17 és fél év. Mire megérkeztem július elején, ő fogadott, kijött a vasútállomásra, és vitt egy nagy, gyönyörű nagy kocsiban, Gräfenstift, úgy hívják a német, hívták akkoriban a legnagyobb német Mercedes, már létezett, de nem volt a leghíresebb. És az útban azt mondta, én nagyon sajnálom, hogy a feleségem és a lányom már nincsenek itten, mert én kiküldtem őket Svájcba, mert a feleségem zsidó származású, és a lányok félig zsidó, és nem akartam őket itt hagyni a Hitlernek a,
0: hát igen.
1: A bolond dolgaival. De azt mondta nekem, nem baj, majd én leszek a te barátod, és azt csináljuk, amit neked tetszik. Alig voltam ott egy hétig, kapok egy értesítést a Magyar Követségről, hogy a követ engem szeretne, ha elmennék a követségről. Tudod, ki volt a követ?
0: Nem.
1: Bárdossy.
0: Bárdossy.
1: A Bárdossy azért hívott engem be, mert hallotta azt, hogy én, mikor találkoztam egy pár fiatal némettel, azt mondtam, hogy én nagyon sajnálom, hogy a Hitlerjugend vasárnap nem megy templomba, de kirándul. Erre persze ezt valaki továbbadta, és a Bárdossy behívott engem, és azt mondta, te nagyon nagy bűnt követtél el, mert a Hitlert rosszul, hogy mondják.
0: Rossz néven veszi.
1: Úgy van. És erre azt mondta, hogyha te még egyszer ilyen dolgot mondasz, akkor nem fogok segíteni neki. Hát utána kicsit betartottam a szájamat, és úgy hívták az embert Helmut Späth. De nem csak, hogy ő nagyon ismert német volt, ő a Späth Strasse-ban, tehát a Späth útban lakott. Tehát olyan család, az előbbi németek nagyon tisztelték. És ezzel a szerencsétlen emberrel is rossz dolgok történtek. De előbb, hadd mondjam el, ő azt mondta nekem egy nap, ma megyünk látogatásba egy jó emberhez, és de nekem nagyon kell vigyáznom, mert az illetőt, akit meglátogatunk, az volt a mi ügyvéd, de ő zsidó. És ő egy szép kis házban lakik, és én minden hónapban egyszer meglátogatom, hogy föltartja az ő jó létét, hogy én még mindig segítem őt. Uh-huh. Hát jött a nagy kocsi, beültünk. Ja, nem, bocsánat. Azt mondta, előbb megyünk színházba. És a nagy kocsi jött, letett minket a színházba, és én, és ő és én bementünk a színházba. előbb ő azt mondta nekem, amit ma csinálunk, ne kérdezz engem, hogy miért és mit, majd megmagyarázom, mikor visszamegyünk haza este, és sétálunk a parkban.
0: Egy picit szünetet tartsunk, és utána folytatjuk, mert azért ez egy izgalmas időszak. Ugye hát itt a II. Világháború előtti
1: Igen.
0: évekről beszélünk.

0: Folytatjuk tovább Gersely Vilmos Báró úrral a beszélgetést. Maradtunk a színház látogatás és annak érdekes kis momentumairól.
1: Igen. És hát mikor megérkeztünk a színházban, leültünk egy sarok negyedik sorban, és akkor fölment a függöny, hát ültünk és kezdtük, és hirtelen azt mondtam, most megyünk ki. Hát nem voltunk bent több, mint 7 vagy 8 percet, kimentünk, és azt mondta, most megyünk taxival, így körülbelül 5 vagy 7 percet gyalog, és akkor egy taxit megállított, és mentünk a külvárosba. De hirtelen, ahol nem volt senki se, azt mondtam, most kiszállunk a taxiból. És akkor besétáltunk egy része a Berlinnek, ami már komolyan külváros volt, de szép környezet volt. És ilyen házak voltak egymás mellett, és az egyik házban kint a ajtó előtt, a bejárat előtt egy úr várt minket. Úgy elküldtük a taxit már előtte, és a kb. 10 percet mentünk, és megérkeztünk az ő házába. Erre azt mondta, én most nekem kell beszélnem ezzel az úrral, és adtak nekem egy, hogy mondják, nem egy újságot, de mi az a magyar kiejtés? Egy kiadványt, hogy olvassam azt addig, amíg ők beszélnek. És ez eltartott körülbelül 20-25 perc, és akkor visszafelé ugyanazt csináltuk, annyiban, hogy sétáltunk, fölvettünk egy taxit az utcán, a taxi ment vissza Berlinbe, és kiszálltunk körülbelül 10 perce a bejárathoz a színház
0: bejárathoz,
1: és visszamentünk a színházba, mikor aztán vége volt, akkor jött az ő kocsia, és elvitt minket egy nagyon elegáns hotel, most hirtelen kiment a fejemből vacsorával. Megvacsoráztunk, és a kocsival visszamentünk az ő birtokára, és ez volt a végén, és mikor megérkeztünk, akkor azt mondta, most is sétálunk a parkban, és akkor elmondta, hogy ez az ő ügyvédjük, ez a család ügyvédje, de ő zsidó, és ő ezt csinálja egyszer havonta, úgyhogy adjon hitet az ügyvédnek, hogy nem felejtették el. Uh-huh. És akkor azért csinált ezt a komplikált dolgot, hogy nem tudják őt úton járni.
0: Állandó megfigyelés alatt volt.
1: Úgy van, igen. Nem volt ő akkor még ő megfigyelés, de nem akarta azt,
0: hogy
1: valaki lássa őt, amikor találkozik ezzel az újemberrel. És egy nagyon szomorú dolog történt vele, ám bár ő tagja volt a náci pártinak, de megtudták azt, hogy ő igazában nem volt National Socialista. Betették az irodába egy kémet, és az 6 hónap múlva mondta, hogy ez az ember nem National Socialista. Erre lefogták, börtönbe tették, és a végén kivégezték. Akkor én már nem voltam Németországban, amikor ez történt.
0: Tehát neked ebből nem volt végül is semmi bajod, csak egy érdekes történetnek a...
1: Nekem Németországban nem volt semmi bajom. De persze az nagyon megrázott engem, és miután elmentem az ő birtokáról, Carnoustie, az egy nagyon híres golf pálya Észak-Skóciában, és volt egy golf verseny, nem verseny, ami golf.
0: Hát egy gondolom bajnokság.
1: Fiú bajnokság.
0: Igen, igen.
1: És mivel, hogy én csak 17 és fél éves voltam, és a fiú bajnokság 18 alatt, az édesapám bejelentett engem, mint magyar bajnok. Azért voltam magyar bajnok, mert senki más fiú nem golfozott. A Schwab-hegyen.
0: Igen.
1: Én Berlinből mentem Doverbe, egy Calais-be, és Calais-ből mentünk át Doverbe. És mikor megérkeztem Doverben, az immigration officer, tehát az, aki a passzust kér, és hogy mit, meddig marad is, és mit akar, nem volt nagyon kedves velem szemben, mert én Hitler Németországából jöttem.
0: Aha.
1: És kérdezte, hogy milyen sokáig maradok. Erre azt mondtam, valószínűleg 3 vagy 4 hét. Mit fogsz csinálni Angliában? Golfozni vagyok. Erre azt mondta, golfozni? Hát miért nem golfozol otthon Magyarországon? Erre azt mondtam, sajnos nekünk csak egy golfpályánk van fönt a Schwab-hegyen, és az édesapám azt gondolta, hogy jó lenne nekem egy jó golfpályán dolgozni. És erre éreztem, hogy ő kezdett jobban nézni rám, mint azelőtt, és erre gondoltam, megmondom, hogy miért vagyok ott, erre mondtam, hogy megyek az ifjúsági bajnokságba. Erre azt mondta, te ott fogsz játszani Carnoustie-ban, hiszen az egy nagyon nehéz pálya. Erre gondoltam, kezd a dolog lén felé menni, erre mondtam, igen, tudom, nagyon pálya, de én, mint fiú bajnok Magyarországon, ott fogok játszani Carnoustie-ban. Te jössz, mész Carnoustie-ban? Mondtam, igen. Hát ez nagyszerű. Hát ez nagyszerű. Bum! Én nem tudtam azt, a pecsétet, amit kaptam, mert jó, hát fölmentem Skóciába, fölmentem, akkor még nem mentem Skóciába, mentem az ICI-nek dolgozni. Az ICI az volt akkoriban a legnagyobb vállalat Angliában, Imperial Chemical Industries-nek hívták. És mivel, hogy én kémiát és fizikát és ilyesmélét tanultam Angliában, Cambridge-ben, fölvettek engem az ICI-hez. És ottan egy nagyon kedves és rendes és érdekes ember volt, aki volt az én felügyeletem. És ő, neki volt egy
0: igazolványa.
1: Nem, ha 5 vagy 6 ember, akik...
0: Tehát egy csapata.
1: Egy csapat, tehát, és minden department, minden...
0: Igen, igen. Külön meg volt a...
1: Departmentból, hát ott volt az, aki ügyvéd volt, ott volt az, aki...
0: Hát különböző szakmában.
1: Úgy van, fiatal emberek. És mivel, hogy én nyelveket beszéltem, meghívott, hogy legyek tagja ennek a kis
0: csapatnak.
1: És ennek a kis csapatnak a vezetője volt egy német, aki az IG Farben, az volt a legnagyobb kémiaipar Németországban, el kellett menekülnie, mert ő zsidó, és az angolok fölvették őt, és mivel, hogy ő egy nemzetközi person volt,
0: ismert ember volt,
1: és nagyon kedves, nagyon mulatságos, és így és én beszélek németül is, és így volt az én helyzetem ebben a vállalatban, ami nagyon pozitív volt. És így megválasztottak engem, mint a Intelligence Departmentnak a vezetőjét. És ott voltam egészen 10 évig, és akartam egy kicsit magamat javítani, ugye mást is csinálni, és találkoztam egy fiatal emberrel, akinek az apja nemzetközi Lord Melchettnek hívták.
0: Az közgazdász volt.
1: Igen, és ott dolgoztam 10 évig. És így a háború után nekem komolyan nagyon jó dolgom volt. Visszamentem még a kommunizmus alatt egyszer Magyarországon, Csehországon keresztül, és úgy megtartottam az összekötést. A szüleim, akkor már az édesapám, akinek nagy versenyistálója volt Magyarországon, nagyon...
0: Merre felé volt?
1: Alagon.
0: Az hol volt a versenyistálója?
1: Alag.
0: Ja, Alagon. Hát igen, az egy híres mai napig is.
1: Alagon
0: volt. Itt van nem messze.
1: És és tehát ő nagy szeretett, hogy mondják azt, az ember pénzt tesz valamire, és akkor ló, vagy nyer, vagy nem nyer. Hogy mondják azt.
0: Hát ilyen lóversenyeket is, vagy kimondottan ezeket is segítette?
1: Nem segítette, játszott.
0: Ja.
1: Fogadott.
0: Lóversenyeken fogadás.
1: Fogadás. Tehát, és ő

0: kimentek az édesanyámmal, aki visszakapta az osztrák állampolgárságát, Bécsben maradt, és az édesapám nagyon ismert volt Angliában a verseny, azok, akik lóversenyt organizáltak, úgy ő nagyon, és akkor ő sokat írt a különböző híres lovakról. Úgy ő kezdte Angliában, mert ő is ugye Angliában tanult először, és így neki is nagy szerencséje volt, hogy Angliában tudott.
1: 36-os berlini olimpián nem voltál ott?
0: Én nem voltam a berlini ott, viszont 36-ban az édesanyámnak az anyja német volt, de amerikai lett, és annak volt egy fia. És a fiú belépett az angol tengerészet. És kapitány lett egy nagy angol hadi.
1: Tehát admirális. Hadi,
0: nem az.
1: Nem volt.
0: Captain.
1: Ja, kapitány.
0: De captain az, aki.
1: Kapitány volt.
0: Igen.
1: Hajós kapitány.
0: Hát mind a Horthy Miklós.
1: Igen.
0: Tehát. És így lassan én is kezdtem nagyon Angliával foglalkozni. Az öcsém, aki a kommunizmus alatt itt volt Magyarországon, egy nagyon híres fényképész, úgy hívták Mincenti, és a Sándor neki lett a társa, és így mint fotográfia, mikor Angliába került, Cambridge-ben volt 2 évig, és akkor Kodakhoz, a nagy Kodak,
1: amihoz
0: lépett be.
1: Ez híres. Igen. Kodak. Ezért.
0: Úgy ő is megtaláltam.
1: Nem életlenül kérdeztem ezt a 36-os olimpiát, mert az én nagybátyám Platti József a 36-os berlini olimpián díjugratásba bronzérmet szerzett.
0: Platti József.
1: Díjugratásba bronzérmet szerzett, egyedül azóta is tulajdonképpen ilyen szintű eredményt egyetlen egy lovas nem ért el. És hát most már persze iskolát, meg mindent elneveztek. Hát 40 év alatt nem volt ez a név, mondjuk, egy ilyen fölkapott név, de az élet úgy hozta, hogy abba a faluba kezdtünk mi tanítani a feleségemmel, ez táborfalva, őrkénytábor, ahol ő készült a 36-os olimpiára, mert ott Igen. volt egy nagy lovas iskola, a huszároknak.
0: Az Münchenben volt.
1: És akkor Münchenben is járt, és ő többszörös magyar bajnok lett, találkoztam vele, egy alacsony kis zsoki ember volt, végül is ezredesi rangig vitte, de huszár ember volt, de tulajdonképpen minden a ló volt. Majdnem azt mondom, hogy beszélgetett a lóval. És hát ez egy érdekes, ugye, mert hát ebbe a korról beszélgetünk most.
0: Igen.
1: Ami érdekes, ugye említetted azt, hogy a kémia érdekelt, és hát dolgoztál is. De ugyanakkor úgy tudom, hogy közgazdász is vagy.
0: Én nem vagyok igazán közgazdás.
1: Hát, de azért a bankvilágot igen, ismered. Igen, azért, és amihez azért kell ez a pénzügy.
0: Tehát én nem tanultam közgazdás.
1: Nem tanultad, de valahol oda jutottál, hiszen azért ezek. Igen. És hát, ha jól tudom, akkor a Richter Gedeon magyarországi gyárnak is úgymond tanácsadójaként azért jelen voltál.
0: Hát az történt, hogy a Richter Gedeon privatizálni volt szándék a kormánynak, és két

0: két bank kértek erre meg. Az egyik volt a Schröders Bank. Mit csinálok ezzel?
1: Egy pillanatra álljunk meg, jó? Pali bácsi? Ja, itt vagy? Mert akkor ez annyi, hogy ki tudod nyomni, vagy kivisszük.
2: Leállunk.
1: Ja, leállt?
2: Ne.
0: Most már leálltam.
1: Akkor jó, akkor tedd vissza. Most már nem. De most már nem sokára, van még egy 5 percünk körülbelül. Na, tehát Richter Gedeonnál voltunk.
0: Igen. Tehát az történt, hogy a kormány a Richter Gedeont privatizálni akarta, és mivel, hogy én Angliát jól ismertem, és beszéltem angolul és magyarul, engem kértek meg, hogy legyek az én bankorganizációm, az volt akkoriban
1: ez a kredit?
0: Kredit.
1: Unicredit?
0: Nem, Unicredit, akkor mi nem. Kredit Anstalt.
1: Anstalt. Uh-huh.
0: És a Kredit Anstalt csinált Magyarországon az első investment bankot, uh-huh, amiben én dolgoztam.
1: És így jött?
0: Így jött össze a Schröders, az persze nemzetközileg ismert volt, és én voltam az, aki Angliával volt kapcsolata, és így mi voltunk, akik privatizálták.
1: Tulajdonképpen ezt. Említetted azt, hogy jártál azért, hát ugye kikerültél Angliába, Németország, Anglia. Mikor tudtál legelőször úgy hazajönni, hogy nem volt benned félsz?
0: Az első a kommunizmus kezdetén, akkor még a szülők Magyarországon éltek.
1: Aha.
0: Most az volt 47-48.
1: Igen, ez az első úgynevezett koalíciós kormány időszak.
0: És akkor emlékszem, hogy Csehországon keresztül mentem Magyarországra, és a szülők akkor a Bíró utcában laktak. Előtte a Fiát Jánosban laktak, és előtte persze a kastélyban, ami a Hunyadi János 2 volt. Én, mint gyerek, arra nagyon emlékszem, azokról az időkre. Nem tudom, hogy miért, mert az egy gyönyörű ház volt, és mint gyerek volt egy bicikli, és tudtam biciklizni a parkban. És ilyen furcsa dolgokra emlékszem, például akkoriban nem létezett jégmaking. Tehát jött a jegesek, és ilyen nagy darab, és nekünk volt egy barlagunk a kert végén, ahova betették a
1: jégtáblákat,
0: és az volt a jég.
1: Aranyos Vilmos bátyám, nagyon szépen köszönöm a találkozást, ez egy kis történelmi áttekintés Gersely Báró úr életével együtt, egy kortörténetet is kaptak a nézők és a hallgatók. Én azt kívánom, hogy még sokáig gyere haza, és segítsed az itt lévő magyarságnak, akár a katolikus, de egyáltalán a hívő embereknek a megmaradását, és egyáltalán az, hogy valami hasonló szeretettel legyenek saját hazájuk és minden emberére.
0: Amit talán meg kellett volna mondani, hogy hogyan lettem Gersely, de Gersely.
1: Hát gondolom, a Gersely.
0: Igen, de az elején rendes Magyarország, amikor az édesapám, mint Gelsei Gutmann ment, és akkor magyarosított, kapott engedélyt ahhoz, hogy a nevet magyarosítsa. Úgy hivatalosan lettünk.
1: Így lett, igen. Lettünk. Igen, hát tudom, hogy Nagykanizsán sörgyártól kezdve több részvényben jelen volt a család, tehát az azt jelenti, hogy Magyarország gazdasági, kereskedelmi életében jelentős szerepet játszott. Hát azt kívánom,
0: és
1: hogy...
0: És a nagyapám persze császár és király...
1: Magát a báró címet, azt mikor kaptad?
0: 1904. A nemességet 1867.
1: 67, tehát kiegyezés.
0: A kiegyezés.
1: Kiegyezés. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy végszónak is jó volt, hogy mindig legyen kiegyezés.
0: Jó, hát nagyon szépen köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Radnóti Miklós születésnapja. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja Grósz Ilona és az utónevet nem kapott fiú kertestvére életébe került. Édesapja Glatter Jakab kereskedő volt, nővére Klára. Édesapja családtagjai tanácsát követve 1911-ben újból megnősült. Felesége az erdélyi zsidó származású Molnár Ilona lett, aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét, megteremtette számára a kellemes családi légkört. A költő az 5 évvel fiatalabb féltestvéréhez, Ágihoz is rendkívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven lett ismert újságíróként és szépíróként. Nem tudhatom, hogy más neked tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ezen jól ismert sorokban tett Radnóti Miklós hitet hazája mellett. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrl celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német misének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyházmegye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tisza-Szentmártonban. Bár eredetileg Reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Patrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora fölött is aktívan prédikált idős otthonokban és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott, egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár időskorára testi gyöngeségekkel kellett küzdenie, hitét mindvégig megőrizte, és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok. Már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják. Ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói. Állítólag a sör igazi bajor sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk, az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba, ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítás lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni, a próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarítórobotok, a felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
2: Hírek a tudomány világából.
3: Szennyvízből sört készítettek német kutatók, állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajor stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek. Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
2: A tudomány mai állása.
3: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghő mérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt, a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a portorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-irányra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
2: A tudomány mai állása.
3: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatták be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolással is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh-s csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatal ember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan ért el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni, kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
2: Hírek a tudomány világából.
3: Olyan sok szó esik manapság, többek között itt tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll, 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
2: Hírek a tudomány világából.
3: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, hatóanyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket 3 egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a 3 csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a 3 hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő, csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja az, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1791. kérdésünk. Meg tudja-e vigasztalni Isten a kétségbe esett embert? A válasz. Nem, dehogy is. Vagy igen? De hogyan? És miért? És mi módon? Vagy mégse? Ó, de sok ilyen válasz létezik, de általában azt szokták mondani azok az emberek, akik egyáltalában nem ismerik Istent, hogy nem foglalkozik ő az egyes emberrel, megteremtette a világot, fenntartja, aztán van elég baja és kész. Nos, ez így egy nagy hazugság. Ezt azok az emberek mondják, akik soha nem nyitották még ki a szívüket Isten vigasztalása felé, vagy egyáltalán ő felé, mert ezt gondolják. Majd én megoldom, ne sajnáljon engem senki. Ennyi eszem nekem is van, nem vagyok én rászorulva senkire. Ó, pedig nagyon is. Nos, akkor nézzünk egy-két példát a Bibliából, hogy miként tudott Isten megvigasztalni olyan embereket, akik már úgy érezték, hogy a gödör legmélyén vannak, és már egy percig se bírják tovább. Nekem az egyik legkedvesebb történetem Sámuel próféta édesanyjának az esete. Történt, hogy több nejűség volt abban az időben, és neki is volt egy, mondjuk úgy, feleségtársa. Az a nő igen termékeny volt, és több gyermeket szült, miközben a férje Annát szerette jobban, de neki meg nem volt gyermeke. Na, ez a helyzet azzal járt, hogy a másik asszony helyzetének megszilárdítására és értékesebb lényének hangsúlyozására sokat csúfolta őt, zaklatta, és bántotta Annát a gyermekeivel együtt, de ő már nem bírta ezt az elvetettséget, mert nagy gyalázat volt Izraelben a gyermektelenség. Egy nap, amikor a zsidó ember fölment a szent sátorhoz, az úrhoz, Anna annyira bánatos volt, hogy nem evett, nem ivott a családdal. Ott azonban elhatározta, hogy most kinyitja a szívét Isten előtt, bármi lesz. Sokáig imádkozott csendes magányában, amit az akkori főpap is észrevett. Ott és akkor Anna minden keserűséget az Úr lába elé öntötte, és fogadalmat tett. Ha az Úr fiúgyermekkel ajándékozza meg, akkor őt Isten szolgálatára adja. És, mint hazaértek, úgy is lett. A híres Sámuel próféta született így, aztán még több gyermekkel is megajándékozta őt Isten. De mi volt vigaszának alapja? A hite és az a bizalma Isten felé, hogy a Teremtő meghallgatja és meg tudja oldani az ő problémáját. Azt olvassuk, hogy letörten és mély bánatban érkezett, és boldog hittel, ragyogó szemmel távozott az Úr színe elől. Aztán ott volt az ékes kapuban kéregető férfi, aki béna volt, és nem tudott járni. Egy nap, amikor arra ment Jézus, meggyógyította őt. Ennek a férfinek nem csak a betegsége volt nagy teher, a test, hanem az is, hogy az emberek úgy gondoltak rá, azért ilyen szerencsétlen, mert vagy a szülei, vagy ő, valami olyat csináltak, amire ez a szörnyű büntetés jár és kész. De Jézus elmondta, ott és akkor, hogy ez a mendemonda nem igaz. Ez a betegség azért volt, hogy Isten dicsőségét szolgálja a gyógyítás. És így is lett. Ennek a férfinek az Úr nem csak a testét, de a lelkét is megvigasztalta, örömmel töltötte el olyannyira, hogy rögtön bement a gyógyítás után, és boldogan ugrált a templomban, énekelt, hangoskodott, dicsérte és dicsőítette az Istent.
teljesen megvigasztalódott. Mindkettőjük esetében a minden értelmet felülmúló öröm és békesség lett a szívükben olyan, amit csak és egyedül Jézus tud adni nekünk, ajándékozni. Ez a férfi is a hite alapján gyógyult és vigasztalódott meg. De sok más ilyen történet van még a Szentírásban, érdemes lesz kikutatni őket. Így vigasztalódott meg Dávid, kisfia halála után, vagy Péter apostol az árulása után. Mindenhez csak a bizalom, az őszinteség, a szívem kitárása és a vigasztalás, a megoldás elfogadása szükséges. A többi a fenséges Isten dolga. ...1792. kérdésünk. El van rendelve, hogy az ember egyszer meghal. Miért? Van több halál is? A válasz. Sokan ezt így olvashatják a Zsoltárban. Meghal az ember egyszer, aztán talán még egyszer, meg ki tudja még hányszor, és most a testről van szó. Az egyik nagy világvallás éppen ezt tanítja, hogy az ember megszületik, és hát tökéletlen. Ezért meghal, és aztán újra megszületik egy alacsonyabb létezési formába büntiként, hogy meg tudja javítani majd az életét, ami persze ott sem megy magától. Aztán megint meghal, és még lejjebb kerül sokszor a ganajtúró bogár testébe. És ez a reinkarnáció tanítása, ami helyből téves és gonosz dolog. Miért téves? Azért, mert az ember megszületik, és egyszer, mondjuk úgy majd valamikor meg is hal. De akkor el kell számolnia azzal az élettel a Teremtő Úr előtt, amit ebben a testben, ezen a földön tett. Nincs második meg harmadik lehetőség. Nincs mód arra, hogy majd újjászületek, és akkor mindent helyrehozok, jobban csinálok. Egyrészt nincs ilyen opció Istennél, másrészt nem is tudnánk jobbak lenni, mert a testünk és a lelkünk is eleve fertőzött lett a sátáni leuralás következtében. Önmagunkat meggyógyítani pedig nem tudjuk. A másik dolog, hogy ennek hirdetése mekkora gonoszság. A jó szándékú ember esetleg arra gondol, hogy hát, ezt jól elszúrtam, de nem baj, majd legközelebb vigyázok és figyelek erre is, és akkor majd minden oké lesz a másik életemben. Aztán azt veszi észre, hogy vége van az életének egyszer, és ott áll nagy csalódásban az Úr előtt, és nincs ismétlési lehetőség, amint kiderül. És ez nem igazságtalanság, mert az Úr mindent elmondott nekünk, amire csak szükségünk van a Földön, és ezt is tudni kellene mindenkinek, hiszen van Bibliánk, sok tanításunk, leírt és mondott hanganyagunk, és így tovább. Tehát nem mondhatja azt egyetlen ember, hogy hát már elnézést, bocsánat, ezt én másként tudom, nekem nem így mondták. Aztán ott van az az ember, aki nem is akar jobb lenni, vagy megváltozni, és akkor ő is újjászületne a saját gonoszságában, és akkor mi lenne velünk? Nos, Isten az ember egyszeri halálával éppen ezt a gonoszkodás sokszorosítást akarta elkerülni. Először még örökké élt volna az ember, így teremtette Isten, de aztán már csak 1000 évig, mint például Matuzsálem. Majd egyre rövidebb ideig, mert a gonoszság annyira megsokasodott a földön, ha sokáig élnénk, még több lenne. Ma 70-80 év az átlagos életkor, ahogy a Biblia mondja is. Tehát legyünk nagyon óvatosak az egyszeri földi életünkkel, mert ez határozza meg, ez dönti el végleg az örökké valóságban elfoglalt helyünket majd. Ítélet
vagy jutalom? ...1793. kérdés. Lehet-e valaki kulturálisan keresztény? A válasz. Nos, mit jelent az, hogy valaki keresztény? Maga szó, hogy keresztény, Pál apostol missziós után született meg Antiochiában, és azt jelentette, hogy a kereszten meghalt messiás, Jézus követője valaki. Tehát, ha valaki Jézus követője, és egyben a Teremtő Atya követője, valamint a Szentlélek közösségében él, akkor ez azt jelenti, hogy igyekszik úgy élni földi életét, ahogy azt a Mester, Jézus elmagyarázta, kéri és várja. De miért volt szükség arra, hogy elmagyarázza? Hiszen akkor már több mint 1000 éve a zsidóság tulajdonában volt az isteni akarat. Mózes minden könyve leírva, ami pontos útmutatást adott mindezekre. Hát igen, de ezt a 10 parancsolatot, vagy mondjuk úgy, hogy használati utasítást a földi élethez, a héberek annyira szétszincálták, hogy abból már több mint 600 lett, szigorúan betartandó volt a legkisebb alszabály is az életben. Például. Hány métert szabad gyalogolni szombaton, hogy a szombatnapi törvényt meg ne szedjék? Tilos volt a betegeknek enyhülést adni, mert a gyógyítás is munka lett. Tilos volt egy gyertyát is meggyújtani, na és sok minden hasonló megszigorításban éltek, de, és ez nagyon fontos,

is érvényessé tett a földön, eltompultak, mint például az irgalom, a szeretet, a megbocsátás, és így tovább. Ezért Jézus a megváltó először ezeknek a tanításoknak a lelki tartalmát állította vissza, mert a lelki dolgok kísérnek el minket egy örökké valóságon át, ennek alapján lesz a végítélet és majd a jutalma kiosztása is. A test kevésbé fontos, mert az itt marad a földön és elenyészik. Volt, nincs. Jézus tehát a legnagyobb feladatot vállalta magára. Közbenjáró lett az atyánál sok-sok szenvedés árán, hogy bűneink megbocsájthatóak legyenek, mármint azoknak, akik ezt érzik és kérik a Teremtőnél. Ezért Jézus minden büntetésünket személyre szólóan elszenvedte helyettünk, a mi bűneink miatt, hogy ezzel a csodálatos lehetőséggel élve kérhessünk és kaphassunk egy új szívet egy új élethez, mely már mennyei módon gondolkodik, tiszta és szerető. Ebből következik, hogy úgymond, kulturálisan senki se lehet keresztény. Már szíve nem az. Mert az csak a külsőség, a testi dolog, ami nem sokat ér. Mondok egy példát. Húsvétkor több napos munkaszünetünk van a feltámadás ünneplésére. Ezeket a pihenő napokat azok is megkapják, akik nem is törődnek a húsvét üzenetével, vagyis kulturálisan élvezik. Hát a mi országunkban a keresztény kultúrára épült minden, tehát kulturálisan megkapják, de a szívükbe nem jut el Isten üzenete. Tehát lehetnek egy keresztény alapokon berendezett ország haszonélvezői, de keresztények ezáltal soha nem lesznek. De adja az Úr, hogy ezentúl mindenki tiszta szívből ünnepelje keresztény ünnepeinket, karácsonyt, húsvétot, pünkösdöt, mennybe menetelt, és így tovább. Mert ha megérti a lényegét, biztos vagyok benne, hogy a szíve is Jézusé lesz. Kérdés. Hol született meg a 10 parancsolat? A válasz. Na, ne vágjuk rá rögtön ékes biblia tudásunk alapján, hogy a kivándorlás után a Sínai hegynél, mert Isten ott írta le, és adta át ezeket Mózesnek, a zsidó népnek. Na, ahhoz, hogy az igazi választ megtaláljuk, egy kicsit a Teremtő személyét és alkotásainak sorát is látnunk kell. Menjünk csak vissza a teremtéshez. Mit mondott 6 napon át Isten, amikor valaminek a megalkotását befejezte? Látta az Úr, hogy mindez jó. Az emberre pedig ezt mondta, nagyon jó. Vagyis Isten tökéletest teremtett. És ezt nem csak a világ mindenségben látjuk, hanem a földön is, és az emberekben is. Azután pedig, hogy az embert sajnos becsapta a sátán, és számtalan mennyei törvényt átírt a gonoszság törvénye, így már mi is mások lettünk. Ebből kitűnik, hogy a 10 parancsolat nem a Sínai hegyen született meg, hanem öröktől fogva volt Istennél, mert ez maga Isten jelleme. Hittel állíthatjuk, hogy ezek a mennyei törvények. Ennek legelső pontja ellen lázadt már is a sátán. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen neked más Istened rajtam kívül, még te magad se, mondta az Úr. És folytassuk így. Ő az, aki téged teremtett, mert nagyon sok szeretetet akar neked adni. Nos, a mennybéliek is így élnek. Szeretetben, tisztaságban, önzetlenségben, engedelmességben. Nem kívánják egymás ajándékait, nem mondanak a másikra valótlant, és

így tovább. Tehát a 10 parancsolat öröktől fogva van, mivel öröktől él az Úr szívében. Ő maga ez. De leírva, mi tényleg a Sínai hegyen kaptuk a héberek közvetítésével. ötödik kérdés. Hogy kötnéd Krisztus nevéhez az Ószövetséget és az Új Szövetséget? A válasz? Ismét egy igen rövid és igen frappáns választ javasolok. Az Ószövetségben minden Krisztusra utal. Az Új Szövetségben minden Krisztusból ered. Vagyis mindkettő ő saját maga. Azt hiszem, hogy ennél rövidebben, igazabban, lényegre törőbben, egyszerűbben ezt nem is lehet megfogalmazni. Dicsőség Istennek, hogy ez igaz. És akkor ime itt vannak az új kérdések a jövő hétre. 1796. kérdés. A 10 leprás esetében mi volt a szenvedés jelentősége? 1797. kérdés. Hogy lehet a sok szenvedés áldás forrása? 1798. Ki és miről ismerte fel Jézust? 1799. kérdés. Lehet-e Isten szolgája az erőszakos, a haragra gyors, a gyűlölköző, a kolerikusan akaratos ember? És az utolsó immár 1800. kérdés. Melyik volt a Biblia leghosszabb személyre szabott Biblia órája?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden, 15 óra 30-kor van, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat, és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Van igény a presbiterek képzésére. Eredményesen zárult a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia közös presbiter képzőjének első évada. A 4 alkalmas sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Az utolsó, április 25-én megtartott nap témáját az előttük álló egyházi választás adta. A jó presbitérium ösztönző és lendületet adó lehetőség lehet a gyülekezet számára. A képzések alatt ehhez kaptak támpontot a szolgáló gyülekezeti tagok, előadásokkal erősítve küldetésüket, megismerve egymás tapasztalatait. A tanév záró alkalmán a teológia rektora Balla Ibolya köszöntötte a résztvevőket. Hálával szólt arról, hogy a képzés megmozgatta a dunántúli presbitereket, akik aktívan vettek részt az alkalmakon. A képzést összefogó Kocsev Miklós, az akadémia oktatója, nyitó áhítatában arról szólt, hogy mihez kezdjünk a hitünket érő meglepetésekkel. Ehhez Márk evangéliumából idézte az apostolok kiküldésének igéjét. Ezután Jézus így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16:15. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján, május 23-án, tájékoztatott a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még ma lehet regisztrálni az idei, a 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló rendezvény. A határidő ma, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is föl lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Az idén május 15-16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba mostani adásában. Nem csak égi szekérre több, mint tank, ugye ez a múltkor kitalált mottónk a zsidó kultúra, zsidó civilizáció bemutatására, tabuk nélkül. A mai vendégem egy régi ismerősöm, Villány András fotoművész lesz, aki hát talán most úgy vezetném föl, hogy a magyar zsidó közelmúlt, az elmúlt 30-40 év krónikása. És most ezzel a műsorral, vagy lehet az azt követővel is szeretnék hát a krónikásnak a krónikáját elmondani, vagy elmondatni vele. Szeretettel köszönöm nálam a műsorba.
4: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: Vágjunk egyből a közepébe, a végzettséget tekintve mérnök vagy?
4: Műszaki diplomám van, több műszaki diplomám van. Járműmérnök az egyik, a második biztonságtechnikai szakmérnök. Ezen a területen dolgoztam.
3: És Győr környékről származom.
4: Vagy győri vagyok, régi győri család. Apám a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak egyik vezetője, helyettese volt, irodavezető helyette, vagy főnök helyettes, úgy van a névjegyén.
3: Akkor is Pesten vagy Győrben nőttél
4: Győrbe,
3: fel?
4: Győrbe.
3: Aha, szóval ő járt csak föl dolgozni Pestre.
4: Nem járt, ő akkor 48-ig volt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, ő 24 évig volt ott, és utána azt szerették volna, hogy alkalmazott legyen, tehát ne főnök, ezt nem fogadta el, és utána elment a győri szeszgyárba, 48-ba, 1948-ba főkönyvelőnek, mint párton kívüli, és 1972-ig ott dolgozott, mint főkönyvelő.
3: Wow.
4: És az identitásunkat, a zsidóságunkat, hát otthonról hoztunk. Nem voltunk ortodoxok, de olyan zsidók voltunk, hogy minden ünnepet megtartottunk, a szédereket otthon, tehát nem közösségi széderek voltak, hanem otthon, és anyánk megtanított minket, hogy kell ezt csinálni, ezt mai napig is csináljuk a feleségemnek köszönhetően.
3: Csonka Magyarországon végül is ebből volt a több, akkor már 70%-a a zsidóknak, akik Magyarországon maradtak, azok ilyenek voltak a 30-as, 40-es, 50-es években, akik maradtak, megmaradtak, sőt, vagy még több. Azt mondaná nekem, hogy tudom, hiszen sokszor mesélted nekem, sokszor hallottam már mesét, amikor másoknak meséltél, hogy ugye Sejbe Sándor hát ihletésére, tanácsára pártoltál át, vagy csúsztál át a krónikás fotózásba, a szakmában kitanultad a fotózást úgy mellékesen, és utána kezdtél el az ő tanácsára embereket.
4: 1973-ba kerültem Pestre, mint az akkori zsidó fiatalok társaságot kerestek.
3: Akkor helyes voltál 73-ban?
4: Mi hány éves?
3: Uh-huh.
4: Igen, hát 48-ba születtem.
3: 48-ban, jó, oké. Okay.
4: Tehát akkor ki lehet számolni, és ott találkoztam először a kulturális zsidósággal. Uh-huh. Tehát olyan zsidósággal, ami tehát nem a vallási, nem a ortodox, nem a bigott vallási zsidósággal, hanem egy olyan nyitott zsidósággal, amit Sejber tudott egyedül produkálni. Ez mit jelentette? Ez azt jelentette, hogy ott jöttek a ortodoxia, a Kazinczy utcai zsidó családoknak a gyerekei, voltak ortodoxok, voltak nem zsidók. Ők oda jöttek, mert jól érezték magukat.
3: Oda? Az a rabbi képzőben, ugye? A
4: rabbi képző kidusaira, volt, aki szombatokra oda jött, volt, mert a rabbi szemináriumnak a kollégiumja is ott volt, a lányok kis oda jöttek, tehát ott egy olyan kultúrtársaság volt.
3: Sok házasság kötetett ott, úgy a legenda.
4: Igen, igen, igen. Hát a Sejber mondta azt az anekdótát is, hogy amikor megszűnik a rabbi szeminárium, akkor úgy fogják fölírni a táblára, hogy rabbi szeminárium volt házasságkötő iroda vagy terem.
3: Ő meg ilyen házasságkötő.
4: Igen. Na most itt az volt az érdekes az egészben, hogy hát volt a liturgiai rész, olyan kántor volt, mint Feleki Rezső, aki énekművész volt, igen, berlini, bécsi operákba énekelt, utána jött a Tóth Emil kántor, az egy tenor volt.
3: Igen.
4: Szerintem a zsidó hagyományokat legjobban ő adta, mai napig ő adta vissza, és mellette ott voltak a kidusok, a péntekesték.
3: A kidusokon, azokon a kidusokon?
4: A kidusokon.
3: A kidusokon, a boron és a kenyéren, a bárkászon kívül, amiket ugye mindenki fogyasztott, adtak még enni valót? Szóval divat volt, hát, akkor kínál az embereket, még vendégül
4: látni? Régen volt vacsora, tehát a 70-es években még volt.
3: 73-ban, ahol fölkövetően volt?
4: Akkor nem volt vacsora nem már, volt. Hanem maximum egy pohár kakaót adtak.
3: Kakaót?
4: Egy pohár kakaót adtak, meg egy bárhez volt. Uh-huh. És ami nagy szám volt, hogy a központi nagy bárhezból a Seiber mindenkinek adott, letört egyet, késsel lett.
3: Ez ilyen 3-4 kilós bárhez volt? Ilyen nagyon nagy volt?
4: Ne, ekkora. Akkor ilyen kilósak uh-huh. körülbelül, vagy fél kilósak uh-huh. több volt. És mindenki az odament, és vagy odadobta, vagy a kezébe adta, de a legnagyobb élmény az volt, amikor ő mindenkitől kérdezett valamit. Tehát ő olyan rabbi volt, hogy ő mindenkiről tudott mindent, mert ő lement az emberek közé. Tehát a mostani rabikat, ha lehet, hogy valaki megsértődik, a mostani rabik nem foglalkoznak a közösséggel. Tehát a Seiber az a közösségért volt. Uh-huh. A mostani, akik fönt vannak, elmondják, amit mondjuk a heti szakaszt, de az idős emberekhöz, akik betegek, vagy éppen agyilag nem olyan szinten vannak, nem mennek oda egy-egy szót mondani neki, vagy kérdezni, mert hát én munkapszichológiával is foglalkoztam, és tudom, hogyha egy egyedülálló emberhöz egy kedves szót szól az ember, az milyen pluszt ad az embernek.
3: Igen.
4: Tehát itt a tehát a gondolkodás módjában egy esetleg visszamaradott ember is jól érezte magát. Uh-huh. Tehát
3: vegyesen voltak idősek,
4: fiatalok mindenki. Vegyesen voltak.
3: 60-80-100 ember csüngött ott bent ezen a
4: eseményeken.
3: Hát de ez a díszterembe volt fent? Vagy a
4: díszterembe volt fent. Amúgy erről pontos adatok vannak, mert a 3x3-as anyag...
3: Besugók is voltak.
4: Anyag egy része nekem megvan, és ott mindenkiről tudták, név szerint föl vannak sorolva, hogy kik voltak ott, és hol dolgoznak.
3: Nem csak a Seibe sem tudott mindent, mindenkiről, hanem a besúgók is három
4: perámetek is. De az érdekesség az, hogy ezt nem kell komolyan venni, mert nagyon sokan komolyan veszik, hogy 3x3-asok mit csináltak, meg hogy csináltak, mert hát mondtak valamit, de semmi olyan nem volt, amit ma ne vállalna az ember.
3: Persze.
4: Legalábbis én irányomban ez így van. És ami a fontos volt, hogy nem a templomi énekek, mert azok is jók voltak, uh-huh. mert a Seiber hozott olyan dallamokat, amit megtanította Ádám kórusnak, megtanította Feleki Rezsőnek, ami több száz éves dallamokat szedett
3: elő. Ő tanított dallamot a Felekinek?
4: Igen. Hát az Ádám Mariról, és a nagyon érdekes, hogy a 13. században volt kántorok, vagy 15. században, mm-hmm. és ezeket a dallamokat megtalálták, és ezek átlettek transzforálva a 18. században, modernizálva.
3: Aha.
4: És ezek fantasztikus, érdekesek voltak. És fönti kidusnál meg az volt a lényeg, hogy a Seiber mindig készült. Mindig vagy egy könyvvel, vagy egy íróval.
3: Világi.
4: Tehát
3: irodalmár is volt, irodalomtudós is volt, és igen, akkor a igen. szakmájából is hozott dolgokat.
4: Igen. Megismertük annak a kornak a íróit, Gyertyán Ervint, Szemüvegaporba, Sázsdit, a Hétkoffertól kezdve Moldovának.
3: Milyen hosszan beszélt ilyenkor Seiber?
4: A Seiber beszélt, 10-15 percig beszélt, uh-huh. de ezen kívül van még egy, hogy ott találkoztam például Goda Gáborral, akkor az kommunista író volt, Barbara Streisandtal, ezekről fotó vannak, Ellen Ginsberg, a barátjával.
3: Ő is látogatástatok mind a
4: kidusokon. Ott megvannak a fotók, kiállításon is szerepeltek ezek a fotók, tehát nagyon érdekes volt, Barbara Streisand itt volt Pesten, filmet, uh-huh. helyeket keresett, és fölhívta a Seibert, vagy üzent neki, nem tudom pontosan, hogy menjen be a szállodájába beszélgetni. A Seiber azt mondta, hogy ő nem megy be a szállodába beszélgetni, mert ezeknek az embereknek, akik oda jönnek péntek este, egy plusz töltetet ad, egy örömet, hogyha Barbara Streisand, ha 5 percre is csak eljön. Uh-huh. És ő eljön. ő eljött. Hát a Ginsberg verset szabalt. Itt voltak, volt rabbi növendékek, akik a orvosprofesszorok lettek. Volt, aki a gyermeki agyrendellenességgel foglalkozott, egy bostoni professzor előadott. Tehát olyan világi ismereteket kaptunk a 70-es, 80-as évek közepéig, ami Schreiber élt, amit sehol a világon, vagy Magyarországon egy rabbi nem tudott adni. Nem tudott adni. A régi rabik közül azért voltak, akik nagyon, akiket én ismertem, például Geyer Artúr. Geyer Artúr az Győrbe is lejárt 56 után rabinak, még a mai napig emlékezem a Velencei Kalmár című előadására, egy vasárnapi előadáson, hogy irodalmilag úgy adta elő, hogy hát voltam 8 éves, és, vagy 10 éves, és a mai napig emlékszek egyes mondataira. Tehát a kultúrának ez volt a része. A Schreiber, amikor előadást tartott, vagy tehát ünnepi beszédeket tartott, igen, akkor is mindig beleszőtte Babicsot, Arany Jánost, igen, amúgy Arany János kutató volt, igen, de ha megnézzük a könyveket, amit itt, a zsidó évkönyvek, mert a zsidó évkönyveket 1895 vagy 96-tól írták, és a rabbi növendékek már 1900-as években már 14 rabbi növendék írta azokba a könyvekbe. Sajnos a mostani korban, mostani világban, ezek eltűntek. Tehát nincsenek ilyen olvasmányok, amiből tanulni tudnánk. Tehát az átlag ember tanulni tudna. Mert mindenki, én könyveket antikváriumba jártam, zsidó bölcsészdoktori értekezéseket olvastam, vagy vannak, meg olvastam őket, vagy a hébe zsidó legendákról.
3: Tudnál mondani, ami megmaradt benned annyira egzotikus, vagy ennyi különleges volt így a doktorik közül, amit így évek során kezdetbe akadtak, hogy mi az, ami most így beugrana?
4: Például nagyon érdekes volt a vízözönről. Például a vízözönről írtak egy nagyon érdekes anyagot. Leírták azt, hogy az egyiptomiak, az asszírok, a perzsák, a kínaiak, a japánok, a keresztények, a koptok, a zsidók, tehát hogy állnak hozzá a vízözönhöz. Tehát ez egy fantasztikus, érdekes.
3: Ami összeköt minket, egy közösséget.
4: Ahogy összeköti a közösséget, mert a vallásnak ez a lényege, a közösséget összefogni, és a rabbiknak az lenne a feladatuk, és a munkájuk, hogy sokat tanuljanak, és az az egyenlőjoguk lehet a tudásuk, és azokat nekünk átadják, lefordítsák a mostani kor nyelvezetére, és akik nem voltak olyan környezetben, mint én, hogy egész életében zsidósággal foglalkoztak, hanem vissza akarnak térni a zsidóságukhoz, azoknak ezek támpontot adnának. De jelen pillanatban Én ezt nem látom. Ezt nem látom. Lehet, hogy kritizálok, meg...
3: Nem, mondja csak, végülis most ugye azzal a célzattal hívtalak be téged, mert úgy éreztem a személyes beszélgetéseinknél az elmúlt mondjuk 2-3-4 évben, amikor összefutottunk így 8-10 havonta, hogy annyi minden van benned, amit nem mondtál, illetve ott állsz a lencse túlsó végén, és olyan sok mindent láttál, és a tapasztalat, illetve maga a megfigyeléseid azért szerintem mindenképpen nyomatékosabban hatnak.
4: Igen, csak egy példát mondok. Például van a sófárfúvás.
3: Igen.
4: Azt tudjuk, hogy a sófárfúvás, hogy a új év előtt fújják minden nap a sófárt, az új évkor fújják, és a Jom Kipurkor lefújják a sófárt. De a szöfárd világban ez nem így volt. A sófárd fúvást két részre is, kétféleképpen is hallották. Van, például Angliában Schreiber, amikor 1938-ban kint volt Angliában, látta, hogy egy nagy rabbi meghalt, és akkor a koporsók, amikor vitték ki a temetőbe, a koporsók köré mentek ezt a sófárral, és fújták.
3: Ez a portugál szefár közösség volt?
4: Igen. Na most ott érdekes volt, hogy 60 centire lehetett a kopors minimum közele menni a koporsóhoz, és 7-szer mentek körbe. Na most ez a 7-es szám, ez nagyon érdekes, hogy ez mire mire az is? Mert ha esküvőknél, ha nézed, hétszer járja körben, menj azt, hogy adja. Most ez honnan ered? Például ez is egy érdekes.
3: De zarándok ünnepeken ugyanúgy a bimát igen. megkerüljük, ugye utolsó, hosszan a rábbákor hétszer.
4: Igen, de hogy ez honnan jön?
3: Tehát, a szentélyből. Jerikót is hétszer kerülték meg, az elemonhat. Megkában körülbelül hétszer menik, vagy a kába körülbelül.
4: Na most, ez régi. Tehát ezeket magyarázta a Sejber. Ezeket magyarázta nekünk uh-huh. a Sejber. Uh-huh. Tehát,
3: azt te tudtad-e, illetve a közösségben azt értékelték-e, főleg a háború után születettek, 48-asok, 50-es években születettek, ahogy akkor voltak fiatalok, hogy a Sejber szemben oly sok emberrel, aki esetleg beszélt nagyokat, és végül elmenekült, annak ellenére, hogy itt tartotta közösségét. Beszélek itt sok rabbiról Lengyelországban, stb. Más helyeken, haszit helyeken, hogy ő Cambridge-ből hazajött 42-ben, vagy szóval a háború évei igen. alatt jött haza.
4: Igen. Ahogy én szoktam mondani, hogy majdnem elérte a Auschwitz-i gyorsot. Tehát gyakorlatilag...
3: Ezt tudtátok róla akkor?
4: Mi tudtuk.
3: Mindenki a társaságban?
4: Én nem tudom, hogy a mindenki tudta-e, de mi tudtuk, és a Sejbernek egy dolog volt, amit nem tudott egész életében saját magának megbocsátani, és túllépni rajta. Amikor az üvegházba, Badász utcába, igen. az édesanyját karácsonykor vagy szilveszterkor, nem tudom, belőtek a nyilasok a pincébe, és a vére ráfröccsent a kezére. Ezt nem bírta feldolgozni egész haláláig. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy a Sejber gondolkodásával minket megmagyarázott. Nekünk megmagyarázta azt, nem mondta, hogy ezt így vagy úgy, de megmagyarázta azt, hogy megértettük azt, hogy mit jelent az, hogy én nem tudtam kimondani nagymama, mert nem volt. Uh-huh. Nem tudtam, nagypapáim azok előbb meghaltak. Tehát elérték Auschwitz-i gyorsot, Auschwitzba kerültek, megsemmisültek. Ezeket nem lehet megbocsátani. Tehát éppen én fönt lakom a Rózsadombon, és közel van a palesztin nagykövetség. Uh-huh. És ott tüntettek egy mellettük, palesztin mellett, hogy Izraelben... Ez három éve, és itt volt véletlenül a nagybátyám Ausztráliából, 96-97 éves, és önáll is kiirtották a családot. Uh-huh. És akkor mondta, hogy ezek milyenek, hogy gyilkolják az embereket, ott egyik ilyen fekete ruhás, ilyen...
3: A magyar jobb oldalt üntetett a palesztin.
4: Jobb oldal, ilyen, nem igen. akarom idézni, hogy én hogy mondom őket. És akkor a nagybátyám szólt neki, hogy hát ezek gyilkosok, így meg. Azt mondja, hogy? Azt mondja, mert az én családomat is, akik ott tüntetnek, ezeknek az elei, én családomat is kivégezték, és megsemmisítették. És akkor ez a illető, aki fekete ruhában volt, ez megszólal, azt mondja, és kik voltak azok? És akkor megszólalok én, ne haragudjon, de hát amikor meghúzták a ravaszt, előtte nem mutatkozott be. Tehát ezek így voltak. Tehát így voltak. Tehát olyan gyűlölet volt az emberekben, meg a mostaniakban is, hogy azt én nem értem meg, hogy ebben milyen előnye származhat ezeknek az embereknek, illetve az országnak.
3: De ugye most ugye a 70-es évekről hirtelen átugratunk, hogy bőven a Sejber utáni korszakra, akkor sokkal közelebb voltunk, 20 évvel voltunk a holokauszt után. Akkor elfolytva, nem beszélve, élt ez parázslott a felszínen, ez a fájdalom, dű, vagy most, hogy idősebbek lettetek, és azért látva jobban átérez az egész történelem súlyát, ezért most ez jobban téva, vagy mi miatt jobban téma?
4: Most sincs fájdalom benne, most sincs bennem fájdalom, mert nem ezzel foglalkozom. Mm-hmm. Mert ha ezzel foglalkoznánk, akkor szerintem...
3: Mert sokat többet kezdtünk el foglalkozni 50 évvel később, mint 20 évvel később.
4: Igen. Na most... A Sejberhöz visszatérve, Kertész Péter írt a Sejberről egy könyvet. Uh-huh. Annak a végén van a Sejbernek, amit 1983-ban írt.
3: Annak az elején a borítóján lévő fényképet az esetleg nem te csináltad?
4: Nem én csináltam.
3: Nem, a székében, ahogy ül, igen. De még a színes kép, te inkább fekete-fehéreket.
4: És ott írja a Sejber, hogy ott leírja magának, hogy ő nem volt nagy tudós, csak egyedül maradt. Mert mindenki elhagyta, Tehát mindenki elment külföldre, vagy meghalt.
3: Igen.
4: Tehát meghalt. Tehát nagyon érdekes, hogy ha bemegyünk a Rabbi Seminárium könyvtárába, ott Golci Hertől kezdve milyen tanulmányok vannak. Ha azt nézzük, milyen rabbi mit írt, például Kis Arnold a spanyol költészetről írt, a Gabiról, meg a többi költészetről, vagy a Manolóról, a középkori Itáliában a lévő költőről, a Dante barátjáról írt. Ezek és a fordítások, amiket ezekről írtak, azok fantasztikus érdekesek, mert ezek nem a vallási szempontot mutatták be, hanem az akkori élet szépségeit, illetve tragédiáit. Mert akkor is gyilkoltak, akkor is voltak.
3: Persze.
4: Akkor is voltak a zsidóknál, hát az, beszélünk a bolygó zsidóról, meg minden. Hát akkor is a zsidók egyik helyről a másikra menekültek, mert ez abban a világban így volt. Talán érdemes lenne például Pilinszky János szavaitba élni, egyszer olvastam, hogy azzal fejezte be valamit, hogy lemosakodnak a legények, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni. Körülbelül most is ez van. Most is ez van.
3: A magyar emlékezet, ezt most mondod az általános magyarországi emlékezetpolitikára, ahogy kezelve van a téma?
4: Általánosítani nem lehet, de egyes emberekre lehet. És gyakorlatilag én azt tudom mondani, én 70-es években jöttem föl, mint előbb mondtam, 73-ba. 73-tól a 89-ig, amíg diszidálni lehetett. Addig körülbelül 350 olyan barátom hagyta itt az országot, akik diplomások voltak, orvosok, akik Amerikában orvosprofesszor lett, kémia professzor, a legjobbak. A legjobbak. Tényleg mi maradtunk kevesen. Mi maradtunk kevesen. Tehát, és nem a vallási, én nem vagyok ortodox, tehát, de a zsidó kultúra érdekel. Zsidó kultúra érdekel, mert ez az alapja az egész kultúránknak. Egész kultúránknak.
3: Ez a fajta vérvesztesség, amit nem csak a háború hozott, hanem utána a diszidálásoknak a tömege, ugye kezdve 56-tal, amikor is, vagy 50-ig mennyien mentek el a háború után, 56-ban, ugye, vagy 40 ezer zsidó távozott, ugye akkor ürül ki a rabbi képző, akkor ürül ki a rabbi pályák, kántorok, állások szűnnek meg tucatjával, és ugye ez a világ szakad rá a sejberre, és ennek a világnak, amit ő próbál összetoldozgatni, foldozgatni a 60-as, 70-es években, ennek
4: igen, a kommunikásával. Igen, de az a társaság, amit össze tudott szedni, annak 90%-a is elhagyta az országot. És ez a legnagyobb problémánk.
3: Hát azt mondom, hogy az első szegmens a műsornak véget ért, úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést Vilány András fotoművésszel és krónikással, zsidó krónikással, és próbáljuk összetoldani, foldani azt a képet, hogy ami a 70-80-asban fogadta őt Pesten, illetve aminek később is maradt a krónikással a rendszerváltás után. Innen folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntök újra mindenkit a Merkava mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést Villány András fotoművésszel, és ugye a történelmet elemezve az elmúlt hát 40-50 évet, amióta ő aktív krónikása, fényképésze és fotósa a zsidó közéletnek és a zsidó mindennapoknak, ezzel is hát megörökítve azt, ami folyamatosan tűnik el, és egy világ süllyed el a szemünk láttára, hogy ebből marami megmaradjon. Ugye erre kapott ő felhatalmazást annak idején Sejbe Sándortól, ugyanúgy, ahogy annak idején a naptár, most a misnai korról beszélek, hogy 2000 évvel ezelőtt a naptár kihirdetésekor, az újhold kihirdetésekor bizonyos küldöttek a hírrel, hogy újhold van, kilovagolhattak akár szombaton is, és szombatot szekhettek a nagyobb cél érdekében, hogy a közösség egy ritmusban tudjon létezni és élni. Ezért meg volt nekik engedve a szombat szegés. Hasonló módon Sejbe Sándor neked is megengedte, hogy megszegd a szombatot, és megszegd az ünnepnapokat, és ünnepnapokon is krónikássá váltál, és fotóztál.
1: Igen.
0: Ebből később volt-e bajod? Szóltak-e meg, kritizáltak-e meg a könyveidet, vagy később, hogy ez a kép hogy készülhetett el, hiszen Jom Kippur van, hiszen Pészák van, hiszen szombat van?
1: Hát egyes emberek, ha zsidóságon kívülről, ha nézem, például ott volt az első kiállításom, akkor még a kutatóintézetben dolgoztam, a kutatóintézetnek a kollégáim ott voltak a kiállításon. Tehát felmerült egy-két olyan zsidózás, de én azért nem szóltam semmit. A kollégáim szóvá tették, hogy fogd be már szádat, tehát ez nem volt probléma.
0: Nem úgy értettem.
1: Soha nem volt probléma.
0: Azt, amit Sejber neked megengedett személyesen, abból esetleg mások, akik nem voltak ott a megengedés pillanatában, mégis kritizálták az ő döntését, igen, hogy neked engedte a szombati fotózást.
1: Igen. Hát ez nagyon érdekes. Ugye
0: szombaton tilos,
1: igen,
0: elektromosságot használni, és így gépeket.
1: Gyakorlatilag tilos használni. De csak ezt az egy törvényt szegem meg, akik kritizáltak engemet, azok hány törvényt szegtek meg?
0: Csak kérdeztem, akkor volt kritika, akkor a válasz igen. Csak
1: azok hány törvény? A Sejbernek volt egy mondása. Azt mondja, fotózzál minél többet, fotózzál Jom Kippurkor, Rosh Hasanókor, mert a következő generáció még a gyertyát sem fogja tudni, hogy kell meggyújtani. Ez egy mintát mondok, eltévedtem egy szombaton Sopronba. Ott, és akkor a régi zsinagógába, tehát a középkori zsinagógába, ott szerveztek kőszegi zsidók és a soproni állítólagos zsidók között, hogy egy péntek estét. Hát elmentem oda, hát a zsidó liturgia az nem a nem a zsidó liturgiák voltak. Gitároztak, a zsidó dalokat énekelték, de nem a vallás, tehát nem az ünneppel.
0: Nem az imákat, rendes liturgiát mondta.
1: Nem az imákat.
0: Aha.
1: Hát a gyertyát is alig bírták meggyújtani. Tehát tényleg a Sejbernek igaza volt. Ebben is igaza volt. Na most nagyon egyszerű, hát a vidéki zsidóság vagy följött Pestre, vagy elment nagyobb városokba, igen, és az, aki túlélte 44-et, azok meghaltak. Azok meghaltak.
0: Igen.
1: És gyakorlatilag nincs kitől tanulni. Itt Magyarországon nincs kitől tanulni.
0: Az előző szegmest úgy hagytuk abba, hogy ugye volt egy óriási elvándorlás Magyarországról, és hogy milyen hiátus támadt 56 után rabbikban, stb. Aztán persze volt az állandó elvándorlás, amit most te mondtál vidékről, Pest, nagyobb városok felé, Pestre vagy külföldre. Abban te láttál bármifajta érdekességet, vagy különlegességet, hogy a legtöbb ember, akit Sejber meg tudott szólítani, hogy járjon a rabbi képzőbe a 60-as, 70-es évekbe, azok szinte egytől egyig mind ortodox családból származó emberek voltak, nem olyanok voltak, akiknek neológ volt a hátterük, vagy tradicionális, és ez magával hozta, logikusan, azt, hogy mire ez a generáció beérett Sejber halálára 80-as évek közepére, 90-es évek, pont a rendszerváltásra, hogy meghozta azt a krízist, amivel a neológia küzd, hogy nem tudja eldönteni, hogy merre menjen tovább, hiszen majdnem mindenkinek, abban a pillanatban, amikor döntéshozatali helyzetbe került, az ortodox háttere és gyerekkora jött be reflexként.
1: Itt nem ez a probléma. Itt az a probléma, a rabbi szemináriumban az olyan társaság volt, hogy ott nem az számított, hogy ki ortodox, például Ádám kórusban.
0: Akkor nem? 90-től kezdett, szerintem, amikor ők kerültek, döntött a helyzetbe.
1: Az a tudatlanság hozta. Az nem szám, például a Ravasz Lászlónak a unokaöccse is volt, amikor ott, ez püspöknek a unokaöccse is
0: zsidó, ott. Zsidóság kiálló, igen, 40-es években.
1: Igen, ott volt a rabbi szemináriumban. Nálam össze szoktak jönni péntek este, akkor a Dunapark kávéház környékén laktam, a művészek összejártak ott, kidust csináltunk, egy pohár bort megittunk, és éjjel 3-4-ig beszélgettünk. Hát a Ravasz Lászlónak a unokaöccse is ott volt. Sejber is sokszor fönt volt nálunk. És gyakorlatilag a probléma nem az. A probléma a zsidó oktatásban van. Mert ha megnézzük, hogy háború előtt egy faluba volt 5-10-20 zsidó, abból 3/4 tudott olvasni héberül, biztos. Ezek az emberek följöttek Pestre, Győrbe, Debrecenbe, beköltöztek városokba, vagy elmentek külföldre, és a következő generáció a zsidó iskolába nem tudnak olvasni. Én egyet tudok, a unokaöcsém, a öcsémnek a gyerekei Bécsbe járnak, a 8-9 éves gyerekek a pontozatlan betűt tanulják olvasni a tankönyvből. Tehát ha ilyen oktatás nincs Magyarországon, akkor mit várunk a következő generációtól?
0: De úgy tudom, hogy amikor volt ez a bizonyos mozgás fel a túlélők által fel Pestre, vagy stb., az a 60-as, 70-es, 80-as évek. Utána volt az én generációm, akikor iskolába érett, meg a te fiad, egy picivel fiatalabb, mindenkünk ott volt a 3 gimnázium, meg ott voltak a Talmud tórák, meg ott volt sok minden
1: azoknak a minőség, szervezet. Azoknak a minősége nem volt megfelelő.
0: Apropó, különben ugye több tízezer, több százezer kép birtokában vagy, ugye amiket mondtam, mondtál, hogy elemezgesz, és hát készíted elő mindenfajta kiadványhoz, egyébhez. Különben a filmek, amiket eddig csináltál, azok a filmek interjúk alatt is mindig képek vannak, ugye,
1: igen,
0: gyönyörű képek vannak mindig feltüntetve és bejátszva, hogy te táborokhoz is, és ifjúsági szervezetekhez is elmentél, iskolákhoz is kimentél, mert tudom, hogy a hétköznapot és a kisember szervezetet volt fényképezni,
1: igen,
0: de ilyen képeid vannak, ahol nem olyan tradicionális motivumok vannak, hanem
1: más. Én el voltam a Herzog Lacit, azt ismerted.
0: Persze.
1: Herzog egyetlen ember volt.
0: Szarvason voltál, vagy esetleg vagy Somér tábor, vagy mindenkivel.
1: Voltam Szarvason is, de ez olyan rövid kis variáció, hogy ez ilyen rövid idő alatt nem lehet megtanulni, olvasni, nem lehet belemélyedni.
0: Ja, persze,
1: Herzog Laci az megszervezte azt, hogy még ha kellett, taxival is odavitte a gyerekeket iskola után a Dob utcába, és oktatta őket. Megtanultak olvasni, tehát megtanulták a Pirinénitől, most volt beszélgetés a Pirinénivel, a interneten, a Zoomon, tehát megtanította a dallamokra, megtanította a zsidó gondolkodásra, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ez most nincsen. Nincsen. Hát nem is tudom, melyik tanárral beszélgettem, vagy rabival, hogy az a feladatuk, hogy a Sejber iskolában 18 éves korra megtanítsák az embereket olvasni. Hát ez nevetséges. Úgy se tudna. Nevetséges. Tehát mit vársz attól a generációtól, aki kulturálisan nem tudja átadni a történelmét? Mert a zsidó irodalom történet, a zsidó kultúra, az nem csak a Mózes 5 könyvével van,
0: persze,
1: hanem az örökkével, amit leírt benne, ha megnézed a Talmudot, hogy ki, hogy kritizálja, hogy magyarázza, hogy értelmezi.
0: Igen.
1: Ezeket, ha nem tudják az emberek, először vita képességük nem lesz, gondolkodásmódjuk nem úgy változik, tehát az alap életben nem fognak tudni úgy eligazodni, mint ahogy a régi zsidók el tudtak. Tehát Régen a legkisebb faluba is össze tudtak jönni a zsidók. Most volt éppen egy vitám, hogy a Darnózseli, az Mosonmagyaróvár és Győr között van egy kis falu, és ott van egy kis temető, és valaki, nem akarom a nevét mondani, elkezdte kritizálni, hogy a 50 vagy 60-as, 70-es években ellopták a sírköveket. Abból a temetőből nem roptak el egyet se. Az öcsém saját pénzén kiásatta a sírköveket, amiket ledöntöttek, fölállította, de egyből már vádolt. A közösséget vádolta.
0: A közösséget?
1: Igen. Ez nem így van. Nem így van. Hát a eleink, tehát azok, akikről vitatkozunk most, hogy a zsidóság hogy állnak, hát azt nem tudják, hogy a zsidóknak egyik legnagyobb tisztelet a múltnak, tehát a hallottaknak a kegyeletének a megőrzése.
0: Első dolog egy újvárosban, hogy a hevrakad is, hát igen. Egyletet fölállít az ember, hogy a halottakról tudjon gondoskodni és igen. Eltemetni őket, és gondozni a temetőt, de hogy... De azt egy másik interjúban hallottam tőled, hogy ugye mivel olyan régóta fényképezel még temetőket is, nem csak élőket, hanem temetőket is, meg intézmény, meg épületeket, hogy az összes változást, ami beállt az elmúlt 40-50 évben, azt csomószor nyomon követhető a képeiben. Igen,
1: nyomon követhető.
0: A romgálás, vagy a javulás, a szépülés,
1: hát,
0: és minden.
1: Hát vannak olyan fotóim,
0: előtte, például, utána. Lehet, hogy csinálj ilyen kiállítás előtte, utána.
1: Igen. Vannak olyan fotóim, például nagyon egyszerű, a Lajta Béla csinálta a Salgótarjai Ernő temetőnek a bejáratát tervezte, meg a Halottas házat.
0: Most voltam ott, olyan régen.
1: Igen, Halottas házat. Nekem olyan fotók vannak, hogy még a Halottas ház teteje rajta van. Akkor behívtak, aki kezelik ezt a temetőt, nem a mazsihisz, hanem
0: mazsihisz, nem.
1: Kezelik, és mondtam, hogy a halottaság oldalán van egy a halott íma, amit nagyon kevesen tudnak. Az nem ugyanaz, amit a Kozma utcában mondanak, mondjuk a Kálmán Tamás azt tudja. Azért, mert beszéltem vele, azért tudja. Akik kezelték a temetőt, nem is tudták, hogy ott egy íma van a falon. Vagy olyan vagy, hogy Sándor Pál, a kornak egyik képviselője, újságíró, egyéb más. A Sándor Pálnak a szobra, vagy a síremlékén volt egy ilyen embernagyságú, 1,20 m, 1,30 m nagyságú oroszlán. Az eltűnt. Nekem van olyan fotóm, amikor ott van, aha. És van olyan, ami nincs. Hát sokszor fotóztam, és volt, amikor szóvá tettem, hogy úgy látom, mint előkészítenének a sírkövek elvitelét. Tehát sok ilyen van. És én végig fotóztam azokat a kis imaházakat, a kis imaházban lévő embereket, akik mondjuk Jósika utca, vagy a
0: 80-as évek végén már be is zárt, vagy 90-esek elején.
1: Igen, ott nagyon érdekes volt, hogy hát ott kihaltak, ő azért zárt be, mert nem volt, nem volt ember, Helfer Tibi bácsi egyedül már nem tudta tartani. És
0: a Hunyadi téri zsinagógának volt elnöke, ott nőtt fel a
1: László.
0: Igen.
1: Igen. És hát ott volt például a Petyus, az egy ilyen bolygó zsidó volt, egy magas, basszus hangú, a zsidó vallás zenéről mindent tudott, olyan nagyünnepi kolnid

0: Ez vagy ők nem adták tovább. Szóval, vagy pedig az, hogy, vagy pedig az, hogy például ott volt most, mert tudod a Herzog családot, de most kb. Volt Herzogékhoz hasonlóan mondjuk 4-5-6 olyan ortodox család, akik a Veselényi utcai iskolába jártak mindenki a gyereke. Ugye én tudom, hogy mindegyiknek Kanadába és Amerikába ment férhez.
1: Mindenki nősül. Kint van.
0: Szóval mindenki kiszervezte a gyerekeit külföldre, és
1: mert nem látták
0: vagy,
1: a jövőt.
0: Vagy pedig nem adták át, vagy pedig nem voltak gyerek, nem váltak családot és gyerekeket. Szóval, hogy így végülis a zsidóság ebben a szempontból nagy részt önmaga döntött arra, és ezek az egyének, hogy nem adják tovább, vagy nem tartják fönt itt
1: de,
0: a tudást, de
1: van,
0: vagy a életet.
1: Vannak zsidó iskolák. Vannak zsidó iskolák, az alapokat meg kell teremteni. Én egyet tudok, az én fiam az egyszer nem volt Talmud-tóra, tehát nem volt úgy Talmud-tórán, tehát nem rendszeresen járt.
0: Igen.
1: Herzog Lacihoz járt, de utána nem járt. De ha most odaadsz neki egy könyvet, hogy mondja, imádkozzon elő, aha, vagy olvasson egy tórát, meg tudja csinálni. Uh-huh. Tehát azt, hogy olyan a családba olyan gondolkodást adni a gyerekeknek, hogy ezt is tudják, ezt nem azért kell, hogy vallásos legyen.
0: Persze nem azért, nem azért.
1: Mi kereskedtünk szövetekkel, importőrök voltunk, a Indonéziától, Kínától, Pakisztánig, Indiától, európai országokig, mindenhonnan hoztunk be árukat, és kint voltam külföldön, és ott beszélgettünk emberekkel, ügyfelekkel ott tárgyaltunk, és mondta az egyik ügyfél, hogy el volt Angliában valami továbbképzésen, előadáson, és ő nem értette, hogy beszélnek. Azt mondja, mert mindenki jidisül beszélt ott, tehát a vezetők. Tehát a vezetők. Tehát itt ezt a zsidó nyelvtudást, a zsidó, a jidis megtanulását, ami némethez hasonlít, ezt nem csak azért kellene tudni, hogy a ima könyvet elolvassa, hanem az életbe egy pluszot kaphatna, hogy bárhova odajut a világba, meg tudjon szólalni egy olyan nyelven, ahol a magyarok, akik itt voltak, magyarok, azoknak a leszármazottjaival is tudjon beszélni, mert a második, harmadik generáció nem biztos, hogy fog tudni ma magyarul.
0: Igen, valószínű.
1: És ezzel egy közös nyelvet is megkap, és egy látás, plusz látásmódot ad neki. Tehát a kultúra ez. És én végig fotóztam a nagy zsinagógákat, a kis zsinagógákat. A zsidó vezetőket nem igen fotóztam.
0: Igen.
1: Nem igen fotóztam, hát olykor nekem is lehetnek előítéleteim velük szembe. A Kurt Lewinnek a Csoportdönt munkájában van egy nagyon jó fejezet, a zsidó közti öngyűlölet.
0: De viszont azt láttam, ugye ismerem is, mert ugye ki is vannak téve, szerintem a Kazinci utcai ortodox központban a lift mellé azokat a képeid.
1: Azok is az én képeim.
0: Ugye fölismerem őket, szinte a stílusra meg a izéről, de ott például nagyon szereted nem csak a kis embert, hanem ott kifejezetten kerested a nagy rebéket.
1: De azok a rebék.
0: Ugye csak mindenki tudja, hogy a rebe az rabbi plusz guru, szóval az ilyen misztikus vezető, nem csak sem rabbi.
1: Azt vett figyelembe, hogy a Scheibernek volt egy mondása, hogy a rabbit haza kell kísérni.
0: Igen.
1: Na most ez mit jelentett?
0: Beszélgetni kell végül.
1: Hogy a végig a rabbi szemináriumtól a Kun utca 12-ig végig mentünk és beszélgettünk. Kérdezte a barátnőinket, a családot, a ő kutatásairól beszélünk, mi mit csinálunk, hogyan. Na most például itt volt a Hoffman rabbi, az ortodox. Uh-huh. A Hoffman rabbival tudtam beszélni, ő a Bézdinnek, azt hiszem izraeli Bézdinnek is volt egyik vezetője. Ő fölhívott péntek dél körül, fölhívott a lakásába, hogy fotózzam le, hogy ő hogy készül a szombatra. A mostani rabik közül egy nem hív föl. Tehát nem áll le velem beszélni. Ott volt a Weisberger rabbi, ortodox. Az utcán megláttuk, megálltunk beszélni. Fölhívott Izraelből, hogy...
0: Jó, most nem azért,
1: más kapcsolatunk volt, és
0: persze,
1: tudták,
0: persze,
1: hogy én...
0: Persze.
1: Tehát
0: Viszont kortársak voltatok, szóval Hoffmann talán nem, 15-20 év idősebb volt, de a Weisberger kifejezetten ugye a kortársad, szóval igen. Szintén háború utáni első,
1: tehát tudtunk beszélni, ő is akart velünk beszélni, tehát nem véletlenül, amikor elő

0: Előző beszélgetésben mondtam, hogy van a Lamed környékén, az egyes rabik addig eljutnak, de a két lépcsőt már nem teszik meg felénk, hogy a közösség egyes tagjaival is kapcsolatot tudjanak tartani. Uh-huh. Hát azért ez érdeke. Azért ez érdekes. Meg a másik érdekes, ha Spinoza, például volt a rabi szemináriumban, ott volt Szemeres Amu. Azt nem tudom, te ismered, de hallottam róla. Ő ott tanított, ő fordította a Spinozát. Ő is fordította Spinozát, mert Alexander Bernát is lefordította az Etikát. És Alexander Bernátnál nagyon érdekes, a Markó utcában, a bírósággal szemben van egy középiskola, ott kint van az emléktáblája. De a rabi szemináriumban, vagy zsidó intézménynél nem emlékeznek meg róla. Én a zsidó vezetőknek nem egyszer mondtam, hogy van a zsidó árkád, tudod, a Veselény utcánál.
1: Igen.
0: Tehát azoknak a zsidó tudósoknak, meg rabiknak, mert nem minden tudós volt rabi, és nem minden rabi volt tudós, akik tettek a magyar kultúráért, a zsidó kultúráért, azoknak oda kellene emléktáblát fölrakni, hogy mivel foglalkoztak, hogyan foglalkoztak, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a zsidó kultúránk az a magyar kultúra nélkül nem megy. Nem megy. Hát Tompa Mihályról írtak a rabik könyvet, hogy a Tompa Mihály az pap volt, hogy honnan szedte a zsidó eredeteket, a zsidó írásokat, vagy Arany János, hogy egyik tanulmányában, hogy idézi, vagy hogy írja le, hogy a zsidó verselés és a magyar verselés hogy áll össze. Tehát ezek olyan dolgok, hogy ezt meg kellene ismerni az embereknek, mert a magyar kultúra is Európában van, és nincsen olyan, hogy csak egyfajta kultúra van.
1: Persze,
0: a többi embereknek a gondolatvilágát, a többi országok kultúráját összeveszi. Uh-huh. Összeveszi. Vedd azt, hogy például a Heinének a baharai rabia, azt nem fejezte be 45 oldalt, vagy mennyit Igen. írt. És a Arthur rabinak a legendáját, azt mivel nem fejezte be, ránk hagyta, hogy mi éljük tovább, és mi fejezzük be. Mi fejezzük be?
1: András, lassan a műsoridónk lejár. Azt mondd el nekem villámválasszal, villány úr villámválasszal válaszoljam, hogy szerinted így 40 év krónikássága után menthetőnek még a dolgok, vagy nagyon borúsan látod?
0: Ez minden menthető, csak idő kérdése, hogy van-e rá idő.
1: Uh-huh. Tehát és a mentésnek az eszköze, az csak a tudás érzelemmel átítatva, vagy itt valami van elmúlt 30 évben, főleg akkor esetleg a hirdetett reneszánsz és a hirdetett intézményt gyarapodás és könyv és egyéb gyarapodás közben általad oda vizionált zuhanás történt, vagy megtörtént, nem csak vizionált, hogy közben mi hiányzott? Mert ugye az lenne a uka.
0: Az oktatás. Egyedül egy nemzetnek a felépítése, a egészségügyi ellátás fejlesztése nélkül, oktatás nélkül nem megy, megfelelő oktatás nélkül. Hát ha azt nézed, hogy a magyaroknál hány Nobel, magyar zsidók közül, vagy a magyarok közül hány Nobel-díjas volt, és abból hány zsidó volt, tehát abból lehet következtetni, hogy oktatás nélkül nem tudunk olyan szintre jutni, hogy ezt, hogy feljebb menjünk. Mert lehet azt, hogy a zsidóság kihalít, mert gyakorlatilag a vidéki zsidóság megszűnt lényegében, amit mondanak, azok nem biztos, hogy úgy vannak. Akik megvannak, azokkal kellene komolyabban foglalkozni.
1: Értem.
0: Hát a rabiknak is, a tanároknak is, a zsidó zenét is, mert a közép-európai zsidó zene az szerintem fantasztikus. Fantasztikusabb, mint a másik. Én Legalábbis, mert Beethoven-tól Mozartig minden rész benne van.
1: Így érted, aha. Szóval a klezmer, az európai eskenázi zsidó zene, az nálad a toppon van. Ez valóban jó olajozó a zsidó kultúra átadásához.
0: De azért a Tóth Emil, aki nem úgy énekelt, nem klezmert énekelt, hanem vallási zenét, azért az magasabb szinten áll.
1: Köszönöm szépen Vilány Andrásnak a mai beszélgetést. Mindenkinek kellemes időtöltést.
0: Shalom.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Közhigién és világnap. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2009. május 5-én kampányt indított Ments életeket, mos kezet jelszóval, mert a világon mindenütt szaporodik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma. Azóta minden évben, május 5-én van a Kézhigién és Világnap, melyhez Magyarország 2010-ben csatlakozott. Az ünnep célja felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a kézfertőtlenítés fontossága ma épp úgy érvényes, mint Semmelweis Ignác idejében. Hazánkban az Országos Epidemiológiai Központ szervez gyakorlattal egybekötött, felvilágosító, továbbképző oktatást, különösen az egészségügyben dolgozók részére. Nemzetközi Szülésznő Bába Világnap. Nemzetközi Szülésznő Nap minden évben május 5-én van 2008 óta. A nap célja, hogy fölhívják a figyelmet a szülésznők fontos tevékenységére. Jelmondatuk, a világnak nagyobb szüksége van a szülésznőkre most, mint valaha. Ez az ünnep alkalom arra, hogy elismerjék a szülésznők munkáját szerte a világon. A Nemzetközi Egészségügyi Központ már 1991-ben megalapította a Szülőnők Nemzetközi Szövetségét, és 2008-ban döntött a világnapról. Mintegy 340 ezer nő hal meg évente gyermekágyban, több ezer szenved fertőző betegségben, és hoz világra fogyatékkal élő gyermeket. Ezért szeretnék bevonni a bábákat a terhesség időszakának zökkenőmentessé tételébe. Ez a világnap kiinduló pont annak kidolgozására, hogy megvalósítsák ezt a célt, a szebb jövőt a családoknak, az anyáknak és a csecsemőknek egyaránt. Az Esélyegyenlőség napja. Az Esélyegyenlőség napját május 5-én ünnepeljük. Az Európai Unió alapjogi kártája fogalmazta meg, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével vált kötelező érvényűvé az unió területén élő emberek jogai, nevezetesen az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a demokráciához, az egyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre. Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményének cikkeiben vannak lefektetve, például tilalom, nemzeti hovatartozás miatti diszkriminációról, valamint a nők és férfiak egyenlő bérezése. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet úgynevezett pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják szilveszter kapcsán. Mai vendégem Török Csaba úr, pap, teológia tanár, a Püspöki Konferencia TV referense, vagy kommunikációs referense. Üdvözlöm.
4: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Kicsit, hogy a hallgatóink is megismerjék önt, hallhatnánk valamit a pályakezdéséről. Ha jól tudom, annak idején az Apáczai Csere János gimnáziumban kezdte meg tanulmányait.
4: Így igaz, ott érettségiztem, irodalmi nyelvi tagozaton. A 90-es évek elején relatíve kevés olyan iskola volt, ami indított humán tagozatot, úgyhogy én emiatt mentem az Apáczaiba. Hát a mai napig ott a kémia, fizika, biológia sokkal erőteljesebb, tehát reál iskolaként ismerik, de én irodalmi érdeklődés miatt kerültem oda. Az érettségi után én egy évet Esztergomban töltöttem a papnevelőintézetben, onnan az előjáróim Budapestre helyeztek a központi papnevelőintézetbe, ahonnan újabb egy év után Rómába kerültem a Pápai Német-Magyar Kollégiumba, úgyhogy az már egy egészen új történet kezdete.
3: Erről az ne fussunk el mellette, mert gondolom egy fiatal embernek, aki éppen hogy csak kacérkodik a hittel és gondolom és a vallásos élete, milyen volt Róma?
4: Hát Róma igazából egy nagyon nagy tapasztalat, hiszen a katolikus szó legalábbis az eredeti görög olvasatában eltekintve az idővel rálakódott jelentésektől azt jelenti, hogy az egész szerinti olyan, ami az egészet hordozza tehát vagy
3: egyetemes
4: mutatja magában. Több, mint az egyetemes, mert az egyetemes sokszor fölfoghatjuk úgy, mint a darabok összességét, itt valami minőségi többlet is van benne, tehát minden részt magába képes foglalni, nyitott. És hát ugye, aki katolikus, annak azt hiszem egy római zarándoklat alapvetően megmutatja, hogy ez a szó mit jelent, hiszen azért Magyarországon, de akár egész Közép-Kelet-Európában a vallás, a felekezetiség nagyon sokszor kulturális hagyomány alapú, történelem alapú, vagy éppen nemzetiség alapú kérdés. Nos, Rómában pont azt látjuk, hogy katolikusnak lenni nemzetiségi alapon nem lehet. Éppen, hogy nemzetiségeket meghaladó módon kell katolikusnak lenni, hiszen az egyetemen is az évfolyamunkban, hát eleve nagyon kevés olyan teológiai központ van, ahol 300 ember van egy évfolyamon, aki mind teológiai szakon végez. Tehát az évfolyamunkon is volt az összes kontinensről mindenfajta ember, férfi, nő, civil, pap, szerzetes jelölt, stb. Tehát ez már önmagában egy víziót ad, és hát aki egy szentpétertéri mise közvetítést vagy áldás közvetítést látott, az, ha szabad így mondani, a legnagyobb tágasságban tapasztalja azt, hogy ez mit jelent. A kis ünnepektől kezdve egészen a hatalmas ünnepek.
3: Tehát egy másfajta világlátásmódot jelentett, akár nemzetközi, akár egy kicsit, ahogy fogalmaztunk, nem teljesen helyesen egyetemeset. Ezután milyen volt visszajönni Budapest, illetve Esztergomba, mert jól tudom, ugyanúgy tanult a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen, illetve az Esztergomi Hittudományi Főiskola, vagy egyetem, nem tudom.
4: Főiskola. Hát a hazatérés az kettős volt, és én kétszer jöttem haza. Papképzés olyan rendszerű ugyanis, hogy az ötödik év végén megszerezzük Rómában a diplomát, utána egy év gyakorlat következik itthon, mint diakónus, ezután pappá szentelnek, és még két évre visszamegyünk posztgraduális képzésre Rómába. Én először kicsit furcsa helyzetbe kerültem, mert a gyakorlati évemet azt a születésem, a lakóhelyem szerinti plébánián 15. kerületben Pestújhelyen töltöttem. Még két évre visszamentem Rómába szaklicenciát szerezni alapvető hittanból, fundamentális teológiából, és így kerültem másodszor haza, és itt 2005 és 10 között a Terézvárosban voltam kápláni beosztásban, a Nagy Szent Teréz plébánián, a Király utca, Nagymező utca sarkán, úgyhogy ez a környék azért messze nem ismeretlen számomra, most is visszajáró lélek vagyok. Hát hazajönni sok szempontból nehéz volt, mert hát ugye a 2000-es évek közepe az Magyarországon egy igen zaklatott időszak volt, ebbe talán nem menjünk bele, mindenki emlékszik a saját életéből is ezekre az évekre. És hát másfelől, ha szabad így mondani, az előbb említett tágasság, minthogyha olykor beszűkült volna, hiszen Magyarországon teljesen máshogy kérdezünk, teljesen máshogy érvelünk, teljesen más a logikája a válaszainknak, mint ahogyan azt esetleg más kultúrákban vagy más emberek között teszik. Ugye Olaszországban éltem ugyan, de alapvetően németek között, hiszen a német-magyar kollégiumban A kollégium lakosságának döntő része német, és a hivatalos nyelve is német. Egyetemen tehát olasz, kollégiumban német volt
3: a hivatalos nyelv. Majdnem, hogy egy ilyen tényleg nemzetközi életet élt. Menjünk vissza egy kicsit a magyar mentalitásra, mert arról kezdett el beszélni, hogy baj-e, hogy egy kicsit másképp látjuk a világot, meg másképp kell kérdezni?
4: Én alapjában véve azt mondom, hogy nem lehet bajnak tekinteni azt, hogy másmilyenek vagyunk, hiszen minden nemzetre más és más formában igaz, és éppen ezért önmagában az nem probléma, hogyha egy magyar máshogy válaszolja meg ugyanazt a kérdést, mint egy német vagy egy olasz. A problémák azért ott kezdődnek el, hogy a személyes benyomásom szerint nekünk a válaszaink, ha szabad így van, negatív tónusúak a legelső szavuktól a legutolsóig. Tehát általában vannak nagyon erős ellenségképeink, sőt igazából általában abban gondolkodunk, hogy aki nem azt mondja, amit mi hallani szeretnénk, az már csak is az ellenségünk lehet. És emiatt, mintha olykor úgy élnénk ebben a világban, mint akik nemzedékek óta földolgozhatatlan sebeket hordoznak magukon, amiket komolyan kell ugyan venni, abban az értelemben, hogy a sebeknek gyógyulniuk kellene, ugyanakkor abban az értelemben nem lenne szabad ezeket az érveket, macskakörömben mondom, hogy érveket, mert inkább érzelmekről van szó, szóval ezeket azért nem lenne szabad komolyan venni, mert nem objektív alapjuk van.
3: Akkor hogy kérdezek vissza, ezek érzelmek, attitűdök vagy sztereotípiák?
4: Hát erre nehéz válaszolni, mert már maga a válasz is egyfajta sztereotípia lesz, én attól tartok. Én
3: azt mondanám, hogy... Icipicit provokatív volt a kérdésem, de azt hiszem muszáj feltenni.
4: Világos. Én azt hiszem, hogy alapjában véve én inkább bízom abban, hogy attitűdökről van szó, mert azok nagyobb játékteret hagynak a változtatásra. Itt igazából én azt hiszem, hogy különösen én gimnáziumban elég sokat tanítottam, a mai napig ugye felsőoktatásban tanítok, nagyon jól motiválhatók például a magyar fiatalok. Tehát itt nem arról van szó, hogy beléjük vésett gondolati panelek vannak, amiktől nem tudnak elszakadni, vagy valamifajta rögzült sztereotípiák a gyökerétől fogva ott vannak az emberbe. Sokkal inkább attitűdökről van szó, és a pozitív modellek és a motivációk kérdése itt nagyon-nagyon fontos. Egy-egy jó lökéssel nagyon jó válaszreakciót ér el az ember. Hát nem véletlen, hogy azért tapasztaljuk azt, hogy hál' Istennek tehetség, kreativitás, spontaneitás is bőségesen van hazánkban.
3: Picit, ha sztereotípiákról, meg attitűdökről beszéltünk meg, amit ön elmondott, hogy szükség van ezek szerint a másik iránti toleranciára és megértésre ahhoz, hogy nyitottabb világba éljünk?
4: Hát természetesen ez alapvetően fontos. Én ugye most Esztergomban élek, a szlovák-magyar határom. Nagyon sok kapcsolatom van felvidéki magyarokkal, jó pár éve részt veszek több projektben, hitoktatók továbbképzésében, filmklubos hálózatnak a szervezésében, és így tovább. Tehát például már ott egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan látják a budapestiek a szlovákokat, és a szlovákiai magyarok a szlovákokat, és éppen ebből kifolyólag hogyan látják a helyzet megoldását. És például a szlovákiai magyarok egy sokkal egészségesebb ösztönnel tudnak válaszolni bizonyos kihívásokra, például ahhoz, hogy én Szlovákiában élő magyarként sikeres tudjak lenni, és pozitívan tudjak hatni a családomnak, de egyáltalán a nemzetemnek a javára, ahhoz elsődleges fontosságú, hogy el tudjam fogadni többségiként a szlovákokat, és nem csak elfogadjam, de gondolkodjam velük. Tehát például ez egy visszatérő probléma, ők említik, hogy most már kiépült egy magyar oktatási rendszer óvodától egyetemig, amire mi Budapesten büszkék vagyunk. Közülük azonban az értelmiség azt mondja, hogy ez a szegregációt készíti elő, mert aki Szlovákiában nem tud szlovákul gondolkodni, érezni, beszélni, érvelni, az kvázi önmagát rekeszti ki a többségi társadalomból.
3: Ez egy nagyon furcsa paradoxon, hogyha jól értelmezem, és talán ez azért is érdekes, mert meg is fordíthatjuk a dolgot, hogyha mondjuk itt Magyarországon akár olyan iskolát alapít valaki, vagy akár olyan intézményt, az ugyanezt jelenti. A másik dolog, hogy van-e középút, vagy van-e harmónia ebben, mert szükséges lenne. Ezt kérdésként teszem fel, vagy a véleményére vagyok kíváncsi?
4: Úgy látom, hogy mi azért megszoktuk azt, különösen talán a történelmünk is ezt magyarázza, hogy a világ dolgait ellentét párokba rendezzük el. Vannak a feketék, meg vannak a fehérek, vannak az ilyenek, meg vannak az olyanok, mert ez egyszerűvé és átláthatóvá teszi a rendszereket, rögtön tudom ki a barát, rögtön tudom ki az ellenség, és akkor ez egy tiszta sor. Ezzel azonban csak is az a probléma, hogy egy józan embernek azt kéne megtanulni, hogy kérdésekről beszélgetünk, nem a személyekről általánosságban. És lehet, hogy X kérdésben a feketével értek egyet, Y kérdésben a fehérrel. Nem találok olyan csoportot egyet, ami tökéletesen olyan lenne, mint én vagyok. Én is egyéniség vagyok, a többi más ember is egyéniség, és valahol ez olyan, mint egy kaleidoszkóp, hogy minden egyes kérdés újra rendez egy kicsit minket, és új csoportokat hoz létre. Ezt magamnál is érzem, hogy hát papoknál is szokták mondani, hogy ki a liberális, ki a konzervatív, ki az ilyen, ki az olyan. Hát én mindig visszakérdezek, hogy melyik kérdésben. Nem mindegy. Igen, mert van, igen, mert van amelyikben így gondolkodom, van amelyikben úgy.
3: Nekem még egy dolog jutott erről eszembe, hogy tulajdonképpen azt felejtjük el, hogy az ember minimum dualista lény. Tehát egyszerre létezik egy materiális világban, mellette ideájai vannak, érzelmei vannak, sőt lehet, hogy nem is duális, hanem sokkal több dolgokkal kell beszélni. Tehát nem lehet olyan egyértelművé gyúrni a dolgokat.
4: Hát én ebben nagyon is biztos vagyok, hogy nem lehet a dolgokat mindenestől egyértelművé gyúrni, mert ami abszolút egyértelmű tud lenni, az logikai igazság, matematikai igazság, metafizikai igazság. Ezek azért tudnak abszolút egyértelműek lenni, mert szilárdan állnak, de ugyanakkor teljesen absztraktak, teljesen elvontak. Az a valóság, ami nem absztrakt, hanem mindig konkrét, az soha nem tud ilyen tiszta és világos lenni. Az olyan, mint maga az élet, organikusan növekedik és fogyatkozik, ilyen-olyan alakokban mutatja meg magát, és legyünk őszinték, hála Isten, hogy ilyen, mert enélkül én azt hiszem, sokkal kevesebb lenne az életünk.
3: Én is így gondolom, egy picit térünk vissza Káplán idejére, amikor mondta, hogy a Király utcában, a templomban. Milyen volt az első találkozás hívekkel, vagy mit tudott úgy adni, vagy mit tudott ott kapni, ami egy kicsit változtatott az életén?
4: Mivel keltvárosi gyerek vagyok, azért a rengeteg beton és aszfalt az azért meglepett, és
3: nyomasztó volt?
4: Nyomasztó is volt. Olykor még vissza-vissza jön ez az érzés, mert gyakorlatilag tényleg akármerre nézek az ablakaiból a plébániának, ha visszajövök, hát a konzervatórium kertje felé még látok nagyobb zöldet, de egyébként nem sokat, szegény nagymezői kornyadozó platánfákon kívül. De gyakorlatilag keltvárosi gyerekként tényleg ahhoz hozzá kellett szokni, hogy itt másképpen működnek a dolgok. Más az életritmus. Például ilyenekhez kellett hozzá szokni, hogy amikor mi befejeztük volna az életet mondjuk Pestújhelyen, úgy este 8-kor, 9-kor itt éppen akkor kezdődik. Hozzá kellett szokni ahhoz, hogy más éppen ezért az embernek a naptára, életrendje, máshogy alakulnak a dolgai. Vannak olyan feladatok, amiből sokkal kevesebb jut, mint máshol. Például iskolai hitoktatás terén egyáltalán nem voltam úgy igénybe véve, hiszen a Nagy Szent Terész plébánia területén egy iskola üzemelt, a Lovag utcai, és végül az is bezárt a kapuit, a két tannyelvű pedig egy külön blokkban el volt látva hitoktatással.
3: Egyébként ez egy jó erős és neves iskola volt, tehát csodálkozom is rajta.
4: Hát ebbe én nem látok bele, én csak lakója voltam a 6. kerületnek, nem döntéshozója, úgyhogy ilyen kérdésekkel nem tudok. Ilyen kérdésekre nem tudok választ adni. És hát természetesen voltak teljesen más jellegű jelenségek. Amit nagyon szerettem, és a mai napig valószínűleg ezért is jövök vissza, az esti félhetes szentmisék voltak vasárnaponként, mert annak a közönsége, most ha szabad ezt a csúnya szót mondanom, egy nagyon összetett csapat volt, tehát tudtam egyes élettörténeteket az évek során megismerve, hogy mennyire eltérő háttérből érkeznek. Világos, hogy rögtön az arcokon látszott, hogy mennyire eltérő életkori spektrumban mozgunk. Ugyanakkor kiderült azért az évek során az is, hogy nagyon sokan egyszerűen csak betévednek. Azért ehhez jó helyen van a templom, hogy csak úgy betévedjenek emberek. Nagy volt az átmenő forgalom, ha szabad így fogalmazni, mert egy külvárosi vagy kertvárosi templomban azért 90%-ban stabil az a gárda, aki kiadja a plébánia derékhadát. Itt a félhetes misén azt láttam, hogy jöttek, fölbukkantak emberek, eltűneleztek, újra jöttek. Tehát ez például érdekes volt hozzászokni, de ez egy nagyon inspiráló dolog volt. Különösen is, hogy tudtam azt, hogy nem mindig úgy szólalok meg, hogy teljes egyetértés vagy összhang van, mert mindenkinek van egy kis saját gondolata, olykor ezt szóvá is tették egy-egy mise utáni beszélgetésbe, ez is pozitív élmény volt.
3: Ez volt lehetőség ezek szerint párbeszéd kialakulására.
4: Természetesen ott a plébánia kapcsán meg kell említeni a keresztény zsidó társaságot is, ami hát a plébániához kapcsolódóan a plébánia termeiben is konferenciákat, szabad egyetemet szervez, amiben szintén úgy bevonódtam az évek során. Tehát ezek nagyon pozitív tapasztalatok voltak, voltak a Bálint házban közös rendezvények, vallásközi kerekasztalok, tehát ahol a legeltérőbb emberekkel sikerült találkozni.
3: Fontos a vallások közti párbeszéd, illetőleg azt, hogy egy kicsit szélesebb spektrumon közelítsük meg akár az embereket, a lakosságot vagy a hívőket?
4: Hát ez azt hiszem, hogy költői kérdés.
3: Ha már a keresztény zsidó társaságról beszéltünk.
4: Igen. Én azt hiszem, hogy ez alapvetően magától értetődő igent követel válaszként, hiszen a társadalmaink nem olyanok, hogy tömbben lehetne kezelni az embereket, és ahogyan az ember mi voltukban, úgy a világnézeteikben és hiteikben is nagyon különbözők az emberek, amennyiben ebből csak feszültség születhet, akkor elvesztettük a meccset, még mielőtt belekezdtünk volna. Végső soron Krisztus korában sem volt más Galilea. Ugye nem véletlen, hogy az Új Szövetségben az evangéliumok idézik azt az ószövetségi mondást, miszerint ez a pogányok Galileája, mert hogy annyi idegen nép is él a zsidóság mellett Galileában, hogy ki tudja, miféle hatások vannak. Jelen az evangéliumi elbeszélésekben találkozunk pogányokkal, a korabeli felfogás szerinti pogányokkal, akik mégis oda mennek Jézushoz. És Jézus teszéltük csodát, mert azt mondja, hogy olyan hitet talál bennük, mint sehol máshol Izraelben. Ugye gondoljunk a föníciai asszonyra, aki a 12 éves beteg lányáért könyörög, a római századosra, aki a szolgájáért könyörög, és megteszi a csodát, mert gyakorlatilag van az Istennek ezer útja ebben a világban. Én keresztényként hiszem azt, hogy Jézus Krisztus, ha szabad így mondani, a rendes útja Istennek a világban, aki azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság, élet. Keresztényként én hiszem azt, hogy ő a kinyilatkoztatás beteljesítője, ő a megváltó, de ezzel együtt hiszem azt is, hogy az Isten titokzatos módon tud működni, a rendes úton túl elérhet embereket. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb persze a világban megszületik majd a hitek között, az emberek között az a nagy közösség, amit a Jelenések könyve úgy ír le, hogy a mennyei Jeruzsálem, de hát a történelmi idő nem ilyen. És én azt hiszem, hogy ezzel meg kell tanulnunk együtt élni, Jézus is tudott együtt élni vele, az apostolok is, és hát a kereszténység maga is kisebbségi vallás volt a története során nagyon-nagyon sokszor nagyon eltérő szituációkban, és tudott ezzel együtt élni. Talán ma ehhez kéne egy kicsit úgy visszanyúlni, hogy nem a tradíció, nem az érzelemvilág, nem a nacionalizmusok határozzák meg a vallásokat, hanem az emberek hite. És a hitbirodalmában, ha mozgunk, én azért azt tapasztalom, hogy két hívő ember könnyen tud párbeszédbe kezdeni egymással. Két tradicionálisan vallásos ember már nem biztos.
3: Ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezek szerint különbség van, talán nem is vallás közti különbségekről beszélünk, hanem mentalitásbeli különbségekről, ha jól értelmeztem a szavait.
4: Igen, Kamarás István vallásszociológus mondta egy közös kerekasztalos beszélgetésen, hogy a nagy választóvonal nem a hívő és a nem hívő, vagy a hívő és a másképpen hívő között van, hanem a tisztességes és a tisztességtelen ember között. A tisztességes ember ugyanis azt feltételezi, hogy lehet, hogy a másik mást hisz, mint én, mást gondol, mint én, más a politikai nézete, a világ nézete, a felfogása, de ettől ő is tud tisztességes és jó akaratú lenni.
3: Tehát ha jól értelmezem a szavait, itt egy közös etikai morálról, illetve embertiszteletről beszélünk.
4: Pontosan. Egyébként én azt hiszem, hogy aki párbeszédbe kezd, az nagyon sokszor szert tesz arra a tapasztalatra, hogy egy törekvő evangéliumi életet élni akaró reformátussal, evangélikussal több a lelki kapcsolódásom, mint egy a hitét semmibe vevő, vagy semmilyen szinten, vagy csak komolytalanul művelő álkatolikussal. Mert ez az, ami számít.
3: Itt még jobban leegyszerűsíteném a dolgot, hogyha tényleg az ember félre tudja a saját idézőjelben rossz szocializációját, vagy össztereotípiáját tenni, akkor bárkivel párbeszédet kezdhet, hogyha feltételez bizonyos fajta emberi vagy pozitív hozzáállást a másikról.
4: Világos, hát én azt hiszem, hogy Jézus azért tanítja ezt nekünk az evangéliumban, hogy kell egyfajta tekintet a másik emberre, ami kutatja a jót, vagy legalábbis a jónak a lehetőségét a másikban. Hát valószínűleg, ha Jézus csak annyit lát Léviből a vámosból, amennyi ő abban a pillanatban, amikor találkoznak, ebből az emberből soha nem lett volna apostol. De ő meglátja benne azt, hogy lehet belőle több is, lehet belőle más is. Ugye Ferenc pápa ezt úgy írja le az Evangelii Gaudium, az Evangélium Öröme című buzdításában, amit egy ilyen reformdokumentumnak szánt az egyház számára, hogy meg kell tanulnunk azt a fajta látásmódot, ami ugyan még csak a korsóban a vizet látja, de már gondolatban ott látja a bort is, amivé ez a víz átalakulhat. Jézusnak a kánai borcsodájára akar ezzel utalni, hogy lehet, hogy itt és most ezt és azt és amaszt látok, de ezért eljut a pápa arra a végkövetkeztetésre, épp a társadalmi párbeszédről szóló alfejezet végén, hogy éppen ezért egy kereszténynek nem ellenségei vannak, mert egy keresztény tudja, hogy minden ember potenciálisan a testvére. És igazából ez a nagy kérdés, hogyha én nekem keresztényként ez a hitem, komolyan veszem-e annyira a hitemet, hogy a másikban azt látom meg, aki szintén Isten képére van teremtve, és aki, ha az Isten a hit kegyelmével megajándékozza, még a testvérem is lehet. Szorosabb emberi kapcsolatba kerülhet velem a hite révén, mint egy valaki, aki esetleg tradícióiban osztozik velem, csak a lelkületében nem.
3: Hát igen, igen. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos megalapítás. Lassan közeledünk a szünethez. Még a szünet előtt egy icipicit beszéljünk, de tényleg csak nagyon röviden, arról, hogyha jól tudom, nagyon hamar visszalépett a katedra másik oldalán azokba az intézményekbe, ahol tanult.
4: Ez így igaz. Én 2007-ben doktoráltam már Budapesten, a Pázmányon, és attól a következő tanévtől kezdve elkezdtem ott a hittudományi karon órát adni. A rákövetkező évben tanítani kezdtem az Esztergomi Főiskolán, 2012 óta most már ez a főállásom. Időközben elkezdtem a Győri Főiskolán is tanítani, úgyhogy most ez a három papnevelde és teológiai főiskola egy kicsit úgy háromszögbe fogja az életemet,
3: de
4: ez egy szép pillanat, mert kvázi az egész Dunántúlt lefedjük.
3: Javaslom, hogy ennek a részleteiről most már a szünet után beszéljünk, illetőleg arról is, hogy mit jelent akár az ön, akár azoknak az intézmények számára elkövetkező új év, ami szinte már itt van a nyakunkon. Hallgassunk egy kis zenét, szünet után visszajövünk.

0: Tehát szünet előtt arról beszéltünk, hogy nagyon jelentős dolog az életében a tanítás, és beszéltünk erről a háromszögről. Milyen volt visszalépni ugyanabban az intézménybe, a katedra másik oldalán?
1: Hát én velem ez két helyen is megtörtént, Esztergomban is, és Budapesten is.
0: A házban, igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból természetesen érdekes az, hogy aki a tanárom volt, az most a kollégám. De emellett azért érdekes az is, hogy hát fiatal, frissen érettségizettként minden olyan hatalmas, olyan erős, olyan mondhatni már idealisztikus, és most hirtelen én ott állok ennek a nagy ideálnak a közepében. Például szentmisét mutatok be a szemináriumba, és szembe ülnek velem a papnövendékek, akik között tudom, hogy az volt az én helyem, én ott ültem a padban. Tudom, még emlékszem, hogy mi volt olvasmányként a padomba, kiült előttem, mögöttem, és most megfordult minden. Megvallom őszintén, ez ugye egy kicsit megborzongatja az embert, mert tényleg azt látom, hogy változik az idő, persze ebben benne van az is, hogy hát öregszünk, hát óévzárás, új év kezdetén ez mindig, plusz egy év a mérlegen, de emellett azért ott van az is, hogy talán ezek azért szép élmények, mert azt mutatják, hogy az életünk úgy telik el, hogy ahogy a Zsoltáros is mondja, az Isten megáldja a kezünk munkáját. Tanultunk, és most taníthatunk. Valamit elsajátítottunk, és most továbbadhatjuk. És a játék innentől kezdve hirtelen már nem is rólunk szól. Olyan jó átérezni azt, hogy tudok eszköz lenni az Istennek a kezében. És éppen attól függően, hogy melyik helyzetben vagyok, vagy életem melyik szakaszában, úgy fordul ez az eszköz egy másik irányba, éppen olykor 180 fokon keresztül.
0: Fontos, hogyha valaki tanult egy csomó mindent, meg egy csomó tapasztalatot felhalmozott az életben, egy idő után továbbadja? Ez törvényszerű? Vagy megtartom magamnak olyan jó, el vagyok a dolgaimmal.
1: Világos, hogy talán mindannyiunknak vannak szellemi hobbiai, mert hát nagyon sok mindent tanulmányozunk, olykor csak kedvtelés szintjén is, amivel semmit nem akarunk kezdeni, és ez egy jó dolog. De én azért összességében azt hiszem, hogy a tudás az nem önmagunkért van, hiszen Szent Pál ezt olyan szépen írja, hogy a kegyelmet azért kapja az ember, hogy használjon vele. Nincs ajándék, amit önmagunkért kapnánk, és azt hiszem, hogy talán ez a veszélyes, hogy olykor túl önzővé válunk, akár spirituálisan, akár intellektuálisan. Ezek azok a pillanatok, amikor úgy szokott fogalmazni a magyar nyelv, hogy bezárjuk magunkat az elefántcsontorba. Én oda bent jól el vagyok, foglalkozom, amivel foglalkozom, ha még fizetést is adnak érte, az már külön haszon, de én azt hiszem, hogy ahogy a biológiai életünkben az a legnagyobb csoda, hogyha folyamatosságban, nemzedékeken át tud előre haladni egy történet, amiben csak egy láncszem vagyunk. Ugyanúgy a spirituális és intellektuális életünkben is az egy csodálatos érzés, hogy nem egy önmagamban való dolog vagyok, egy monász, hanem egy láncszem vagyok. És talán 1000 év múlva már nem is kell én rám emlékezni, mert nem lesz belőlem soha se zseni, se nagyszerű tudós, de lehet, hogy tanított valaki, aki nagy tudós volt, és volt egy tanítványom, aki esetleg szintén nagy teológus lett, de kettejük között én voltam a láncszem. Engem nem kell ismerni.
0: Igen, de az a tudás, vagy ez a fajta, éppen az a morzsa vagy kődarab, ami akkor letett, az hatással van bizonyos szemben a folyamatra.
1: De én azt hiszem, hogy talán ez egy nagyon-nagyon fontos belátás lenne mindannyiunk élete számára, és nem csak intellektuális dolgokban, a leghétköznapi cselekedeteinkben, hogy amennyiben mindent önmagában szemlélünk, és önmagában akarunk mérlegre tenni, mi a haszna, mi a viszonzása, mi a reakció, akkor lehet, hogy sok mindenből kiábrándulnak. Hát legyünk őszinték, én tanítottam a Szent Margit, majd a Szent Gellért gimnáziumba, gimnazista korosztályt. Ha én ott hitoktatóként azt néztem volna, hogy a hittanóra végén, vagy a következő heti hittanórára ki mivel jön vissza, hát valószínűleg a Szabadsághídról ugrálhattam volna hetente háromszor a Dunába, mert nem. És most elértük azt az életkor alapján, hogy az egykori diákok házasodnak, tanárkollégáknál gyerekek születnek, pályákat választanak, hivatásokat választanak maguknak, és vissza-vissza jönnek.
0: De azt hiszem, ez a hétköznapi életben is, hogyha valaki valahonnan kap valamit, akkor lehet, hogy egy életre meg tudja úgy alapozni, hogy egy mentalitás, és most nem beszélünk rögtön vallásról, meg egyéb dolgokról, hanem nyitott mentalitással próbál beilleszkedni, illetőleg olyan kapcsolatokat teremteni, ami neki is és másoknak is jó.
1: Igen, és talán ezért lenne fontos, hogy megtanuljunk folyamatokban gondolkodni, ne pontokban vagy eseményekben. Úgy nehéz. De ha én folyamatban gondolkodom, akkor mondhatom azt, hogy én most tettem valamit, amiről hiszem, hogy jó, de nem kell látnom a viszonzást vagy az azonnali reakciót, ráír az 50 év múlva is.
0: Kicsit, amit mond, Pilinszky egy-egy históriája jut eszembe, amikor beszél egy történet alatti történetről, ami állandóan folyik, és árad. Lehet, hogy ez egy picit hasonlít ehhez.
1: Én azt hiszem, hogy egy hívő embernek más alternatívája sincsen, hiszen ha szabad így mondani, a hitünk alapstruktúrája pontosan ezt mutatja itt. Egymásba kulcsolódó életfolyamatok és történetek vannak, hiszen közülünk senki sem találkozott Jézus Krisztussal közvetlenül. De vannak életek, amelyek megváltoztak az ő érintése által, ha szabad így mondani, amely életek hatottak más életre, ezek hullámzások vagy lavinák a hegyoldalon, ki milyen hasonlatot akar, de a lényeg, hogy az, hogy az vagyok ma 2014-2015-ben, aki vagyok, az is folyamatoknak az eredménye, amiket olyan emberek indítottak be, akiket talán név szerint nem is ismerek, és én ma itt vagyok.
0: Egy kicsit az itt vagyokról beszéljünk még, mert itt egy dolog mellett nem mehetünk el, hogy mint az elején is említettem, a püspöki konferencia TV, illetve sajtóreferens, ez hogy jött az életébe?
1: A helyzet az, hogy a média az belecsöppent szó szerint az életembe. Én 2000-től kezdve voltam a Vatikáni Rádiónak munkatársa, szerkesztője, külsőse. A római tanulmányi éveim alatt, tehát én ott már folyamatosan dolgoztam a Vatikáni Rádióban. Hazajövetelem után ilyen-olyan kisebb kitérőkkel, aztán a Magyar Katolikus Rádiónak is külső szerkesztő munkatársa lettem. Tehát volt egy ilyen rádiós múltam. Ugye már ebbe is rossz bele gondolni, hogy így először rádió stúdióban már 15-16 éve ültem, és lett belőle egy történet. Én ezt úgy fogtam föl, hogy az Isten adta, nem magamnak kerestem. A kezdő pont az volt, hogy 99-ben, amikor Rómába kerültem, október elején bementünk a Vatikáni Rádióba, mert a rádió akkori és most novembertől új felelős magyar vezetője, tehát aki a magyar szekciót vezeti, Vértesei László jezsuita, behívta mindig az első éveseket egy kis kerekasztal stúdió beszélgetésre, és utólag mondták el a munkatársak, hogy ott a kerekasztal közben már kiszűrték a hangomat a kerekasztalból. Tudtam válaszolni, folyamatosan tudtam beszélni, volt egy jó tónusa a hangomnak, ami úgy megtetszett nekik. A konkrétum az egy nagyon érdekes eset volt, ha egy személyes történetet itt el lehet mesélni. Mi a rádióban. Volt egy ember, Dékány Vilmos esztergomi segédpüspök, aki nagyon sok mindenben egyengedte a pályámat, segített. Tényleg egy ilyen nagyapa-unoka viszony volt közöttünk. A mai napig őrzöm a leveleit. Egy nagyon szép történet. És még a rádiós utam is neki köszönhető, de a legeslegfurcsább módon. Ő 2000 áprilisában halt meg, pénteken reggel délelőtt, délben már kaptam az e-mailt, az Esztergomban tanuló egykori tanítvány társaimtól, most szól a bazilika nagyharangja, a püspök úr meghalt, és hát ez engem nagyon mélyen érintett érzelmileg, rögtön írtam a Rómában élő ismerőseimnek, és meglepő módon jött egy furcsa válasz, ha egy magyar püspök meghal, akár a következő napok valamelyikén a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában gyászmisét mondanak érte. Ezen prédikálni kéne. És engem a kezdő papnövendéket kértek meg, hogy akkor beszéljek én. Ugyanez nem prédikáció, mert nem vagyok még pap, de megemlékező beszédet mondjak én. Én megírtam a kis beszédemet, elmondtam, Vatikáni rádiós munkatársak ott voltak, aznap este ez a beszéd vágás nélkül adásba tudott menni a rádióba, és ez volt a döntő pont, hogy akkor meghívtak a rádióhoz dolgozni. Tehát még a rádiós pályámat is neki köszönhetem a legfurcsább módon. A TV referensi megbízatás az tulajdonképpen úgy jött, hogy pár évvel ezelőtt, amikor az MTVA kapcsán nagy átalakulások voltak, amelyek a vallási szerkesztőséget is érintették, az elődöm lemondott a posztjáról, és a püspöki konferencia részéről keresett meg Erdő Bíboros úr november 29-én telefonon. misézéshez készülődtem, már a sekrestjében fölöltöztem, előre jelzett a titkár, hogy hívni fog, vártam, hogy most kimegyek a misére, vagy csörög a telefon, és akkor mondta november 29-én este 6 órakor, hogy december 1-jével kineveznek a püspöki kar részéről tévéreferensnek. A funkció az jól hangzik, gyakorlatilag a legkevesebb köze van a konkrét műsorkészítés. Ez a funkció elsődlegesen az, hogy a közmédiában a katolikus egyház megjelenését, és egyáltalán a többi egyház megjelenését is szerződések szabályozzák. Az én funkcióm az, hogy a szerződések fölött örködjek az egyház részéről, képviseljem az egyházat a közmédia mellett, és amennyiben szükséges, hát el is járjak, ennek keretében hát van tartalmi vétójogom, ha szabad így mondani, a katolikus műsorok terén, munkatárs kiválasztás, stb. De hát alapjában véve ez adminisztratív vagy felügyeleti munka nem annyira izgalmas, mint amilyennek tűnik.
0: Amilyennek hangzik, igen.
1: Ugyanakkor sokkal izgalmasabb olykor, mint amilyennek hangzik.
0: Most egy kicsit már evezzünk a mai fő témánk felé, ugye holnap itt az új év, és ennek kapcsán azért érdekel, hogy hogyan látja az elkövetkezendő évet, illetve hogyan látja tulajdonképpen a megváltozott emberi funkciók, illetve megváltozott világban a lehetőségeket.
1: Ha a katolikus egyház papjaként válaszolok, akkor két dolgot kell először mondanom. 2015 Ferenc pápa megszentelt életévének szentelte, ami azt jelenti, hogy ebben az évben különösen is a szerzetesek kerülnek a középpontba. Magyarországon is megindult több kezdeményezés nagyon szépen. Ennek részben talán az is az oka, hogy azt tapasztaljuk, hogy a világunkban nagyon nagy spirituális útkeresés van. Tehát akárcsak itt Budapesten körülnéz az ember, elképesztő, hogy mennyi útkereséssel lehet, mennyi kérdéssel lehet találkozni. Na most a kereszténység hitében, spiritualitásában egy kimagasló szerep jut a szerzeteseknek, akár az ortodox hagyományban, akár a nyugati hagyományban. És így talán ez egy kicsit alkalom arra, hogy a szerzetesek azt az évezredes lelki bölcsességet, spirituális gazdagságot is megmutassák majd, ami fölhalmozódott, ami valóban a mai ember számára is üzenet, hiszen ők azok, akik Jézus három fő tanácsát, a szüzességet, az engedelmességet és a szegénységet igyekeznek hiteles és mai 21. századi formában megenni, és ez azt hiszem mindannyiunk számára segít az anyagiakhoz való viszony, a testünkhöz és az embertársainkhoz való viszony, illetve a szolgálat kérdése társadalmi vagy akár közösségi szinten. De emellett az egyháznak egy másik nagy súlypontja lesz 2015-ben a családszinódus. 2014 őszén volt egy rendkívüli szinódus, ami inkább állapotfelmérő funkciót töltött be. A 2015 őszi rendes szinódus az hosszabb is lesz, 3 hetes, és ott már válaszok is fognak születni. Vagy legalábbis javaslattételek a válaszokra, amiket aztán majd természetesen a pápa dönt el. Tehát az egyház szintjén ez a két súlypont lesz. A megszentelt élet, a szerzetesség és a család, a házasság.
0: Egy picit akkor menjünk vissza a szerzetesekhez, mert szerintem én legalábbis a hétköznapi tapasztalatom az, hogy nagyon keveset tudnak róla. Azt sem nagyon tudják például, hogy mi egy világi pap és egy szerzetes közti alapvető különbség.
1: Na most erre röviden lehet válaszolni, hogy a világi pap az, aki a világban él. Tehát aki a plébánián egy-egy darab pap éldegél, az általában az esetek 90%-ában világi pap. Neki a funkciója, a karaktere, az identitása az, hogy egy egyházmegye szolgálatában az emberekkel foglalkozó, ugye plébános, innen van a szó, a plebsz a népet jelentette, a plébános az, aki a nép körében van, ő a világi pap. Most ezzel szemben a szerzetes az közösségi úton, vagy remeteként, remete úton járva, de radikális Krisztus követésre vállalkozik, valamilyen regulának, valamilyen szabálynak megfelelően egy nagyon szigorú életet él. Úgy is lehetne mondani, vagy egy hasonlattal fogalmazott valaki, hogy ők a lelki atomerőművei az egyháznak. Mert ugye A világi pap az, akinek lyukas a templomtető, az ereszt cserélni kell, a villanykörtét, orgonát kell javítani, és egyáltalán üzemeltetni kell most csúnya szóval élve azt az egyházat,
0: amit látunk. És ideges, mint egy családfő, idézőjelben.
1: Igen. Tehát ilyen szempontból tényleg a családfő egy jó hasonlat a plébánosra. Most a szerzetes az az, aki hallatlan nagy áldozatot hoz, hiszen a szerzetesség útja mindig egy nagyon meredek ösvény, de ezzel olyan szempontokat, olyan értékeket tud fölhozni az evangéliumból, amit én világi papként sem biztos, hogy meg tudok élni. Tehát engem is köt például a szüzesség és engedelmesség, de például én már nem tartózkodhatom az anyagiaktól való bánását. Egy plébánosnak muszáj, hogy legyen folyószámlája, bankkártyája, kifizesse, befizesse.
0: Meg a közösséggel is kell foglalkozni, pontosan. Tehát nem teheti meg azt, hogy elzárkózik, mert akkor a közössége is bajba kerül effektíve.
1: Pontosan, és éppen ezért tehát a szerzetesség az mindig is úgy működött, mint egy lelki menedék, egy lelki fény, vagy egy világító lámpás mécses, ahová elmehet az ember tanácsot kérni, ahol megpihenhet, ahol például egy lelki gyakorlatot elvégezhet. És nagyon örülök annak, hogy hál' Istennek Magyarországon több szerzetes közösség képes volt ezt a funkciót újra megtalálni. Tehát itt gondolhatunk a jezsuiták kapcsán a Dobogókői Manrézára, vagy Püspök Szent Lászlóra, gondolhatunk a magyarszéki kármelita nővérek gyönyörű lelki életére, vagy az érdi kismarosi ciszternővérekre. Tehát hál' Istennek, vagy a pálos szerzetesekre, akik úgy remeték, hogy itt élnek bent a város közepén.
0: Talán a pálosok mellett amiatt nem menjünk most el, mert ha jól tudom, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend.
1: Valóban, hát inkább úgy fogalmaznék, hogy egészen pontos legyek, hogy az egyetlen világszerte elterjedt magyar alapítású szerzetesrend, mert kisebb kezdeményezések voltak. Esztergomi Özséb kanonok alapította, a pilisi remetéket gyűjtötte őket. Az egy érdekesség egyébként a magyarországi pálosrendnek, hogy itt megszűnt a jogfolytonosság sajnos, már, és nem a törökök tehetnek róla, hanem második József. Ugye Lengyelországból kellett újra indítani a pálos rendet egy kényszerű szünet után, aki egyébként Budapesten a belvárosban jár és megcsodálja az egyetemi templomot. Hát ez volt a pálosok központi temploma Pesten, és mellette a központi papnevelő intézet épülete volt a pálosok világszintű központja.
0: Ha jól tudom, utána a piaristák is használták később ezt a templomot, nem tudom, hogy...
1: Ez a templom aztán hányatatott sorsodát, mint egyetemi templom
0: persze.
1: Kikötött a
0: bocsánat, hogy egy kicsit tovább lépek, csak már nagyon kevés az időnk, igen. És egy kérdést mindenképpen a vége felé fel kell, hogy tegyek, hogy, mert itt beszéltünk az új évről, és egy kicsit nagyon érdekel, hogy a mai modern világban hogy lehet megszólítani a modern embereket, hogy lehet a között hidat teremteni, amit a katolikus egyház akar, vagy akár a kereszténység szeretne, egy mai modern emberhez a kettő párhuzama van, és hat egymásra?
1: Hát természetesen, hogy hat egymásra, hiszen hogyha nem vagyunk képesek a mai ember nyelvét beszélni, akkor ő nem fog meghallgatni

0: az ember. És éppen ezért az evangéliumnak ez egy mindig a nagy kihívása, hogy újrafordítjuk, nem nyelvileg, mert azt egyszer lefordítjuk, és utána tanulmányozzuk, de az üzenetét, mert Jézusnak üzenete van. Az üzenet az akkor ér célba, hogyha az hallja meg, aki ezt szól. Ugye egy reklámkampányban sem az a lényeg, most bocsánat, hogy egy ilyen profán példát mondok.
1: Pont erre voltam kíváncsi, hogy...
0: Tehát egy reklámkampányban nem az számít, hogy én mit akarok elmondani, hanem hogy mit hall meg belőle a másik ember, ha szabad ennyire leegyszerűsítenem. Nekem is azt kell mondanom, amit Szent Pál írt, a pogányok között pogány, a görögök között görög, a rómaiak között római, mindenkinek mindenen lettem, hogy mindenkit elvezessek Krisztushoz. Ez az egyház feladata. Ha ma az ember a virtuális térben és időben mozog, akkor az egyháznak is oda be kell hatolnia. Ha az ember ma egy más nyelvezetet beszél, az egyháznak meg kell azt tanulnia. Hogyha az életkörülmények radikálisan megváltoztak, az egyháznak ezekben is el kell kezdenie így úgy dekutatni az utakat. Mert nem hinném azt, hogy a technológia az mindenestül az ördögé, és továbbra is kódexet kell másolnunk ahhoz, hogy hiteles keresztények legyünk. Tehát magyarán szólva, itt egy nagy bátorságra, kreativitásra, nyitottságra van szükség, de talán a legfontosabb az, hogy hiteles emberi életekre. Én azt hiszem, hogy ha boldogok akarunk lenni, akkor könnyen észrevesszük azt, hogyha valaki tényleg hitelesen boldog. Márpedig a hitünk ebben kellene, hogy segítse minket, hogy teljes értékű életeket, boldog életeket éljünk.
1: Miben látja ön azt, hogy valaki boldog életet él, vagy hiteles életet él akár, és most nem rögtön hitről, vagy hanem ma, hogy lehet valaki boldog, vagy amikor mondjuk szembe jön valaki, és azt mondja, vagy beszél egy kész ott magával, és azt mondja, hogy igen, úgy látom, hogy ez az ember teljes életet él, hiteles, szereti a többieket, és kreatív.
0: Valahol talán a béke fogalmával lehet ezt jól megfogni a Szentírásból. Ugye békében önmagammal, békében a többi emberre, békében a valósággal. Talán ez is egy olyan szempont, amit itt hozzátennék. Nem abban az értelemben, hogy egyetértek és mindent elfogadok. De van különbség a gyűlölködő, a feszült, az erőlködő harc, és a valóban békés törekvés, vagy jobbító szándék között. Békében önmagammal ez ilyen egyszerű szituációkat jelent, tudok csöndben lenni, tudok egyedül lenni, tudom értékelni az időt is, amiben egymagam vagyok. Ahogy Pál írja, tudok bővelkedni, szűkölködni. A másikkal való viszonyomban a béke. Tudom meglátni a jót benne. Amikor elkezdek beszélni a másik emberről, nem a negatívumok dőlnek belőlem. Tudom észrevenni azt a jót, ami benne van, még hogyha olykor talán több rosszat is vennék észre benne. Békében a valósággal. Lehet, hogy nem tetszik, amit látok, de tudok együtt élni vele, és tudok belülről hatni rá, ha szabad így mondani.
1: Azt hiszem, ennek nagyon fontos dolog, hogy bár nem tetszik, amit látok, de elfogadom, mert nem tudok egy másból kiindulni, mint ami a szemem előtt van.
0: És csak akkor tudom megváltoztatni a valóságot, ha először elfogadtam, hogy ez a valóság. Ameddig elhazudom magát a valóságot, addig változtatni is azért nem tudok rajta, mert egy illúzió világban
1: vagyok. Ez egy teljesen profán kérdés, amit feltettek. Kell erre tanítani olyan embereket?
0: Kell. A valóság az egy nagyon nagy problémává kezd válni. Hívőnek, nem hívőnek egyaránt, mindenkinek talán máshogy. A virtuális valóságnak is olykor ez a problémája, hogy már technológia van arra, hogy a valóság illuzórikussá váljon.
1: Ez veszély?
0: Azt hiszem, hogy veszély, mert az ember végső soron előbb vagy utóbb, de radikálisan szembesül a valósággal. Elég egy betegségre, egy balesetre, egy váratlan eseményre, vagy egy halálra gondolni, egy szerettemére, vagy akár a saját magamére. Ott a valóság elő nem lehet elbújni, nincsen virtuális tér, ahová elrejtőzhetnék előle, és ekkor tudok-e valamit kezdeni velem. És itt érkezik a békének a kérdése. Itt különbözik igazán a boldog és a nem boldog ember. Jézus 8 boldogság mondása jut itt mindig eszembe. Boldogok az éhezők, boldogok a sírók, boldogok az üldözés szenvedők. Nem azért mondja ezt Jézus, hogy sírnunk kell ahhoz, hogy boldogok legyünk, hanem azért mondja, hogy aki igazán boldog, akkor is boldog, ha sír.

Hát nagyon szépen köszönöm Török Csabának, hogy itt volt, illetve hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin utolsó adását hallották ebbe az évben, viszont hallásra jövőre újra találkozunk.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige: Mózes 5. könyve, 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! Missziói napok az egyházkerületekben 2026-ban. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik a hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozókra. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikáriátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, második rész.
2: Isten segítségével meg tudod csinálni. Pál Filippi beliekhez írott levele, 4. fejezet 13. verse azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. A nagy Houdini azt állította, hogy bezárhatják az ország bármely börtöncellájába, ő pillanatok alatt kiszabadítja magát. És valóban csaknem minden városban sikerült ez bizonyítania egy kivétellel. Aznap valami nem működött. Utcai ruhájában belépett a cellába. Ahogy a súlyos vasajtók becsapódtak mögötte, egy az övébe rejtett erős és rugalmas fémdarabot húzott elő, majd dolgozni kezdett a zárral. De csak hamar rájött, hogy nem megy semmire. 30 percig dolgozott sikertelenül. Aztán eltelt egy óra. Ez már sokkal több idő volt, mint ameddig szabadulása általában tartani szokott, ettől valóban ideges lett. De még mindig nem tudta kinyitni a zárat. Végül 2 órányi munka után a teljes kudarc érzésével nekidőlt az ajtónak, amely legnagyobb meglepetésére magától kinyílt. Nem is volt bezárva. Hányszor tűnik valami lehetetlennek csak azért, mert azt hiszed, hogy az? Aztán hittel összpontosítani kezdesz, kitörlöd a szótáradból a képtelenség szót, és egyszer csak Isten segítségével a lehetetlen lehetségessé válik. Amikor Isten elhívta Gedeont, ő így válaszolt. Nincsenek megfelelő kapcsolataim. Amikor elhívta Mózest, ő így válaszolt. Nem vagyok elég jó szónok. Amikor Jeremiás prófétát hívta elő, ezt mondta. Túl fiatal vagyok. És Isten mindnyájuknak így felelt. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet 10. vers. Ma ugyanezt mondja neked is.

Örülj annak, aki vagy. Zsoltárok könyve 139. fejezet 14. verse azt mondja, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Hagyj fel azzal, hogy lebecsülöd tulajdonságaidat, melyek egyedivé tesznek. Épp a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő ajándékokkal születtél, hogy beteljesítsd azt a tervet, amelyet rajtad kívül senki más nem tud betölteni. Nyisd ki a Bibliádat, és lásd meg, mit gondol rólad Isten. Végtére is csak az ő véleménye számít igazán. Hallgass Dávidot, a zsoltárírót. Alaktalan testemet már látták szemeit, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Zsoltárok könyve 139. fejezet 16-tól a 17. versig. Ha szeretnél az önmagadról alkotott képen javítani, íme egy ima, amely segíthet neked ma. Uram, hosszú időbe telt felfedeznem, hogy a te isteni terveid tettek különlegessé, hogy te teremtettél olyan képességekkel, olyan vonásokkal és olyan genetikai kombinációval, ami senki másra nem jellemző. Az idők során soha senki nem volt olyan, mint én, és nem is lesz. Szabadíts meg, atyám, attól, hogy furcsának érezzem magam, hogy azt kívánjam, bárcsak valaki más lennék. Szabadíts meg az irítségtől és a féltékenységtől. Segíts, hogy felfedezhessem azt az egyedi személyt, akinek megalkottál, hogy élvezhessem azokat a kis dolgokat, amelyek különlegessé és egyedivé tesznek. Segíts felismernem, hogy valami olyat adhatok a világnak, amilyet rajtam kívül senki más nem adhat. Köszönöm, Uram, csodálatos teremtő munkádat, amelyet véghez vittél, és amelyet továbbra is végzel, hogy azzá tegyél, aki vagyok. Ámen. Imádkozz így. Uram, igéd rendeltetésről, reményről és jó indulatról beszél. Azért imádkozom ma, Uram, hogy a nekem szóló ígéreteid teljességében élhessek. Köszönöm, Uram, irántam való örök szeretetedet, amely enyém volt, még mielőtt megszülettem volna. Segíts felismernem ma, hogy saját erőmből nem tudok nagy dolgokat tenni, és add meg nekem a kegyelmet ahhoz, hogy a hitemet alázatban és szeretetben tudjam megélni. Jézus nevében. Ámen.

a csapások áldássá válhatnak. Amíg sosem bátortalanodtál el keresztjénként, akkor igazán különleges lehetsz. Isten azt mondta nekünk, hogy az ő szolgálata gyakran nehézségekkel fog járni. A 112. Zsoltár 4. verse azonban így szól. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. Ha a világra nézünk, nagyon könnyen elbátortalanodunk. Állandó küzdelem van. A politikai vezetők cserben hagynak minket. A helyi hatóságok egyre romló szolgáltatásai, míg a legbátrabb szívűeket is elbátortalanítják. Az egyre nagyobb katasztrófák is halandóságunkra emlékeztetnek. Akkor hogyan érezhetik jól magukat, és lehetnek áldássá mások számára a keresztjének? Úgy, hogy olyan rendeltetést töltünk be, amely a jövőnek hoz örömet. Miután elérték az Emóriak hegyét, ezt az üzenetet kapták az izraeliták. Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokodba, ahogyan meghagyta az Úr, atyáid Istene. Ne félj, és ne retteg. Mózes 5. könyve, 1. fejezet 21. vers. Nem kell, hogy a világ helyzete, vagy a kollégáinktól, családunktól felénk áradó csüggedés aggasszon minket. Meg kell tanulnunk, hogyan fordítsuk a sérüléseinket áldásokká, azáltal, hogy szeretettel töltjük meg a helyzetet. Lecsendesedve várakoznunk kell az Úr előtt. Amikor a gűz elszállt, akkor és csak akkor kérhetjük Isten tanácsát. Akkor pedig legyünk készek az ámulásra, mert ő engedi meg történni a csodát. A 2 Timóteus 4.18 ezt mondja. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Az ő országa már most is itt van. Minden esetre nem könnyű szeretetet gyakorolni, amikor elcsüggettél, és nem könnyű tudatosan nyugodtnak maradni. Ám ez végül isteni fegyelmezettséghez vezet minket, ha sérülések érnek. Sőt, ami még ennél is több, az Isten ígérete szerinti vigasztalás és békesség életünk állandó részévé válik. Az Ézsaiás 26.3 ezt mondja. Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Ez minden értelmet meghalad ebben az aggodalommal teli világban. Isten békessége ezt mondja a nehéz időkben. Itt vagyok, tudok rólad, mindig szeretni foglak és megtartalak. Ha ezt tudod, csüggedésed áldássá válhat. Írta Chris Grummitt.

Mit csinálsz majd, ha megszólal a kakas? Máté evangéliuma 26. fejezet 75. verse azt mondja, Péter visszaemlékezett, aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Figyeld meg, ahogy a kakas megszólalt, Péter visszaemlékezett Jézushoz intézett szavaira. Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Márk evangéliuma 14. fejezet 31. vers. Mielőtt elítélnéd, figyelj a folytatásra is. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Márk evangéliuma 14. fejezet 31. vers. Hűha! Péter számára eljött az igazság pillanata, és számodra is el fog jönni. És amikor eljön, meg fogsz látni A. dolgokat, amelyeket tagadtál. B. dolgokat, amelyeket mentegettél. C. dolgokat, amelyekről sosem gondoltad volna, hogy léteznek. Néha az a pont, ahol a legerősebbnek érzed magad, valójában egy rejtett gyengeség, és Isten megmutatja ezt neked. Talán úgy nőttél fel, hogy megszoktad, hogy úgy tekints magadra, mint aki kerek egész, de ő most felkavar néhány dolgot, és megengedi, hogy egyes részek széthulljanak. A zsidókhoz írt levél elmondja, hogy Isten tervében benne van az, hogy a teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Pál zsidókhoz írt levele, 12. fejezet 27. vers. Csak amikor eléred ezt a pontot, akkor kezdhetsz el alapot vetni a jövődnek, mert csak ekkor látod be a tényt, hogy a magad erejéből semmi igazán értékesre nem vagy képes. Fájdalmas lecke ez. Ezután az este után Péter nem volt többé ugyanaz az ember. Megszégyenült, így Isten már tudta használni. Ez a lecke a lelkébe égett, és már képes volt így írni, legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Péter első levele, 5. fejezet 5. vers. Megtörtént mostanában, hogy a te életedet is megrendítette Isten?

A győzedelmes lélek. Jelenések könyve 21. fejezet 7. verse azt mondja, aki győz, örökölni fogja mindezt. Dave Longaberger 20 éves korában érettségizett le. Általános iskolás korában meg kellett ismételnie az első osztályt, az ötödiket pedig csak harmadik nekifutásra végezte el. Úgy olvas, mint egy általános iskolás, dadog és epilepsziás. De Dave-ben győzedelmes lélek lakik. Gyerekként olyan sok helyen vállalt kisegítő munkát, hogy a családja 25 centes milliómosnak hívta. 7 évesen egy élelmiszerüzletben tanulta meg, hogy főnöke elégedettségét azzal vívhatja ki, ha kitalálja, mit akar a főnök, és meg is valósítja azt. Tanulmányozta az embereket, és tanult tőlük. Felfedezte, hogy a munka élvezetes is lehet, és hogy jobb munkát végez, ha örömmel csinálja. Minél inkább szeretik őt az emberek, akikkel dolga van, annál valószínűbb, hogy továbbra is vele akarnak majd üzletelni. Azt is megtanulta, hogyan vállaljon kockázatot. Például csak nem a semmiből indította el aprócska éttermét. A nyitás napján 135 dollárja volt, amelyből az első nap reggeliéhez való alapanyagokat vásárolta meg. Reggeli után volt elég pénze, hogy az ebédhez valókat megvegye. Azután az ebéden megkeresett pénzből vacsora alapanyagokat vásárolt. Valóban a semmiből kezdte az üzlet felépítését. Később élelmiszerüzletet vásárolt és nagyon sikeresen működtette. Mindig nagyobb és jobb dolgokra készítette fel magát. 2001-ben a cége, a Longaberger Company 600 millió dollár értékben adott el háztartási cikkeket 36 ezer értékesítőn keresztül országszerte. Mi a titka ennek az embernek? A következő 4 szentírási érték. A. Hit, B. Türelem, C. Kemény munka, és D. Győzedelmes lélek. Imádkozz így. Atyám, kérlek, segíts megtanulnom, hogyan fejleszthetek ki magamban győzedelmes lelket. Tudom, Uram, hogy a szíved vágya, hogy láthassam szívem vágyát beteljesedni. Ma arra kérlek, adj nekem mennyei erőt képességeim kiteljesedésére Krisztusban. Ámen.

Mit keresel? Pál Filippi beliekhez írott levele, 4. fejezet 8. verse azt mondja, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Áldástudattal vagy problématudattal éled az életedet. Mielőtt válaszolsz, figyeld meg ezt a történetet, amely egy egypetélyű ikerpárról szól. Az egyikük optimistán állt hozzá az élethez, jelmondata az volt, hogy minden jóra fordul, míg a másik mindig a legrosszabbra számított. A szüleik elvitték őket egy pszichológushoz, mert abban reménykedtek, hát ha a személyiségük kicsit kiegyenlítődik. Az orvos azt javasolta, hogy a következő születésnapon az ikreknek külön szobában adják át az ajándékokat. A pesszimistának adják a legjobb játékokat, amelyeket csak megengedhetnek maguknak, az optimistának pedig adjanak egy doboz lócitromot. A szülők úgy tettek, ahogy a pszichológus javasolta. Amikor bekukkantottak a pesszimista testvér szobájába, hallották, ahogy panaszkodik, nem tetszik ennek a játéknak a színe, ezzel meg nem is akarok játszani egyáltalán. Utána benéztek az optimista testvérhez is, és azt látták, hogy mosolyog és a trágyát a levegőbe dobálva kiabálja, nem csaptok be, ahol ennyi lócitrom van, ott egy kis póninak is lenni kell. Amit keresel, végül meg is fogod találni, legyen az akár jó, akár rossz. Ha Istennel jársz, figyeld, mit kell keresned. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott leszel jártodban, keltedben, ellenségeid egy úton vonulnak fel ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldást bocsát az Úr minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Megnyitja az Úr gazdag kincses házát, elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul. Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 3-tól a 13. versig. Ma tehát kezd el Isten áldásait keresni.

A helyeden lenni. Királyok második könyve, 5. fejezet, 4. verse azt mondja, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Isten egy rabszolgalányt használt arra, hogy elérjen egy hadsereg parancsnokot, és bemutassa neki azt az Istent, aki meggyógyíthatja a leprából. A történet a Királyok második könyve 5. fejezetében van feljegyezve. Ragadd meg most az alkalmat és olvasd el! Két fontos tanulsággal szolgálhat számodra. Elsőként, célja van annak, hogy ott vagy, ahol vagy. Panaszkodás helyett néz körül, kinek lehet szüksége arra, amit Isten neked adott. Ez a lány nem csak azért volt ott, hogy beágyazzon és vécét takarítson. Isteni küldetése volt. Gondold csak meg, lehet, hogy az egész életed egyetlen pillanatra készít fel, egy krízishelyzetre vagy egy lehetőségre. Péter apostol ezt írja. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. Péter első levele, 3. fejezet, 15. vers. A leány kész volt. És te? Másodszor, micsoda változást hozhat egyetlen nap? Ez a lány tegnap még senki volt, ma pedig ő lett Isten ajándéka és a legnépszerűbb ember a házban. A világ mindig a nagy nevekre figyel, de amikor azok kifogynak a válaszokból és a reményből, akkor Isten az ő szolgáló leányaira önti ki lelkét. Amikor ez megtörténik, az emberek, akik amúgy sosem szenteltek volna időt vagy figyelmet rád, hirtelen elkezdenek rád figyelni, mert a megfelelő helyen vagy a megfelelő válaszokkal. Ne hagyd, hogy iskolázatlanságod, származásod, alacsony beosztásod vagy szegényes fizetésed elnémítson. Folyamatosan újítsd meg az értelmed és erősítsd a hited. Engedd Istennek, hogy használjon, ahogyan csak ő tud. Mindig figyelj! Lehet, hogy a nagy karmester épp most fog inteni neked. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy ma a te dicsőségedre használhassak mindent, ami engem egyedivé tesz. Kérlek, segíts meglátnom az életemben azokat a területeket, ahol kegyelmet kiárad, és segíts, hogy ezekre összpontosítsak. Atyám, segíts felismernem, mi az, amit megtehetek, hogyan tudok segíteni, és mit tehetek másokért. Ösztönöz, Uram, hogy áldás lehessek valakinek, akinek csak én lehetek áldás. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Kegyelemmel telve. Péter első levele, 5. fejezet 12. verse azt mondja, az Isten kegyelme, amelyben álltok. Isten kegyelme az, amely átsegít minket a nehéz időkön. Pál elismerte ezt, amikor a testében lévő tövisről beszélt. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet 7. vers. Volt már szálka az ujjadban. Ettől még működik a szervezeted, csak éppen fájdalmas. Nem fogsz belehalni, de azért elég nyomorultul érzed magad tőle, nem igaz? Mit mondott Isten Pálnak? Ugyanazt mondja neked is, elég neked az én kegyelmem. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet 7. vers. A kegyelem tesz képessé arra, hogy szeress egy goromba társat, hogy ne add fel a várakozást, amíg a tékozló fiú hazatér, hogy elviselj egy hosszantartó betegséget, hogy sokat adakozz, még ha kevés bőr is élsz, hogy túltedd magad a csalódásokon, hogy megbocsáss ismétlődő sérelmeket. A kegyelem tovább visz, mint természetes képességeid, mert arra késztet, hogy egyedül csak Isten erejére támaszkodj. Pál azt írja, számít arra, hogy megpróbáltatások fogják érni, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 12. fejezet 9. vers. Micsoda helyzet! Amikor benne vagy, tudod, hogy még a puszta gondolata is riasztó annak, hogy valamit a magad erejéből tegyél, mert tudod, hogy az ő ereje sokkal nagyobb. Hogyan lehetséges, hogy két ember ugyanazokon a megpróbáltatásokon megy keresztül, és az egyik összeomlik, a másik pedig virágzik? A válasz: a kegyelem, amelyben álltok. Péter első levele, 5. fejezet 12. vers. Minden másban ugyanolyanok lehetnek, de az egyik kegyelmet kapott a megpróbáltatás elhordozására, a másik pedig nem. Maradj meg a kegyelemben, mert innen fakad az erőd és a sikered. Azt kérdezed, hol találod ezt a kegyelmet? Figyelj! Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket. Apostolok cselekedetei 20. fejezet 32. vers. A kegyelem Isten igéjében van. Töltöttél vele időt mostanában? Imádkozz így. Uram, elismerem, hogy neked semmi sem túl nehéz. Kérlek, amikor nyomaszt a helyzet, hogy nem tudom megtenni, amit kellene, akkor természetfeletti módon tégy engem képessé arra, hogy elvégezzek mindent, amit kell. Kérlek, hadd legyen bőséges a kreativitás az életemben, és hogy ne az én módszereim, hanem a tiéd mutassák meg kegyelmedet az életemben. Ámen.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a Csüggedés felett című hangoskönyv második részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Köszönd meg nekem azokat a körülményeket, amelyek megkövetelik, hogy elcsendesedj. Ne tedd tönkre ezeket a csendes órákat azt lesve, hogy mikor érnek már véget, türelmetlenül várva, hogy újra aktív lehess. Királyságom legnagyobb művei közül sok betegágyakról vagy börtöncellákból valósult meg. Ahelyett, hogy elgyengült testet korlátai miatt neheztelnél, keresd inkább az én akaratomat az adott körülmények közepette. A korlátok felszabadítóak lehetnek, ha a leghőbb vágyad az, hogy szorosan mellettem élj. A csendesség és bizalom segít jobban ráébredned jelenlétem közelségére. Nevesd meg a nekem való szolgálat ezen egyszerű módjait. Bár úgy érzed, hogy el vagy szakítva a világ aktivitásától, csendes bizalmad erőteljes megnyilvánulásnak számít a lelki világban. Az én erőm és hatalmam a gyengeségben mutatkozik meg a leghatásosabban.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zakariás 2.13, Ézsaiás 30.15, 2 Korintus 12.9.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Caliguri írta Floridából, az Egyesült Államokból. Álljunk meg hálaadásra. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács evangéliumának 17. fejezetének 16. verse. Egy nemrégiben tett utazásom során észrevettem, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, panaszkodom. Az ágy kemény volt, de tiszta. A légkondicionáló hangos volt, de jól működött. A szálloda reggelije kevés volt, de valaki elkészítette nekem. Kértem Istent, hogy bocsássa meg hálátlan hozzáállásomat is. Eszembe jutott az a sok-sok alkalom, amikor Jézus hálát adott. Hálát adott Istennek az 5 kenyérért és a 2 halért, mielőtt azok megsokszorozódtak. Hálát adott Istennek, hogy meghallgatta imáit, mielőtt még Lázár feltámadt volna. Jézus még az árulás estéjén is hálát adott. Amikor bocsánatot kértem, Isten megmutatta, hogy nem azt kérte tőlem, hogy hálát érezzek, hanem azt akarta, hogy hálát adjak. A mai versben szereplő samáriai férfi annak a 10 embernek egyike volt, akik Jézushoz jöttek, hogy gyógyítsa meg őket a leprából. Mindannyian Istenhez fordultak segítségért, mindannyian imádkoztak. Mindannyian engedelmeskedtek Jézus utasításainak, és mindannyian örültek, amikor meggyógyultak. De csak a samáriai állt meg, és tért vissza hálát adni. Ahhoz, hogy megtanuljuk a hálaadást, nem kell hálát érezni. Egyszerűen csak abba kell hagynunk a panaszkodást, visszatérni Jézushoz, és hálát mondani neki. Urunk, amikor panaszkodunk, emlékeztess arra, hogy helyette inkább hálát adjunk. Amen. Napi gondolat: a hálaadás megtanít hálásnak lenni. Imádkozzunk, és adjunk hálát mindazért, amink van.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Néhány évvel ezelőtt egy nap az autóban ülve vártam a családomra, hogy kijöjjenek egy találkozóról. Míg vártam, egy szitakötő tűnt fel egészen a semmiből. Egyik pillanatban közvetlenül előttem lebegett el, a szélvédő fölött, majd hirtelen el is tűnt.

próbáltam utána nézni, merre ment, de elvesztettem a repülési útvonalát követve. Ahogy csendben ültem, körülnéztem, és meghallottam, hogy Isten azt suttogja: olyan vagy, mint a szitakötő. Micsoda bók! Úgy értem, ki utasítaná vissza azokat a nagy, düllett szemeket és furcsa szárnyakat. Milyen hízelgő!

Néztem, ahogy a szita kötő ide-oda szögdécsel eltűnik, majd újra megjelenik, hogy aztán ismét csak eltűnjön. Istenem, kérdeztem, miért olyan kiszámíthatatlan a szita kötő útja? A válasz egyszerű volt, hogy megvédjem.

Abban a pillanatban a saját életutamra gondoltam. Sikerek és kudarcok, megtorpanások és elindulások, előre lépések és visszaesések össze-visszaságát láttam. Olyan pillanatokat, melyeket büszkén hirdethetek, és olyanokat is, amelyeket csendben elrejthetek, imádkozva és remélve, hogy senki sem fedezi fel őket. Mégis, minden szögdécselésem és száguldásom közben következetességet láttam abban, hogy észrevegyem Isten kezét, bízzak a tervében, és engedelmeskedjek az Úr utasításainak. Függetlenül attól, hogy a külső szemlélő számára mennyire zavaros. Akkor értettem meg. Isten mind végig megvédett engem.

te mit látsz, amikor az utadra nézel? Ragaszkodsz a büszke pillanatokhoz, de szégyelled azokat az alkalmakat, amikor megbotlottál, és mindenki látta? Azért bujkálsz, mert félsz a további ilyen helyzetektől, és nem bírod elviselni, hogy még egy ember gúnyolodjon rajtad? Ha igen, tudd, nem vagy egyedül. De tanuljunk a szitakötőtől. Bízzunk az ösvényben. Biztosíthatlak, hogy az utad sziklaszilárdan visz előre.

Nem is olyan régen a tudósok felfedezték, hogy a szitakötők több ezer kilométert utaznak az óceánon keresztül. Képzeljük csak el! Egy rovar, amely soha nem repül egyenes vonalban, mégis átrepül az óceánon. Szóval akkor mi ebből a tanulság? Soha ne hagyd figyelmen kívül az utadat, a hegyeket és a völgyeket, a magasságokat és a mélységeket. Bízz a Teremtőben. Ő jobban ismeri az utadat, mint te valaha is fogod, és biztosíthatlak, hogy eljuttat a végső célodhoz. Biztonságban és épségben.

Ő tudja, milyen úton járok. Ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Jób könyve, 23. fejezet, 10. vers.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Én Mihály falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem, édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt, de körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért igen is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől, és úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben, én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a ház urát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtt avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni. De amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgattam az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem, egy látomás

0: keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet. Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénz keresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak felemás életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a Pap Tamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs Isten tisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
1: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
0: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.

0: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
1: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész, és nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
0: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
1: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyást az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Istent még jobban meg tudjam ismerni, az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerjem olyan közelségről, mint annak idején te az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népeivel, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sok olyan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
0: Az elmúlt percekben Vencer Máriusszal beszéltem, aki Bihar Félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige: Mózes 5. könyve, 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A Wittenbergi városi templom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrl celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német misének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyházmegye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban, bár eredetileg Reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora fölött is aktívan prédikált idős otthonokban és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott, egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár időskorára testi gyöngeségekkel kellett küzdenie, hitét mindvégig megőrizte, és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Van igény a presbiterek képzésére. Eredményesen zárult a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia közös presbiter képzőjének első évada. A 4 alkalmas sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Az utolsó, április 25-én megtartott nap témáját az előttük álló egyházi választás adta. A jó presbitérium ösztönző és lendületet adó lehetőség lehet a gyülekezet számára. A képzések alatt ehhez kaptak támpontot a szolgáló gyülekezeti tagok, előadásokkal erősítve küldetésüket, megismerve egymás tapasztalatait. A tanév záró alkalmán a teológia rektora Ballai Bolya köszöntötte a résztvevőket. Hálával szólt arról, hogy a képzés megmozgatta a dunántúli presbitereket, akik aktívan vettek részt az alkalmakon. A képzést összefogó Kocsev Miklós, az akadémia oktatója, nyitó áhítatában arról szólt, hogy mihez kezdjünk a hitünket érő meglepetésekkel. Ehhez Márk evangéliumából idézte az apostolok kiküldésének igéjét. Ezután Jézus így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16-15.
0: Kulturális programajánló.
1: Radnóti Miklós születésnapja. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja Grósz Ilona és az utónevet nem kapott fiú kertestvére életébe került. Édesapja Glater Jakab kereskedő volt, nővére Klára. Édesapja családtagjai tanácsát követve 1911-ben újból megnősült. Felesége az erdélyi zsidó származású Molnár Ilona lett, aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét, megteremtette számára a kellemes családi légkört. A költő az 5 évvel fiatalabb féltestvéréhez, Ágihoz is rendkívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven lett ismert újságíróként és szépíróként. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ezen jól ismert sorokban tett Radnóti Miklós hitet hazája mellett. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján május 23-án. Tájékoztatott a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti térség egyházainak társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli vikáriátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitóbeszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még ma lehet regisztrálni az idei, a 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló rendezvény. A határidő ma, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékokat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is föl lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Az idén május 15-16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyház megye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel! Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyház megye augusztus 11 és 15 között Bodajkon, amelyre a 8. osztályostól az idén érettségiző korosztályig várják a résztvevőket. Jelentkezni május végéig lehet. Az 5 napos tábor különleges a maga nemében, mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Némi változás van, de folytatódik az átlagnál melegebb idő. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső többfelé is eshet, délnyugati a szél, és 18-25 fok várható. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hét első felében napközben már koranyárias idő vár ránk. A hét közepétől viszont érkezhet eső.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpontok. Sírtam, mert nem volt cipőm. Majd abba hagytam a sírást, amikor láttam valakit, akinek nem volt lába. Az élet tele van áldásokkal. Nem minden olyan értékes és fontos, mint gondolnád. William Shakespeare.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor az ember Isten igéjét tanulmányozza, általában jellemző az, hogy bizonyos pontokra úgy hajlamosabb odafigyelni. Mások viszont úgy elsikkadnak. És vannak olyan nagy, markáns, oszlopszerű események, amelyeknek a takarásában bizonyos esetek szinte alig vehetők észre. A mai azok közé tartozik, amit elég sokszor elő szoktak venni. Különösen azért, mert ma a missziológia, a misszióról szóló tanítás központibb kérdés lett, és én attól tartok, hogyha alaposan megnézzük ennek a résznek a tanítását, azért sok olyan dolgot lehet belőle megtanulni, amit nem biztos, hogy a missziológia szempontjából mindenki ugyanúgy fog értelmezni. De még mielőtt rébuszokba beszélnénk, hogyha a kedves hallgatóim is az Apostolok cselekedetei 11. fejezetéhez lapoznak, a 19. verstől velem együtt olvashatják. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiohiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Itt most muszáj meg is állni mindjárt, mert ugye itt nagyot visszaugrottunk a történetben, hiszen István kivégzése óta beszéltünk Pál megtéréséről, beszéltünk Cornélius háza népétől kezdve sok-sok egyéb eseményről, de nem beszéltünk arról, hogy mi lett azokkal úgy igazán, akik az üldözést úgy élték át, hogy menekülniük kellett. Amikor valakinek menekülnie kell, az soha nem egy kellemes állapot. Mert hogy ilyenkor az ember ott kell, hogy hagyja a házát, ott kell, hogy hagyja a rokonságát, lehet, hogy ott kell, hogy hagyja nem csak az életteret, hanem azt is, ami az élettérből következett, tehát a munkakörnyezetet, a kuncsaftjait, ha valakinek olyan szakmája volt, a földjét, ha földbüveléssel foglalkozott, magyarul egy teljes kiszakadás a korábbi életből. Hogy fog erre reagálni? Hát a legtöbben a mai gondolkozású emberek azt fogják mondani, hogy ez egy olyan trauma, ami után csak poszttraumás szindrómát lehet kapni, és egy életen keresztül fogja nyögni az ember azt, hogy ez és ez történt vele, és ez szörnyű, és ráadásul mindezt Istenért kellett elszenvedni, hát ez borzasztó. És tulajdonképpen van is ebben egy nagy igazság, mert sokkal, de sokkal jobban éreznénk magunkat, ha ilyesmi sose történne. Nekem azonban úgy tűnik, hogy azok az atyánk fiai, akik üldözés miatt el kellett, hogy hagyják a korábbi életterüket, nem hagyták abba Krisztusba vetett hitüket és az evangélium hirdetését. Ilyenkor szokták azt mondani okos emberek, hogy mert elkötelezettek voltak a misszió iránt. Ne haragudjanak érte, hogy ilyen keményen mondom, de ez akkora butaság, amekkorát nagyon nehezen lehet még egyet mondani. Ezek az emberek nem voltak elkötelezettek a misszió iránt. Ugyanis a misszió iránt elkötelezettnek lenni egyáltalában nem szükséges. Itt Krisztus iránt kell elkötelezettnek lenni. Ha valaki Krisztus iránt elkötelezett, fogja csinálni a missziót is. Ha valaki a misszió iránt elkötelezett, akkor azt fogja megpróbálni, hogy az általa elképzelt vagy kialakított missziós területet foggal és körömmel valahogy építse, megtartsa, magáénak tudhassa. Tessenek csak arra gondolni, hogyha például Fülöp a samáriai misszió iránt lett volna elkötelezett. Hát soha nem lehetett volna rábírni arra, hogy menjen és az országúton prédikáljon a komornyiknak, hiszen ő nem hagyta volna ott ezt a területet, ami az övé, ahol ő kezdett prédikálni, ahol az ő bizonyság tételére tértek meg. Hogy is mondanák ma? Ahol ő plántálta a gyülekezetet, ő alapítóként van jelen, ahol mindenki fölnéz rá, a legkisebb szavára az egész város odafigyel, hát eszibe nincs ezt a kiváló környezetet ott hagyni. Na de hát, valóban ezt tanultuk Krisztustól? Úgy tűnik, hogy azok az első testvéreink olyan mértékben voltak elkötelezettek a megváltó iránt, hogy eszükbe se jutott, hogy az üldözés hatására őnekik meg kéne változtatni bármit, amit az Krisztusról eddig elmondtak, tanítottak, ahogy Krisztushoz viszonyultak. Mert ott volt a szívükben Krisztus. Ez az elkötelezettség, ez egy életközösség volt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki ő benne hisz, és az ő igéjét megtartja, azzal úgy fog bánni ő és az Atya, hogy oda mennek hozzá, és nála laknak. Így fejezte ki az Úr Jézus, hogy a Szentlélek által beleköltöznek az életébe, a szívébe. És ezek az emberek ezt ismerték. Az más kérdés, hogy az első reakciójuk az az volt, hogy amerre csak jártak, megkeresték a héber közösségeket, és az idegen területeken elsősorban, majdnem csak kizárólag, a zsidóknak hirdették az evangéliumot. De ez a kultúrából, a neveltetésből, a korábbi hozzáállásból egyenesen következik. És ne tessenek elfelejteni, itt visszaléptünk, tehát hiába mondanánk azt, hogy de a 11. fejezet előtt van a 10., és ott már Péter a Kornélius házában elmondta teljesen világosan, hogy most már látom, nem személyválogató az Isten, hanem minden népből kedves előtte, aki az igazságot cselekszik és az ő nevét vallja. Mert ez nagyon szép, csak azok az emberek Kornéliusról és Simon Péternek erről a látogatásról mit sem tudhattak, hiszen ők jóval korábban már elmenekültek. Tehát itt most visszalép Lukács a történetben, ezt nagyon fontos nem elfelejteni, és elkezd egy másik vonalat elmondani. Mert el akarja nekünk mondani azt, hogy egyébként az evangélium az üldöztetés hatására nem leült, elült, kihúnyt, elhamvadt, hanem pontosan az történt, mint amikor valaki szétrúgja a parazsat az erdőben, abból nem az lesz, hogy kihúnyt a parázs, hanem erdőtűz. Na hát abban az időben ez az erdőtűz a kereszténység terjedésében lett nyilvánvaló, mert egyre másra lobbantak föl a Krisztusért égő szívek, és alakultak gyülekezetek olyan területeken is, ahol korábban senkinek eszébe nem jutott volna, hogy oda elmenjen. De a folytatást is érdemes megnézni, tessék csak nézni. Volt azonban köztük néhány ciprusi és cirénei férfi, amikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Itt megint a misszióról kell valamit mondani. Természetes, hogy a bizonyos kulturális dolgokat nem tudunk levetni magunkról. Na de akik Cirénében éltek, héber származásúak, vagy Cipruson éltek, héber származásúak, azokból hiányzott az a fajta hozzáállás, ami Júdea területén magától értetődő volt. Judeában mi vagyunk itthon, az én váram, az én házam, az én népem, az én kedveltem. Tehát nyilvánvalóan ezek az emberek sokkal inkább megélték és értették azt, hogy hát elsősorban a hébereknek. Cipruson azonban hébernek lenni azt jelentette, hogy egy a sok nép közül, aki ide vetődött. Ciprusnak megvolt az őslakossága, de nagyon sok náció élt ott. Többek között héber közösség is. Tudjuk nagyon jól, hogy például Barnabás lévitaként is Cipruson született, és ott élt, onnan ment föl Jeruzsálembe, Jeruzsálembe jutott hitre, és végezte utána a szolgálatát, de mégis a származása Ciprushoz kötötte. Ezeknek az embereknek azonban egy picit az identitása, azaz önazonossága más. Könnyebben fognak megszólítani pogány származásúakat. Könnyebben értenek szót. De hát ez ma is így van. Bocsánat, hogy így mondom, hogyha valaki soha nem találkozott nem hívő családból származókkal, csak azokkal beszélgetett, akik teljesen egy ívásúak, teljesen egy gondolkozásra épültek föl, akkor nagyon nehezen találja a bizonyságtételre is a szót azok között, akik egyébként nem ismerik az Urat. Még mielőtt valaki itt azt mondja, hogy most fogja azt mondani ez az ige hirdető, hogy milyen nagy előny, ha valaki nem hívő háttérből származik. Nem. Szeretném elmondani, hogy mind a kettőből válhat Isten kezében óriási eszköz és előny, de ez egy helyzet. És ezek a ciprusi és ciréniai származású atyánk fiai úgy gondolták, csak hirdessük a nem héber származásúaknak is az evangéliumot, és tetszik tudni, mi lett belőle? És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és sokan tértek meg az Úrhoz. Lukácsnak ez a kifejezése, ez nekem nagyon megdobogtatta a szívemet. Az Úr keze velük volt. Mit is jelent ez? Nem azt mondja, hogy ezek a ciprusi és cirénéi származású emberek olyan lenyűgöző retorikával szólították meg az antiohiai egyébként jó részt görög és arám származású kiművelt koponyákat. Antiochia egyébként abban az időben egy világváros, ahol a görög kultúrának az egyik különös virágzása van éppen ebben az időszakban. Tehát elvárható lenne, hogy valami zseniális dologgal álljanak elő. Ők nem álltak elő valami zseniális dologgal. Elmondták, hogy kicsoda Krisztus. Elmondták, hogy mit tett Krisztus, hogy hogyan adta az életét, hogyan támadt föl a halálból, hogyan küldte el a Szent Lelket, hogy mit jelent az, hogy Krisztus az egész világ üdvözítője. És kiderült, hogy az emberek éhesek az evangéliumra. Amikor jóval később majd a Tarzuszi Pál levelet ír, és azt fogja írni az egyik levelében, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, ezt az igeverset azóta is nagyon sokan megtanulták, sőt, még falimondásnak is kiírtuk, csak az a kérdés, hogy elhisszük-e. Mert hogy egyébként ez igaz. Csak a világ nagyon sokszor kihegyezett arra, hogyha képmutatással találkozik, vagy öntetszelgéssel, vagy nagy mellényűséggel, vagy lenézéssel, vagy kérkedéssel, és nagyon hamar bezáródik. De ebben az esetben ezek az atyafiak olyan alázattal és olyan hitelesen tudták elmondani az evangéliumot, hogy hogy is olvastuk? Velük volt az Úr keze, és sokan hittek, és megtértek az Úrhoz. Itt most megint kénytelen vagyok egy missziológiai megjegyzést tenni, ne haragudjanak érte, de muszáj, nem valamilyen felekezethez. Persze erre lehet azt mondani, hogy akkor még nem is volt felekezet. Igen, ám, de később nagyon sokszor az okozta azt, hogy lett bőven, hogy nem Krisztushoz hívogattunk, hanem valamiféle ilyen-olyan-amolyan emberi csoportosuláshoz. Ez ma már egy szükséghelyzet, hogy nagyon sokféle felekezet van, csak éppen azt szoktuk elfelejteni, hogy Krisztus nem sokarcú. Mint ahogy nem is kétarcú, soha nem is volt az, de nem is sokarcú. Ma is ugyanaz az út vezet hozzá, bűnbánat, megtérés, új élet, újjászületés, és elkötelezett mindennapi vele való járás, Krisztus követés. Enélkül nincs kereszténység. Sok mindent lehet mondani, de enélkül nincs kereszténység. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, folytatja Lukács a beszámolót, ezért kiküldték Barnabást Antiochiába. Csak zárójelbe jegyzem meg, Antiochiába az a Barnabás megy, akinek a származása lehetővé teszi, hogy könnyen szót értsen a pogány származásúakkal is. Ez nem hátrány, ez nem valamiféle Isten munkája ellen való, ha a testvérek is fölismerik, hogy ki az, aki könnyebben fog talán szót érteni. Egyszer azt hallottam valakitől, borzasztóan sajnálom, hogy ilyennekkel is kell önöket traktálnom, kedves hallgatóim, bizonyos missziós területtől ő annyira viszolygott, és annyira idegenkedett, hogy úgy érezte, hogy ha Isten őt munkába állítja, biztos azon fogja. És innentől kezdve egy életen keresztül azon a területen dolgozott, amitől alapvetően kilelte a hideg, és a hátán folyt a veríték, és egész életében egy bizonyítási kényszerrel terhelten végezte a szolgálatát. Nem szeretném mondani, hogy a másik oldalon, tehát akik felé szolgált, ez kiválóan átjött, és azoknak is folyt a hátán a víz, és nem lehetett meggyőzni valakit arról, hogy nem az a Krisztus útja, hogyha azt a munkát fogom elvégezni, amitől tengeri beteg leszek, ha csak eszembe jut, hanem az a Krisztus útja, hogyha az ő lelki ajándékát is mellé rendelve ahhoz az híváshoz vagy küldéshez, amit tőle kaptam, látom azt, hogy megáldja a munkámat. Kiküldték ezt a testvérünket Jeruzsálemből, és amikor megérkezett, látta az Isten kegyelmét, megörült, bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Mi szokott történni akkor, hogyha jön egy ilyen, hát hogy is szokták ma mondani, ejtőernyős misszionárius, akit valahonnan messziről küldtek valamilyen munkának az ellenőrzésére. Hát általában el szokta magyarázni hirtelen, hogy na, ami eddig történt, az semmi, most jön ő majd, és az lesz valami. Hát több dolgot elmond Barnabásról nekünk ez az ige. Egy, derék ember volt. Telve hittel, telve Szentlélekkel. Nagyon megörült a többiek munkájának. Hogy is mondta ezt annak idején az Úr Jézus? Ebben a munkában az az igaz, hogy más a vető, és más az arató. És ez azért van, hogy a vető és az arató együtt örvendezzék. Nem azért, hogy utálja a vető az aratót, hogy én bezzeg itt túrtam a földet, ő meg majd learat. És nem azért, hogy lenézhesse az arató a vetőt, hogy ugyan már, kis földtúró, én meg jövök majd, és learatok. Szó nincs erről. Egyébként abban az időben az aratás munkája olyan kőkemény munka volt, hogy nem tudom, hogy meg volt a nehezebb vetni vagy aratni, és ezt nem is szeretném nagyon megkérdőjelezni. Minden esetre egyik a másik nélkül nem megy. És az Úr Jézus azt akarta, hogy ezt tanulják meg a tanítványai. És annyira akarta, hogy ez a mondat akkor hangzott el, amikor a samáriai asszony otthagyva a vödrét a Jákob kutyánál berohan sikárba, és tudta nagyon jól az Úr Jézus, hogy itt egy néhány óra, talán annyi sincs már, özönleni fognak ki az emberek, mindjárt megtér egy csomó ember, és ki fogják fejezni azt, hogy ők hisznek a Messiásban, és ezek a szegény tanítványok 12-en azt fogják hinni, hogy ide jöttünk, jöttünk, láttunk, győztünk. Erre az Úr Jézus el akarta nekik mondani, hogy nem, ti magatok azt mondjátok, 4 hónap mégis jön az aratás, na most nyissátok ki a szemeteket, a tájak fehérek az aratásra, mert ebben a dologban az az igaz, más a vető és más az arató. Itt muszáj hozzátenni egy történelmi adalékot, amit nem biztos, hogy minden hallgató tud. Ott sikár mellett egy 2 kilométernyire van egy hely, ahol sok a víz, úgy hívják Énon, és az a János, aki soha az életben még csak egy falatot se fogadott el más kezéből, inkább evett sáskát meg erdei mézet, aki annyira vigyázott a tisztaságra, az a János, amikor Jézus Júdeában szolgálatba állt, akkor elment a samaritánusok közé, ami gyakorlatilag emberileg szinte elképzelhetetlen, mert oda rendelte az Úr, ott hirdette az igét, és sikár teljes lakossága remegő szívvel várta, hogy mikor jön az a Messiás, akiről János beszélt. És mivel ment az asszony, hogy gyertek, nézzétek ki, talán ő a Messiás, megjött a Messiás, hát nekem megmondott mindent, amit tettem, akkor kitódult az egész város. De ki volt a vető? János. És ők most mit csinálnak? Aratnak. És nem arról szól, hogyha mi oda megyünk valahova, ott dől a kalász, akkor is, ha sose volt vetés. Ezt nagyon nem lenne szabad elfelejteni. És Barnabási tudatában van ennek. Egy másodpercre eszébe nem jut, hogy belekössön azoknak a szolgálatába, akik előtte elvégeztek egy munkát, hanem örül, látja az Isten kegyelmét, megerősíti azt a munkát. És hogy is olvassuk? Erre még igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Hát ez kiváló. Ez annyira a Szentlélektől van, hogy az ember csak csodálkozik. De ami most jön, az, ha lehet, még rátesz erre egy lapáttal, ha nem értik félre, kedves hallgatóim. Barnabás ezután elment Tarsuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiochiában, így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, a tanítványokat pedig Antiochiában nevezték először kereszténynek. Barnabás volt, aki elkísérte a tengerpartra Sault, hogy mivel látszik, hogy Jeruzsálemben nem fogják nagyon könnyen befogadni, most menjen haza a szülővárosába. De Barnabás tisztában volt azzal, hogy mit végzett el Saulban Isten lelke, meg hogy milyen kvalitás, milyen lelki minőség, milyen igeismeret áll rendelkezésére ennek a tarsuszi Saulnak, és úgy dönt, hogy na most kell bekapcsolni a szolgálatba. Ezt az úgy döntött, ezt egy pillanat se tessenek azért annyira komolyan venni, egészen biztos, hogy a Szentlélek hatalma és vezetése által születik ez a döntés. Hát szeretném mondani, hogy Antiochia és Tarsus azért nem szomszédváros. És hogyha eldöntötte, hogy elmegy és megkeres valakit, hát ez a tű a szalmakazalban jellegű keresés, pláne, hogy a második misszió útnak bizonyos leírási részleteiből arra kell következtetnünk, hogy Saul nem ölbetett kőzzel ült az atyai házban valahol, hanem járta a szomszéd településeket, és hogy gyülekezetek alapultak közben. Azokról nem tudunk semmit gyakorlatilag, ez a titok kategória a számunkra, mégis úgy tűnik, hogy ez a munka folytatódott. Tehát megtalálni Sault nem volt olyan nagyon egyszerű dolog. De Isten lelke erre kényszerítette, és amikor megtalálja Sault, Saul elfogadja. Miért fogadja el? Hát mert bizonyára Pál apostol, még mielőtt Pál apostolnak nevezte volna bárki, nagyon figyelt az Úrra. Ő megtanulta azt, hogy neki van egy rendeltetése az Úrtól. Mégpedig, hogy elvigye az Úr nevét. Hogy hova? Valószínűleg most megértette Barnabástól, hogy akkor Antiochiába. És ott egy éven keresztül igen nagy sokaságot tanítanak. Annyira szeretném tudni, hogy mit jelent az igen nagy sokaság. Jelent 50 embert? Hát annál azért biztos többet. 500 embert? Hát nem tudom, hogy igen nagy sokaságnak nevezünk-e 500 embert. Talán ezreket? De nem hiszem, hogy ez az igazán lényeges. Ezt most azért hoztam szóba, mert sokszor ezt tartjuk a misszió mércéjének. Hány embert sikerült elérni? Hány embert sikerült megszólítani? Hány embernek sikerült elmondani az evangéliumot? Ezek az emberek nem számolnak. Sokan vannak, azt kész. Na de hányan fognak növekedni? Hányan fognak üdvözülni? És miért hozza Barnabás magával Sault? Mert tudja, hogy ezeknek az új hívőknek igen komoly bibliai alapozásra van szükség. Később azt fogja mondani majd Pál, hogy ti ráépültetek az apostolok, és az alatt pedig a proféták alapkövére. Nincs kereszténység anélkül, hogy valaki ne ismerné a Szentírást. Ma úgy mondanánk, hogy az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Hát ők éppen kezdték élni az Új Szövetséget. Ebben az időben még újszövetségi iratok közül talán a Márk és a Máté evangéliuma lehet írásba foglalt állapotban olyan kezdeményként inkább. Tehát itt még nagyon az elején vagyunk. De az Ószövetség, hát Krisztus volt ez bizonyságot. Hát a tarsusi Saul kiválóan ismeri a proféciákat, és fogja tudni elmagyarázni, hogy ki a Krisztus. És mi történik? A következménye egy olyan gúnynév, amire egy nagy amment szeretnék mondani ma is. Mert szeretném, ha tudná mindenki, hogy keresztény az gúnynév volt. Krisztuskáknak kezdték el csúfolni az első hívőket. Hát milyen jó lenne, ha valaki azt mondaná az én gyülekezetemről, hogy azt nem tudom, hogy miben hisznek, de ezek mind úgy csinálnak, mintha ők is kis Krisztusok lenne. Ezek úgy élnek, mintha Krisztuskák lennének, mintha bennük Krisztus újra itt élne a földön. Aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ezt attól tartok, hogy lokálisan szoktuk érteni. Pedig lelki értelembe kéne érteni. Akkora baj nekünk, ha valaki minket keresztényeknek azért hívna, mert nagyon hasonlítunk Krisztushoz. Szerintem ez dicsőítené csak igazán, ami drága úrunkat és megváltónkat, mint ahogy Antiochiában is így történt. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 5-e.
2: 1992-ben rendeztek először akciónapot Magyarországon a mozgássérültek esélyegyenlőségéért. A Független Életért szervezet a mozgássérült emberekre és életkörülményeikre igyekszik fölhívni a figyelmet.
1: Søren Kierkegaard 1813-tól 1855-ig élt, dán filozófus és luteránus teológus. Részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű filozófiai, pszichológiai és teológiai elemzéseket. Hátterükben belső hit küzdelmei állnak. Ismert művei a Vagy-vagy, az Ismétlés, a Félelem és reszketés, a Szorongás fogalma, a Filozófiai töredékek és az Ítélkezz önmagadon. Filozófiájának központi problémája, hogyan kerülök kapcsolatba én, mint létező szubjektum, Istennel. A válaszhoz szerinte meg kell értenünk magunkat a létezésben. Az ember nem tudja, vagy nem akarja énjét megvalósítani. Amikor a kétségbeesés az ember Isten eszméjével együtt létezik, bűnné válik, mert az ember nincs bizalommal és hittel Isten iránt. Kierkegaardot az egzisztencialista filozófia előfutárának tekintik.
2: A korszerű magyarországi sebészet kiemelkedő alakját, az 1814-es születésű Balassa Jánost Bécsben avatták orvosdoktorrá. Alig 29 évesen kinevezték a Pesti Orvosegyetem sebészeti klinikája tanárává. Franciaországi tanulmány útjának köszönhetően sok, addig nálunk ismeretlen eljárást és műszert honosított meg. Ő alkalmazta először az éternarkózist, töréseknél bevezette a gipsz használatát, vattát és az ő klinikáján használtak először. Másfél évtizedes gyakorlattal a háta mögött megtanulta a mikroszkopizálást. 1848-49-es hazafias tettei miatt bebörtönözték. Szabadulása után újult erővel foglalkozott az orvosképzés és a magyar egészségügy fejlesztésével. Az Orvosi Heti Lap egyik alapítója volt, valamint az Országos Közegészségügyi Tanács alapító elnöke.
1: Henrik Sienkiewicz 1846-ban született lengyel író. A francia romantikusok hatására 1882-ben elkezdte írni történelmi trilógiáját, amely a 17. századi Lengyelországban játszódik. Szemléletét jellemző megállapítása: így van ez az életben, aki ma barátod, holnap már Júdásod. Az ember senkinek sem hihet ezen a világon. Regényei írása közben rengeteget utazott. Ausztria, olasz, francia, spanyol és Görögország, Konstantinápoly, Egyiptom, Zanzibár adott neki élményeket. Legnagyobb epikus művei: az Özönvíz, a Keresztes lovagok, a Dicsőség mezején, a Sivatagban és Vadonban, és az első keresztény üldözések idejét festő, máig legolvasottabb filmre is vitt Quo Vadis. Irodalmi Nobel-díját kiemelkedő epikai munkásságáért kapta.
2: Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt lángoktól elelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. A jól ismert sorokban az 1909-ben született Radnóti Miklós tett hitet hazája mellett. Költészetére a tiszta műfajiságra való törekvés, illetve az antik kultúrát idéző műfajok föllevelenítése jellemző. Indulásától Sík Sándor pártfogolta, már az egyetemen, a magyar-francia szakon. Sokat publikált, a nyugat is befogadta. Lírájában uralkodó motivum az idill és halál szembesítése. Kiemelkedő versei a munkatáborok meghurcoltatásai közepette írt eklógái. Kötetei, Pogány köszöntő, Újmódi pásztorok éneke, Lábadozó szél, Ének a négerről, aki a városba ment, Új hold, Járkálj csak, halálra ítélt, Meredek út, és a posztumusz Tajtékos ég 1946-ban.
1: 1930-ban Szabó Aladár szolgálatával tartották az első istentiszteletet a külső józsefvárosi református egyházközség templomában, mely egy torony nélkül

0: az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek. Lukács 3:5.
1: Görbe útjaink távol tartják tőlünk azt, aki maga az igazság. Valamennyien hajlunk a hamisságra, mert minden bűn valamiképpen hamissággal párosul. Valahogy mégsem akarjuk saját gonoszságainkat, de még csupán gyöngeségeinket sem a világ előtt nyilvánvalóvá tenni. Inkább rejtőzködünk, és jó színben tüntetjük föl magunkat. Ködösítünk, kifogásokkal állunk elő. Még a feketéről is azt mondjuk, hogy fehér. De ezek a torzító mesterkedések egyre távolabb visznek a teremtő igazságától. Jogtalanságainkkal falat emelünk lelkünk és Istenünk közé. Amikor azonban képesek vagyunk vétkünket nyíltan bevallani, Isten maga dönti le ezt a falat. De ha mindig csak saját igazunkat hangoztatjuk, és folyton kifogásokat keresünk, védekezünk és mosakszunk, akkor a falból bástya emelődik. Pedig mi szerepet játszunk, másnak adjuk ki magunkat, látszatokkal takargatjuk tudott hiányainkat. Isten azt akarja, hogy utat egyengessünk Krisztusnak. Távolítsunk hát el az útból mindent, ami gátolná őt. Minden bűnt és vétket, büszkeséget és kicsinyhitűséget. Tegyük egyenessé, hazugságok és cselszövések nélkülibé ösvényeinket. Törjünk utat az Úrnak a szívünkben és közösségeinkben. Isten tüze hadd emészszen meg minden világias, testies és bűnös dolgot. Készítsünk hát utat a mi Urunk számára, hiszen ő hamarosan visszajön. Legyen bátorságunk gyöngeségeinkkel és hibáinkkal őszintén szembenézni, és megvallani azokat jó Urunk előtt.

Bátoríts, jó Uram, hogy akármilyen kicsi hittel, de mégis hittel nyújtsam a kezemet feléd, engedjem, hogy kiemelj abból a mélységből, ahol vagyok. Engedjem, hogy közeledj hozzám, hogy lélekkel fogadjam ajándékaidat. A Szentlélek pedig hadd plántálja belém az istenfélő jó tulajdonságokat. Hadd töltse be szívemet lelki örömmel, isteni erővel, méltó élettel, békességgel, könyörülettel, igaz hittel. Szeretett Uram, Jézus, köszönöm, hogy Te olyan hatalmas és erős vagy. Megváltoztatsz engem és a világot. Irgalmat, reményt, örömöt és szeretetet hozol. Te legyél az Úr ma is a szívemben. Szeretnék én is a hozzád vezető egyenes úton járni. Kérlek, Uram, jöjj el hamar, növeljed a hitemet naponta. Köszönöm, hogy Te mindig úgy közelítesz hozzám, mint aki gyógyító, szabadító, igaz Isten vagy. Igen nagy szükségem van a Te erődre. A 211. énekből Szent Simolnár Albert szavait idézve, bűnre vagyok hajló, elmémnek gondolatja, szívemnek indulatja Te ellened járó. Szent ígédet nem követem, sőt gyakran elfelejtem. Jókra tunya szívem feleimet gyűlöli, vagy csak színnel szereti, mély nehéz én nékem. Méltán ezért haragodat érdemlem ostorodat. De jó reménységgel nézek föl szent fiadra, mint kegyes szószólómra, kiért hozzám tértél. Mert én csak ő benne bízom, nem hányom méltóságom, mely semmire kellő. Ő engem megigazít, gonosztól megszabadít, oly igen jókedvű. Fogadd, Istenem, Te is imámat, könyörülő jókedvvel.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Radnóti Miklós születésnapja. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja Grósz Ilona és az utónevet nem kapott fiú kertestvére életébe került. Édesapja Glatter Jakab kereskedő volt, nővére Klára. Édesapja családtagjai tanácsát követve 1911-ben újból megnősült. Felesége az erdélyi zsidó származású Molnár Ilona lett, aki Radnótit úgy szerette, mint saját gyermekét, megteremtette számára a kellemes családi légkört. A költő az 5 évvel fiatalabb féltestvéréhez, Ágihoz is rendkívül ragaszkodott, aki később Erdélyi Ágnes néven lett ismert újságíróként és szépíróként. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Ezen jól ismert sorokban tett Radnóti Miklós hitet hazája mellett. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom korántsem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosan, hogy az Istentől való-e. Luther német misének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor a nyírségi református egyházmegye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban. Bár eredetileg Reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Patrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett. Nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora fölött is aktívan prédikált idős otthonokban és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott, egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár időskorára testi gyöngeségekkel kellett küzdenie, hitét mindvégig megőrizte, és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső többfelé is eshet, délnyugati a szél, és 18-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.

Az első angyal üzenetét átvettük a Jelenések könyve 14. fejezetéből, amelyben azt látjuk, hogy János tudatosítja önmagában, a hallgatókban és az olvasókban, hogy a föld történelme során lesz egy pont, amikor elérkezünk Isten ítéletéhez. A második angyal üzenetnek a lényege, amelyben az idős presbiter, az idős János azt mondja, minden Isten ellenes hatalom egyszer a végpontjára jut. Akkor természetesen a pogány Róma volt. De Babilon egy olyan gyűjtőnévvé vált, amely minden időben és minden korszakban az Isten ellenességével hívja ki az Úr ítéletét. És azt mondja, ezt úgy is lehet tekinteni, hogy ez már most János idejében leomlott. De ugye ez egy múltban bekövetkező jövői időt, proféciát jövendől. A harmadik angyal üzenete pedig arról szól, hogy mindaz, aki imádja vagy követi a fenevadat, valamilyen módon a fenevad ítéletének részese lesz. Isten meg fogja ítélni, el fogja ítélni. És ezután jelenik meg az a Biblia vers, amit előbb hallottunk. A szentek békességes tűréséről, azokról, akik maradéknak tekinthető, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Amit szeretnék elmondani az a kezdő gondolatokban az az, hogy maradék. Mint minden időben, Istennek az utolsó időben is lesz egy maradéka. Ekkor maradéknak lenni, bár egyetlen korszakban sem volt könnyű maradéknak lenni, de Isten utolsó idejében, utolsó időben élő maradékához tartozni rendkívül nehéz lesz. Hiszen talán még sosem volt a Föld ennyire egységes, mint a harmadik angyal üzenete idején. Az emberek egyet fognak érteni, hogy vallás kell, sőt, kereszténység kell. És mégis ennek a maradéknak teljesen más lesz a jelleme, mint az egész világot átölelő gondolkodásnak. A hűséges maradéknak a viselkedése teljesen el fog térni a társadalomban tapasztalható viselkedési normáktól és szokásoktól, mert ez a maradék, akiről a Biblia szól, akiről János a 14. fejezet és ott a 12. versében szól, ők az Istenre fognak hasonlítani. Jellemükben törekednek arra, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyet a názáreti Jézus hozna. És megjelenik ebben a Biblia versben Jézus hite is. El kell mondjuk azt, hogy Jézus hite máshol is előfordul a Szentírásban, és én csak egyetlen egy Biblia verset hadd olvassak föl, és ez Márk evangélium, 2. fejezet, és ott a 13. vers. Így hangzik. Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját kiméne mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. És ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és tanítja vala őket. Jézus hite a mindennapokban látszódott meg. Az utolsó időben élő maradéknak, ahogy János nevezi, szenteknek két közös ismertető jele lesz. Az egyik, ragaszkodnak az Isten parancsolataihoz, és figyeljük meg, hogy többes számban található, nem csupán egyhez,
hanem mindegyikhez, és a második olyan hittel rendelkeznek, amely nagyon hasonlóvá teszi őket Jézushoz. Természetesen nem akarok semmiféle burkolt tökéletességről, perfekcionalizmusról szólni. De ezeknek az embereknek egy lesz a fontos, hogy jellemük minél inkább hasonlítson a názáreti Jézus jellemére. Ebben az időben Sátán a legerősebb támadást fogja irányítani a maradékra. Mindig támadta Sátán a maradékot. Megtanulta Sátán minden korszakban azt, hogyan kell a maradékot elpusztítani, hogyan kell megsemmisíteni, hogyan kell semmissé tenni. De különösen az utolsó időben fogja ezt Isten népe ellen megtenni. És Isten választott népe, nehogy arra gondoljunk, testvérek, hogy csak kizárólag az adventistákból fog állni. Isten választott népe sokkal, de sokkal szélesebb perspektívában, spektrumban fog megjelenni. Hiszen Isten választott népe akkor már a minden akolból való igazak összességét fogja jelenteni. Nem egyetlen vallás érretörését, egymástól elszigetelt emberek, akik lehet, hogy teljesen más vallási háttérből érkeztek, de jellemük tökéletesen fog hasonlítani a názáreti Jézusra, és felfedezik a parancsolatokhoz való hűséget, a hűség fontosságát. Egy másik ismertető jele is lesz ennek a maradéknak. Ugyanis a maradék nem fog félni Sátántól és a gonoszságától. Ha önmagunkra nézek, akkor azt kell mondjam, hogy bennünk még ennek a maradéknak a jelleme nem ábrázolódik ki, vagy ha igen, még csak nagyon csíraszerűen. Mi nagyon is félünk a Sátántól, nagyon is tartunk a gonoszságtól. És ha megnézzük, a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse egy visszautalást jelent a 13. fejezet és ott a 7. verséhez. Itt Sátánról van szó, a tengerből feljövő fenevadról. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Vagyis azt látjuk, hogy a tengerből feljövő fenevad egy olyan totális uralommal, hatalommal, pozícióval, befolyással fog rendelkezni, hogy mindenki felett a totális hatalmat fogja tudni gyakorolni. Napjainkban van egy nagyon divatos keresztény kifejezés, és ez nem más, mint a keresztény vallás. A keresztény vallás reneszánszát látjuk Európában újjáéledni, és nem csak Európában, hanem észak-amerikai kontinensen is. Talán Ausztráliában is, bár ott talán kevésbé. De itt Európában egyre több alkotmányba, az európai közös alkotmányba bele kívánjuk tenni, egyre több helyen jelenik meg különböző címerekben, különböző himnuszokban a keresztény kifejezés. És ennek egyrészről, mint aktív keresztény hívő, örülök. De a dolgoknak van egy másik oldala is, és ez nem más, mint hogy a keresztény szó megjelenése azt jelenti, hogy a kereszténység egyre inkább a nagykonstantini fordulathoz hasonlóan veszít minőségének erejéből. Régen, az első-második században a keresztények csak annyit mondtak önmagukról, hogy mi keresztények vagyunk. Ma a 21. században már azt mondjuk, hogy mi
igazi keresztények vagyunk, elé teszünk egy jelzős szerkezetet. Vajon miért tesszük elé az igazi kifejezést? Mert a keresztény szó már kiüresedett. Nincs minőségi tartalma. Pedig valamikor ez a kifejezés, hogy keresztény, ez egyenlő volt egy csodálatos minőséggel. És azok az emberek olyan bátrak voltak, hogy a keresztény üldözéskor nem voltak hajlandók a római istenek áldozatait bemutatni az Isten szobrok előtt, egyetlen egy picike kis áldozatot bemutatni, inkább vállalták a halált. Mi inkább a keresztény szó elé jelzős szerkezeteket teszünk, mert már nincs ennek a szónak tartalma, súlya, fajsúlya. Kiüresedett, megüresedett, inflálódott ez a kifejezés.

egyre inkább keresztény vallás hangzatos kifejezését bizonyos politikai hatalmak kezdik a szótárukba, a mindennapi élet kifejezései közé tenni. És ha megnyitunk egy világi napilapot, akkor szinte azt mondhatnám, hogy nem találunk ma Magyarországon olyan hiteles napilapot, amelyben ne szerepelne ez a kifejezés, hogy keresztény, keresztény vallás. És mégis azt kell lássuk, hogy a kereszténység egyre inkább elveszíti küldetését, jelentőségét, egyre inkább e világi eszmék szolgálatába állítja az evangéliumot, szemben azokkal, akikről a Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse beszél. Mert a hűségeseknek nem lesz semmilyen befolyásuk a keresztény vallás képviselőire. Ezeknek a szenteknek, akiknek békességes tűrésük van, ezeknek nem lesz befolyásuk a napi életre, politikai, gazdasági életre, vagy akár vallási életre. Ez mindig egy kisebbséget fog jelenteni, nem csak Európában, hanem a világon is. Jellemük teljesen el fog térni a társadalomban megszokott átlag ember jellemétől. Szeretném megkérdezni most mindegyik ötöktől külön-külön, hogy mikor aggódtál utoljára a jellemed miatt? Mert a másik jellemi miatt szoktunk aggódni. Látjuk a másikban a rosszat, a helytelent. De hadd kérdezzem meg, teljesen komolyan, mikor aggódtál utoljára a jellemed miatt? Vagy meg vagy elégedve a jellemeddel? Mit gondolsz úgy, ahogy most itt ülsz, ebben a pillanatban? Alkalmas vagy az Isten országára? Kell változzál? Felfedezed önmagadban a békességes tűrést? Az Isten parancsolatainhoz való hűséget? Felfedezed önmagadban a pozitív gondolkodást, hogy olyan a hited, mint Jézusé? A hűségeseknek a legfontosabb céljuk saját jellemük fejlesztése lesz. Ezeknek az embereknek, a maradéknak a jelleme teljesen el fog térni a világ jellemétől. Nézz önmagadba, nézzünk önmagunkba, testvéreim. Vajon milyen a jellemünk? Találsz magadban a világból jellem tulajdonságokat? Haragot, hirtelenséget, gyűlöletet, szeretet nélküli kritikát? Van a jellemedben szelídség, alázatosság, önmérséklet, türelem, másokért való alázatos szolgálat? Mert ezek jellemezték Jézust. Akármennyien követték Jézust, az ő hite továbbra is ugyanolyan maradt. Attól az úttól nem tért el se jobbra, se balra, amelyet a menny kijelölt számára. Hadd kérdezzem, és vajon, testvérem, te eltértél jobbra vagy balra? Biztos, hogy pontosan ugyanazon az úton haladsz? Se jobbra, sem balra nem tértél el? Ha igen, akkor a maradékhoz tartozol. A maradéknak egyetlen ismertető, közös ismertető jele lesz az engedelmesség. Engedelmesség az Isten parancsolatainak.

Az engedelmesség eléggé elhanyagolt bibliai kifejezés. Gondolkoztál, hogy mit jelent engedelmeskedni az Istennek? Amikor gyerekek voltunk, akkor a szüleink megtanítottak bennünket arra, hogy engedelmeskednünk kell. És ha nem engedelmeskedtünk, akkor annak valamilyen következménye volt. Felnőttünk, és megtanultuk azt, hogy nekünk nem kell engedelmeskedni. Úgy élhetjük az életünket, hogy bizonyos korlátok között vagyunk ugyan, de saját magunk rendezzük az életünket. Saját magunk által felállított szabályokat követünk. Mit gondoltok? A maradék ilyen engedelmességgel fog rendelkezni, amilyen engedelmességgel most mi itt rendelkezünk? Nem kellene fejlődjünk? Nem kellene többet megkérdezni azt önmagunktól, hogy mit jelent engedelmeskedni, mit jelent Isten parancsolatainak engedelmeskedni, mit jelent Jézus hitének engedelmeskedni? Az engedelmesség mindig belső meggyőződésre kell ráépüljön. Voltak olyan fiatal barátaim, amikor én 18 éves voltam, akikkel barátkoztam, akik azt mondták, hogy alig várom, hogy betöltsem a 18. életévemet. És ha betöltöttem, akkor én a magam által választott útra fogok rálépni. És aztán eltelt néhány év, és ezek a fiatalok visszatértek. De már nem egy külső kényszer hatására, hanem egy belső engedelmesség hatására. Kérdezzük meg komolyan önmagunktól. Szeretünk mi engedelmeskedni az Istennek? Vagy csak arra figyelünk, hogy ne látszódjon nagyon ki, ha nem engedelmeskedünk? Mert jól jegyezzük meg, azok az emberek, akik nem engedelmeskednek Istennek, akik nem belső meggyőződésükből követik az Úr szavát és akaratát, azok az emberek nem fognak bejutni Isten országába. Lehet, hogy csodálatos prédikációkat fognak hallgatni, lehet, hogy csodálatos hozzászólásokat fognak megtenni, de nincs belső azonosságuk az igazsággal, nincs belső törekvésük, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus. Ők mindig csak a külsőségekre, a formaságokra figyelnek, a belső pedig üres tartalommá válik. Hadd kérdezzem, mikor engedelmeskedtél utoljára Jézusnak? Mert az életünket, a keresztény életünket rendkívül veszélyezteti ez a szó, amit így szoktunk csak mondani. Rutin, megszokás. Mindent, amit teszünk, csinálunk. Az Isten iránti engedelmesség motivumára kell építsük. Csak azt tud engedelmeskedni Istennek, aki élő kapcsolatban van Jézussal. Még egyszer, csak azt tud engedelmeskedni Istennek, aki élő kapcsolatban van Jézussal. Meg kell kérdezzük naponta többször önmagunkat, amikor végezzük a munkánkat, a civil és polgári életben, talán a polgári munkánkat. Élő kapcsolatban vagyok-e Jézussal? Nem kell, hogy te elfelejtsd Jézust. A sátán fog eléd hozni annyi kísértést, hogy a szíved nem lesz élő kapcsolatban a názáreti Jézussal. Formaságból, rutinból fogsz tenni mindent. És amikor a prédikációban a Szentlélek megszólít, akkor te azt fogod mondani, ez a mondat annak szól. Ez a mondat a másiknak szól. És közben nem veszed észre, hogy Isten abban a pillanatban hozzád szól. Csak hozzád. A Római Levél 8. fejezet 38-39. Versében Pál apostol végig szemléli és végig felsorolja, hogy
Isten szeretetétől mi minden el akar bennünket választani. És ennek a következtetése során azt mondja, hogy sem hatalmasság, sem mélység, semmi nem választhat el bennünket Krisztus szeretetétől. Jól jegyezd meg. Semmi. Semmi nem választhat el. Csak önmagad. A rutin. Hogy nem élő kapcsolatot építettél ki Istennel, hanem a formaságok. És meg kell kérdezd önmagadtól. Uram, van-e valami az életemben, ami erősebb, ami nagyobb hatást, ami vonzóbb számomra, ami nagyobb hatást fejt ki számomra, mint a te szereteted? Ha igen, ezt el kell hagyd. Tökéletesen mindegy, hogy mi az. Lehet, hogy az állásod? Lehet, hogy a munkahelyed? Lehet, hogy a szépséged? Lehet, hogy a fiatalságod? Lehet, hogy valamilyen szakmai tudás vagy ismereted? Lehet, hogy a kocsid? Vagy a kerted? Mindegy mi. Mindegy. Ha bármi nagyobb hatást úgy érzed, hogy nagyobb hatást fejt ki számodra, mint az Isten szeretete, ha csak veszélyeztetés, dobd el. Semmi sem veszélyeztetheti az Isten iránti szeretetemet. És ha megtalálod, és el tudod magadtól dobni, és nem lesz többé kísértés számodra, akkor lehet, hogy elindultál az Isten maradékának útján. Ha bármit találsz, ami fontosabbnak tűnik számodra az Istennél, ne maradj tétlen, vesd el magadtól, dobd el.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk, hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szerest.

És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem. Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Jézus követői közül, ha meghal valaki, akkor nagyon nagy tragédiának és gyásznak fogjuk fel, ami egyrészt igaz is emberi oldalról, másrészt pedig intő jel kell legyen, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy az utolsó időben Isten el fogja altatni azokat az igazakat, akik megfáradtak a hosszú harc alatt azért, hogy erőt adjon azok számára, akik a kitartásban még gyengélkednek. Testvérem, túl kell láss a halálon. A halál nem a végállomás. A halál az utolsó előtti állomás, ahol hosszú ideig várakozik a vonat. De amikor Jézus visszajön, akkor ez a vonat újból jelt kap arra, hogy menjen tovább a végállomásig. Az Istennek való engedelmesség, amiről néhány perccel ezelőtt szóltunk, még a halált is másképp mutatja számunkra. Meg kell tanuljunk nem félni a haláltól, mert a halál nem a vég. A halál csak a bűnös állapotunk következménye. Az ős keresztények ott Rómában, a Kolosszeumban megálltak Róma népével szemben. Egyszerű szolgák, rabszolgák voltak. Csak egy bűnük volt. Kollektív bűnösségükön keresztül csak egy, hogy keresztények voltak. Semmi más. Megkérdezték. Te Krisztiánosz vagy? Igen. A vadállatok elé. És ezek az emberek nem féltek a haláltól. Ezek az emberek előreálltak, a férfiak, megfogták egymás kezét. A feleségek és a gyerekek ott voltak a hátuk mögött. És elkezdtek énekelni. A vadállatokat a Kolosszeum mélyéről fölengedték. És ezek az állatok sokszor egy hétig előtte már nem kaptak enni. És abban reménykedett Róma népe, aki a kenyeret és cirkusz szerette volna látni, hogy majd milyen véres jelenetek lesznek. És ezek a vadállatok megszelidültek a keresztény imádságok és énekek hatására. És a nép csodálkozott. Ilyet még nem láttak. És ezek az emberek nem féltek a haláltól, nem is kerülték el. Az állatokat visszavitték, majd állati vérrel megkenték a ruhájukat, testüket ezeknek a keresztényeknek, és ismét kiengedték az állatokat. És akkor már ezek a fenevadak nem tudtak ellent mondani az éhségüknek és a természetüknek, a ragadozó természetüknek. És a keresztények az utolsó kiáltás során imádkoztak a pogány császárért. Azt kérték, hogy Isten áldja meg Róma népét. És az emberek nem úgy mentek haza az arénából, mint máskor, hanem a keresztényeken gondolkoztak. És azt mondták, hát lehet így is élni. És elnevezték ezeket a halálra menőket Krisztiánosznak. Mi nem vagyunk keresztények. Bennünket csak keresztényeknek hívnak, de belőlünk hiányzik az a kitartás, az a határozottság. Az első kis kísértésre elbukunk. Mi nem vadállatokkal szemben nem tudunk megállni, hanem egymással szemben sem. Lehetsz beteg, lehetsz halálos beteg. Ne félj a haláltól. Meg kell halljál. Ádám bűne miatt meg kell halljunk, mindegyikünknek, csak nagyon kevesek lesznek azok, akik élve fogják meglátni Jézust. Ne félj a haláltól. Ha még mindig félsz, akkor a hited nem olyan, mint a Jézusé. A végidőben a maradék jelleme és a világban élők jelleme teljesen eltérő lesz. Sajnos ma még nem eltérő.
Sajnos ma még néha úgy gondolkodunk, úgy beszélünk, úgy teszünk, úgy cselekszünk, úgy öltözünk, úgy mimikálunk, mint ahogy a világban látjuk. Azok, akik Sátánhoz tartoznak, valamilyen demonikus, démoni jellemet öltenek magukra. Kívülről kereszténynek látszanak, belülről pedig ragadozó farkasokká válnak. Meghalni és az Úrban meghalni között óriási különbség lesz. Mi nem csupán meghalunk, hanem az Úrban halunk meg. Azt mondja a 14. fejezet 13. verse, és az ő cselekedeteik követik őket.

Szigeti Jenő, az öregember zsoltára. Itt felejtettél, uram, mint decemberi széltől tépett levelét a platán. Jön telem, jön a búcsúzás, csak te tudod, hogy mi vár még kristálypontos terved szerint rám. De nem a sorsom, tennivalóim folytogatnak, mert abban a napon nekem is meg kell jelennem előtted. Biztosan akarom mondani, a keveset, amivel megbíztál, immáron elvégeztem. Idő kalitkába zárt szívünket, látni tanítsd újra. Szemeinktől hályog zárja el teremtett világot. Szívünk szemei haloványan látják arcod mosolyát, amit halandó világunk gyilkosaként az önzés zöld hályogja takar. A lét peremén idegeim feszülő húrján, mint kötéltáncos billeg életem az időszakadék felett. Mélyén az értelmetlen semmi, a túlparton meg a céllá lett Jézus már. Tennivalóim verméből égre meredő nyakkal kiáltok hozzád, mert gond szálkáim értem is vérző kezedet sebzik. Tenyeredre emeltél, de simogató szavaid kopogó kavicsokká lettek a számon, s a cél elfelejtett álom tudatom tengerén. Tenyeredre teszem, Istenem, azt a kis időt, mit születésem előtt nékem adta. Kevés volt-e vagy sok? Nem tudom. Sírni, örülni, szeretni tanítottál benne. Most már csak takarítok, mert jön a vendég, ki a rend.

El kell mondjam azt, hogy a maradéknak egy jó nagy része meg fog halni. De a maradéknak egy jelentős része túl fogja élni Sátán legerősebb támadását is. És azok, akik meghalnak, azok erősíteni fogják a túlélőket halálukkal.

teljesen ellenkező jellemtípust fognak képviselni. Az egyik csendes, visszahúzódó, de határozott jellemű lesz, a másik hivalkodó, hangos, befolyásos, sőt, hatalmaskodó jellemű lesz. Hadd kérdezzem, melyikhez fogsz tartozni? Ez a két jellem már most felfedezhető a világunkban. Sőt, ez a két jellem már most felfedezhető az egyházban. Mit érzel ebben a pillanatban? Melyik csoporthoz tartozol? Oda szánod-e magad teljes mértékben? Találsz-e önmagadban bármit, ami visszahúz a világba? Találsz-e a világban olyan értéket, amely gyengíti az Istennel való kapcsolatodat? Válasz. Dönts. Ne bizonytalankodj. Ne késlekedj, ne hezitálj. Még ma add át életet Krisztusnak. Még ma ragaszkodj jobban a parancsolatokhoz. Még ma alakíts ki Jézus hitét. Én hiszem és tudom, hogy nem vagy távol. De tudjátok, elég egyetlen egy késői lépés. Ezt az utolsó lépést még ma tegyük meg. Az ő kegyelméből. Amen.

Urunk Istenünk, láttuk a maradékot, akiknek jellemében a te parancsolaid iránti hűség lesz látható.

Ha önmagunkra tekintünk, annyi sok lazaságot, annyi sok hiába valóságot, olyan sok bűnt látunk. Urunk, tisztíts meg bennünket, hogy teljesen tiszták legyünk. Add, Urunk, hogy jobban ragaszkodjunk Te hozzád. Engedelmesség területén fejlődjünk, hogy olyan legyen hitünk és életünk, amely Krisztusé volt, hogy Krisztus lábnyomában és útján menjünk a Szentváros felé. És add, hogy mi egymást ne gyengítsük, hanem bátorítsuk, erősítsük a Te végtelen kegyelmedből. Amen.

Végítélet. A végítélet, vagy utolsó ítélet, ítélet napja, az Úr napja, a harag napja, a végső óra, végső nap, a világ végén bekövetkező isteni ítélet. Mind a keresztény, mind a muzulmán tanítás alapján a jelen földi élet csak egy próbaidő, mely letelte után Isten mindenkit az ő élete szerint büntet vagy jutalmaz. A Biblia kijelenti, hogy az örök élet és boldogság az Isten parancsai iránti engedelmesség függvénye. A végítélet, amikor Isten számadásra von minden embert, Jézus második eljövetele és a halottak feltámadása után történik meg, amikor az egész emberiség, minden egyén meg lesz ítélve az ő cselekedete szerint. Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Van igény a presbiterek képzésére. Eredményesen zárult a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia közös presbiter képzőjének első évada. A 4 alkalmas sorozat nagy érdeklődést váltott ki. Az utolsó, április 25-én megtartott nap témáját az előttük álló egyházi választás adta. A jó presbitérium ösztönző és lendületet adó lehetőség lehet a gyülekezet számára. A képzések alatt ehhez kaptak támpontot a szolgáló gyülekezeti tagok, előadásokkal erősítve küldetésüket, megismerve egymás tapasztalatait. A tanév záró alkalmán a teológia rektora Ballai Bolya köszöntötte a résztvevőket. Hálával szólt arról, hogy a képzés megmozgatta a dunántúli presbitereket, akik aktívan vettek részt az alkalmakon. A képzést összefogó Kocsev Miklós, az akadémia oktatója, nyitó áhítatában arról szólt, hogy mihez kezdjünk a hitünket érő meglepetésekkel. Ehhez Márk evangéliumából idézte az apostolok kiküldésének igéjét, ezután Jézus így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16:15. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján, május 23-án, tájékoztatott a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzás világát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án tehát ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein. Ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is fölcsendül az orgona szó. Több ezer önkéntest várnak az idei Szeretett Hídra. Még ma lehet regisztrálni az idei, a 18. Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok programra, ami a református szeretett szolgálat egyik legrégebbi, az önkéntesség fontosságára fókuszáló rendezvény. A határidő ma, május 5-én van, 3 héttel ezelőtt már több mint 8000-en jelezték részvételi szándékukat. Csatlakozni meglévő projektekhez is lehet, de saját feladatot is föl lehet tölteni a regisztrációs felületen. Jellemzően a jelentkezők egyharmada minden évben határon túli magyar településekről származik, de csak nem 10000-en hazánkon belül is vállalnak feladatot a Szeretett Híd 2 napja alatt. Az idén május 15-16-a a kijelölt időpont, az egységesség jegyében az első 12000 jelentkező számára a jól ismert pólót is biztosítja a szeretett szolgálat. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is, néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső többfelé is eshet, délnyugati a szél, és 18-25 fok várható.
0: Híreinket hallották. Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködnek Balázs László és Nyári István.
1: Kedves hallgatóink, ritkán hallhatók együtt Radnóti eklogái. Mai műsorunkban ezek állnak középpontban. Az 1930-as évek politikai, gazdasági, morális válsága idején fölerősödik a gondolkodók, alkotók körében a humanista értékrend, illetve a klasszikus görög-latin kultúra értékei ismét előtérbe kerülnek. Így a neoklasszicizmus jelent meg az irodalomban is. Magyarországon a klasszika filológia tudósai, Trencsényi Valdapfel Imre, Kerényi Károly, az esszéista filozófus, Hanvas Béla és jeles költők képviselik ezt a szemléletet. Babits Mihály, Devecseri Gábor, Vas István. Együtt vállalkoztak Vergilius 10 eklogájának kiadására Pásztori Magyar Vergilius címmel 1938-ban. Radnóti Miklóst is, akit szintén poéta doktusznak, tanult költőnek ismernek, kérik közreműködésre. Őt a 9. ekloga fordítása ébreszti rá arra, hogy ez a műfaj az ő belső világának is megnyilvánítója lehet. 8 eklogája, ő latinosan C-vel írta a műfaj nevét, híven tükrözi ezt a fölismerést. Az ekloga klasszikus műfaji sajátosságai Theokritosz pásztor idéjei alapján rögzültek. Theokritosz, szerelmes párbeszéd, részlet, Babits Mihály fordítása. Szép dolog, így fiatal lányra kivetni a hálót.
2: Mit dicsekedsz? Mint álom múlik el a fiatalság.
1: Még nem ért meg a fürt, még nem nyílt ki egészen a rózsa.
2: Jöjj az olajfa alá, súgok egy szót drága füledbe.
1: Nem megyek én, ismerlek, a múltkor is így csalogattál.
2: Nem kerülött ki Éroszt, egy lány se kerülte ki még őt.
1: Mit tegyek, édesem? A szerelem csupa bús, keserűség.
2: Nem bús, nem keserű, a miénk csupa táncos öröm lesz majd.
1: És ha tiéd leszek, illendően te milyen hozományt adsz?
2: Mind az egész csordám, s erdőimet és legelőmet.
1: Esküdj meg, hogy nem hagysz el, ha betöltöm a vágyod.
2: Nem, soha, bárha magad kergetnél messze magadtól.
1: Merre van az erdőd? Nosza, mondjad, melyik a földed?
2: Nézd, ahol ott az a pár gyönyörű ciprusfa virágzik.
1: Rágd a füvet, kecském, megnézem azt a kis erdőt. Így a titkos nász megesett, és két szeretők ott egymásnak nótás szavakat vígadozva feleltek. Az ekloga görög szó, alapjelentése szemelvény. Párbeszédes formájú, bukolikus költemény, szereplői pásztorok. Az ő életjeleneteiket, szerelmeiket ábrázolja derűs, idilli hangon és színekben. Vergilius követte mesterét, de már az ő világában is ott a természetes élet utáni nosztalgia, illetve a vidéki élet anomáliái is megszólalnak, hiszen Augustus császár zsoldosai elveszik a falusiak földjeit, javait Vergilius szülőhelyén is. Vergilius, 9. ekloga, részlet, Lakatos István fordításában, Mőrisz és Lucidász párbeszéde.
2: Ó, Lucidász, hogy így élet vár még ránk, sose hittem. egy jött-ment kicsi földünket bitorolni beállít, s így szól. Mind az enyém, takarodjatok egykori gazdák.
1: Már pedig úgy tudtam, honnét lankadva lehajlik, s kezd derekával lágy lejtőbe lapulni a hegylánc, onnan a villámvert sudarú vémbükkig, a vízig, verseivel szántóitokat megvédte Menalkász.
2: Hallhattad, híre járt, de hiába. A vers, a mi versünk, Mars dárdái előtt Lücidász épp oly tehetetlen, mint káoni galamb, amidőn mondják, a sas űzi.
1: S az hogyan is van, amit derűs este magad dudoráztál? Hallottam, de csupán ütemét, ha tudom, nem a verset.
2: Az idő mindent elemészt, elménket is. Ifjan, jól emlékszem, a dal naphosszat ömölt ajkamról. Most alig egy párat, ha tudok.

0: Az antik keret tehát a 9. már Vergiliusnál is valóban keret, amint Radnóti verseiben is. Az ő 1938-as első eklogájában a költő és a pásztor Vergilius mottóval bevezetve beszélget. Federico García Lorcát és a drága Attillát, azaz József Attillát gyászolva.
1: Első ekloga.
2: Régen láttalak erre, kicsalt a rigók szava végre.
1: Hallgatom, úgy teli zajjal az erdő, itt a tavasz már.
2: Nem tavasz ez még, játszik az ég. Nézd csak meg a tócsát, most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagyköti tükrét, rád vicsorít. Mert április ez, sose higgy a bolondnak. Már elfagytak egészen amott a kicsiny tulipánok. Miért vagy ilyen szomorú? Nem akarsz ideülni a kőre?
1: Még szomorú se vagyok. Megszoktam-e szörnyű világot annyira, hogy már néha nem is fáj. Undorodom csak.
2: Hallom, igaz, hogy a vadpireneusok ormain izzó ágyúcsövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt, s medvék és katonák együtt menekülnek el onnan. Asszonyi had, gyerek és öreg összekötött batyuval fut, s földre hasal, ha fölötte keringeni kezd a halál, és annyi halott hever ott, hogy nincs, aki eltakarítsa. Azt hiszem, ismerted Federicót. Elmenekült, mondd!
1: Nem menekült. 2 éve megölték már Granadában.
2: García Lorca halott, hogy senki sem mondta nekem még. Háborúról oly gyorsan iramlik a hír, s aki költő, így tűnik el. Hát nem gyászolta meg őt Európa?
1: Észre se vették, s jó, ha a szél a parást kotorászva tört sorokat lel a mágja helyén, s megjegyzi magának. Ennyi marad meg majd a kíváncsi utódnak a műből.
2: Nem menekült, meghalt. Igaz is, hova futhat a költő? Nem menekült el a drága Attila se, csak nemet intett folyton e rendre, de mondd, ki siratja, hogy így belepusztult. Hát te hogy élsz? Visszhang jöhet-e szavaidra e korban?
1: Ágyú dörej közt, üszkösödő romok árva faluk közt, írok azért, s úgy élek ekerge világ közepén, mint ott az a tölgyél. Tudja, kivágják, s rajta fehérlik bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog írtani holnap már a favágó. Várja, de addig is új levelet hajt. Jó neked, itt nyugalom van, ritka a farkas is erre, s gyakran el is feledett, hogy a nyáj, amit őrzöl, a másé, mert hisz a gazda se jött ide hónapok óta utánad. Áldjon az ég, öreg este szakad rám, még hazaérek, alkonyi lepke lebeg már, s pergeti szárja ezüstjét.

0: Az 1941-es másodikban a költő és a repülő már a háború konkrétumait teszi tárgyává.
1: Második ekloga.
2: Jó messzi jártunk éjjel, dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom? Míg végül új rajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s len összesöprögetnek. De visszajöttem. Nézd! És holnap újra retteg, s pincébe bú előlem a gyáva Európa. No, hagyjuk már, elég. Írtál-e tegnap óta?
1: Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol, és az ebb vonít, s a kis halacska ikrát ürít kacéran. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tudd, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres hold fénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek, a lélegzet megáll, az ég is émelyeg, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Írok, mit is tehetnék? S egy vers milyen veszélyes, ha tudnád, egy sor is mély, kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd, a költő ír, a macska miákol, és az ebb vonít, s a kis halacska, és a többi. És te mit tudsz? Semmit. Csak hallgatod a gépet, s zúg füled, hogy most nem hallhatod. Ne is tagad, barátod, és összenőtt veled. Miről gondolkodol, még szállsz fejünk felett?
2: Neves ki, félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehúnyva két szemem heverni lenn az ágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam közt szűrve, halkan a kantin mélyi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s len újra szállni vágyom, nincs nékem már helyem e nékem gyúrt világon. S a gépet is, tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz. De egy ütemre fájunk fönn mind a ketten. De hisz tudod, s megírod. És nem lesz majd titok. Emberként éltem én is. Ki most csak pusztítok. Ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz rólam?
1: Hogyha élek, s ha lesz még majd kinek.

0: az ugyancsak 41-es. Harmadikban csupán az ódai megszólított, a pásztori múzsám szellemi megidézése a költői invokációban utal a dialógus helyzetre.
1: Harmadik ekloga. Pásztori múzsám, légy velem itt, bár most csak egy álmos kávéházban ülök, odakint fut a fény, a mezőkön némán túr a bakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehérfogú barna halászok alusznak hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is, e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de e hét se riasszon el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furuljázni nem tud olyan közülük már senki, de hogy szivaroznak? Légy velem itt. Tanítok, s két óra között beruhantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfügy újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját. Hogy süt a teste? Szemén hogy villan a nyurga mosolygás? Ajkán táncos, okos léptekkel, hogy jön a sóhaj? Hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen? Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengem a dalt már, karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beomlik, falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzi halom porainkat, sem nemesívű szép, görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó pásztori múzsa, segíts át!
0: A helyszín füstös kávéház. Az élőket új fájdalom űzi a világban. A természet kiszáradt görbe fával, kancsali csöpnyi madárfüttyel üzen, és antik utalás a kor háborús borzalmaira, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom, porainkat sem nemesívű, szép görög urna őrzi.

0: Az 1943-as negyedik, a költő és a hang párbeszéde, az életben maradás tétjéről.
1: Negyedik ekloga.
2: Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam, tudtam én. Üvöltöttem, nem kell a világ goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény. És megmaradtam. A fejem régkemény, s tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én.
1: S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz, miért vett mégis karjára az idő? S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban, tán a rák?
2: Születtem, tiltakoztam, s mégis itt vagyok. Felnőttem, s kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig, s őrök kísértek végig az úton.
1: Jártál szellőtől fényes csúcsokon, s láttál, ha este jött, a hegyre töppett bokrok közt térdepelni egy jámbor őssutát. Láttál napfényben álló fatörzsön gyantacsöppet, s mezítlen ifjú asszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár.
2: Rapságból ezt se látni már. Hegy lettem volna, vagy növény, madár, vígasztaló, pillangó gondolat, tűnő istenkedés, segíts szabadság, ó, hadd lejjem meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra új világra, mikor aranygőzök közül vakít, s új hajnalokra kél a napvilága. Még csönd van, csönd, de már a vihar lehel. Érett gyümölcsök ingnak az ágakon, a lepkét könnyű szélsodorja száll, a fák között már fuvall a halál. És már tudom, halára érek én is, emelt s lejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a holt karéja nő. Szabad leszek. A föld feloldoz, s az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek, szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet.
1: Ringa gyümölcs, lehull, ha megérik. Elnyugtat majd a mély emlékkel teli föld. De haragott füstje még szálljon az égig, s az égre írj, ha minden összetört.

0: Az ötödik, szintén 43-ban, már a Töredék alcímmel jelent meg, a következő ajánlással, Bálint György emlékére.
1: Ötödik ekluga, Töredék.
2: Drága barátom, hogy diderektem a vers hidegétől, hogy rettegtem a szót, ma is elmenekültem előle. Fél sorokat róttam. Másról, másról igyekeztem írni, hiába. Az éj, ez a rémes, rejtekező éj rám szól. Róla beszélj, és felriadok. De a hang már hallgat, akár odakint Ukrajna mezőin a holtak. Eltűntél. S ez az ősz se hozott hírt rólad. Az erdőn újra suhog ma a tél vadjóslata, húznak a súlyos fellegek, és hóval teli, újra megállnak az égen. Élsz-e, ki tudja? Na már én sem tudom, én se dühöngök, hogyha legyintenek, és fájdalmasan elfödik arcuk, s nem tudnak semmit. De te élsz, csak megsebesültél. Jársz az avarban, az erdei sár sűrű illatak közt, vagy illat vagy magad is. Már száldos a hó a mezőkön. Eltűnt, koppan a hír, és dobban dermed a szívben. Két bordám közt már feszülő, rossz fájdalom ébred, reszket ilyenkor, s emlékemben oly élesen élnek régmondott szavaid, s úgy érzem testi valódat, mint a halottakét. Mégsem tudok írni ma rólad.
0: Az antik eredet itt is inkább csak sejtelem, mert a megidézett baráttal beszél, vagy inkább gondolkodik felőle. Jársz az avarban az erdei sár sűrű illata közt, vagy illat vagy magad is. Úgy érzem testi valódat, mint a halottakét. Mégsem tudok írni ma rólad. Számjelzéssel nincsen a hatodiknak nevezett ekloga. Egyesek a Töredék című rapszódia zengésű utolsó itthon írott versét vélik annak, bár itt sejtelme sincs már párbeszédnek, inkább szenvedélyes belső monológ, mert a korban a költő is csak hallgatott.

0: A hetedik már a Borinotesben maradt ránk.
1: Hetedik ekluga.
2: Látod-e? Esteledik. S a szöges dróttal beszegett vad tölgykerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba se érte talán, s van, mint amikor bevonultunk, és aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére, mond, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin, hernyóként arra szolgatván a papíron, zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön, köty száll le csupán barakunkra. Rémi hírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma meg-megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek, s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok, horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren, félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már. Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben.
0: A párbeszéd képzelt, fiktív, a kedveshez fordul menedékért a rettenetből. Látod-e, drága, suhognak az álmok?

0: A nyolcadik visszatér a szabályos dialógus formához.
1: Nyolcadik ekluga.
2: Üdvözlégy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járás, szép öregember? Szárny emel, éj, avagy üldöz az ellen. Szárny emel, indulat űz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, akférfiú! Látom már, hogy a régi nagyharagú proféták egyike vagy, de melyik, mondd!
1: Hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninive buja városa ellen. Zengtem az isteni szót. A harag teli zsákja valék én.
2: Ismerem ős dühödet, mert fennmaradott, amit írtál.
1: Fennmaradott, de a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az úrnak, senki se tudja, ma sem még. Mert megmondta az úr, hogy a bő folyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libanon dísze lehervad. A hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn.
2: Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninibé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használnak a szózatok, és a falánk fenesáskák zöld felhője mit ér? Hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pöccsecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marhalepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mond, mi hozott most mégis e földre?
1: A düh, hogy az ember újra, s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú, szólni a kései kornak.
2: Már szóltál, s megmondta az úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a düh, ilyen égi konok lobogással.
1: Hajdan az én torz számat is érintette, akár csak bölcs Ézsaiásét szénnel az úr. Lebegő parázsával úgy vallatta a szívem. A szén izzó eleven volt. Angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet, szóltam utána. És akit egyszer az úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma. A szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az úrnak mond ezer év, csak pille idő az.
2: Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vacsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már kopta te röpke idő is.
1: Csak hiszed, ismerem újabb verseid, éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország. Amit ígért amaz ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az óra, már születőben az ország. Hogy mi a célja az úrnak, kérdém. Lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséget, s mes botokat már. Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem a göcsörtös.
0: A költő és a próféta párbeszéde igen messze esik a természettől. Jól lehet, Tere a vadhegyi út, melyen zajlik a találkozás, de hasonlataikban is csak profán vonatkozásban mutatódik föl, mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva, szerte hevernek a holtak a város térein. Illetve a halált hordozóan, akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már koptalt e röpke idő is. A klasszikus ókori utalások helyét pedig a pusztuló Ninive, az ószövetségi apokalipszis tragikus képei veszik át.

0: Az idilli elemek is a bukolikus líra korát idézik. Műfajként önállósulva is jelen van Radnóti ifjúkori költői világában. A természet is szép, és a szerelem megrajzolásában azonban már ott is föl-föl hangzik a halál üzenete. A dúdoló hajnal elé szalad két fiatal fa sötét lábaival. Hangzik a Hajnal címűben. A szerelmi ciklus 1927-28-ból 14. darabjában pedig így. Sár. Sár és gyűlölet van az alján minden csillogó nagy szerelemnek. Esztétikai minőségként az idill fenyegetett, apró értékekkel való telítettséget jelent, amint az eklogákban ez is a képek sajátja, olykor finom vagy éles ellentétként egyetlen képben. Az első eklogában így.
1: Alkonyi lepke lebeg már, spergeti szárnya ezüstjé.
2: Nézd csak meg a tócsát, most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagy köti tükrét, rád vicsorít.
0: A harmadikban.
1: Szép testű, fehér fogú, barna halászok alusznak hajnali munka után, a halas ladikok síkos alján. Falban a tégla sikolt, így álmodom én, ha elalszom.
0: Az ötödikben.
1: Már szádos a hó mezőkön, eltűnt, koppan a hír, és dobban, dermed a szívben.
0: A hetedikben.
1: Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Jó hírt vár, szép asszonyi szót, s várja a véget, a sűrű homályba bukót. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek.
0: És a nyolcadikban.
1: Szép öreg ember, szárny emel é, avagy üldöz az ellen.
0: A formai fegyelem biztonsága, mint fontos versszervező erő, szintén a neoklasszicizmus leleménye a korban. Az antikizáló időmértékes lejtés gazdag ritmikája, zeneisége a szenvedés világától éppen a rend tisztaságával, a poétikai képességek mozgósításának erejével képes elemelni a költőt, a meggyötört embert. Ahogyan az alkotás is menedék, afféle életstratégia. A negyedik eklogában jelenik meg a helynét idéző kép.
2: Az égre írj, ha minden összetört.
0: A formaérzék és a műgond a hexameter belső ritmusának változatosságában is formáló erő, és a jelentéssíkokat is gazdagítja, erősíti. Például az első eklogában.
1: Nem menekült. Két éve megölték már Granadában.
0: Itt a Dactylus spondeus szabályos váltakozása a hírközlés kemény egyszerűségének súlyát támogatja.
2: García Lorca halott, hogy senki sem mondta nekem még.
0: Ez a pergő, kettős páros Dactylus viszont a rossz hír hallójának fölgyorsuló szívverését hangosítja ki. Az ötödikben éppen a második Dactylusnál töri meg a sort.
1: Élsz-e, ki tudja? Ma már én sem tudom, én se dühöngök.
0: A megszakított daktilusz, az aggodalom, a zaklatottság, a lelki fájdalom tükre. A hetedik ekloga már a Lagerheidenau-ban íródott.
1: Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva.
0: Ez a sor a neki-neki lendülést mutatja a kezdő daktilusz pergésével, majd a visszahőkölést érzékelteti a két lassító hosszú spondeusszal, és a mégis cselekvés öröme a siető daktiluszokban újra fölcsillan. A tökéletes forma igény is megmutatkozik ugyanakkor abban is, hogy gondot okoz neki, még ebben a helyzetben is, az ékezetek nélküli szöveg esetleges pontatlansága, de erős a metaforikus képi értéke is e névutós szerkezetnek. Az alkotó ember szellemi ékessége a könyv, létszükséglete a világosság. A fény is hiányzik életükből, e hernyó létből. A szó erejébe vetett mély hitéről tanúskodik az az emléke is, hogy a munkaszolgálatosok meneteltetésük közben Arany János toldiát szavalták. Úrtutai Gyula írja. A példátlan példa éppen az, hogy a tökéletesnek ez az egyensúlya, a költői törvényeknek ez a hálózata, ez az összefüggés rendje, az elvadult, a törvény nélküli gonosz káoszban születik. Ezt a gondolatsort az írás, az alkotás ember és értékőrző jelentőségéről negatívba fordítja a költő a negyedik eklogában.
1: Az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek.

0: Most itt a szimultaneitás eszköze. Az olykor ütemhangsúlyos, olykor időmértékes lüktetés kettőssége az élet-halál kettősét képviseli. A rímek is az élet pezsgését és a halál hiány állapotát jelenítik meg gazdag változatosságukkal. Különböznek mélységükben, vannak egy, két, három szótagosak. Változatosak strófánkénti szerkezetükben. Vannak páros, ráütő, kereszt, bokor és félrímei, ölelkező jellegűek egyaránt. Ráadásul ezek igen sokféle egymás melletti sorrendiségben. Az indulatot, a békétlen lelkiállapotot érzékeltetik a zökkenve zakatoló rímek, hiszen Radnóti korábbi műveiben szinte mesteri rímelő. A poétikában, annak szabályaiban oly jártas, azokhoz belső indítékokból oly erősen ragaszkodó költő e versében a strófák és a sorok hossza is rapszódikusan eltérő. A sokasodó, kérdő és felkiáltó jelek, három pontok, azaz a modalitás és a központozás ugyanezt a zaklatottságot tükrözi. Grammatikai szempontból a mondatok szerkezete is ezt az ziláltságot jelzi az eklogákban. Van szerkesztetlen, van hiányos szerkezetű, van tőmondat, van apoziopézis, vagyis félbehagyás, elhallgatás, vannak bővítettek, alá- és mellérendelő, de többszörösen összetettek is, szabálytalanul sorjázva. A hangnemben ugyanez a sokféleség villódzik. A kemény elutasítás, az árnyalatlan naturalitás, a szelíd belenyugvás, az idilli emlékezés, az emélkedettség, a tragikusság, az összegző tudatosság követi egymást az eklogákban. Élesek a hangulat és lelkiállapotváltások is. Fölháborodás, elgondolkodás, vallomásosság, békesség, fohászkodó alázat, reménykedés, tudomásul vétel, ellenállás. Az idő a születéstől a halálig, de kitágítottan a világ születésétől az apokalipszisig terjed.
1: Új hajnalukra kél a napvilága. Az összetört világ a föld felett lassan lobog.
0: Az idő végtelensége a tér végtelenségével paralel, a test belső világából szív, máj, tüdő, a gyantacsöpp és a kézre szálló szarvasbogár miniatűr képétől, a bokrok közt érdeplő őssutától, s a fényes hegycsúcsokon át a hold karéjáig, a föld mélyétől az ég magasáig váltakozik a tér. De nem linearitásban, hanem visszavisszatérésekkel a kisebb-nagyobb térelemek között. A versek értéktartománya is az élet gazdagságának igenlése és az elvesztés fájdalmának kettősségét hordozza. A legkülönbözőbb értékek sorjáznak vitális, szárnya két tüdő, természeti, ringa gyümölcs, közösségi, rabság, szabadság, morális, a föld feloldoz.

világképi, a lélek szélben égő szárnyai, érzelmi, vigasztaló, harag, és esztétikai, az égre írj. Az úgynevezett esztétikai minőségek közül az idill és a fennség, a szép és a rút, illetve a tragikus szövi át a szövegek egészét. Mindez tehát Imre Katalin szavával az élet értelmének és a barbárság eszeveszettségének ördögi ellentétét mutatja föl, akár a 8 ekloga szöveg egészét, akár bármely egyetlen eklogát vizsgálunk részletesen. Sőt, ha csupán a kötet címeket sorjáztatjuk, ugyanaz a mély kontrasztú életérzés világlik elő, pogány köszöntő, újmódi pásztorok éneke, lábadozó szél, új hold, járkálj csak halálra ítélt, meredek út, posztumusz kötete pedig tajtékos ég. 1930-tól 1938-ig.

0: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.
1: Együtt értés. Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködtek Balázs László és Nyári István. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Közhigién és világnap. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2009. május 5-én kampányt indított Ments életeket, mos kezet jelszóval, mert a világon mindenütt szaporodik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések száma. Azóta minden évben, május 5-én van a Kézhigién és Világnap, melyhez Magyarország 2010-ben csatlakozott. Az ünnep célja felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a kézfertőtlenítés fontossága ma épp úgy érvényes, mint Semmelweis Ignác idejében. Hazánkban az Országos Epidemiológiai Központ szervez gyakorlattal egybekötött, felvilágosító, továbbképző oktatást, különösen az egészségügyben dolgozók részére. Nemzetközi szülésznő bába világnap. Nemzetközi szülésznő nap minden évben május 5-én van 2008 óta. A nap célja, hogy fölhívják a figyelmet a szülésznők fontos tevékenységére. Jelmondatuk, a világnak nagyobb szüksége van a szülésznőkre most, mint valaha. Ez az ünnep alkalom arra, hogy elismerjék a szülésznők munkáját szerte a világon. A Nemzetközi Egészségügyi Központ már 1991-ben megalapította a Szülőnők Nemzetközi Szövetségét, és 2008-ban döntött a világnapról. Mintegy 340 ezer nő hal meg évente gyermekágyban, több ezer szenved fertőző betegségben, és hoz világra fogyatékkal élő gyermeket. Ezért szeretnék bevonni a bábákat a terhesség időszakának zökkenőmentessé tételébe. Ez a világnap kiinduló pont annak kidolgozására, hogy megvalósítsák ezt a célt, a szebb jövőt a családoknak, az anyáknak és a csecsemőknek egyaránt. Az esélyegyenlőség napja. Az esélyegyenlőség napját május 5-én ünnepeljük. Az Európai Unió alapjogi kártája fogalmazta meg, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével vált kötelező érvényűvé az unió területén élő emberek jogai, nevezetesen az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a demokráciához, az egyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre. Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményének cikkeiben vannak lefektetve, például tilalom, nemzeti hovatartozás miatti diszkriminációról, valamint a nők és férfiak egyenlő bérezése. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet úgynevezett pozitív megkülönböztető intézkedésekre is. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza Budapesten, a 8. kerület, Szent Királyi utca 51. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható. Eső többfelé is eshet, délnyugati a szél, és 18-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Nézőpontok. Sírtam, mert nem volt cipőm. Majd abba hagytam a sírást, amikor láttam valakit, akinek nem volt lába. Az élet tele van áldásokkal. Nem minden olyan értékes és fontos, mint gondolnád. William Shakespeare.

0: Az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek. Lukács 3:5.
1: Görbe útjaink távol tartják tőlünk azt, aki maga az igazság. Valamennyien hajlunk a hamisságra, mert minden bűn valamiképpen hamissággal párosul. Valahogy mégsem akarjuk saját gonoszságainkat, de még csupán gyöngeségeinket sem a világ előtt nyilvánvalóvá tenni. Inkább rejtőzködünk, és jó színben tüntetjük föl magunkat. Ködösítünk, kifogásokkal állunk elő. Még a feketéről is azt mondjuk, hogy fehér. De ezek a torzító mesterkedések egyre távolabb visznek a teremtő igazságától. Jogtalanságainkkal falat emelünk lelkünk és Istenünk közé. Amikor azonban képesek vagyunk vétkünket nyíltan bevallani, Isten maga dönti le ezt a falat. De ha mindig csak saját igazunkat hangoztatjuk, és folyton kifogásokat keresünk, védekezünk és mosakszunk, akkor a falból bástya emelődik. Pedig mi szerepet játszunk, másnak adjuk ki magunkat, látszatokkal takargatjuk tudott hiányainkat. Isten azt akarja, hogy utat egyengessünk Krisztusnak. Távolítsunk hát el az útból mindent, ami gátolná őt. Minden bűnt és vétket, büszkeséget és kicsinyhitűséget. Tegyük egyenessé, hazugságok és cselszövések nélkülivé ösvényeinket. Törjünk utat az Úrnak a szívünkben és közösségeinkben. Isten tüze hadd emészszen meg minden világias, testies és bűnös dolgot. Készítsünk hát utat a mi Urunk számára, hiszen ő hamarosan visszajön. Legyen bátorságunk gyöngeségeinkkel és hibáinkkal őszintén szembenézni, és megvallani azokat jó Urunk előtt.
0: Bátoríts, jó Uram, hogy akármilyen kicsi hittel, de mégis hittel nyújtsam a kezemet feléd, engedjem, hogy kiemelj abból a mélységből, ahol vagyok. Engedjem, hogy közeledj hozzám, hogy lélekkel fogadjam ajándékaidat. A Szentlélek pedig hadd plántálja belém az istenfélő jó tulajdonságokat. Hadd töltse be szívemet lelki örömmel, isteni erővel, méltó élettel, békességgel, könyörülettel, igaz hittel. Szeretett Uram, Jézus, köszönöm, hogy Te olyan hatalmas és erős vagy. Megváltoztatsz engem és a világot. Irgalmat, reményt, örömöt és szeretetet hozol. Te legyél az Úr ma is a szívemben. Szeretnék én is a hozzád vezető egyenes úton járni. Kérlek, Uram, jöjj el hamar, növeljed a hitemet naponta. Köszönöm, hogy Te mindig úgy közelítesz hozzám, mint aki gyógyító, szabadító, igaz Isten vagy. Igen nagy szükségem van a Te erődre. A 211. énekből Szent Simolnár Albert szavait idézve, bűnre vagyok hajló, elmémnek gondolatja, szívemnek indulatja Te ellened járó. Szent ígédet nem követem, sőt gyakran elfelejtem. Jókra tunya szívem feleimet gyűlöli, vagy csak színnel szereti, mély nehéz én nékem. Méltán ezért haragodat érdemlem ostorodat. De jó reménységgel nézek föl szent fiadra, mint kegyes szószólómra, kiért hozzám tértél. Mert én csak ő benne bízom, nem hányom méltóságom, mely semmire kellő. Ő engem megigazít, gonosztól megszabadít, oly igen jókedvű. Fogadd, Istenem, te is imámat, könyörülő jókedvvel. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jelenések könyvének csúcsán vagyunk, és itt található a harmadik angyali üzenet, amit jelenések könyve 14. fejezetéből a 9-től 11. versig következőképpen olvasok. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, mely készen van elegyítetlenül haragporrának borában. És gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Eddig Isten igéje. A jelenések könyvének csúcsán Isten utolsó felkínált szövetsége van. Ennek a szövetségnek, aminek a tartalma az örökkévaló evangélium, amit egy ég közepén repülő angyal hirdet minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, a kibontása a hármas angyali üzenet. Hogy mit jelent az örökkévaló evangélium, ezt a három angyal üzenete mondja el. Az első angyali üzenet az a Teremtő Isten félelmére és imádatára szólít fel, aminek az a tartalma, hogy nem a fejlődés véletlenje viszi előre a világot, hanem Isten imádata az azt jelenti, hogy észreveszem azt, hogy az én életem elején Isten áll, és az én életem végén is ő fog állni. Ahogyan a világ elején Isten áll, és a világ végén szintén Isten fog állni. Nem a véletlen vak törvényszerűsége irányít, hanem Istennek rendje. Ez az első angyali üzenet tartalma. A második angyali üzenet egy történeti háttérről szól, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk. Arra a kérdésre válaszol, hogy milyen körülmények között kell a szövetségre lépnem a kezdet és a vég urával, Babilon hármas szövetségének ellenébe. Lényegében a jelenések könyvének ez az utolsó nagy záró szakasza, pontosan a közepe a jelenések könyvének, az egy nagy küzdelem a hamis hármasság és a szent háromság között. És ennek a hamis hármasságnak az összefoglaló neve az, hogy Babilon, egy hármas szövetség, és a jelenések könyvének a csúcsán azt olvassuk, hogy az a hármas szövetség leomlott. Nem le fog omlani, hanem leomlott. Ahogyan a babiloniai képnek az első megnyilvánulási formája, Bábel torony története, az tulajdonképpen azt mondja el, hogy amikor az első téglát, sártéglát egymásra tették ott Bábelben, amikor a tornyot építették, abban a pillanatban leomlott az a torony, mert Isten előtt olyan volt, mintha nem lett volna. A harmadik angyali üzenet, az tulajdonképpen arról szól, hogy mi az az igazoló hűségjel, amelyik elválasztja egymástól a két tábort. Hogyan lehet megtudni azt, hogy ki az, aki Istenhez tartozik, ki az, aki az Istent féli, ki az, akinek a számára Babilon leomlott, ezt mondja el a harmadik angyali üzenet, és a döntést azzal segíti elő, hogy feltárja az olvasó előtt a végső következményét, a szövetség elutasításának, vagy a szövetség elfogadásának. Feltárja azt, hogy mi lesz a végső sorsa annak a hamis hármasságnak, aminek az a tulajdonsága, a 13. fejezet vizsgálata során ezt többször láttuk, hogy elhitesse a Földet. És látszólag nagy sikereket ér el. Mi a végső sorsa a hamis hármasságnak? Erről szól a harmadik angyali üzenet.

Azt is elmondtuk az elmúlt alkalommal, hogy ez a három egybetartozó üzenet, ami egymás nélkül értelmezhetetlen, mert az első angyal üzenet feltételezi a harmadikat, és a második pedig megadja ennek a történeti hátterét. Ezért nem három angyal üzenetéről, hanem hármas angyali üzenetről beszélünk helyesen. Ez formailag is különböző. És azt is elmondtam, hogy ez a formai különbség abból adódik, hogy ez minden szövetségkötésben előfordul, ez a három nagyon fontos szerkezeti egység. Ha gondolunk mondjuk arra a szövetségre, amit a Sinai hegynél kötött az ószövetségi néppel az Isten, abban is ott van a nagy történelmi tapasztalat, hogy aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. De nem csak ez van meg a szövetségkötésekben, hanem mindig a szövetségkötéseknek az alapja egy alapelv, hozzátartozik egy történelmi háttér, és utána következik egy kazuisztikus rész, ami azt jelenti, hogy van egy olyan szakasz, amit akkor, ha szócskákkal lehet jelölni, akkor, hogyha ezt és ezt teszed, akkor ez és lesz. És ha azt teszed, akkor meg ez és ez lesz a következménye. Így látjuk a jelenések könyvében is. Az első angyali üzenet az az alapelve, egy apodiktikus kijelentő forma. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtett az eget és a földet. A második rész az egy történelmi rész, ahogy láttuk, míg a harmadik rész, a harmadik angyali üzenet, az ilyen akkor-ha szerkezetű. Szabad döntésünket azzal segíti elő, hogy elmondja a következményeket. Erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni. Nagyon sokszor megkérdezik azt, hogy miért vannak olyan kemény igék a Bibliában. Miért van az, hogy a Szentírásban nagyon sok kemény, nagyon kemény ítéletet hirdető szó is van. Az ítéletnek van egy nagyon érdekes természete a Bibliában. Az ítélet az nem úgy van, ahogy a földi életben, hogy valamit elkövet valaki, és akkor arra majd valaki egyszer kimondja az ítéletet. A Bibliában ez egészen más szerkezetben szerepel. A Biblia szerint, hogyha én elkövetek valamit, akkor biztos, hogy annak a következménye visszahúr rám. Ezért van az, hogy a héber nyelven például az az alapszó, ami a bűnt jelenti, az avón, így van héberül, az egyszer jelenti a bűnt és annak a következményét. Na most éppen ezért, hogyha a bűn természetes következményét hagyná az Isten, hogy érvényesüljön, akkor már régen nem léteznénk. Tudnélik, a bűnnek az a lényege, hogy benne az ember egy önmegsemmisítő akciót kezd el. A bűnnek az a lényege, hogy én magam alatt vágom a fát. A bűnnek az a lényege, hogy én önmagam ellenségévé leszek. Hogy ez a folyamat ne teljesedjen ki, és ne hújjon semmibe az életünk, ezért Isten ítél. Az Isten ítélete az ő kegyelmének a szférájába tartozik. Ha az Isten nem ítélne, ha az Istennek nem volnának történelmi ítéletei, akkor az ember már régen megsemmisült volna, mert minden eszközünk megvan ahhoz, hogy magunkat megsemmisítsük. Na most, ha én azt mondom, hogy eljött az ő ítéletének órája, akkor ez nem fenyegetés, hogy féljetek emberek, mert most eljött az ítéletének órája, és éppen mérges lett a Jóisten, hanem ez azt jelenti, hogy Isten véget akar vetni az egész megváltási tervnek, célba akarja juttatni ezt a tervet, és ezért ítél, hogy az ő kegyelme nyilvánvalóvá legyen. Azért ítél, mert nem akarja, hogy az embert a saját bűne megsemmisítse. És éppen ezért minden szövetségkötésben megvan ez az akkor-ha kazuisztikus rész. 10 parancsolat után is ilyen törvények egész sorát találjuk felsorolva a Mózes második könyvének, 20. fejezetének 18. versétől egészen a 23. fejezet végéig, ha megnézzük. Itt is erről van szó.

A harmadik angyali üzenetben miről van akkor tehát szó? Most már értjük a szerkezetet, értjük, hogy ez egy szövetségkötési szerkezet. Miről van szó itt a harmadik angyali üzenetben? Röviden úgy lehet meghatározni, hogy a harmadik angyali üzenet arra felel, hogy mi lesz a bárány és a bárányt követők ellen támadó sárkánynak és szövetségeseinek, a tengerből és a földből feljövő fenevadnak a sorsa. Mi lesz a következménye annak, hogy valaki a Teremtő Isten ellen lázad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus ellen támad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus hűséges követője ellen támad? Erről beszél a harmadik angyali üzenet. Ha megvizsgáljuk a 13. fejezetet, ami háttere ennek a harmadik angyali üzenetnek, akkor nagyon sok párhuzamot találunk. Azt látjuk, hogy a 13. fejezet igéire felel ez a felolvasott harmadik angyali üzenet. Hiszen a sárkány és társai is imádatra szólítják fel az embereket. Éppen ez az egyik nagy bűnük, hogy mindent elkövetnek, hogy az emberek őt imádják. Itt viszont arról van szó, hogy mi a következménye annak, aki a sárkányt és társait, a földből feljövő és a tengerből feljövő vadállatot imádja. Aztán, hogyha megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy úgy tűnik a 13. fejezetben, hogy semmi nem történik. Úgy tűnik a 13. fejezetben ilyeneket olvasunk, hogy megadatott néki, hogy hadat indítson a szentek ellen, a 7. vers a 13. fejezetben, és legyőzze őket, megadatott néki a hatalom minden törzs, nép és minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva az életnek a bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Úgy látjuk, mintha ennek korlátlan hatalma lenne, ennek a tengerből feljövő fenevadnak, hasonlókat olvasunk a földből feljövő fenevadnál is, és hasonló a törekvés a sárkánynak is, akinek tulajdonképpen a segítői ezek a fenevaddal jelképezett hatalmak. Na most Isten kegyelmének nem az a célja, hogy a mi bűnös döntéseinket tolerálja, nem az a kegyelem, hogy Isten azt mondja, na jó, jó, hát gyengék vagytok, hát jó, így, ahogy vagytok, elfogadlak titeket, hanem az az Isten kegyelmének a célja, hogy a teremtés rendje helyreálljon, hogy mi emberek legyünk igazán. Ha megfigyeljük a hármas angyali üzenetnek, de az egész Jelenések könyve csúcs részének, amiről beszélünk most már estéről estére, lényegében az a célja, hogy a Teremtő Istenre irányítsa a figyelmet. Mennél közelebb ér a világ a megváltási terv kiteljesedéséhez, vagy beteljesedéséhez, annál fontosabb lesz a kezdet problémája. Annál fontosabb lesz az, hogy Isten áll a dolgok elején, ő a teremtő hatalom. Ő az, aki a világot megteremtette. Ő a kezdet. Ezért van az, hogy az első angyali üzenetben is az, hogy imádjátok azt, aki teremtett az eget, a földet, és felsorolja ezt az egész sorozatot, de éppen ez a 10 parancsolat 4. parancsolatának is az igazi dolga, hogy a 4. parancsolat visszautal a Teremtő Istenre. Hiszen Mózes első könyvének az elején is azt látjuk, hogy a 7. nap megszentelése, az tulajdonképpen nem más, mint a teremtés emlékünnepe. Ezért van az, hogy a teremtés körül forog itt minden. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Isten azt akarja, hogy az ember ember legyen. Nem azt akarja, hogy angyal legyen, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani. Nem azt akarja, hogy mi úgy tudjunk repülni, mint az angyalok. Nem azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint az angyalok, hanem ő azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint akinek teremtette az embert. A bűn elrontotta az ember emberségét. A bűn azért szörnyű, mert benne nem arról van szó csak, hogy az ember szófogadatlan, hanem mivel az ember szófogadatlan, az ember többé nem ember. Mert az embernek nem önmagában van a titka, az ember az mindig kapcsolataiból érthető.
Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagával való kapcsolatából érthető. Úgy vagyok ember, hogy elrendezett viszonyom van az Istennel, a másik emberrel, a teremtett világban benne élek, művelem és őrizem, Isten parancsa szerint, és önmagammal is kibékültem. A bűn ezt megrontja. És az ember, és ha megnézzük a 21. századi embert, a 21. századi embernek pontosan az a tragédiája, hogy az Istennel való kapcsolata megtört. Elfelejtett szót fogadni az Istennek az ember. És az Isten ezért csak ilyen, ja Istenem, szituációkba kerül elő. Amikor baj van, akkor kell az Isten. Ha nem, nincs baj, akkor meg vagyunk nélküle is.

Azután, az ember és az ember közötti kapcsolat megoldatlan probléma. Nem csak nemzet és nemzet között, ország és ország között, gondoljunk azokra a konfliktus helyzetekre, amit józan ésszel senki nem ért meg. Lehetne jó pár ilyent sorolni a világ jelenlegi helyzetéből. Hanem ember és ember között is ezer és ezer ilyen kapcsolatot, illetve ilyen ellenségeskedést ismerünk. Megoldhatatlannak tűnik. Ugyanakkor a 21. századi ember egy új dolgot is produkált. Tönkre tudjuk tenni úgy a világot, Isten teremtett világát, hogy ez a teremtett világ szembefordul velünk. És kiesünk a teremtett világból. A bioszférát tönkre tudjuk tenni, és azt gondoljuk, hogy ezt majd mesterségesen meg tudjuk oldani. Majd mesterségesen lesz egy olyan világ, amit mi teremtettünk magunknak, és ebben jól élünk. Felfedezzük a természet törvényeit, ezt mesterségesen produkáljuk, és valami csodálatos nagy inkubátorba bebújunk, és a világ ezer dolga elől elbújunk, és ott élünk úgy, ahogyan a mi önzésünk diktálja. Ez nem csak biológiailag van így, hanem nagyon sok ember úgy gondolja, hogy egyénileg is így kell tenni. Az életnek az az igazi célja, hogy önmegvalósítsak. Az az igazi célja, hogy az énemet diadalra juttassam. És nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. Ez az az öngyilkos állapot, amiben Isten újra felkínálja azt a szövetséget, ami az Éden óta egy. Mert minden isteni szövetségnek az a lényege, hogy a bűnt, vagyis ezt az önellentmondó állapotot, amiben én, Isten és én köztem és a másik között, másik, én köztem és a világ között, és én köztem és önmagam között, nincsen béke. Isten azt akarja, hogy helyreálljon ez a béke. És ennek a helyreállítója tulajdonképpen nem más, mint Isten ítélete. Isten az önzést ítéli meg. Isten azt az önzést ítéli meg, ami ezt az önellentmondást létrehozta, ami ezt a rövid zárlatot létrehozta. A világ a bűn következtében így is lehetne mondani, rövid zárlatban van. És ezt a rövid zárlatot kell megszüntetni ahhoz, hogy a világ ismét talpára álljon. Éppen ezért, ha most megnézzük a harmadik angyali üzenetet, akkor ebben a következőket látjuk. A tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad különböző akcióira felel ez az ítélet. Ha megnézzük ugye a sárkány és a földből és a tengerből feljövő fenevadnak az a célja, hogy imádják az emberek, ahogy említettem. Engedjenek a csábításának és behódoljanak. Itt úgy kezdődik rögtön, ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, akkor ennek ez és ez is ez lesz a következménye. A földből feljövő fenevad, az tulajdonképpen nem más, mint az a kétszarvú vadállat, a 13. versben olvastuk és tanultuk ezt. Az ókori ember hite szerint a bálványképek is megelevenedhetnek, ez volt az ókori görögöknek a hiedelme, hogy egy-egy szobor megelevenedik egyszer. Itt is a fenevad képe is ilyen szobor, amiről azt elhiteti, mintha élő lenne, mintha megelevenedne, és ez is imádatra indítja az embereket. A hamis hármasságnak az a célja, hogy csodákat produkáljon. És ezek a csodák hitessenek. A Jelenések könyvének, és nem csak a Jelenések könyvének, hanem hogyha Jézus Krisztusnak arra a beszédére gondolunk, amit az ő második eljöveteléről mondott, ami Máté evangélium a 24., Márk evangélium a 13., Lukács evangélium a 17., illetve 21. fejezetében található, annak is a kulcsszava a hitetés. A hitetés az majdnem olyan, mint a hit, csak éppen a hitnek a tárgya nem az a valaki, akiben egyedül érdemes bízni, hanem a hitetésnek az a lényege, hogy valaki más, vagy valami más kerül Jézus Krisztus helyére.

földből feljövő fenevadnak az volt a célja, hogy minden embert megbélyegezzen. A bélyeg az tulajdonképpen nem volt más, mint az ókorban a tulajdonjel. Ha én vásároltam az ókorban valamit, rányomtam a bélyegem, abban a pillanatban az én tulajdonom volt. Elidegeníthetetlen tulajdonom. Ugyanígy akarja elpecsételni magának a földből feljövő fenevad az embereket. És ezért mondja azt, hogy aki viszont a homlokára vagy kezére felveszi a fenevadnak ezt a bélyegét, az is inni fog Isten haragjának borába. És megkérdezhetjük, hogy ez a kép mit jelent. Megint ugye a Jelenések könyvének örök tanulsága az, hogy itt nem szabad másra gondolni, csak az Ószövetségre. János ezt annak idején úgy írta le a 7 gyülekezetnek, akik a Jelenések könyvének a címzetjei voltak, hogy az ószövetségi képeket használta. Az Ószövetségben többször is megtaláljuk ezt a képet, hogy az is inni fog Isten haragjának poharából. Két igehelyet említek, most nem is olvasom el, csak elmondom, Ézsaiás 51.17-re, Jeremiás 25.15-re gondolunk. Ez az ítéletnek a megszokott képe volt. Ézsaiás 51-ben arról olvasunk, hogy öblös poharát, a harag öblös poharát kiitta a nép a babiloniai fogsággal, és most már itt van a kegyelem ideje, mert a harag beteljesedett rajtatok. Csak hogy a Jelenések könyvében nem ilyen haragról, hanem elegyítetlen haragról van szó, és ez az elegyítetlen harag, ez azt jelenti, hogy Isten ítélete teljesen, gyökeresen megszünteti ezt a visszaélő állapotot, amiben az emberek élnek. Jeremiás könyve 25. fejezetében pedig arról olvasunk, hogy ha valaki kiitta a harag poharát, akkor Isten népe felszabadul azoktól a nehézségektől, amikben élt eddig. És itt az összes pogány népre hirdeti ezt a harag poharát, akik Izrael ellenségei voltak. Ez a kép él itt. Tehát Isten pontot akar tenni a bűn történetére. A harmadik angyali üzenetnek ez az evangéliumi tartalma. A hamis hármassággal nem megalkudni fog az Isten, hanem a hamis hármasságot Isten meg akarja szüntetni, meg akarja végképp ítélni. Ezért mondja, hogy készen van elegyítetlenül Isten haragjának a poharában az az ítélet. És ez azt jelenti, hogy a kegyelmet visszautasító emberre teljes egészében ráhull az ítélet. Teljes egészében, hogy így mondjam, Babilon képében, Babilon Bábel tornya rádől és agyonnyomja. Ha most tovább nézzük, akkor azt mondja, hogy a kegyelmet visszautasítók gyötrődni fognak tűzben és kénkőben. Ez megint egy nagyon érdekes motívum, mi mindig úgy összeborzatunk, hogy kénkővel égő tüzes tó, meg kénkőben fognak gyötrődni, de ezt szoktuk felejteni, hogy ennek az Ószövetségben van egy alapmotívuma. Volt egy város, volt pontosan két város, akiről Mózes első könyvében van szó. Biztos tetszenek gondolni rá, Sodoma és Gomora. Sodoma és Gomora az a város volt, akiért Ábrahám Istennél közben járt. Alkudott érte Ábrahám. Alkudott azért, ha 100, ha 50, ha 10 igaz van, akkor Uram, ne tedd az ítéletet. Ez a Sodoma és Gomora még Isten küldötteit is el akarta csábítani, és ezen beteljesedett a kénkővel égő tüzes tó képe. Ez egy vándor motivum, ami innen jön. A Jézus előtti évszázadokban kialakult apokaliptikus irodalomban ez a kép újra és újra előjön. Az első olvasók előtt teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt miről van szó. Ahogyan Sodoma és Gomora örök tűznek büntetését szenvedte el, ugye Júdás levelének 7. versére gondoljunk, ahol szó szerint ez van. Ez nem időtlenül örököt jelent, hanem ez azt jelenti, hogy teljesen. Az ólám héber szónak nem az időtlenség a tartalma,
Mi az örök alatt az időtlenséget értjük, örök az, aminek nincs eleje és nincs vége, hanem mindig. A héber ember az ólám alatt nem ezt értette. A héber ember azt értette, hogy teljesen. Sodoma és Gomora Jézus idejében nem égett, ma se ég. Sőt, nagyon hamar nem égett, már a honfoglalás idején nem égett, hanem a tűz teljesen elpusztította, helyén van a holttenger. Az örök tűznek büntetése az azt jelenti, hogy teljesen megszűnik. Ez benne a kegyelmi üzenet, hogy a bűn és következménye, a hamis hármasság minden csábítása, az teljes egészében kiiktatódik az ember életéből, az emberiség életéből, és a megváltási terv teljes egészében célba jut.

Nos, hogyha tovább nézzük, akkor azt mondja itt, hogy az Istennel szembeforduló ember szenvedéseit a zsidó közgondolkodás szerint ugyanígy szemléltették. Nagyon érdekes apokrif könyveink vannak, például harmadik Esdrás könyvében, azután Énok apokalipszisében. Szinte szóra ezek a ítéletes szavak, hogy gyötrődésük füstje felszáll örökkön örök és eméllyel sem nappal, nincs nyugalmuk azoknak, akik, stb. Ez nagyon sokszor mondja. Ezzel azt akarja érzékeltetni, úgy az apokrif irodalom, mint más is. Ez egy ilyen toposz volt, ilyen megszokott mondás volt, olyan frázis volt, amit mindenki értett, hogy a megváltási terv az nem egy részterv. Nem arról van benne szó, hogy Isten valamit javít az emberek életén, hanem arról van szó, hogy egy új teremtés diadalra jut. Ezért beszél a Szentírás új égről és új földről. Ezért beszél Jézus Krisztus akkor, amikor valaki elfogadja őt személyes megváltójának az újjászületésről. Ezért beszélünk új emberről. Ezért beszélünk új teremtésről. Ez az új teremtés az, aminek az az alapja, hogy Isten a régit teljességgel megítéli. És azt mondja, hogy nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Az ember békességre teremtetett. Ez nagyon sokszor elfelejtjük. A békesség alatt mi egy kicsit mást értünk, mint amit a héber ember értett. A békesség az nem csak azt jelenti, hogy békén hagynak engem. Így gondolkodunk, az a békesség, hogy a békén hagynak engem. Ha ez így volna, akkor a békesség nem lenne jó dolog. Minden nyugdíjas tudja, hogy ha békén hagyják 10 napra az embert, vagy 14, 15, 20 napra, egy hónapra, vagy egy életre, abban nagyon hamar bele lehet halni. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a stresszmentes élet, azt tudják, hol van? A temetőbe. Ott stresszmentes élet van. Ha így az lenne a béke, amit mi békének gondolunk, akkor a stresszmentességre gondolnánk. De a Bibliában nem ez a béke. Nem ez a nyugalom. A Bibliában az a nyugalom, amit én úgy mondhatnék más szóval, hogy harmónia. Amikor én harmonikus kapcsolatban vagyok az Istennel, amikor én harmonikus kapcsolatba kerülök a másik emberrel, amikor én megtalálom a helyemet a világba, és a világgal is harmóniába kerülök, akkor békülök meg magammal, és akkor lesz az életem jellemzője a belső harmónia. Isten, a Szent Háromság ezt a harmóniát építi bennem. De, és ez a harmadik angyel üzenet záradéka, azt mondja, akik a fenevadat imádják, és az ő képmását magukra veszik, azoknak sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk. Ezt a harmóniát veszítik el. A mai világnak ez a legnagyobb tragédiája. Harmónia vesztett emberek lettünk. Isten ítéletének, amit a harmadik angyel üzenet elmond, ennek a harmóniának a visszaállítása a célja. Ennek a harmóniának a visszaállítása az, amit úgy hív a Biblia, hogy üdvösség.

Nagyon sokszor hatáskeltő prédikátorok is kezdik ecsetelni, hogy milyen lesz majd a menny, mennyi szőlőket fogunk ott kapálni, meg milyen lesz az új Jeruzsálem, lehet diavetített képeket látni, szép lakótelepi mennyországokat látni, ugye elképzeljük. Ez azért van, mert a jelképekkel rosszul élünk. A tartalmat kell látni, nem a formát. A tartalom, ez a harmónia. A menny ott lesz, ahol én harmonikusan ember lehetek igazán. Mit mond tehát ez a harmadik angyali üzenet? És hogy koronázza meg ezt a utolsó nagy szövetségkötést, amiben szó van az alapelvről, szó van a történeti megvalósulásról, Babilon leomlásáról, és most szó van arról, hogy egy döntés előtt állok, akkor ha. A harmadik angyali üzenet elsősorban Isten evangéliumának része. Az evangélium arról szól, hogy Isten az embert biztosan, minden kétség nélkül újra emberré fogja teremteni, újjáteremteni. Ez az újjáteremtés biztos. Mindjárt, akik itt a teremben vagyunk, biztos, hogy ez az újjáteremtés bekövetkezik a mi életünkben. Ha nem döntünk ellenére. Mert nem úgy van, hogy az ember döntése hozza az üdvösséget, hanem úgy van, hogy az üdvösség Jézusban, amikor én elfogadtam őt, abban a pillanatban az én üdvösségem biztos, ezt megnyerni már nem lehet, csak elveszíteni. És elveszíteni úgy lehet, hogyha a hamis hármasság útján járok, és nem pedig az igaz hármasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dolgozik az én szívembe. A második nagyon fontos dolog, hogy ebben az üzenetben különös hangsúly kerül a teremtésre. Úgyhogy most hagyd mondjak néhány szót erről. Itt nem arról van szó, hogy hogy alakult ki az ember az evolúcionista gondolkodás szerint. Erről mi nagyon sokat szoktunk vitatkozni. Miközben vitatkozunk, nagyon sokszor lenyeljük a békát, ahogy szokták mondani. Itt az evolúcionista gondolkodási módról van szó. És ez a 21. századi ember tragédiája. Az evolúcionista gondolkodási mód az egy ilyen lineáris gondolkodási mód. Ahogy a régi rendszerben mondták, a fiatalok már hála

mechanizmus, ami rátört az egész világra, az csak ilyen mennyiségi fejlődésekbe tud gondolkodni. Ma úgy gondolkodunk, hogy a GDP növekedésével nő a boldogságunk. Óriási téve. Ez az evolucionista gondolkodás. Az evolucionista gondolkodás az az, hogy mindig jobb lesz, mindig fejlődünk, mindig több lesz, mindig ez, mindig az, és megyünk előre, előre, előre. És ha megnézzük az életet, mondjuk megnézzük a természetet, az nem így gondolkodik ám. Az élet az nem így gondolkodik, hanem olyan úgy gondolkodik, mint a színuszgörbe. Megszületünk, kisgyerekek vagyunk, elkezdünk tanulni, egyre többet és többet gyűjtünk, aztán érett férfiak leszünk, és azután sajnos eljutunk a második gyerekkorba, és végül visszaadjuk az életünket annak, akitől kaptuk. De ugyanígy gondolkodik a természet is, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, az egymás után így szépen ciklikusan jön. Ilyen hullámvonalban. Isten így gondolkodik. És a világgal tudják, mi a baj? Nagyon egyszerűen az, hogy a fejlődés illúziójába akarunk élni mindenütt. Mindig több és több kell. Mindig csak előre és előre. És ezért van az, hogy tönkretettük a természetet is. Szétrobbantjuk a bioszférát, mert egyre több és több és több és több kell. Ma harácsoló hiánygazdaságot élünk. Ez az evolucionista gondolkodás csődje. Helyére Isten a teremtés alapelvét teszi.

És hogy ez mennyire így van teológiailag, ezért én nem a saját szavaimat akarom elmondani, vagy saját szavaimmal akarom elmondani. A korunknak az egyik legnagyobb teológusát, szerzőt idézek. A legnagyobb protestáns teológusát, egy német teológus, úgy hívják, hogy Jürgen Moltmann. Ő a protestáns teológia egyik legnagyobb alakja. És nem is egy valamilyen lehetetlen nyelven, hanem magyar nyelven megjelent könyvéből szeretnék idézni. Ez a Reménység fényei című könyv, ami 1989-ben jelent meg a Magyarországi Református Egyház sajtóosztályának a kiadásában. Ebből csak néhány mondatot olvasok. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lennie. Mert szombaton és a szombat által ismerte fel az ember azt a valóságot, amelyben él, és amely önmagunkban van, mint az Isten teremtése. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé az ember gondolkodását, szombaton történik a világ megváltásának előünnepe, a szombat maga az örökké valóság jelenléte az időben, és az eljövendő világ előíze. És ez egy nagyon megdöbbentő mondat. Ez egy református teológus írja. Református sajtóosztály adta ki. Ha én rádöbbenek arra, hogy a világnak az a baja, az én kis életemnek is az a baja, hogy mindig evolúcionista módon gondolkodom, hogy majd jobban megvalósítom, majd én hozzáteszek, majd én úgy fejlődök, hogy majd én, ha ma nem ment, akkor holnap még többet, még többet, még többet. Akkor én egyszer csak elvesztem a teremtőt, aki nem csak teremt, hanem gondot is visel. A tenyerén tartja az én életem. És helyesen gondolkodni csak úgy lehet, hogyha rájövök arra, hogy az idő is ciklikus, és nem lineáris. Az idő sem olyan, mint egy grafikon előre, előre, előre, és fel, és fel, és ha majd a jognak azt találnál, mindenki egy

foglal helyet, és ez sose jön el, mert mindig lefele megyünk, nem felfele. Ha rájövünk arra, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nap az övé, ami a tervszerű megelőző karbantartás napja minden embernek. Akkor rájövünk arra, hogy a teremtésnek van egy logikája. És az újjáteremtésben annak lesz része, aki a teremtés logikáját elfogadja. Ezért van az, hogy a 3. angyali üzenetnek a tartalma pontosan a Teremtő Isten. És hogyha ezt megértjük, akkor rádöbbenünk arra, hogy ahogyan a Sínai Szövetségnek, ahogyan az Ádámmal kötött szövetségnek, ugye a teremtés történetében ezért van ott a szombat, az volt a lényege, hogy 6+1, ez az időt ciklusa. Az életünk is így működik, a természet is így működik, minden így működik. Ha erre rájövök, és abba hagyom a lázadást, hogy átalakítsam valami evolúcionista képpé a világ képét, akkor a 3. angyali üzenet nem hiába szól. Ezért van a 3. angyali üzenet nagyon kemény ítéletekkel, nagyon kemény következmények elmondásával előttünk. Hogy észrevegyük azt, hogy nincs más út, csak az, hogyha Isten teremtői elgondolása szerint éljük az életünket. Még egy mosógép sem működik másképp, csak úgy, hogyha a gyártónak a használati utasítását betartjuk. Adja Isten, hogy mi ezt értsük, és e szerint éljünk. Amen.

Szluha Gyula Antal. Még kellenek. Kellenek a csodák, Jézusom. Barbár még a nép, tudod, s tudom. Még mindig kenyér s cirkusz kell. Legtöbbször csak átkozódnak a neveddel. Csak ha nagy a baj, hívnak segítségül, tehetetlen dühükben, s mindig végül, akkor sem gondolják komolyan, csak szólásmondás lettél, mint olyan. A bűn győz nap, mint nap, dacos fejed új koronát, szíved új döfést kap minden percben. Mind meg annyi koron át, s tehetetlen dühében gyilkol, aki ember, csak jót tenni, csak jót tenni nem mer. Csak az nehéz, amire kértél, azóta is az, ami célt ér. Nem tudunk önmagunkon győzni, önmagunkon a sátánt megelőzni, mely most is uralkodik a tobzódó világ felett. A kihívó kérdésre csak te vagy a felelet. De jaj, falak közé zártak. Hol vannak a csodák? Kell lesz a világnak? Az emberek most is ostobák. Só kell, fényes megváltás. S nem elég az égre kiáltás. Én Istenem, én Istenem. Miért hagytál el engem? Csoda kell, hogy a dőzsölő jólét odafigyeljen rád. Csoda kell, hogy az éhező kolduló nép jöhessen hozzád. Csoda, hogy a szkeptikusok lelkesüljenek. Csoda, hogy a nem láng lelkek felhevüljenek. Csoda, hogy az emberek soha senkit, semmit ne írtsanak. Csoda, hogy a beteg lelkek megnyugodhassanak. Mert csoda lenne, ha megtérne az emberiség. Csoda, csoda, add, hogy hadd higgyem még.

Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Lovász Irén népzenei felvételeiből.

Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, Lovász Irén népzenei felvételeiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 5-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes 4. könyvének 6. fejezetéből, a 26. versből olvasom. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az Újszövetségi igét pedig Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levelének 4. fejezetében, a 6. versben találhatjuk. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Újra felfedezni a megszokottat. Furcsa gondolat, de mai igéink mégis erre indítanak. A házastársam, akivel hosszú évek óta együtt telik minden napom, az imént egy futó pillantásra felém fordult, rám mosolygott, majd folytatta a munkáját. Egy apró momentum csupán, naponta többször is megesik. A jelen pillanatban mégis elemi erővel hatott rám. Átéltem a jelenlétét, szeretetét és kedvességét, melyel nap mint nap megajándékoz. Vajon az Ároni áldást hányszor hallottuk már életünkben? Minden Isten tiszteletnek szerves része, és általában csak az tűnik fel, ha véletlenül bakizik a lelkész a megszokott szövegben. A megszokottságba sajnos bele tud szürkülni a drága üzenet. A mindenható Isten felénk fordítja arcát, ránk mosolyog, és békességével ajándékoz meg. Ezt pedig nem csak a templomi alkalmak idején teszi, hanem hűséges állandósággal. Akkor is, ha mi inkább elfordítanánk a fejünket szégyenünkben. Akkor is, ha közönösen csak a hátunkat mutatjuk neki. Ő továbbra is jelen van, felénk fordul. Krisztusban kijelenti magát. Megszokott áldás, változatlan liturgiai elem, de ma tekintsünk rá új szemmel, új hittel, hiszen Urunk felénk való, ki nem érdemelt jó indulatát hirdeti nekünk, mely Jézusban lett a miénk. Ő gyújtott világosságot szívünkben. Imádkozzunk! Megváltó Urunk, segíts, hogy ne kényelmesedjünk bele a megváltott életbe. Vezess megújulásra hitünkben és követésedben. Mutasd be nekünk ismét kegyelmed gazdagságát oly módon, hogy arra ma ismét rá tudjunk csodálkozni. Szent lelkeddel ébresz bennünk világosságot, hogy a régóta ismert kijelentéseid új fénybe kerüljenek számunkra, és ezáltal még mélyebben felfedezzük irántunk való szeretetedet. Amen. Az áhítatot Nagy Gábor írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Miért maradnál fogoly? A mai ige: Mózes 5. könyve, 33. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten népe fogságra adhatja önmagát a bűn által. A keserű gyökérnek igen keserves gyümölcse ez. Micsoda szomorú fogság az, amikor Isten gyermeke eladja magát a bűnnek. Megkötözi a sátán, megfosztja szabadságától, imája erejétől és az Úrban való örömétől. Vigyázzunk, hogy ne kerüljünk ilyen fogságba. Ha azonban mégis így jártunk, akkor viszont ne essünk semmi esetre sem kétségbe. Nem maradhatunk örökké ebben a szolgaságban. Az Úr Jézus túl drága árat fizetett szabadulásunkért, sem hogy az ellenség kezében hagyhatna minket. Ez a szabadulás útja, ha megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Ahol először szabadulást találtunk, ott újra megtaláljuk azt. Ha Krisztus keresztjének lábánál bűneinket megvalljuk, bocsánatot és szabadulást nyerünk. Szeretné az Úr továbbá, ha mindenben engedelmeskednénk, amit parancsol nekünk. Ha teljes szívünkből ezt tesszük, akkor hamarosan vége lesz a fogságnak. Gyakran elmúlik lelki fásultságunk és lelkünk szomorúsága, mihelyt elhagyjuk bálványainkat, és engedelmesen hódolunk az élő Isten előtt. Nem kell mindvégig fogságban maradnunk. Visszatérhetünk Sion polgárai közé, mégpedig azonnal. Urunk, szabadíts meg fogságunkból! Missziói napok az egyházkerületekben 2026-ban. Az Evangélikus Egyház egyházkerületei az idén is megrendezik a hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat, a Déli Egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a Nyugati Dunántúli Egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozókra. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás. Ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk,

0: ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öbölmenti Térség Egyházainak Társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikáriátus Vallásközi és Ökumenikus Párbeszéd Irodájával, valamint a Szent Mária Templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólította föl az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti Térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma kedden ugyan lesznek felhők, de napos maradhat az idő, inkább eső nélkül. Déli a szél, és már 21-28 fokunk van. Szerdán a napsütés mellett lehet felhőképződés is. Néhol még eshet az eső is. Déli a szél, és 22-28 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Az Acorn egy angliai alapítvány, amely Magyarországon és a környező országok magyar lakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a gyülekezetek bibliaközpontú ifjúsági szolgálatának támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. Mai vendégünk Andy Outridge, aki magyar feleségével Zsófival hozta létre az alapítványt. Andy elmondja interjúnkban, hogyan vált szomorú tinédzserből missziós szemléletű anglikán lelkésszé, miért várta nagyon gyermekeik kamaszkorát, és bepillantást ad a Szentírásra vonatkozó értsd jól, tanítsd jól jelmondatuk hátterébe. Tartsanak ma is velünk!

0: Mai vendégünk Andy Oatridge lesz, aki az Ékon Brit Missziós Alapítvány egyik alapítója, feleségével együtt itt Magyarországon. Hogyan vezetett ide az utad?
1: Én 2001-ben itt éltem egy évre, és önkéntesként szolgáltam a Szentírás Szövetséggel, és azért, mert 3 éve már, amikor diák voltam, akkor ide jöttem nyáron segíteni nekik, szervezni az angol nyelvű gyerektábort. Az, hogy miért maradtam, én 2 dolgot kértem az úrtól, az egyik az volt, hogy vezess engem egy ilyen gyülekezethez, ami közel, ahol lakom, és ahol a lelkész beszél angolul. És Budaörsön ott laktam, Klucsikné Verenénével, és ő egy evangélikus gyülekezetbe járt. És a kedves ottani lelkész, a barátom Endrefi Géza, kérte egy bizonyos fiatal egyetemista lánytól, a Zsófi, hogy fordítson az angol misszionárisoknak, és Zsófi lett a feleségem, és akkor igazából emiatt maradtam.
0: Ez az alapítvány azzal foglalkozik többek között, hogy képezzen ifi vezetőket biblia központú tanításra. Miért alakult így az életedben, hogy az ifjúság felé fordultál?
1: Amikor tini voltam, akkor ez egy nehéz időszak volt, és én megtértem 19 évesen, és onnantól kezdve égett a szívem a fiataloknak. És lehet, hogy azért, mert nehéz volt nekem. A legörömteli dolog nekem, amikor tudok velük foglalkozni, és most képezni több embert, és jól tudnak használni az óriási nagy lehetőséget.
0: A szlogenetek, hogy értsd jól és tanítsd jól. Több helyen ezt olvastam a honlapotokon. Viszont visszatérnék most a te történetedhez, hogy neked ki magyarázta úgy akkor a Bibliát, vagy Isten dolgait, hogy megértetted?
1: Én egy keresztény, szereteli családban nőttem fel. Mindig jártam templomba, és jó volt a közösség a gyülekezetünkben. Azt mondanám, hogy ha nézted engem kívülről, akkor legtöbb ember azt mondta, hogy Andy egy jó srác, kicsit focista, jó tanul, van barátai, de nem látta, hogy belül szomorú voltam.
0: Miért voltál szomorú? Most már tudod, vagy érted ezt?
1: 2 életem volt. És akkor az egyik életem az volt, hogy jártam templomba, de a legtöbb ember suliban nem tudta, hogy jártam. És főleg az volt a legrosszabb, amikor megkérdeztek tőlem, hogy nem akarsz valamit csinálni péntek este. De péntek este én jártam egy ifire. Csak nem akartam arról beszélni, mert ez nem volt a menő dolog. Az egyik lábam a világban volt, a másik lába mondjuk egy gyülekezetben. Volt pár időszak, amikor gondoltam, mint elég sok tini, hogy öngyilkos legyen. De én tudom, hogy akkor a halál után az nem a vége. És igazából nem féltem a haláltól, hanem inkább féltem, hogy a halál után tanítás miatt, akkor tudtam, hogy fogok találkozni Istennel, Jézussal, és az, hogy lehet, hogy kívülről egy jó ember voltam, én tudtam, hogy belülről abszolút nem. És amikor befejeztem a sulit, én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, miért létezek, és akkor csináltam egy ilyen úgynevezett gap year.
0: Tehát egy évet kihagytál a következő tanulmányok előtt, ugye erre
1: célzom? Igen, igen. Dolgoztam 1/2 évet, és aztán 1/2 évet utaztam. És az egyik utazás, a barátommal együtt mentünk Spanyolországra. Az ő szülei egy ilyen keresztény misszióban dolgozott, és ők foglalkoztak drogfüggő emberekkel. És akkor körbe mentünk az egész országban, és a nagyvárosokban, akkor ott szálltunk le, ahol van ez ilyen drogprevenciós szállás. Ami soha nem fogunk felejteni, hogy ott a szobában voltak emberek, ki ilyen sárga színű volt a bőre, mert máj rákos lett. Tiszta, örömteli volt az az ember. És én, mint egy 18 éves fiatal ember, én nem tudtam, hogy az honnan jött ez az a remény, az öröm, amikor szörnyű volt az élete. Jártunk vasárnap az Isten tiszteletre, és természetesen hallottunk sok bizonyság tétele tőlük. Ez az utazás után én tudtam, hogy ez az egyetlen remény nekem is. És később a bátyám Kanadában tanult, és akkor én mentem utazni, és kicsit meglátogatni őt, és ő már megtért 1 évvel ezelőtt, és soha nem volt időm, vagy nem voltam elég bártól, hogy megkérdezem tőle, hogy de mit történt veled? És akkor, amikor utaztunk, akkor Kanadában, és aztán Amerikában is. Emlékszem, egy este már kérdeztem, hogy nézd, légy szíves, csak mondjad nekem, hogy mit jelent követni Jézus. És megmagyarázta az evangéliumot, ami szerintem biztos százszor hallottam, hogy tényleg Isten szeret minket, tényleg van egy probléma, Jézus bejött a világba, hogy megmentsen minket, feladta az élete helyettünk, és miattunk, és miattam. A bátyám akart egy gyülekezetbe járni este, és kérdezte tőlem, hogy te is akarsz jönni? Mondtam, hogy nem, de félek, mert New York az elég félelmetes város, és akkor mentem vele, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azután az a prédikátor kezdett beszélni, hogy most van egy lehetőség, ha valaki akar átadni az életet, és én gondoltam, hogy jaj, ne, akkor az még hosszabb lesz. És 10 perc múlva én is ott voltam, és imádkoztam, és tényleg Isten hozott egy annyira nagy szabadulást. És amikor kijöttem, akkor átmentünk egy zebrán, és egy gyors, sárga taxi jött, és majdnem volt egy baleset. Ott álltam pont az utcának a középen, és én csak kezdtem nevetni, mert én most éreztem, hogy majdnem meghaltam, és nem féltem. Én tudtam, hogy ha most meghalnám, akkor nincs semmi probléma. Én is Isten között, mert megbocsátott engem, minden bűneim már meg volt fizetve. És az a szabadulás, amit tényleg éreztem, én láttam, hogy wow, valami történt.

0: Miért tartott ennyi ideig, szerinted, mire el tudtad fogadni, hogy Jézus érted, meghalt?
1: Én azt mondanám, hogy nálunk minden gyülekezetnél van jó dolgok, és nem annyira jó dolgot.
0: Várjál, a nálunkat most hogy érted, hol? Itt Magyarországon?
1: Ja, vagy? Bocsánat, igen. Én ott? Warringtonban születtem, és Warrington az Liverpool és Manchester között, északi Angliában, és ott jártunk a gyülekezetünkbe, és egy dolog, ami nagyon jó volt, hogy tiszta volt a tanítás, hogy egy keresztény az nem egy ember, aki jár templomba. Egy keresztény az nem egy ember, aki néha imádkozik, mert azt csináltam. Egy keresztény nem egy ember, aki ifibe jár. Egy keresztény ember az, aki teljesen föladta az életét Istennek, és kezd követni Jézust. És szerintem, mint egy tini, én őszintén mondom, én nem akartam követni Jézust. Miért? Mert én, mint Andy Oatridge, én akartam a saját Istenem lenni. Nem akartam követni Jézus, mint Úr és megváltó. És a mi gyülekezetünkben volt egy ilyen kis ébredés, mondjuk az ifi között, és lassan csak látom, hogy az emberek megtért 3 éven keresztül, és látom, hogy nem volt rosszabb az életük, hanem pont 10-szer jobb volt. Ez nem azt jelenti, hogy az könnyű egy tininek követni Jézus a mai világban, de a szabadulás, az öröm, ami jön, ez vonzó volt. Hát lehet, hogy kicsit makacs voltam, hogy nem akartam átadni az életemet.
0: Mondtad, hogy lelkesen és tűzzel vágtál bele ebbe az ifjúság felé való szolgálatba, illetve ebben munkálkodsz több mint 20 éve már itt Magyarországon is. Milyen eszközöket érzel a kezedben, vagy hogyan teszed ezt ugyanúgy Istenbe való hittel?
1: Kezdtünk először a táborokkal, és akkor kezdtünk szervezni angol nyelvű tini táborokat magyar gyülekezettel együtt, és akkor hoztunk csapatok Angliából. Sok magyar barátom és lelkész mindig azt mondta, hogy ti angolok, ti annyira őrültek vagytok, hogy mit csináltok egy táborban, de emellett is annyira komoly a hit nektek, jól tudnak ilyen vidám módon, de komolyan is átadni az üzenetet, hogy mi az evangélium. És szerintem a lelkesedés onnan is jött, szerintem az Istentől abszolút, de amikor ott vagy, és te látod, hogy ha tinik jól éreznek magukat egy táborban. Ez nem az evangélium, de ez adja egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban tudnak figyelni, amikor az evangéliumáról beszélünk. És ez volt egy nagy lelkesedés számomra. És a másik dolog az, hogy igazából két világunk hoztunk össze. A Zsófi világa, az magyar világ, és az én világom Angliából. És akkor hoztam a barátaimat, a családtagom, és akkor dolgoztunk sok jó gyülekezettel itt Magyarországon. És annyira jó volt látni az egység az evangéliumban, amikor különböző országból, különböző felekezetből is jöttünk össze, de volt egy központ, a Biblia, a Szentírás, az evangélium, a Jézus Krisztus és a misszió, és mindig tetszett nekem, amikor az angolok jöttek ide, és láttak, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen jó itt élni. És az első 10 év akkor mi nem itt éltünk, hanem Angliában, de minden nyáron és télen is szerveztünk nyári táborokat, és téli táborokat is.
0: Hogyan alakította Isten a terveiteket a missziótokban? Mi a fő csapás irány most?
1: Mi áttettünk az egész munkát itt Magyarországra, és nekünk van most 2 célunk, még tovább megy a táborok, de én azt mondanám, hogy a fő célunk az most, hogy képezünk ifjúsági lelkészeket, vezetőket. Mert látunk, hogy vannak elég sok ifjúsági vezetők, aki nagyon szereti az Urat, nagyon szereti a fiatalokat, nagyon szereti a Bibliát. De az, hogy hogyan kell tanítani a Bibliát, hogyan kell megérteni a Bibliát, nincs, vagy főleg 15 évvel ezelőtt nem volt ilyen képzés. És akkor létrehoztunk egy Ékon bibliai képzés, érts jól, taníts jól, és az a lényeg, hogy hogyan lehet még jobban érteni a Bibliát, hogyan lehet még jobban tanítani a Bibliát. Mert vannak a lelkészek, általában, remélem, ők jól érteni a Bibliát. De inkább nekik az a fontos, hogy hogyan lehet megérteni a fiatalokat, hogyan lehet átadni az üzenetet egy ilyen módban, ami hűséges a Szentíráshoz, de értető és releváns, aktuális. Másik csapat az, hogy vannak egy lelkes ifi vezető, lehet, hogy 19 éves, 21 éves, ő érti a fiatalokat, de nem annyira érti a Bibliát. Mi egy képzésben alatt szeretnék képezni mind a kettő csoport. A képzésünk az nagyon gyakorlatias, veszünk egy igerészt, és az első fél időben, mondjuk délelőtt, akkor feldolgozunk a igeszakaszt, mi az eredeti üzenet, és délután pedig hogyan lehet ezt tanítani. És remélem, hogy emiatt sokkal, de sokkal jobb a tanítás, mert egy ifiben természetesen kell, hogy legyen a jó közösség, kell, hogy legyen a jó magyar konyha, kaja, kell, hogy legyen egy jó hangulat, zene, játék, de igazából, ha valaki fog változni az élet, akkor még jobban kell érteni, hogy ő kicsoda, és ehhez kell jobban érteni, hogy Isten maga kicsoda, és mi az Isten terve, és mit szól a sok nehéz kérdés, ami forog a levegőben, és szerintem emiatt a tanítás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb rész egy ifiben.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Andy Oatridge, anglikán lelkész, misszióvezető. Fontos, hogy elhangzik az, hogy a fiatalokkal nem elsősorban úgy jó foglalkozni keresztényként, hogy őket csupán a közösségbe vonjuk, hanem eléjük tárni az életbeszédét. Hogy jut el viszont oda egy ifibe, szerinted ma egy fiatal, hogyha a világból jön, ha nincs egy keresztény nagyszülő, család?
1: Több ifiben dolgoztam, szolgáltam itt Magyarországon és Angliában is. Kell egy cél, hogy miért találkozunk. Én abban vagyok a hívő, hogy elsősorban az ifi az azok az gyerekeknek, aki jár a templomba. De nem csak ők. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ifi, ami az könnyű nekik meghívni a saját barátait. Néha az első lépés az, hogy mellette van egy másik program is, az egy gyülekezetünkben volt kedeste egy foci, és szombat este havi kétszer egy ifi. Én szeretek focizni, és akkor az volt jó, hogy meg lehet hívni a srácok a focira, és megismerni, és aztán mondani, hogy na, tényleg, akkor szombat este nem tudom, mit csinálsz, de van egy ifi, gyere, van beszélgetés, van pizza, és mindig azt mondtam, hogy beszéljünk a témáról. Az identitásunk, vagy hova megyünk, vagy mit történik, amikor meghalljunk, vagy a szenvedés, a remény, a szeretet, és mindig azt mondjuk, hogy természetesen gyülekezeti ifi vagyunk, és akkor meg fogunk nézni, hogy a Biblia mit mond. De az is, hogy mi nagyon kíváncsi vagyunk a te véleményedről is, és amikor jönnek az új emberek, akkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve akkor látszik, hogy ez egy szeretetteli elfogadó közösség, ahol lehet jönni, ahogyan te vagy. És ez tényleg örömteli volt, amikor látom, hogy egy ember jött nyelv miatt, és akkor pénteken hazament egy teljesen más világ szemszöggel. Máshogyan látja a világ. Vagy legalább látja, hogy Isten nem egy unalmas Isten, aki állandóan azt mondja, hogy nem. És természetesen láttunk emberek, aki jött, és megtértek.
0: Milyen módon zajlik ez a Biblia tanulmányozás? Vannak ennek ilyen keretek között felvázolható lépései, amilyen módon szerinted jól értelmezhető a Biblia?
1: Igen, és van egy nagyon jó könyv, amit fordítottunk, az Ásunk mélyebbre, és ez benne van a könyv, 16 eszköz, ami segít bárkinek még jobban érteni a Bibliát. Meg lehet kérdezni, hogy a szerző, az író miért írta? A másik dolog, amit nagyon segít, az, hogy egy ige szakaszban, vagy egy bibliai könyvben, mik a kulcsszavak. És persze természetesen abban az időben, amikor írtak a szöveget, akkor nincs számítógép, nem lehet használni a bold, az a félkövér. Nem lehet aláhúzni, más szín nem lehet, és akkor csak amikor többször szól egy szó, akkor általában azt jelenti, hogy ez fontos. A másik eszköz például az, hogy mi a műfaj. Amikor kinyitjunk például egy evangélium, akkor az más, mint egy ószövetségi történelemi könyv, más, mint egy zsoltár, teljesen más kell megérteni azt a szöveget. És állandóan az a kérdés, hogy mi volt az eredeti üzenet. És akkor, ha valaki jön a képzésünkre, akkor nagyjából az első óra, akkor arról a könyvről tanulunk az eszközöket, és aztán lesz egy ige rész, és akkor van most három kérdésünk, hogy amikor olvasunk, mi az, ami király a szövegben, mi az, ami tényleg gyönyörű. Mert én azt hiszem, hogy minden rész a Bibliában lehet látni valamit, ami sugárzik, hogy milyen az Isten. Ez a király, a másik az a kulcsszavak, és aztán a harmadik az, milyen kérdéseink vannak. És akkor miért használta Márk például ezt a szót itt? Az a 3K, és azután jön a kérdés, hogy de oké, mi volt az eredeti üzenet? És azt jelenti, hogy mondjuk Márk, amikor érte egy részt az ő evangéliumában, hogy ő mit akart átadni. Mert Isten ihletett Márkot, hogy ő ezekkel a szavakkal fog leírni pontosan, amit akar. És akkor az nem elsősorban a kérdés, hogy az mit jelent nekem, hanem elsősorban az, hogy az mit jelentett abban az időben. De az nem mit jelent nekem, hanem az mit jelent minden hívő az egész világban a múlt 2000 évben. A következő rész, hogy mi az, amit szeretnék, hogy a fiatalok tudnak abból az ige szakaszból. És én egy hívő vagyok, mint lelkész és mint ifjúsági vezető, hogy egy pont az elég. Ha az jól van illusztrálva, és az alkalmazás, hogy az oké, de ez mit jelent nekem, csütörtök délelőtt, amikor visszamegyek iskolába, ez tényleg fontos. Amikor van ez a pont, amit te szeretnél tanítani, akkor nagyon fontos, hogy te tudsz tanítani, és bizonyítani, hogy az tényleg így van, a szöveg alapján. Sajnos én azt látom többször, hogy a lelkészek és az ifjúsági vezetőket gyakran kezdenek felolvasni a Bibliát, és aztán az, mint a bezárnak a Bibliát, és aztán mond, amit akarnak. És általában a jó teológiái miatt, akkor ez igaz, amit mond, és mi azt szeretnénk, hogy azért hiszünk valamit, mert mi látunk a Bibliában, hogy tényleg így van. És akkor a képzésünkben van ez egy rész, hogy oké, de hogyan lehet kezdeni a tanítást? Adni kell neki egy oka azért, hogy miért lesz fontos most figyelni. És nem tudom, hogy hányszor mondom, hogy srácok, a következő 20 percben, ha tényleg figyelsz, lehet, hogy az változni fog az egész életed. Mert múlt héten, amikor készültem, ez egy óriási változás volt az én életemben, amikor látom valamit a Bibliában, na, megnézzünk. És hogyan lehet befejezni egy tanítást, hogy az emberek fog emlékezni, hogy az miről van szó? A Napalinkban van elég sok furcsa tárgy. És akkor például van egy kő. Nekem az a kő az nagyon fontos, mert ez a kő, én tudom pontosan honnan szedtem, amikor Zsófival voltam, egyszer, amikor nyaraltunk. Ez segít nekem visszaemlékezni az egész nyaralásra. És egy példa az, amikor tanítottam a húsvétkor a Jézus haláláról, akkor megvettem 30 darab 25 centis vastag szöget, és adtam mindenkinek egy szöget. És nem mondtam semmit, csak adtam. És természetesen szerintem a tanításnak a vége, akkor az világos volt, hogy tényleg Jézus meghalt értünk, és szenvedett. És csak az, hogy fogta egy vas szög a kezében, miközben hallotta, hogy mit történt, ez egy műemlék volt. És mondtam, hogy vigyél haza. És én tudom, hogy pár ember már ott van a szobában, és az segít nekik emlékezni.
0: Te anglikán pap vagy. Ez mennyire indított el téged ebbe a teológia irányba, mert ugye nem minden ifjú vezető lelkész vagy pap.
1: Mint egy ilyen misszió vezető, mint egy ember, aki más országból jött. Én nagyon örülök, hogy végeztem az egész teológiát, és lelkészként jöttem ide. A gyülekezet az Isten nagy terve, és emiatt minden ifjúsági munka, ahol lehet, szerintem az ott kell, hogy legyen egy helyi gyülekezetnél. És lehet, hogy azért, hogy lelkész vagyok, és látom, hogy az mit jelent, milyen gyönyörűséges ez vezetni egy gyülekezet, akkor is, amikor az nehéz, az segített nekem látni, hogy hogyan kell vezetni a missziót a fiatalok között. De a legfontosabb dolog az alázat, az, hogy valaki tényleg ismeri az Urat, az, hogy valaki tényleg követ Isten, és kér a segítséget, szerintem ez fontosabb, mint valaki végzett bármilyen képzés. De természetesen én egy képzés drukkoló vagyok, és ha valaki az egész életet akar szánni, szolgálni Isten, akkor én mindig mondanám, hogy miért nem tanulsz a rendes teológiát valahol.
0: Hogy látod a szülők szerepét abban, hogy a tinédzser gyerekeiket jól tudják vezetgetni, bevezetni az élet dolgaiba, illetve Isten felé is terelni?
1: Ez egy kulcs kérdés gondolat számomra, és én azt mondanám egy mondatban, hogy a szülőknek a szerepe 10-szer fontosabb, mint a legjobb ifi vezető. A legideálisabb helyzet az, amikor vannak hívő szülők, akinek van egy nagyon jó kapcsolat a saját gyerekeivel, és mi is azt tanítjuk, hogy az ifi vezetőnek a munkája az támogatni a szülőknek a munkát. Mert ha mi tudnánk csak picit javítani a helyzet otthon, a kapcsolat a szülők és a tini között főleg, akkor más lenne a világ. És ez mindig szomorú nekem, amikor hallom, hogy emlékszem, amikor kicsi volt a gyerekek, sok ember azt mondja, de jó és szép most, de amikor tinik lesznek, akkor nem lesz annyira jó, az borzasztó lesz. És én mindig azt mondtam, hogy alig várom. És nem kell annyira félnünk, de megint tanulnunk kell, hogy miért nehéz sok embernek kommunikálni egy tininek. Legtöbbször azért, mert mi nem értjük egymásnak. És a másik probléma az, hogy állandóan próbálok kontrollálni a gyerekeinket. És én azt hiszem, bibliai szempontból nincs tini, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi babák vagyunk, aztán gyerekek, és aztán felnőttek. akkor egy 14 éves ember, 15 éves, akkor ha nem gyerek, akkor ez egy fiatal felnőtt. Az sokat segít, mert az máshogyan kell kezelnünk. Szálljunk energiát, hogy még jobban megy a kapcsolatunk a saját gyerekeinkkel.
0: Milyen igét hoznál ide elénk, vagy a hallgatók szívére mit helyeznél?
1: Van rengeteg, de az egyik, amikor megtértem, a római levélben az 5. fejezet is az első vers, Pál azt írja, mivel tehát megigazoltunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez csak mutatja, hogy mit éreztem, amikor majdnem meghaltam, ott volt a békesség. És miért van békesség most Istennel? Az Jézus Krisztus munkája miatt. Ha most van békesség, akkor az azt jelenti, hogy fontos volt, hogy Jézus meghalt, és akkor volt egy probléma, de Jézus megoldotta ezt. És akkor ő azt mondja az egész világnak, hogy nézd, gyere hozzám, én szeretnék, hogy tényleg lenne neked egy élő kapcsolat az élő Istennel, mert emiatt teremtettem titeket. És ameddig nem lesz egy jó kapcsolat én velem, akkor ne csodálkozz, ha tényleg nehezen megy az életed. És szerintem a képzés miatt lehet, hogy az a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben az egy híres, jól ismert vers, mert azt mondja, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb, mint minden kételű kárnál, és tovább megy, de csak az első, mert Isten igéje élő és ható. Mindig azt mondom a fiataloknak is, magamnak is, amikor kinyissünk ezt a úgynevezett régi könyv, akkor én tényleg azt hiszem, hogy Isten szól, és lehet megismerni Istent is, az ő terve, lehet tudni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért vagyunk ilyen, ki az Isten, lehet tudni, hogy hogyan élünk, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, és ha még több ember tud még jobban érteni, és még jobban tanítani, főleg a fiataloknak, akkor örülnék még jobban.
0: Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége Andy Oatridge, anglikán lelkész, ifisként érkezett Angliából magyarországi keresztény angol táborok szolgálójaként. Ezt követően pedig egyre több szál kötötte őt hazánkhoz. Magyar feleségével alapították meg az Acorn missziós alapítványt, amely 2 évtizede foglalkozik ifjúsági táborok szervezésével magyar és angol gyülekezetek közös szolgálataként. Jelenleg fő tevékenységük ifjúsági vezetők Biblia központú szolgálatra való képzése. Szeretettel ajánljuk az Acorn bibliai képzést és az Acorn táborokat. Az alapítvány honlapja acorn.hu, betűzve acorn.hu. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján, a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, illetve megosztjuk podcastként a Spotify-on, lélekhangoló csatornánkon. A műsorral kapcsolatban érdeklődhetnek nálunk a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: 2026. április 15-én került sor az Egyház és Társadalom lehet-e fórumára. Miért éppen 7 jelképek, mintázatok, összefüggések címmel? Komzsik Lajos, matematikus mérnök előadásához, Egyed Sándor, matematika-fizika tanár, és Kodácsi Tamás, programozó matematikus és református teológus kapcsolódott. Animátor Jenei Attila. A felvételt az Agora számára Kamarás István szerkesztette meg.
1: Nagyon érdekes témáról lesz szó, a hetes számnak az előfordulásairól, és ezt az előadást egy régi ismerősöm, jó barátom, Komzsik Lajos fogja tartani, aki mérnök és matematikus, és hát a Lajos nagyon sok tudománytörténeti könyvet írt, és a hetes számról való gondolatait szeretném most megosztani ezzel a társasággal. Nagyon fontos, hogy itt nem számmisztikáról van szó, a meghívóban is bele is írtam, és az is talán fontos, hogy Lajos Amerikában él, és neki most valószínűleg reggel 9 óra körül lehet, ha minden igaz.
2: Szeretettel üdvözlöm a résztvevőket ezen az Egyház és Társadalom Fórum beszélgetésen, amelynek a témája a hetes szám mindenhol való jelenléte. Speciálisan ma fogok foglalkozni a Bibliával, a természettel és hát az emberi gondolkodással. Ezek voltak éppen háromféle, különféle formában lehet leírni a Bibliába, úgy értem, hogy megjelennek ezek a hetek. Természetben ezek megnyilvánulások, az emberben ezek megértések, meglátások, és valami hasonló formában lehet értelmezni. Hát kezdjük akkor a Bibliával, ahol hát valami fantasztikusan nagy számú előfordulása van a heteseknek. Ugye a legjobban ismert rögtön az a hetedik napon az Isten pihent, és a teremtés 7 napja voltak éppen. De olyan egyszerű sztori, mint maga a Noé bárkájának, vagy a Noé-nek a története, özönvíznek a története, ilyen 2 mondatban összefoglalva, és már 7 darab hetest igényel, hogy hűségesen lehessen követni voltak éppen a bibliai leírást. És aztán hát a jelenésekben, Szent John apostol jelenéseiben pedig egy özönvíz off, vagy özönvízszerű mennyiségű hetes jelenik meg, körülbelül 100-szor jelenik meg a hetes a jelenésekben. Itt a legfontosabb némelyiket említettem, és ez a 2 paragráf vagy mondat is maga már 15 hetes jelentést, vagy megjelenést vezet be. És természetesen a befejezése, ami a legutolsó és a leglényegesebb hetes előfordulás, az pedig hát a babiloni paráznahölgynek a 7-fejű szörnyetege. Ez egy nagyon érdekes dolog, és erről majd a beszélgetés során nagyon szeretném hallani másoknak, főleg a teológus résztvevőknek a véleményét. Felmerül a kérdés, hogy voltak éppen miért ilyen nagyon korai időszakban, tehát már a Mózes időszakában a hetes szám került elő, mint egy számjegy felhasználó. Ugye 5-ös sokkal reálisabbnak tűnik, mert mindenki látta az 5 kezét, de felmerül a kérdés, hogy honnan jött a 7-es. A 7-esnek is óriási, hogy mondjam, hagyománya van, volt már 3000 évvel időszámításunk előtt ti inuit, magyarul eszkimó szájhagyományok a göncölszekeret a 7 karibú nevű csillagképnek tekintették, ami az északi vidékeken nagyon-nagyon jó játszik, és ez benne van az alaszkai zászlóban is. Azután az ókorban, tehát mondjuk 2000 évvel időszámításunk előtt az akkor látható vándorló égitestek voltak éppen, amelyek bevezették az esetleges 7-re való számolgatást. Ugye azok közül az egyik, nem olvasom mindegyiket, azok az egyik a Jupiter, amelyik ugye a betlehemi csillagnak az esetleges eredete, amikor is időszámításunk előtt egy évszázadban a Jupiter egy ilyen retrográd mozgást hajtott végre, aminek eredményeként a Betlehem felett úgy tűnt, mintha megállt volna. De hát ez egy másik beszélgetéshez tartozhat. Aztán a hét nővér, ami úgy szintén nagyon-nagyon híres a görög mitológia, az teljesen erre épül, az Atlasznak, a gyermekeinek a csillagai és a következmények. Menjünk egy kicsit érdekesebb és hozzánk közelebb álló hetes területi számokra. Az emberi testben természetesen vannak érdekes hetesek, a nyakcsigolya talán a legérdekesebb, ami nem csak nekünk, hanem az emlősőnek, és sőt, mint több a zsiráfnak is hét van belőle. Azután növényvilágban is érdekes hetesek fordulnak elő, például a marihuána, amit már a kínaiak 2600 éve is. És hát aztán az állatvilágban is vannak ilyen különleges dolgok, például a hétkorú tengeri csillag, amelyik kicsit kilóg, hogy úgy mondjam, az általában ötkarú tengeri csillag családból. Hát aztán menjünk még mélyebbre, és most kerülünk olyan területre, ahol úgy mondtam volna, hogy a természetben való megnyilvánulásai a hetesnek, nem feltétlenül megjelenései. És hát az egyik az ember által látható spektrum hétszíne. Hát ez egy kicsit egy emberi szubjektivitással van összekapcsolva, mert ugye hát a prizmával szétmutatjuk a szint, és az egy folyamatos színskála lesz. De ezt le lehet így rögzíteni, hogy az ember által talán nem a látható, hanem a megkülönböztethető hét különböző szín az jelenik itt meg. Azt mondják, a nagyon érdekesek, még érdekesek természeti törvények. A természet hét energiatípusa. Felújítható energiatípusok, nagyon régik, szél, víz és nap, nem felújíthatók a szén, olaj és gáz, és hát a nukleáris, a hetedik energia, ami vitatható, hogy melyik irányba tartozik igazából. A legmélyebb megnyilvánulásai és a legkomolyabb vitára és beszélgetésre alap a kémiában előforduló hetesek. A legelső az pedig az atomok maximum 7 elektronhéja. És ennek eredménye a periodikus rendszernek a 7 periódja, a 7 sora. És akkor menjünk tovább az atommagra, tehát még az atomban belül az atommagra, ahol protonok és a neutronoknak a konfigurációi változhatnak, és 7 különböző stabil konfiguráció van az atommagban, és ezeket úgy hívják, hogy a Wigner bűvös számai. Ő írta le a tanulmányban, amiből végül is a Nobel-díjat kapta a két másik kutatóval együtt, és ezek a Wigner számok, amelyek azt arra utalnak, hogy valamelyik atommag stabil vagy nem stabil. Legelső talán az elemi iskolában is meg lehet érteni. Kivesztük a hetest a tízes számrendszerből, összeszedjük az első hatot, meg a második hármat, 8-9-10-et, ugyanazt a számot kapjuk. Tehát 7-7-es ott van, vagy nem ott van, szorzatuk ugyanaz. Ha betesszük, akkor is a szorzatuk ugyanaz. Úgyhogy a hetesnek egy valamilyen igazán különleges szerepe van már csak az 1-től 10-ig számolva is. De vannak érdekes dolgok, például az erdős pálnak az egyedi egyenlete, amit én így hívok, ami azt mondja, hogy a 7 faktoriális, ami ugye nem más, mint a 7 faktoriális ennek az 1-től 7-ig való szorzásnak a matematikai jelzése, ahhoz hozzáadunk egyet, akkor az ugyanannyi, de 71 négyzet. Tehát ha egy szám faktoriális, ahhoz hozzáadunk egyet, és annak a számnak a számjegyeiből, meg az egyből képzett számnak a négyzete az ugyanaz, akkor ez az egyenlet fennáll. Az erdős maga feladott egy pályázatot annak, és pénz kitüntetést, ha valaki ezt talál másikat, de azóta se találtak másikat. Hát aztán jönnek érdekes dolgok, a végtelen hányadosok. Ez egy kedvenc témám. Ha egyet elosztjuk a héttel, akkor egy nagyon érdekes ilyen végtelen sorozatot kapunk. Amiben az érdekes az, hogy ilyen végtelenül ismétlődő szakaszok vannak itt. Ugye ismerjük azt, hogy az egyharmadot is elosztjuk, az is egy végtelenül ismétlődő sorozat, 0,3333, tehát csak egy számjegy ismétlődik. mondjuk a 1-9-et is ilyen végtelen ismétlő sorozat, 0,1111, csak az egy számjegy ismétlődik. Az 1-7-esnél 6 számjegy ismétlődik, és ez a 6 számjegy ismétlődik, ez az a 6 számjegy, ami se nem 1, se nem 3, ami se nem 3, se nem 6, se nem 9. Tehát azoknak a számoknak, azok a számjegyek kényelmeznek, amelyeknek úgy szintén vannak végtelen hányadosai, de azok a végtelen hányadosok csak egy számjegyesek. Úgyhogy nagyon különböző minőség. Ami a legfontosabb, amit én így vízből úgy hívok, hogy ez a húsvéttól pünkösdig terjedő időtartamnak a napjai, ugye ami 49, a zsidók ezt a jubilee intervallnak hívják. Ha ezt az osztást elvégezzük, akkor egy nagyon-nagyon érdekes, úgy szintén végtelen számot kapunk, ami nem ismétlődő, ami pirosra és feketén megpróbáltam mutatni, hogy milyen érdekesen ismétlődnek, vagy alakulnak bizonyos számjegyek, de jobb oldalra ráírva talán még jobban látott ezt. Tehát egy ilyen teljesen decimális osztásból a kettes számrendszernek a hatványait kapjuk meg egy rettenetesen érdekes sorozatnak az eredményeiként. Úgyhogy legalábbis megmagyarázhatatlan, hogy miért pontosan ez jött ki, és talán valamiféle mélyebb üzenetnek is lehet ezt tekinteni, amit még nem értünk. Egy röviden a geometriáról is, a bolyai hiperbolikus geometria, ami ugye egy hiperboloid jellegű felületet képzel el, mint a világegyetemnek a felépítése, annak a síkba vetített felülete, az nagyon érdekes módon hétszögekkel, méghozzá szabályos hétszögekkel be lehet csempézni, teszelésen, ahogy mi mondjuk angolul. És ez nagyon érdekes, mert az euklidészi síkot azt nem tudjuk a hétszögekkel becsempézni, mert lukak maradnak köztük. És ami még érdekes, ennek a körönkénti hétszögeknek a száma is rettenetesen érdekes. Ezek a számok, mindegyik szám az úgynevezett Fibonacci sorozatnak minden

0: és 7x21=147. Tehát valamiféle fantasztikus kapcsolat van egy teljesen természetes számsorzattal is. Hát végül is a hetedik előfordulása a hetesünknek, nem tudtam megállni, hogy ne hét külön kategóriát organizálják ide. Közben is ezeket nem fogom ideiket fölolvasni, ezek ismerősök az emberi gondolkodásnak, intelligenciának és személyis típusoknak is, és személyiségeknek is hét típusa van. Talán érdekesebb a jelképekre. Tehát a hétnek mindenféle jelképe is vannak a hétköznapi és az emberi gondolkodás menetben. A legelső az, ami a Bibliára utaló, vagy a teremtésre utaló, a befejezés, teljesség és a tökéletesség, az isteni tevékenységnek a leírása ez voltak éppen. A lélek és az anyag az ókori filozofusok megközelítése volt, ami tehát három volt a lélekszáma, négy az anyagszáma, ami hetet úgy szintén. A rejtély az, hogy bűvös. A hétnek voltak éppen mindenféle bűvös előfordulásai vannak, mint az előző szlájdon láttuk. És hát a szerencse számának tekintik sokan, ugye a scrap játék, a két kockának, az egyenlő dobásának a leggyakoribb előfordulása az a hetes szám. Ugye 36 lehetőségből 6-szor előfordul, 16% voltak éppen, sokkal több, mint akármelyik másik. Tehát ezért sokan a szerencsésnek, szerencse számának is tekintik a hetet, mint filozófiai komponest. Hát végül is össze szeretném foglalni azokat a kérdéseket, amelyeket én magam is, meg mások is voltak éppen föltesznek ezekkel a kategóriákkal kapcsolatban. És hát nézzük meg a Bibliával kapcsolatban, ugye felmerül, hogy azok csak számok voltak éppen, vagy esetleg isteni üzenetek, szimbolikus üzenetek, amelyeket értelmezni lehet. A csillagászati és biológiai tudományokat, ezt én így írom, ez az én véleményem, hogy azokat úgy lehet felfogni, hogy a teremtés makroszkopik eredményei, tehát nagyméretű eredményei, még hogyha az emberi testről is beszélünk nagyméretű, mert ugyanakkor, hogyha átlépünk a fizikai és kémiai megnyilvánulásokhoz, akkor rögtön látható, hogy mikroszkopikus jellegű, de úgy szintén teremtési bizonyítékoknak lehet azokat tekinteni. Algebrai és geometriában, hát lehet, hogy csak elképzeljük, hogy a hétnek ilyen fontos szerepei is vannak, de lehet, hogy valamilyen rejtét elméleti jelenségek, amiket még nem teljesen értünk. És a filozófia és a pszichológia értelmezések területén pedig, hát, hogy nem említettem többször, lehet, hogy szubjektív gondolkodásunk is befolyásolja, hogy heteket csoportosítunk, vagy ezek sugalmazott meglátások, hogy tényleg hét van, hogyha mélyebben belegondolunk ezekbe a dolgokba.
1: Nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e ezekről a kérdésekről valamit mondani, vagy Kodácsi Tamást megkérjem arra, hogy mondja el a véleményét erről a dologról.
2: Néhány hetest még azért a Bibliából, ugye például a fáraó álmában ugye hét kövértehén és hét soványtehén szerepel, vagy Jerikó ostrománál például ugye hétszer kellett körbejárni a hét papnak a várost, és hét gürtel trombitálni, vagy Dániel történetében is ugye hét oroszlán szerepel a veremben, ugye hét. Viszont azt gondolom, hogy vigyázunk kell, ugye, mert azért másik számok is előfordulnak, tehát például a 8-as szám, amit én jobban szeretek, tehát én nem szeretem annyira a prím számokat. Jobban szeretem, hogyha egy szám osztható. Jobban szeretem, hogyha valamennyire szimmetrikus, ugye, hogyha már páros, akkor már szimmetrikus. A prím számok azok olyan, úgy kicsúsznak az ember kezéből. Persze lehet, hogy pont emiatt van fontosabb szerepük itt a világ működésében. Vagy például egy könyvben találtam, itt van mellettem a könyv, 40 példát arra, hogy a 40-es szám hogyan szerepel a Bibliában, ugye a vízözön, az eső 3 nap 3, vagy bocsánat, 40 nap 40 éjszaka, akkor Izsák 40 éves volt, és számtalan más szereplője is a Bibliában, ugye Izsák, amikor megházasodott, Ézsau is 40 éves volt, 40 évig vándoroltak ugye Izrael fiai a sivatagban. És hát ugye nagyon sok példát tudnék erre is mondani. arra szerintem vigyáznunk kell,

hogy megőrizzük az objektivitásunkat, ugyanis én például nagyon hajlamos vagyok arra, hogy mintázatokat lássak ott is, ahol lehet, hogy nincsenek. Tehát akár a felhőkben, vagy bárhol. Csak például a 8-as számot, hogy miért kedvelem én mondjuk jobban, ugye mondtam már, mondtam, a 8 boldogság, ugye például, ami kapcsolódik mondjuk Buddhához, ugye az ő híres Benares-i beszédéhez, de például a fizikára térjek, ugye két kvarkból állunk nagyjából, U és D kvarkokból, ezeket úgy hívják, ugye ezekből épülnek fel a protonok, neutronok, és ezekből ugye 8 lehetőség van, hogyha össze akarunk rakni elemi részecskéket, és valóban léteznek is ilyen oktettek, úgy hívják, tehát 8-as részecskék. Visszatérve még a 7-esre, engem tényleg nagyon meglepett ez az összefüggés, ugye, ahol a kettő hatványai szerepelnek ugye az 1/7x7-ben. Erről most tényleg fogalma sincs, hogy ez mit jelent. Valószínűleg jelent valamit. Most itt ugye arra kell szerintem gondolnunk, vagy hát azt kell először is tisztáznunk, hogy tényleg ez a teremtésnek egy vezérnala, amit hát, hogyha hát nagyon szigorúan vagy keményen akarunk fogalmazni, akkor Isten úgy teremtette a világot, hogy ezeket a szabályokat is ő teremtette, vagy ő is tartotta-e magát ezekhez a szabályokhoz.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Egyed Sándorral, Kodálcsi Tamással és Komzsik Lajossal. Miért éppen hét? Jelképek, mintázatok, összefüggések címmel.
1: Én hasonlóan szkeptikus vagyok, hogy ugyanezt meg lehetne egy másik számmal is csinálni. Tehát a Bibliában 10 parancsolat, 10 csapás, 10 szűz, a naprendszerben 8-10 égitest, attól függ, hogy hogyan számoljuk. A neon, mint nemesgáz, zárt telítettségű elektrinhéjon 10-es a rendszáma. Decimális rendszerben gondolkodunk, mert 10 ujjunk van, és lényegében mi 10-es számrendszerben gondolkodunk. Vagy a tetraktűsz, amit a pitagóreuszi iskola állított fel, ezt a négyest, amiben ez egy az egység, kettő a kettőség, három a harmónia, négy a térbeliség, vagy a négy elem, ha összeadjuk ezt 10. Szóval ugyanúgy egy hármas számmal is ezeket a mintázatokat, nagyon hasonló mintázatokat megtalálhatunk. Tehát én nagyon óvakodnék attól, hogy most egy hetes számban olyan jelentést értsünk, amiben egyrészt kimondjuk, hogy nem számmisztikázunk, másrészt pedig sejtetjük azt, minthogyha ezek nem véletlenszerűek lennének, hanem valami tervezettségnek az eredménye, de az a helyzet, hogy ezt más számokra is ugyanígy elő tudjuk állítani, és meg tudjuk mutatni. A teista filozófiának egy fontos része az, hogy erről akár Isten bizonyítékot is gyártsunk. Csak nem vagyok benne biztos, hogy az az Isten, amit ilyen bizonyítékokkal megtalálunk, az tényleg ugyanaz az Isten, mint aki teremtette a világba ezeket a heteseket. Tehát ez alatt azt értem, hogyha mi a saját rendszerünkkel felállítunk egy olyan istenképet, vagy megrajzolunk egy olyan istenképet, ami mondjuk a hetes alapú, vagy azon a saját gondolkodásunk szerint, akkor lényegében szerintem egy olyan bálványt készítünk, amiben belelátjuk azokat a dolgokat, amiket mi felfedeztünk, de ez nem biztos, hogy az az Isten, aki teremtett minket, és azt a gondolkodást is, meg azokat a heteseket is, amiket felfedezünk. Ezek más számok is lehetnek. Szóval ezzel a szkepszissel állok a kérdéshez, és rögtön jelzem is azt, hogy amikor ilyen számokról gondolkodunk, akkor el kell döntenünk azt, hogy megpróbáljuk ezeknek a jelentését, mélyebb jelentését megérteni, hogy akár egy történetben, vagy egy rendszerben, egy struktúrában, az emberi gondolkodásban milyen jelentése van, és nem feladni azt, hogy ennek a titokzatosságára rácsodálkozunk, vagy pedig úgy beszélni a hetesekről, mint ahogyan beszélhetnék a hármasokról, ötösökről, vagy a nyolcasokról, vagy a tízesekről, tehát elengedni azt, hogy most mi ezt a többleti jelentést felfedezzük, hanem megpróbáljuk ezeket a számokat összehasonlítani és végig gondolni, hogy ezek között milyen összefüggés lenne. Tehát a Pascal háromszögbe is, ami egy hármason alapul, ugyanezeket a hetedik a sorában ugyanezeket a számokat megtalálhatjuk, amiket az előbbi algebrai dia alján láttunk. 2156, 7-2150, ezek ugyanúgy ott vannak. Tehát, hogy ezek között lehet, hogy olyan algebrai összefüggés van, ami mögé nem feltétlenül kell sejteni valami titokzatosságot, csak mondjuk dolgozni kell rajta, hogy ez az összefüggés miért van. Vannak olyan számok, amik nagyon érdekes, például az Eddington program, Sir Arthur Eddington, aki egyébként az einsteini relativitás elméletre az elsők között értette meg és reagált rá. Ő például azt csinálta, amit tilos középiskolában, hogy lehagyta mértékegységeket a számokról, és azt mondta, hogy van összefüggés a világegyetem életkorának a száma között, a elektron töltése között, a világegyetemben lévő részecske számok között. Ezek egy jó része kiderült, hogy tiszta hülyeség, ezért elég csúnyán ki is gúnyolták, de aztán kiderült, hogy vannak olyan számok, például a Dirac hipotézis, ami összefüggést lát a világegyetem életkora és mérete között. Nyilván akkor még nem tudták, hogy tágul a világegyetem, de azt most világosan látjuk, hogy ez működik. Tehát ez lényegében a számokra való rácsodálkozás megsejtette azt, amit később a fizika bizonyítani tudott. hogyha a hetesekről gondolkodunk, akkor szerintem fontos azt megragadni, hogy miért is lehet fontos számunkra ez a hetes. És hogy a teremtett világban ezek a minták, amik hetesen alapulnak, azoknak van-e jelentésük, milyen jelentésük van. Az előadás elején pont a bibliai heteseket láttuk, de ezek, és nem csak a bibliákat, hanem tudjuk, hogy más kultúrákban is a hét, mint szent szám megjelenik. De általában, és ami miatt szerintem érdekes lehet, az az időméréshez kapcsolódik. Tehát a hetesnek az időhöz való kapcsolódás az lényegében a hold hónap négy fázisából fakad, ami ugye kb. 28 nap egy hold hónap, és az új hold első negyed, teli hold, meg utolsó negyed az jól elhatárolható négy részre osztja ezt a hold fázist, vagy ezek a hold hónapot, és ezt a 28-at elosztva négyel kapjuk a hetet, és ez a hetes ciklus, ami egyébként mind a mai napig benne van az életritmusunkban, tehát amikor megkérdezem, hogy 20-a milyen napra esik, kedre, vagy szerdára, vagy akármire, az pont azt a zavart mutatja, hogy van egy hetes időszámításunk, meg van egy egészen más ciklusú időszámításunk. És ennek a kettőnek a kapcsolata lehet szerintem érdekes a hetesek nyomán, hogy tudnélik, 7 nap alatt teremtette a világot, és a 7. nap megpihent. Ez Mózes könyvében van leírva, Mózes első könyvének első részében a 7 napos teremtés történet, és Isten népe számára a 7. nap egy megszentelt pihenőnap, az Úrnak szent nap, de ez amikor leíratott, az ószövetségi kutatók többsége szerint ez egy babiloni fogságban fogalmazódott meg, és íratott le így. És így, ilyen értelemben a hetesnek szerintem egy hihetetlen nagy üzenete van, ami a szabadság vágyat, illetve azt fejezi ki, hogy az az Isten, akit legyőzt, vagy az a nép, akit az asszírok és a babiloniak legyőztek, és fogságba hurcolták őket, azzal együtt nem győzték le azt az Istent, aki teremtette az egész világot, beleértve a lerombolt Jeruzsálemet, meg Babilont is, és a visszavezető utat. Tehát igazából ez egy identitás megőrző, és egy nagyon fontos szabadulás motívum volt, hogy a teremtés történetben ez a teremtési napok száma az 7 lett, ahelyett, hogy 6 lett volna. Mert hogy a babiloni gondolkodás az alapvetően 6-os, 60-as. Tehát amit mi, meg, hogy hány perc egy óra, hány másodperc egy perc, 2x12 óra egy nap, 12 hónapon, ez teljesen 6-os. És ilyen értelemben Izrael népe, akik lényegében csak individuálisan léteznek, tehát Dániel 3 barát, ilyen történeteket látunk, egy nagyon fontos identitás megőrző és hitvalló szerepe volt annak, hogy a teremtés történetet 7 napos teremtés történetnek vallják és hiszik, és így került Mózes első könyvébe. Ebből fakad egyébként az összes többi más hetes, vagy nagyon sokszor ez a hetes jelenik meg, de ez egy ilyen csak azért is hetes lett, ami nem a 6-os, 60-as számrendszert és gondolkodásmódot hordozza, hanem az id, és itt nem a számolásban, nem az algebrában, ahol alapvetően 10-es számrendszerben gondolkodunk, valószínűleg azért, mert 10 újunk van a kezeinken, két kezünkön, hanem itt az időszámítás kapcsán izgalmas ez a hetes. És ezért van az, hogy a Jelenések könyve, ami a végidőkről szól, tényleg tele van hetesekkel. Nem csupán az idő, tehát a 7 pecsét, a 7 trombita, hanem 7 gyülekezetnek ír, és egy csomó más hetes jelenik meg, de ennek az alapvető gyökere az valahol a teremtési hetesben, a teremtési hetes pedig Izrael szabadulási hitvallásának a következményeként íródik le és íródott le. Szóval én akkor tudok erről beszélni, ha azt mondjuk, hogy na, legyen számmisztika, és akkor beszéljünk arról, hogy ennek milyen jelentés árnyalata van. Úgyhogy azt mondjuk, hogy vannak hetesek a világban, és ezek valamire utalhatnak, ez azért nem izgalmas számomra, mert ez egy teista filozófia lesz legjobb esetben is, és egyébként bármilyen más számhoz.
2: Egyetértek teljesen a Sándorral, hogy többi számokból is rengeteg van, 3-ból, 12-ből, 40-ből, és így tovább, de összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint a 7-esből. Bizonyos források szerint 500-ból 530-ig teszik a 7-nek és a 7 leszármazottjainak a megjelenését a Bibliában, ami magasan több, mint akármelyik másik szám, amit említettél. Szóval, hogy a bizonyos ilyen összefüggéseket lehet a többi számokkal is csinálni, nyilvánvalóan nem vitás. Szóval ennek az egész dolognak a lényege tényleg ott kezdődött, hogy a bibliai nagy számú előfordulás kaptam meg a szememet, és kezdtem el gondolkozni, és kezdtem jobban utána nézni. A 3-nak, az 5-nek, a 7-nek, meg a 12-nek hasonló, hogy mondjam, majdnem, hogy teremtéstől kapcsolódó, de természetesen történelmi életünkhöz és a mi életünkhöz kapcsolódó vonatkozásai vannak, de a 7 valahogyan nekem így külön állt, hogyha ez nem érthető egyet mások által, rendben van. Lényeg az, hogy amit igazából szerettem volna kifigurálni a végén, és mások által is, hogy oké, szóval mennyi ez egy véletlen, mennyi ez egy preferencia. Például a Bibliában két fajtát láthatunk. Láthatunk egyszerű számítási alkalmazást. Ugye valaki említette a Jerikót, a hét pap, a hét napig, a hét trombitával, és hétszer, és lehet, ez kifejezni egy számot. De ugyanakkor vannak a mély értelmezésű dolgok, ugye a bárány a hét szarval, a hét szemmel, ami ugye a szarva hatalmat jelenti, a szem, a tudást, meg a látást. Miért pont 7? Csak a nagyságot kifejezni, vagy valami más kapcsolat? Na most a Tamás utalt egy érdekes dologra rá, ahol, ami én nekem is gondolataim voltak, és ez most talán egy vitatható gondolat lesz. Szóval felemítetted a hold fázisaival való kapcsolatot. És hát akkor lépjünk egy óriási nagyot itt, és mondjuk azt, hogy oké, szóval a hold, a holdnak a helyzete, a holdnak a viselkedése a Föld körül, az most egy teremtés, makroszkopikus megnyilvánulás, vagy egy teljesen véletlen? A kérdés, vagy ez egy csillagászati véletlen, és így tovább. Amennyiben ezt a részét komolyan veszed a 7-es jelentésének, tehát időszámítási alkalmazás és a hold fázisa és hasonló, akkor jogosult az én hogy mondjam, alapfelvetésem, hogy beszéljünk ennek a 7-esnek a mélyebb értelmezéseiről, és esetleges, hogy mondtam, teremtési és teológiai kapcsolatairól, és nem feltétlenül csak, hogy a, tudom én, lehet hasonló érdekes dolgokat csinálni, hogy mondjam, a 8-assal, vagy a 3-assal, vagy a tudom én, szóval. Kifejezetten lehalkítottam a matematikai részét, és kifejezetten szerettem volna a teremtéssel kapcsolatos és a gondolkodásunkkal kapcsolatos részét felvetni, hogy miért csinálunk annyi minden 7-es csoportokat. Miért például a Szent Augustin, amikor leírta, hogy mi az Istennek, valahol le is írtam direkt, hogy nehogy elrontsam ezt, hogy az Istennek van 7 isteni, kizárólagos isteni tulajdonság, legfensőbb lény, változtatatlan, örökkévaló időben, végtelen térben, egyedülálló, mindenható és mindenek feletti. Ezek kizárólagosan isteni tulajdonságok, ebből 7 van, ezek egyikét se lehet ráfogni egyik emberre se. 1 millió különböző emberi tulajdonság van még, nem hiszem, hogy ehhez nagyon hozzá lehet még tenni egy 8-at, hogy az Istennek még az is egy tulajdonsága. Na most lehet, hogy ez most már túlszerűzem ezt, de hát itt ezzel fejezném be voltak éppen a hozzászólásomat, hogy szóval rendben van, előszedtem egy csomó fizika meg kémiát, mert azok is azért meglepők, azok is azért mélyek. De szeretnék visszamenni erre, hogy most akkor milyen kapcsolatban ez áll a mi hitünkkel, meg a mi teremtésünkkel, meg a mi világegyetemünkkel. Ez az én védelmem, hogy így mondjam, a témával kapcsolatban.
3: Tamás egyik szava, vagy néhány szava szöget ütött a fejemben, tehát ő valahogy úgy mondta, hogy ha ezen a vonalon indulunk el, akkor egy másik Istenhez jutunk. És ez valahogy egy kicsit a gnosztikusokhoz kapcsol engem, ugye, ha jól tudom, ugye ott létezik egy teremtő Isten, aki egyébként, ha jól tudom, gonosz talán, vagy nem olyan jó, ugye, de léteznek másik istenek is, és talán azt mondják, ha jól értem, hogy Jézus Krisztus istene nem azonos a világ teremtőjével. Persze ott is ugye hét eon, vagy hogy mondják ezt a hét ilyen sík létezik. Aeon, ugye? Most itt ebből az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon a teremtő akarja azt, hogy mi az ő gondolatait megismerjük. Hogy felfedezzük azt a rendszert, amiben létezünk. Tehát, hogyha én úgy érzem, hogy pillanatnyilag valahol ott vagyunk, persze óriási különbséggel, ahol a Bábel tornyának építői, akik kicsit sokat gondoltak magukról. Azt gondolták, hogy majd építenek egy hatalmas égigérő tornyot, ugye, hogy aztán Isten ugye ne tudja őket újabb özönvízzel megbüntetni. Én azt látom, hogy manapság a tudomány is valahogy így áll, tehát valamikor a 19. század végén ugye azt mondta Lord Kelvin a tanítványának, Max Plancknak, hogy nem érdemes már a fizikával foglalkoznia, mert csak néhány kis felhő van a fizika egén. Na most a századfordulón ugye Max Planck előjött a kvantum elmélettel, Einstein előjött a relativitás elmélettel, és az egész tudásunk a világunkról, a fizika tudománya az úgy szétrobbant. És manapság ugye, ahogy talán te is azt hiszem, hogy említetted azt, hogy ugye azt mondjuk, hogy 14 vagy 13,8 milliárd éves a világegyetem, de ugyanakkor 96 milliárd fényév átmérőjű. Tehát óriási ellentmondások vannak a kozmológiában, óriási ellentmondások vannak a kvantum elméletben, ugye, ahol már úgynevezett retardált megoldásokkal dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a jövő befolyásolja a jelen fizikai folyamatok eredményét. És közben eszembe jutott, a cikkem címe az volt, hogy teleológikus determinizmus az anyag működésében, ami ugye nagyon okoskodónak tűnik, de úgy kapcsolódik ehhez, hogy az anyagi részecskék úgy viselkednek, meg egyébként például a fénysugár is, minthogyha tudná, hogy mi a dolga. Tehát egy fénysugár ugye követi azt a minimális időtartamú útvonalat, amin haladnia kell, de a kérdés az, hogy honnan tudja ő ezt. Honnan tudják azok az anyagi részecskék, hogy mi az egész folyamatnak a célja.
1: Éppen a gnosztikusokat említetted, Sándor, tehát ők voltak azok ez a gnosztikus rendszer, amelyek valóban a kozmológiában, és itt ugye a kozmológiának van egy ilyen nagyon érdekes tulajdonsága, hogy aki egy korábbi eredetet tud, mint amit addig ismertünk, az birtokolja a kozmoszt. Ez alatt azt értem, hogy minél mélyebbre megy a kozmológiád, és ez a gnosztikus időben is így volt a te világ eredeted, annál jobban tudod birtokolni mindazt, ami utána abból kinőtt. És ez az Aion rendszer, amit mondtál, amiben valóban a Démiurgosz, az a világot teremtő Aionoknak a legalja volt, és az egészen más volt, mint az Agathos Theos, a jóisten, aki a világot megváltja. Ezzel lényegében egy ilyen dualista rendszer jött létre, ami a Démiurgosz által teremtett test és anyagban szenved, és az Agathos Theos, a jóisten az, akinek feladata az, hogy ebből az anyaghoz tapadtságból kiragadjon bennünket, és ez egy dualista rendszert írt le. De ebben is pontosan a gnosztikus rendszer megalkotói, akik már 30 aiont állítottak fel, Valentinus, az ő ellenfel, aki szintén gnosztikus volt, Basilides azt mondja, hogy most már legyen elég ebből a az egészből, és ő az, aki megfogalmazza filozófiai alapon a semmiből való teremtést, éppen egy gnosztikus. És pont azért tette ezt meg, mert elege volt abból, hogy újabb és újabb hipotéziseket és rendszereket gyártottak mögött a kozmológiában, és a semmiből való teremtés egy olyan elv lett le, és ezt át is vette a kereszténység később Szent Ágoston, hogy ebbe kapaszkodva lényegében véget vetettek ennek a kozmológiai elméletgyártásnak. Ma egyébként nagyon hasonló helyzetben vagyunk a teremtés és a multiverzumok kapcsán, hogy hogyan ragadjuk meg a világunkat, és hogy milyen újabb kozmológiai elméletek, vagy a szuperhúr elméletben hány dimenzióra van szükségünk, hogy le tudjuk írni az ősrobbanást, ezek mind ide vezetnek. Ami szerintem nagyon fontos, amit nagyon fontos látni, hogy mindazok a jelenségek, akár a hetes szám, vagy az antropikus elvek, amikre valaki utalt is az előadásában, hogy nem gondolhatok olyan világegyetem eredetre, ami nem engedi meg valamikor, hogy rágondoljak, ez a gyenge változata az antropikus elvnek. Ezek mind olyanok, amelyek bizonyos jelenségeket felismernek, de azt is észre kell venni, hogy ezek nem biztos, hogy függetlenek egymástól. Tehát Szent Ágoston vagy Aquinoi Tamás tulajdonságai Istenről, vagy a bárány hét szarva és a hét napos teremtéstörténet, illetve a hetedik nap megszentelése, ezek nem függetlenek egymástól. Martin Rees volt az, aki azt mondta, egyébként erről is lehetne egy nagy szám elméletet, vagy egy előadást tartani. Ez a könyvének a címe, hogy egy csillagász, brit csillagász, hogy csak hat szám, és körülbelül a világegyetem 40 tulajdonságát, amire így rá tudunk csodálkozni, hogy miért éppen ilyen, ezeket leredukált a hat számra, mert ezek azok, amik kb. Függetlennek tekinthetők egymástól, és ezek, amik megragadják a négy alapvető fizikai kölcsönhatás nagysága például, vagy a mikrohullámú háttérsugárzás fodrozódása, ezek mind olyanok, amelyek tényleg egyszerűen így rádöbbenünk, hogyha ez nem így lenne, nem ilyen lenne a világ, és ugyanígy a hetessel is ez az érzésem, hogy így rádöbbenünk, hogy ez milyen csodálatos, milyen nagyszerű, de hogyha nem hetes lenne, akkor vajon mi lenne helyette, másfajta világegyetemünk lenne. De ez még nem azt jelenti, hogy önmagában mi felfedeztük azt az Istent, aki hetesekbe gondolkodik. Amit mi látunk, az heteseknek néznek ki. De egyébként a Bibliában az egyes a leggyakoribb szó, és nem véletlenül. Tehát a monoteizmusnak az egy a legfőbb gondolata, és az egyről ugyanilyen előadást lehetne tartani, de még arra is azt merem mondani, hogy mi ezt egynek értjük. Úgy tűnik, hogy én, mint teológus vagyok, a legszkeptikusabb közületek, szóval még az egyet sem tudom úgy érteni, hogy abba azt a fajta jelentést bele tudom tenni, ami egy számszerű egy, és a semmitől különbözik. Tehát én azt gondolom, hogy mi Isten még ennél is nagyobb. Azért mondom, hogy Isten ennél is nagyobb, és ez egy ilyen anzelmuszi érv, hogy az, akinél nagyobbat nem tudok elgondolni, mert abban a pillanatban, amikor hetesekbe, vagy a világegyetem nagyságába, vagy az alapvető fizikai kölcsönhatásokba teszem bele Istent, hogy már pedig azért ilyen, mert Isten ennek teremtette, akkor egy olyan Istent alkotok meg ezzel, és ezt akarom, erre utalok, amit mondtál, Sándor, ami az én logikám és az én matematikai, fizikai tudásomnak megfelelő Isten, és ha változik a matematikai meg fizikai tudásom, mert rájövök, hogy ez nem csak a hetesre igaz, hanem mit tudom én a kilencesre, akkor változik az Istenképem. De ez lényegében az Istenkép, az egy saját magam gondolatrendszere által alakított istenkép, és én ezért óvakodom attól, hogy ilyen teista filozófián keresztül ragadjuk meg Isten, amellett, hogy nagyon élvezem ezeket a mintázatokat és ezek közötti összefüggést.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Egyed Sándorral, Komzsik Lajossal és Kodácsi Tamással. Miért éppen hét jelképek, mintázatok, összefüggések címmel.
4: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A statikus tartása és megmaradandósága.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Ha jól értem, társadalom kutató létemre a statikus a külső erők hatására a szerkezetben ébredő belső erőket és feszültségeket vizsgálja. Azzal a céllal, hogy biztosítsa az építmények stabilitását. Valami egészen hasonlót véltem felfedezni egy hozzám közel álló statikus Kamarás Ferenc magánéletében is, baráti és szakmai kapcsolatrendszerében is. Amikor ő 7-8 éves korában kifigyelte, hogy házunk udvarában a nála 2-3 évvel nagyobbak unatkoznak, lézengenek, tehetetlenkednek, rendetlenkednek, fogta magát és rendbe szedte őket. Káoszból kozmoszt szervezett, ahová ezután szívesen gyűltek össze. Ehhez hasonlót művelt életek különböző szakaszainak, különböző szinterein, iskolásként, mérnökként, apaként, testvérként, barátként, patrónusként. Itt is ott is támasz volt, tartás volt, gondos volt. Olyannyira, hogy gimnáziumi osztályfőnöke egyenesen helyettesének tartotta őt, aki eredményesen segítette az osztályfőnököt abban, hogy osztályuknak tartása és összetartása legyen, hogy ne következzen be az, amit egyik műleírásában olvashatunk. Hát igen, egy statikus után jobbára csak ilyen szövegek maradnak. A csapadék miatt a tető szerkezet bokája teljesen tönkrement. Mint különböző tervező csapatok statikusának, neki is köszönhető, hogy talpra állt és talpon maradt egyebek mellett a répcevisi Szent András templom, a Neszmélyi református templom, a Szentbélkállai falusi vendégház, a balatonfüredi épületszobor, a pesti belvárosi plébánia templom, a Kossuth mauzóleum, a Nemzeti Színház, a balatonfenyvesi nyaraló, az újvárosházi közgyűlési terem és a szegedi lézerkutató központ. A torockói Kisszent Teréz gyermek otthonnak viszont nem az épülete, hanem annak fennállása, megmaradása, működése lett a gondja hosszú éveken keresztül, beleértve minden egyes szegény gyerek személyes patronálását is. Aztán vége felé egyre fontosabb lett számára az asztal, hogy összegyűjtsön és köré ültessen minket, szétszóródó szeretteit. Ezeknek az asztaloknak tartása volt, és a jövőbeli megmaradásra emlékeztettek, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Pilinszky képzelte a Mielődben. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki sem keresi egymást. Az atya, mint egy szálkát, visszaveszi a keresztet, és az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek, azt mondjuk, nagyon szeretlek, s a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A statikus tartása és megmaradandósága.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, és hoztunk ma is témákat, többet is. Eleve elrendeltségről, ha beszélünk, igen, akkor ti magatokból kiindulva, jó, személyesen, mit gondoltok, hogy a ti életetekben van, ami megvan írva? Van, ami biztos, hogy úgy lesz?
2: Ilyen például az, hogy megszületünk egy bizonyos helyre, az elrendeltetett, vagy nem?
1: Hát most rám nézel, nem én rendeltem el.
2: Igen. Azok a körülmények, az a szituáció, hogy kik a szüleink, az, hogy...
1: Az, hogy meddig fogsz élni?
2: Az elrendeltetett, hogy meg fogunk halni.
1: Na tessék, már is egy eleve elrendelt a végességünk.
2: Ami biztos.
1: A test végessége, az mondjuk egy fix pont. Eleve elrendeltség kapcsán azt tudjuk, hogy ami például Jézussal történt a Bibliában, az eleve elrendelt volt, tehát kikerülhetetlenül Jézus menet közben is tudta, hogy az lesz, ami lesz. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy van egy eleve elrendeltség az életünkkel.
3: A sorsunk egyértelműen Isten kezében van, hát mert mindig ezt olvassuk a Bibliában, és mindenki rögzítette, akinek már Isten maga, saját maga mondta, hogy igen, már amikor anyád méhébe voltál már, akkor én húztalak ki, stb. Így. És utána arról is beszélgettünk már, hogy a halál sem véletlen. Annak is mindig megvan a terve, de közben nem tudhatjuk Isten terveit.
1: Nem tudhatjuk, és ott van a szabad akarat is.
3: Igen.
1: Tehát tévedek, amikor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a jó Isten, mivel szeret, ezért neki tulajdonképpen mindegy, hogy milyen hosszú az én életem, csak véghez viszi velem azt, amit ő akar, és ha én nagyon tiltakozom, akkor legfeljebb nehezebb lesz nekem.
2: De ez egy nagy dolog, vagy egyáltalán egy egész út, amin végig kell menjél? Tehát egy bizonyos esemény, mondjuk jön egy árvíz. Hát
1: tudta Noé is eleve, hogy mi az, ami el lett vele rendelve.
3: Hát, igen,
1: tudta.
3: De erről nekem más a véleményem.
1: Na?
3: Ott nem lehet tudni, hogy pontosan ott az emberekkel foglalkozás volt a fontos, vagy pedig ezzel a bolygóval.
1: A Noéra
3: mondod? Mert azt úgy tudjuk, hogy,
2: de akkor nem, is lehet sors,
3: hogy az egész bolygót átállította Isten a Noé, igen, idejében. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy igen, lehet az is, hogy az embereket is azért pusztította el Isten, illetve hát kivette, aztán majd föltámad mindenki ő közülük is, de az egész bolygót átállította, mert mi másképp viselkedünk, mint amikor ott az Éden völgyébe kellett volna viselkedni Ádámnak és Évának.
2: Nem megbüntette az embereket egyértelműen.
3: Hát, és az
2: mert figyelmeztette előre, és igen, nem hallgattak rá.
3: Igen, igen. Azért, mert nem volt hitük, így van, nem hittek semmiben. Mindent elfogadtak, amit a világ létrehozott, minden rosszat.
1: Nekem.
3: És azt mondta az Úr, hogy
2: visszatér, igen,
3: próbáljuk meg újraindítani, hát ha mégis sikerülne itt ezen a világ egy, de nem sikerült.
1: Nekem van egy olyan feltételezésem, sőt szinte érzésem, hogy valahogy, ha a jó Isten mondjuk egy személlyel kapcsolatban valamit nagyon tervez, akkor egyszerűen azt a személyt valahogy így is, úgy is mindenen keresztül a tenyerén hordozva is, de oda viszi, ahova ő azt szeretné vinni. És ha valaki le akarja ütni azt a személyt, akkor odébb teszi a jó Isten. Ha nem tudom, beszakad a föld alatta, akkor is valahogy odébb fújja szinte, hogy...
2: Most eszembe jutott, na? Egy, na, történet. Volt egy lakott terület, és minden leégett, kivéve a templom középen. És ez egy nagyon érdekes, de volt más szituáció is, amikor egy ház maradt meg, és akkor az arról kiderült, hogy úgymond egy hívő ember volt, aki, én úgy mondanám, hogy kapcsolódott Istenhez. Uh-huh.

0: a Jóisten szeret mindannyiunkat, szabad akaratot is adott, ugye? Tehát dönthetünk bárhogy, imában kérhetünk bármit, és ha többen kérjük, azt mondja, biztat minket, megadja. Tehát tulajdonképpen teljesen szabadon lehet tenni mindenféle jót, sőt, mindent.
1: Akkor végül is tudunk olyat mondani, ami biztosan a sorshoz kapcsolódik.
2: A sorsunk az saját, de igazodnunk kell a család sorsához, vagy egy város, vagy egy falu sorsához, meg egy nemzet sorsához, de jó lenne, hogyha az egész világ sorsához igazodnánk, mert Isten azt kérte, hogy mi foglalkozzunk hát az egész világgal.
1: A kivonulás során, amikor az Izrael népe kivonul, akkor ugye nagyon sok csatát kell megvívjon. És akkor is van az, hogy az Úr megmondja, hogy ezt most megnyeritek.
2: Igen, akkor volt egy terv, illetve volt egy szerződés Izraellel, sőt Ábrahámmal kezdte, hogy igen, akkor én megvédelek titeket, de ez csak akkor, hogyha ti is betartjátok a szerződést.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ezzel a fogalommal is, hogy sors, tisztázni kell, hogy ez azt is jelenti, ami velem történik, vagy azt is jelenti, amit én csinálok másokkal. Az is sors.
2: Nem, az döntés.
3: Hát az is kérdése. Sors, ne vicceljünk. Hát mind a kettő persze, hát mert az események folyamatában...
2: Azt, amit te csinálsz, a te saját döntésed alapján, az miért sors?
1: De egyébként... az aranyszabály azt mondja, hogy olyat csináljunk másokkal, amit szeretnénk, ha velünk csinálnának. Vagyis, hogy ami sorsunk lenne, azt csináljuk másokkal.
3: Illetve, amit a Jóisten nem enged meg, azt úgy se tudom megtenni, és akkor jut eszembe egy példa amúgy. Én is hallottam, hogy van az ember, aki megáll a templom előtt, felnéz, és hirtelen meglátja, térjetek be hozzám. És akkor eldönti, hogy bemegy. Bemegy, megfordul, hátra néz, és akkor azt látja, hogy ott pedig a felirat Isten hozott.
2: Ez egy nagyon érdekes, ugye, hogy nagy dolog, vagy kis dolog. Ha arra gondolunk, akkor ez egy kis dolog, és akkor ez egy elrendelt dolog lett.
3: De ezt nem tudhatjuk, ezt mi soha nem fogjuk megtudni szerintem, hogy mi a kis dolog, mi a nagy dolog, mert bementél, és ott van egy ember, akivel összetalálkozol, és ő mond neked valamit, és te azt tovább viszed, és abból egy óriási nagy dolog születik a Bibliában, és rengeteg olyan történet van, hogy apró pici dolgokból hatalmas nagy dolgok.
2: Akkor a kis dolgok is sorsszerűek.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Na most akkor, tehát vissza oda, hogy karma, mert behoztad András valami miatt ezt, hogy karma.
1: Mert hogy az egy adott dolog, amivel az ember rendelkezik, és akkor az meghatározza azt, hogy hogyan tovább, hogyan fogja élni az életét, merre fog irányulni.
0: Ez is sántít egy kicsit így, nem? Mert tulajdonképpen ami életünkről alapvetően döntő erő, igen, a Jóisten. És bármi is volt, azt mondod, vagy karma, vagy ez az amaz, bármi is volt, bármi lehet a Jóisten akarata
1: de
0: szerint.
1: De tetteink meghatározzák a jövőnket. Ez, hogyha ebben az életünkben is, ha hozzuk azokat a dolgokat, amiket mi cselekedtünk.
0: Ha.
1: Nem, hát hozzuk, mert úgy fogunk tovább élni, ahogy eddig cselekedtünk.
0: Hát ezt most te mondod így, de tulajdonképpen Pál fordulat van a Bibliában, nem? Tehát, hogy megy az ember, mondjuk Pál, de még sokaknál történt ilyen, és aztán egyszer csak teljesen a gonosztevőből lesz egy teljesen másik ember, mert a Jóisten úgy dönt, hogy megállítja, fejbe kólintja, és kicseréli azt az embert, és akármilyen karmája is volt mondjuk Pálnak korábban, hogy ő maga agyonvágott mindenkit.
1: Hogyan irányította az életét, vagy a cselekedetei alapján hogyan élet irányította.
0: Megváltozott
1: akkor
0: minden.
1: Akkor megváltozhatott, igaz, igen.
2: Hát még akkor arról is beszéljetek, amit hallottunk, hogy ezt jelenti, hogy okozat.
0: Na, ja, hogy ezt jelenti a karma.
2: Ezt jelenti. Okozat az mit jelent nekünk?
1: Az, hogyha valami megtörtént, és annak van valamilyen kihatása valamire, ránk, vagy egy társadalomra, vagy egy bolygóra, vagy bármire.
2: Igen, és amikor beszéltél Szabolcs erről, hogy Isten hogy kezel bennünket, nem? Isten minket szabadnak teremtett. Tehát csak úgy kezel bennünket, hogy együtt vagyunk vele. Ő nem úgy, hogy nem
1: fogja meghatározni.
2: Nem fogja meghatározni az életünket, csak akkor, ha mi benne vagyunk vele együtt. Mert elküldte Ádámot és Évát is, azt mondja, jó, akkor
1: hát
2: szabadok.
1: Így gondoltátok, akkor...
2: Így van, csináljátok, és ő megmenthette volna őket is, nem és azonnal.
1: Akkor... Igen, tehát beleszólhatott volna az életükbe.
2: Mert Isten ilyen világot akar, ilyen világegyetemet, hogy igen, mindenki szabadon maga is döntsön, de ő vele együtt.
0: Tehát ha vele vagyunk,
2: így van.
0: Tehát ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor az ő tervével mehetünk együtt, és hogyha lecsatlakozunk róla, akkor meg mit tudom én, szétesik minden.
1: Hát nagyon jól mondtad, Szabolcs, hogy ha kapcsolatban vagyunk, igen, vagyis én úgy szoktam mondani, hogy az Y-tengelyen mozdulunk el.
0: Matematikai megfogalmazásokat szerez megértem.
2: Jó, nagyon jó szó volt, azt mondta, hogy ráhangolódjunk, és ne bálványistent akarjunk imádni, akiről mi úgy beszélünk, hogy ő ránk hangolódik, majd mindent segít nekünk, nem. Hanem mi együtt hangolódjunk Istenre, és akkor ő segít, de mi is segítsünk neki, mert nagyon sok feladatot bíz mindenkire, aki hisz benne.
0: Na de így akkor pedig az esti, vagy nappali, vagy bármelyik imádságunkban nem is konkrétumokat kellene kérni a jó Istentől, hanem inkább átadni magunkat. Nem most lehet, hogy azt mondjátok, hogy most hogy jön ez ide, de nekem ez úgy jön ide, hogy...
1: Úgy adod át magad, hogy imádkozol.
0: Jó,
1: alapjába véve így adod át magad, és vele együtt vagy, kapcsolódsz,
0: akkor...
1: ráhangolódsz, mindegy, hogy hogyan hívjuk, az lesz az eredménye, hogy segít, mindegy, hogy mit kértél.
0: Nekem kellene mindig a jó Istenre figyelni, és nem fordítva, hogy én kigondolom, hogy ez és ez legyen.
1: Az én félretetted, és akkor itt az egót is félretesszük, akkor rákapcsolódunk, vagy ráhangolódunk Istenre.

0: Bibliáról másképpen.
1: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Visszamenjünk a kiinduló pontra, egy picit eleve elrendeltség, Pál levele a rómaiakhoz. Innen jöhet egy pici részlet. Eleve elrendeltséghez én tudom kapcsolni.
2: Pál apostolnak
1: 8. fejezet, Isten fiainak reménysége szakaszban 30. verstől, sőt a 28-tól olvasom, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
2: Ez azt jelenti feltételezhetően, hogy azt, amit sorsot adott az Úr ezeknek az embereknek, az mindegy, hogy mit csináltak az emberek, azok úgyis úgy elrendeltetett, hogy azon fognak végigmenni.
1: De ez az Isten fiainak reménysége szakaszon belül van, tehát ha ráhangolódunk a jó Istenre, mint ahogy itt írja az
2: akkor
1: Isten
2: elrendeltetett lesz.
1: Fiainak reménysége ez amit felolvastam.
2: Ez a párhuzamosság, hogyha ha kapcsolódunk, akkor elrendeltetett lesz, és akkor minden rendben lesz.
3: Hát igen, mert hinnünk kell abban, hogy Isten nem ember. Ezt így Sámuel proféta is mondta, hogy Isten nem ember, aki becsap téged. De azt is kell tudnunk, hogy az ember megtervez dolgokat, aztán utána hirtelen átállunk. Ja, akkor mégis inkább nem. Istennél nem így van. Amit ő megtervezett, meg főleg amit megígért nekünk, azt végsőkig megtartja.
2: De az első gondolat, vagy az első igen tervezés az mindig megfelelő, gondolod?
1: Igen. Hát az Isten
2: az emberek
1: igen
2: számára? Az emberek számára, tehát ugye az előbb azt mondtad, hogy...
3: Hát nem, az is ebben igazad van, igen, hogy persze, amit mi megterveztünk, azt néha nem le kell állnunk, mert nem jó. Igen, én is kezdettől fogva mindig azért imádkoztam, hogy

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Egy gondolat, hogy azt hiszem íge is van erről a Bibliában, hogy Istenben bízz, ne emberben.
2: Így van, ez így van.
1: És ez egyébként, de ezt már András, ami beszélgettük.
3: Egy nagyon furcsa beszélgetésünk volt ezzel kapcsolatban. Volt. Ez most nem tudom, hogy...
1: Hogy merjünk egy...
3: Hogy kapcsolódik ide
1: hát a... Hát így, ahogy László mondja, hogy...
3: Az elrendeltetett dolgokhoz.
1: Ahogy amit Isten eleve elrendelt, abban bízhatunk, amit ember mondott, megígért valamit mondjuk, akár mondjuk én megígérek valamit, az pedig akármennyire is szépítek rajta, az vagy úgy lesz, vagy nem, mert ha a jó Isten úgy dönt, hogy mondjuk kivesz az életből most, akkor hiába ígértem meg azt, hogy ez meg az lesz.
3: Nem tudtam ezt elmondani neked, hogy akkor, amikor mi erről beszéltünk, akkor én hogyan értettem, én bízok az emberekben. Feltételezhetően, hogyha 10-ből egyszer bejött, akkor már úgy is megérte. És én erről az oldalról próbáltam megközelíteni ezt a dolgot.
1: Ez jó.
3: Nem tudom, hogy te ebben hogyan látod.
1: Úgy gondolkozom, hogy mindig igyekszem a legjobbat feltételezni, sőt, bele is látni a másik emberbe, sőt, azt is gondolom, hogy ha elkezdjük bele látni a másik emberbe a lehető legjobbat, az meg is jelenik. De közben megcsaljuk magunkat is, egymást is, és ezt gondolom, a Jóisten pedig nem csal meg minket, de tehát az, úgy amit... bízni, ahogyan a Jóistenben lehet bízni, úgy csak benne lehet bízni.
3: Csak a kettőnek nincsen egymáshoz semmi köze szerintem. Na? Az teljesen mást mond. Nem azt mondja, hogy ne bízz emberbe, az embertársaidba ne bízz. Ez nem ezt jelenti, legalábbis ahogy én gondolom. László, te hogy látod?
2: Hát, hogy ez a... hogyha megállapodok velük, akkor...
1: Várhatjuk, hogy
2: de nem,
1: ne is tartja.
2: De az én életemet nem tehetem más emberek kezébe.
1: Na például.
3: Az egy dolog.
2: De... Tehát, hogy ne csináljunk olyan szerződéseket, megállapodásokat bárkivel, hogy emberek kezeljenek bennünket.
3: De akkor az,
2: de
3: az jelenti,
2: életünket azt...
3: Hogy megbízom a másikban, azt mondom, hogy akkor itt és itt találkozunk, megbízok abban, hogy ő is ott lesz. Tehát egy nem fogom feltételezni azt, vagy nem fog az eszembe sem jutni,
2: hát
3: hogy ő nem jön el, vagy nem fogja betartani azt, amiben mi megegyeztünk. Hát vagy hasonló lehet az is, amikor, hogy valaki fizet, vagy nem fizet. És akkor ez is egy olyan bizalom a másikkal szemben, amit én általában megadok.
1: Persze.
3: És egy jó párszor már megjártam.
1: Magamról én is azt gondolom, hogy egyébként bízom, de amúgy meg mégiscsak ott van bennem, hogy az ember ember, és én magamból is kiindulva, hogy annyi mindent ígértem, és sokszor az ember már úgy is ígért, hogy közben, ha nagyon őszintén, nagyon mélyen belenéztem volna magamban, már amikor kimondta a szám, hogy igen, igen, majd ez és ez lesz, már akkor tudtam elvileg mélyen belül, hogy nem úgy lesz. De azért mondja a száj. Most már törekszem arra, hogy legalább próbáljak ránézni magamra is kívülről, és legalább ne mondjak olyat, amiről már menet közben is tudom, hogy hát nem biztos, hogy úgy lesz. Hát meg tulajdonképpen nem ígérhetek olyat, nem is én rendelkezem saját magammal, nem? Tehát ha most én bármit megígérek, de a Jóistennek más terve van, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten nevében ígérjek a saját testemmel, lényemmel kapcsolatban valamit, nem ígérhetek. Szándékom lehet. Mondd, hogyha félrebeszélek.
3: Nem, én nem tudom, hogy itt hogyan kapcsolódik

0: Az emberhez való bizalom és az Istenhez való bizalom, a kettő, én úgy érzem, hogy különbözik.
1: Istenben lehet csak úgy bízni, ahogyan emberben nem. Ebben így megegyezhetünk?
0: Mindenféleképpen, de akkor itt ezt pontosan azt erősítetted meg, amit az előbb mondtam, hogy a kettőt külön kell választani.
1: Külön. Igen. Hát emberekben valami szó kellene rá, hogy mit lehet. Hát bízni, bízunk, oké, így egyszerűen.
0: Az Úr vezet, az emberek nem vezetnek, legfeljebb megvezetnek.
1: A Zsoltárokban van olyan, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Na, mit szóltok ehhez?
2: Így van.
1: Akkor most hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk. Mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Megbocsátás. Megbocsátás kapcsán szeretném kérni, hogy gondolkozzunk egy kicsit közösen. Elkerülhetetlenül benne kell, hogy legyen szerintetek az életünkben az, hogy megharagszunk valakire, és utána megbocsátunk? Vagy pedig oda kellene eljutnunk, hogy eleve elfogadjuk a másik embert? Tehát mindenképpen benne van az életünkben az, hogy megharagszunk? Ti mit mondtok?
2: A megbocsátás szót kellene valamilyen formában definiáljuk. Ugye ez azt jelenti, hogy valamilyen sérelmet szenvedtünk el, és akkor legyen az valakitől, vagy valamitől, ezt valamilyen formában rávetítjük valakire, és akkor utána azt mondjuk, hogy megbocsátunk.
1: És milyen érdekes, hogy most ezt mondtad, akkor jutott eszembe, hogy sokszor hallunk olyat, hogy valaki megharagszik a jó Istenre, ugye? Mert rávetíti ki, hogy miatta van ez az egész.
2: Ez nagyon sokszor megtörténik. Olyan? A saját családomból is volt egy hasonló eset, egy